0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Oláh Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitárra cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Oláh Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Oláh Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Balog Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balog Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazzverseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balog Tamás Quartet.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Nights.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Üvegbort kibontok.
1: Trend FM 94.2. Kultúrában utazunk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban,

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A zeneszerző, muzsikus producer Nicola Paró világszerte elismert képviselője a world music stílusnak, amely több nemzet népzenei sajátosságait ötvözi magában. A bolgár származású zenész, aki a világhírű Riverdance formáció hangszeres szólistájaként vált ismerté, minden egyes alkalommal sikeres kísérletet tesz arra, hogy újabb és újabb formában dolgozza egybe a különböző népek zenéjét. A Riverdance turnéval körbejárta az egész világot, és kifinomult zenei érzékenységének köszönhetően minden helyszínről hozott magával valamit az adott nép muzsikájának hangzásvilágából.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is Nicola Paró zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Iványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Onodi ezt a gyermekkorát Budapesten töltötte, 8 éven át tanult egyébként zongorázni. 1991-ben érettségizett a Budapesti Eötvös József gimnáziumban. 1991 és 95 között az ELTE angol-magyar szakán tanult és szerzett bölcsészdiplomát. Közben 1994-ben felvételt nyert a Színház és Filmművészeti Főiskolára, Zsámbéki Gábor osztályába. Már harmadéves főiskolásként megkapta első főszerepét a Katona József Színházban és belekóstolt a filmforgatás világába is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2-n, a Trend FM-en most Ónodi Eszter énekel.

Mindenre anyamodba megyek, itthon vagy akárhova távol. Legelőször most szeretek, búcsúzva a duhajkodást.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.
2: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az énekes gitáros dalszerző Szeder Szabó Krisztina 2014-ben tűnt fel először a Haba tetején című debütáló albumával a hazai könnyű zenei világban. Azt írja róla az Artisius, hogy Reggeli dal című szerzeménye egyedi, különleges zenei világa miatt vált ismerté, a zenei játékosság és sokszínűség épp úgy sajátja előadóként, mint dalszerzőként. Szeder stílusa szókimondó, dalszövegei varázslatosak, néha megfogalmazzák azt, amit nem merünk magunktól mindig kimondani. Az utóbbi években független dalszerzőként is dolgozott más előadók dalain, társszerzőként és szövegíróként is kreatív, egyben nyitott az új nézőpontokra.
1: Trend Night.
2: Szedertől is meghallgatunk mindjárt egy dalt a különleges zenei válogatásban,

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Koncert.
1: A Margit-szigeti színházi már 16 éve a nyári szezont hagyományosan a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közös koncerttel indítja. 2026-ban a Cifra Fesztivállal együttműködésben rendezik meg a koncertet. Vashegyi György, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas karmestert hallják.
2: Sokszor él minket az a megtiszteltetés, hogy a Margit-szigeten a szezonai hangversenyt nyithatjuk. Ez így volt egyébként 25-ben vezényeltem én először ezt a Margit-szigeten. Egy nagyszerű helyszín, mindenkinek ajánlom figyelmébe, mert nagyszerű szabadtéri színpad, tökéletes akusztikával, tehát én egy kicsit óvatos vagyok, be kell, hogy valljam a szabadtéri klasszikus zenei hangversenyekkel, de ennek a helyszínek az akusztikája fantasztikus, önsítés és gyönyörű, tehát mint egy nagyszerű koncertteremben úgy szól ezen a hatalmas színpadon a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. Így lesz idén június 4-én valóban mi adjuk a nyitókoncertet. Terv szerint Bruch, Liszt és Brahms művek lesznek. Balázs János lesz a szólistánk, és a második félidőben a Brahms 4. szimfónia. Egyébként nyáron a Nemzeti Filharmonikus Zenekar fellép opera előadásokon is a Margit-szigeten, és reményeink szerint 27-ben is így lesz majd.
0: Fesztivál.
3: Több száz programmal várja közönségét az idén az Ördögkatlan Fesztivál, amelyet immár 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranya kis településein augusztus 4-e és 8-a között. A Nagyharsányban, a falu határában fekvő egykori kőfejtő területén kialakított szoborparkban, Beremenden Kisharsányban és a községhez tartozó Vilián szőlőbirtokon zajló összművészeti fesztiválon a színháztól a koncertekig, az irodalomtól a filmig, a klasszik zenétől a kortárs művészetig sokféle programon 5 napon át várják az érdeklődőket, írták közleményükben a szervezők. A rendezvény díszvendégei között lesz Grecsó Krisztián, aki személyes történeteit, új verseit, beszélgetéseit és Beck Zolival közös estjét mutatja be, míg Enyedi Ildikó kivételes életművét, a közönséget a finomság, az érzékenység és az emberi kapcsolatok titokzatos mélységei felől megszólító filmjeit vetítésekkel, beszélgetésekkel idézik meg. Bereményi Géza pedig 80 évesen is ugyanazzal a pontos, szeretetteljes és kérhetetlen tekintettel mesél majd, amellyel évtizedek óta írja, rendezi és fogalmazza a dalokba a katlan lakók közös történetét. A programban ifjabb Vidnyánszky Attila a revizorral igyekszik rámutatni a hatalom működésére, míg Mácsai Pál estjén egy személyes jelenlétre épülő, finoman rétegezett színházi találkozás valósul meg történetekkel és gondolatokkal. Koltai Róbert és Darvas Ferenc zenés estje során anekdotákból, dalokból és emlékekből felépülő közvetlen hangú előadást láthatnak az érdeklődők. Balhé Atlasz címmel Baranyában tartja új produkciója főpróbáját a Nézőművészeti Kft. Benne 3 színész, akik nélkül elképzelhetetlen az Ördögkatlan, Katona László, Mucsi Zoltán és Túróci Szabolcs. Idén is különös hangsúlyt kapnak a fiatal alkotók és az együttműködések, így látható lesz többek között a Viktor Pelevin nyomán készült Súlytalanság, egy generációs állapot lenyomata, ahol a valóság szétesése és a belső bizonytalanság válik színpadi anyaggá. A zene terén pedig idén is a nagyharsányi esték lesznek meghatározóak, így mások mellett Platon Karatáva Kis Csillag, a Péter Fibori Love Band, az Esti Kornél, a Csík zenekar, a Bohemian Betyársz, a Besodrom, az Analóg Balaton, a Budapest Bár és a 30Y is fellép. A jazz szerelmesei is találhatnak programokat. Ott lesz Dress Mihály, Borbé Mihály és a 100 éve született Miles Davis-t ünneplő Modern Art Orkesztra is. A fesztivál idei együttműködő partnere Új Buda. A látogatók ízelítőt kaphatnak arról, mi történik a Fonóban, a Bartók negyedben, a Szkénében, a Múban és a B32-ben. Ennek megfelelően érkezik Bereményi Géza és Cseh András új estje a Lüktető idők is Baranyába.
4: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Szabad strandok a Duna mentén, ahol a folyó megtanít lelassulni. A szabad strandok azok a helyek, ahol igazán közel kerülhetünk a természethez. Nem kívülállóként, hanem résztvevőként. Itt nem csak fürdeni lehet, olvasni, lebegni, csendben lenni, figyelni is jó. A Duna egyik legszebb, mégis sokak által meglepően ismeretlen szakasza Koppány-Monostornál, Komárom mellett található. A Koppány-Monostori szabad strand széles partszakasza és nyugodt sodrása miatt kifejezetten alkalmas fürdésre. Túlpart zöldje, a lassan elhaladó hajók és a tágas tér miatt itt tényleg olyan érzése lehet az embernek, mintha egy folyami nyaraláson lenne, nem pedig egy városperemén. Jól kiépített strand lévén van zuhanyzó, pelenkázó, biciklitároló, a szezonban pedig úszómesteri szolgálat is, így a vízisportok kipróbálására is van lehetőség. Budapesthez közelebb, de hangulatában már kisvárosi, barátságos fürdőhely a Szentendrei Postás strand. Ez az egyik legismertebb és legmegbízhatóbb dunai szabad strand a környéken. Rendezett part, fokozatosan mélyülő víz és árnyékos részek jellemzik. Ideális családoknak, de azoknak is, akik egy városi kiruccanást szeretnének összekötni egy délutáni fürdéssel. Szintén a főváros közelében található a Gödis szabad strand, amely régóta a környékbeliek egyik kedvence. A hosszú, füves partszakasz és a nagy fák egy klasszikus nyári délutánhoz tökéletesek. A laza hangulathoz illően érdemes egy pokróccal, könyvvel, hideg italokkal érkezni és csak élvezni a Duna közelségét. Plusz pont, hogy a fővárosból vonattal és busszal is könnyen megközelíthető. A Kisoroszi sziget csúcs gyönyörű természeti képződmény, amely különleges fürdőhelyet biztosít a Dunán. Itt a part fokozatosan mélyül, a víz hőmérséklete könnyen eléri a pancsoláshoz és úszáshoz tökéletes tartományt, a háttérben pedig a Dunaöböl ívei, a zöld partok és a csöndes sodrás adják meg azt a nyári hangulatot, amely az épített strandokból hiányzik. A Verőcei Dunapart kicsit olyan, mintha egy kis kikötővárosban lennénk. A part mentén padok, fák, kis tégek és egy olyan nem sietünk sehova hangulat, amiben ritkán van részünk hétköznap. Dunabogdány. A víz lassan mélyül, rengeteg fa alá behúzódhatunk a nap elől, a folyó íve pedig olyan helyet formál, ahol a fürdőzés egyszerre nyugodt és felszabadító. A strand légköre családias, a napsütésben hosszú árnyékokat vetnek a partmenti fák, így könnyű egész délutánokat eltölteni a vízben, nadrágszárat felhajtva sétálni, vagy éppen egy pokrócon heverészni. A táj egészen különleges a Dunakanyarral a háttérben. Zebegény önmagában megér egy kirándulást, és nincs jobb, mint egy pihentető csobbanással zárni a túránkat. Sok árnyékos hely ugyan nincs az aprócska strand területén, ellenben öltöző és ingyenesen használható napozóágyak igen. Varázslatos hangulat vár bennünket a nap bármely szakaszában, de kora este vannak a legszebb fények. Rózsaszínes, hosszan elhúzódó alkonyra számíthatunk.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó reggelt kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség a székesfehérvári épületomlás ügyében. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület összeomlásakor egy férfi a romok alá szorult, akit több órás mentőakció során mintegy 140 tűzoltó és önkéntes mentőszervezet közreműködésével sikerült kimenteni. A sérültet a mentők már a törmelék alatt ellátták, fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát alkalmaztak nála, állapota azonban a kiszabadítást követően kritikussá vált. Rövid újraélesztés után intubálva, lélegeztetve szállították kórházba életveszélyes állapotban. A férfi súlyos alsó végtagi, medencetáji és belső sérüléseket szenvedett. A hatóságok azt vizsgálják, hogy történt-e mulasztás a bontási munkálatok során. Az orosz nyomozóbizottság szerint 7 drón maradványait találták meg a másfél héttel ezelőtt Starobilszkiban történt támadás helyszínén, amelyben 21 diák meghalt egy luhanszki pedagógiai szakközépiskolában. A hatóságok állítása szerint a drónokat Harkiv megyéből indították, a terrorcselekmény miatt indítottak eljárást. Az ügyben az ukrán drónerők és a katonai hírszerzés vezetőjét is felelőssé teszik. A támadásban 45-en megsérültek, közülük 7-en továbbra is kórházban vannak. Pénzmosás gyanújával vizsgálja a brüsszeli ügyészség a londoni Wise Fintech céget. A hatóság szerint az érintett tranzakciók összértéke meghaladja a 500 milliárd eurót. A vizsgálat azt nézi, hogy nemzetközi bűnszervezetek használhatták-e a Wise Europe szolgáltatásait pénzmosásra. A vállalat közölte, hogy együttműködik az ügyészséggel és folyamatosan fejleszti védelmi rendszereit. A hírre a vállalat részvényei 10%-ot estek a londoni tőzsdén.
0: Tőzsde hírek.
1: Csökkenéssel zártak tegnap a vezető nyugat-európai tőzsdék. A londoni FTSE 0,7%, a frankfurti DAX 0,4% mínusszal zárt, a párizsi CAC 0,5%-kal gyengült. Milánóban 0,5%-os, Madridban 1%-os gyengüléssel zárult a kereskedés. Amerika viszont pluszban fejezte be. A Dow Jones 0,1%, az S&P 500 0,3% és a Nasdaq 0,4%-os emelkedésben zárt. Idehaza a budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 0,6%-os csökkenéssel 133.797 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,4 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,7%-kal 3.918 forintra, a Magyar Telekom 1,4%-kal 2666 forintra erősödött. Az OTP 1,6%-kal visszaesett 40.920 forintra, míg a Richter 2,2%-kal 12.560 forintra gyengült. Rekordforgalmat kezelt a Hungarokontroll a Bajnokok Ligája döntő hétvégéjén. A torony és az eprocs szolgálat több napon is megdöntötte a tavalyi 476 gépmozgásos abszolút csúcsot. Május 28-án 557, pénteken 653, szombaton pedig 618 gépmozgást irányítottak. A legnagyobb terhelés vasárnap volt, amikor 759 utat kezeltek. A kiugró forgalom a budapesti BL döntőhöz kapcsolódó légi közlekedést tükrözi.
0: Időjárás jelentés.
1: Keleten eleinte még lehetnek felhős tájak, de délelőtt ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 2026. június másodika van. Jó napot kívánok! Önök a Trend FM-et hallják az FM 94 kezdő, az FM 94.2-n is kezdődik a Reggeli Monitor, csak sikerült kimondanom. Az Aniták és a Carmenek ünneplik nevük napját még sok mindenki mással együtt, majd ezt is megbeszéljük. A mikrofonnál Németh László, illetve velem szemben a hírszerkesztő Somodi Evelin. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt!
1: Na, milyen volt a nyaralás? Mert hogy ez a lány nyaralt.
2: Igen, hát májusban én megkezdtem a szezont Valenciával.
1: Így van.
2: Jelentem, készen állnak a turisták fogadására, ott már abszolút zajlik a nyár. A tenger az már teljesen elviselhető hőmérsékletű, tehát érdemes elmenni. Mert amit itthonról látunk, hogy például ott 24-25 fok van, az valójában 32-33-nak érződik, tehát most van igazából egy ilyen jó, kellemes nyári meleg.
1: Na, mondhatnám, hogy Dolce Vita, de hát az olaszul van, de majd megnézzük, hogy hangzik ez spanyolul. És nálunk, illetve hozzánk jut valami ebből a melegből?
2: Hát elképzelhető, hogy ezért lesz ennyi vihar a héten, mert azért érkeznek a 30 fokok, ahogy néztem, de minden napra írja az ivatart is itt a Hungarometnek a honlapja. Úgyhogy igazából erre kell számítani, hogy jönnek az ivatarok. Ez ugye mindig beszéljük, hogy a mezőgazdaságnak nagyon jó és szükséges.
1: Szeretik a
2: növények,
1: eleget
2: nem is fog esni azért ilyen szempontból.
1: Soha nem esik eleget.
2: De azért jön a meleg is, tehát már holnap is 30 fokos csúcs lesz, ma is 29 a csúcs, úgyhogy abszolút azért kúszunk bele a nyárba.
1: Teljesen hibátlan, mi pedig belevágunk a hírekbe.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jelentősen átrendeződött a magyar közszféra bérszerkezete 2019 és 24 között a GKI gazdaságkutató szerint.
2: Az elemzés alapján a célzott béremelésekkel az orvosok jártak a legjobban. Az általános orvosok reálkeresete 2019-hez képest több mint a kétszeresére nőtt, míg a szakorvosoké 78%-kal emelkedett. Ezzel szemben az ápolók és asszisztensek bére csak 39%-kal nőtt reálértéken, ami jelentős bérfeszültséget okozott az egészségügyben. Az oktatásban a tavalyi bérrendezés hozott fordulatot, a pedagógusok keresete több mint 50%-kal, a szakoktatóké 74%-kal emelkedett reálértéken.
1: A rendvédelmi és fegyveres szerveknél ugyanakkor a bérek növekedése elmaradt, a nyomozók reálkeresete 5 év alatt 27%-kal csökkent.
2: A GKI szerint a közszférában ma a szociális munkások keresnek a legkevesebbet. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a diplomás munkakörök többségében továbbra is jelentős alulfizetettség tapasztalható.
1: Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség a székesfehérvári épületomlás ügyében.
2: A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület összeomlásakor egy férfi a romok alá szorult, aki több órás mentő akció során mintegy 140 tűzoltó és önkéntes mentőszervezet közreműködésével sikerült kimenteni. A sérültet a mentők már a törmelék alatt ellátták, fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát alkalmaztak nála, állapota azonban a kiszabadítást követően kritikussá vált. Rövid újraélesztés után intubálva lélegeztetve szállították kórházba életveszélyes állapotban. A férfi súlyos alsó végtagi medencetái és belső sérüléseket szenvedett. A hatóságok azt vizsgálják, történt-e mulasztás a bontási munkálatok során.
1: Kötelező taxiadatszolgáltatást vezet be a BKK.
2: A TaxiTrack nevű saját fejlesztésű alkalmazást minden budapesti taxiszolgáltatónak használnia kell. Az applikáció valós időben rögzíti a járművek helyzetét, valamint a taxaméter indítását és leállítását. A BKK szerint a rendszer átláthatóbbá és biztonságosabbá teszi a taxizást, miközben hatékonyabb ellenőrzést tesz lehetővé. A bevezetés türelmi időszakkal indul, vagyis a kezdeti időszakban nem alkalmaznak azonnali szankciókat.
1: Leváltották Lenkei Mirtilt a digitális kormányzati ügynökség éléről.
2: A Telex több forrásra hivatkozva azt írja, hogy a DKÜ új vezérigazgatója a szervezet eddigi gazdasági vezérigazgató helyettese Kovács Miklós lett. Lenkei korábban egy évtizeden át vezette a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt, ahol több mint 1500 milliárd forint értékű kommunikációs közbeszerzésről döntöttek. Az új vezető a dolgozóknak küldött levelében két folyamatban lévő állami számvevőszéki ellenőrzésről és további átvilágításokról írt. Kovács Miklós szerint a cél a teljes transzparencia és az átlátható gazdálkodás megerősítése.
1: Torockai László vezetheti majd a végrehajtói visszaéléseket vizsgáló bizottságot.
2: Ezt Magyar Péter miniszterelnök a Mi Hazánk elnökének feltett kérdését követő viszontválaszában ismertette.
1: Májusban alacsonyabb lett a beszerzési menedzserindex mutatója idehaza, de még fellendülést mutat.
2: Az érték 50,2-re csökkent az áprilisi 50,4 pontról. A vizsgált részindexek többségében lejjebb jöttek. A Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság elemzője szerint a beszerzési áraknál az energiaárak jelentik a legnagyobb problémát. A válaszadók 7-8 terméknél jeleztek hiányt, ezek mind olajszármazékok. Júniusban minden vállalat fordulatban reménykedik. Kosztyal Dánielt hallják.
3: Azt tudjuk mondani, hogy az újrendelésnél és a termelésnél is bár pozitív mindkét index, de az újrendelés 4,7% ponttal csökkent, a termelés pedig 2,2% ponttal csökkent, tehát azok azért annyira nem biztatóak. Cserébe egyébként a foglalkoztatás most bővült, és majdnem 5% ponttal emelkedett, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy az azért bizakodásra ad okot. Azt lehet mondani, hogy az árak emelkedése is kicsit mérsékeltebb volt, és azt mondták a vállalatok, hogy a gyenge kereset ellenére igyekeznek készleteket felhalmozni, úgyhogy hogyha mondjuk a kereslet és a beruházási döntések is beindulnak, akkor a vállalatok készek ezeket teljesíteni, ami azért jó hír.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 133.797 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 25,4 milliárd forint volt, a vezető papírok ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
2: A MOL 1,7%-kal 3.918 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,4%-kal 2.666 forintra erősödött. Az OTP 1,6%-kal csökkent 40.920 forintra, míg a Richter 2,2%-kal gyengült 12.560 forintra.
1: Csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
2: A londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 4%-os mínusszal zárt, a párizsi CAC 0,5%-kal gyengült, Milánóban is 0,5%-os, Madridban pedig 1%-os volt a gyengülés.
1: Amerika pluszban fejezte be a napot.
2: A Dow Jones 1-tized, az S&P 500 3-tized, a Nasdaq 4%-kal emelkedett.
1: Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol általában vegyes szokott lenni a kép, úgy néz ki, hogy most is az. A térségben irányadó tokiói Nikkei 1,4%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 1-tized, a szingapúri Börze 4%-kal áll a negatív tartományban. Az indiai Sensex 4%-kal csökken, a Shanghai Composite pedig 1%-kal nő. A bankközi devizapiacon 1 euró 355 forint és 71 fillér, egy amerikai dollár 305 forint 66 fillér, egy svájci frank 388 forint és 18 fillér. És a végére egy ennivaló hír. Már soha nem fog annyi krumpli teremni, mint amennyire szüksége lenne az országnak, de ez nem feltétlenül probléma, ezt mondja a Magyar Burgonya Szövetség és Terméktanács szóvivője.
2: 15 évvel ezelőtt mintegy 15 ezer hektáron foglalkoztak vele, ma mintegy 6300 hektáron. Kulich Éva szerint csak az év egy részében szorulunk importra.
4: Most olyan 6300-nál tartunk, talán picit kevesebben. Pánikra nincsen ok, hiszen a magyarországi burgonya termesztés, főleg a korai időszakban a korai burgonya nagyon jól megoldott magyarországi alapanyaggal, és addig az ideig, amíg jó minőségben tárolható a Magyarországon termesztett burgonya, addig is fedezi ez a hektár terület a megtermesztett alapanyagnak megfelelő mennyiségeket, és körülbelül ez a februártól május vége, júniusig, amikor importra szorulunk.
0: Időjárás jelentés.
2: Keleten eleinte még lehetnek felhős tájak, de délelőtt ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A hír összefoglalót megelőzően szóba került Valencia, ahol ugye szőke lányokat mártanak a tengervízbe. Nézzük, hogy mi a helyzet a vizek hőmérsékletével. Itthon a Duna 20 és 21 fok között váltakozik, hasonlóan a Tiszához. A magyar tavak közül a Balaton 20 fokos, a Velencei tó 21, a Fertőtó szintén 21 fokos, a Tiszató kicsit melegebb, 22 fokot mutat. A földközi tenger a Costa Bravánál Spanyolországban 22, a Côte d'Azurnél Franciaországban 23 fokos, az Adria 21 fokos az Isztriánál, és 24 fokos az olaszországi Rimini partjainál. Ezt nem tudom, hogy csinálja, de biztos, hogy különleges. És a Vörös-tenger, ami állandó sláger nálunk, az izraeli partoknál 23, az egyiptomi partoknál 24 fokos.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot mindenkinek. Már soha nem fog annyi krumpli teremni, amennyire szüksége lenne az országnak, de ez nem feltétlenül probléma. Ezt mondja a Magyar Burgonya Szövetség és Terméktanács szóvivője. Kulik Éva azzal indokol, hogy a klímaváltozás olyan mértékben hat a növényre, hogy idehaza öntözés nélkül már nem él meg. Szemben a 15 évvel ezelőtti mintegy 15 ezer hektáros termőterülettel, ma mintegy 6300 hektáron termelnek burgonyát Magyarországon. A fogyasztás is csökkent, mert a gasztronómia színesebb. Emszücs Péter interjúja következik.
0: Reggeli Monitor.
2: Megtermeljük azt a krumplit, amit megeszünk Magyarországon?
3: Ez igen provokatív kérdés, azt kell, hogy mondjam, hogy nem, de ez nem biztos, hogy ez baj.
2: Mert?
3: A magyar klimatikus viszonyok jelenleg sem a legkedvezőbbek az étkezési burgonya termesztésére, de korábban sem voltak teljes mértékben azok. Az elmúlt 5 évben viszont az asszály, a klimatikus változások teljes mértékben elindultak abba az irányba, hogy öntözés nélkül már egyáltalán nem tudom burgonyát termeszteni, és ha még a vetésforgó szükségességét is megtartjuk, illetve arra is odafigyelünk, hogy a növényvédőszerek kivonása, ami zárójel üdvözlendő is lehetne, de ennek célja viszont a humán oldalról maximálisan egyet tudunk vele érteni, a növény egészség oldaláról viszont nem teljesen egyértelmű, az okozott mondhatni kár vagy probléma. Ezzel együtt, közel a hármassal együtt azt tudjuk mondani, hogy egyre kevésbé valószínű az, hogy a magyarországi viszonyok, klimatikus és talajviszonyok nagyon megfelelőek lennének az étkezési burgonya termesztésnek.
2: Mennyit kell pótolni importból?
3: Kezdeném egy picit onnét, hogy klasszikusan, amit el szoktunk mondani ökölszámokat, az az, hogy 10 évvel ezelőtt körülbelül olyan 15 ezer hektár burgonyavetés területünk volt, ami kifejezetten csak étkezési burgonya, de ezen termesztettek azért az ipari burgonyának nevezett chips burgonya alapanyagokat is. Tehát körülbelül ez az a hektárnyi terület, ami fedezte a 15 évvel ezelőtti étkezési burgonya szükséget. Most olyan 6300-nál tartunk, talán picit kevesebben. Pánikra nincsen ok, hiszen a magyarországi burgonya termesztés, főleg a korai időszakban a korai burgonya nagyon jól megoldott magyarországi alapanyaggal, és addig az ideig, amíg jó minőségben tárolható a Magyarországon termesztett burgonya, addig is fedezi ez a hektár terület a megtermesztett alapanyagnak megfelelő mennyiségeket, és körülbelül ez a februártól május vége júniusig, amikor importra szorulunk.
2: Nincsenek olyan fajták, amik jól bírják a száraz időjárást?
3: Mindig el szoktuk mondani, hogy a burgonya eredendően Bolívia, Perúból származik, na most ez az időjárás, ez nagyon nem hasonlít a mi időjárásunkhoz. Persze ezek a növények már egyáltalán nem lennének termeszthetőek itt Magyarországon, hogyha közben nem lett volna rengeteg fajta kísérlet és nemesítés. Többek között a szárazságszűrés irányába, többek között a nagyobb hozam felé, illetve abba az irányba is tolták a fajta genetikai kísérleteket, Hogy inkább rezisztens fajtákat használjunk és termesszünk az Európai Unióban és Európában. Igen, vannak olyan fajták, amik jobban szeretik a szárazságot, vagy mondanám, hogy kicsit szárazságtűrőbbek. Ezeket most is nagy biztonsággal tudjuk termeszteni, bár ugye öntözés szükséges, mert például a nagyon meleg és napos és homokos talajjal rendelkező Csongrád megyei régióban.
2: Azt mondja, hogy nem baj feltétlenül, nem termeljük meg a saját célra szánt mennyiséget. Mondok egy másik példát, ezt gondolták sokan a cukorrépáról meg a cukorról, azután egyszer összeomlott a cukoripar és a csillagos árat kérte a boltokban, meg korlátoztak. Nem járhatunk így a krumplival?
3: Nagyon bízunk benne, hogy nem. Egyrészt ennél sokkal jobban szemmel tartjuk ezt a nagyon fontos, nem csak számunkra, hanem élelmezés szempontjából is nagyon fontos alapanyagot, hogyha most nem csak Magyarországra, hanem Európára és egy kicsit jobban a világra is kitekintek, akkor most illik ebbe a szövegkörnyezetbe az, hogy elmondhassam, hogy olyannyira figyelünk arra, hogy legyen a világnak étkezési burgonyája megfelelő mennyiségben és minőségben, hogy a WHO 2024-ben nevezte meg május 30-át a burgonya nemzetközi világnapjává, és leginkább azért, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire fontos nép élelmezési alapanyag, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy Magyarországon is, ha máskor nem, akkor ebben a májusi időszakban, ami egyébként összekapcsolódik ugye az új burgonya első megjelenésével, és nagyon sok mindennel nálunk a burgonyában a május az a megújulás időszaka, tehát ha másért nem, akkor ebben a hónapban is erre nagyon oda kell, hogy figyeljünk, hogy ez ne fordulhasson elő. Nagyon jó fajta genetikájú burgonya vetőmagokat tudunk vásárolni a magyarországi felhasználásra, és természetesen a nagy burgonya termesztő országoktól, jelesül Franciaországból, Hollandiából is, Németországból, úgyhogy remélem, hogy ha más nem, akkor a Magyarországon székelő és dolgozó Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács is egy picit segítségül lehet abban, hogy összefogja a termelőket Magyarországon is, és azért odafigyeljen többek között arra is, hogy hogyan működik a jó burgonya termesztés például Európában.
2: Hát például lehet, hogy úgy öntözni kellene. A öntözésügyben pedig most függetlenül a krumplitól azért itt az elmúlt 15-20 évben igazán látványos dolog nem történt. Ugyanakkor vannak új technológiák, amik adott esetben talán segíthetnek. Pont pár héttel ezelőtt volt arról szó, hogy a földbe tesznek csövet, és akkor direktbe tudnak szántóföldi növényeknél vizet juttatni. Ráadásul ugye nincsen párolgás, jobban lehet, hogy mondjam, felhasználni a vizet ilyen szempontból. A krumplinál akár adott is lehetne, bár mondjuk ugye probléma az, hogy a krumplit ki kell szedni a földből, de hogy vannak olyan technológiák, amikkel azért lehet jól gazdálkodva öntözni?
3: Nekünk is mindenféleképpen, akik burgonya termesztéssel foglalkoznak, mindenképpen gondolnia kellett arra, hogy folyamatosan fejlessze egyrészt az öntözés elérhetőségét, hiszen többször hangsúlyoztuk már, hogy burgonyát termeszteni öntözés nélkül lehetetlen már Magyarországon az elmúlt 5 évben. Az egyik az ez, a másik pedig az, hogy jól gazdálkodjunk az elérhető vízkészlettel. Meg kell, hogy jegyezzük azt is, hogy az is nagyon-nagyon problémás, hogy az évről évre a talaj nedvességtartalma nem megfelelő. Már a talajban bent tartott víz a téli időszakban nem tud visszapótlódni ősszel-télen, és tavasszal sincsenek olyan csapadékok, most az idén volt egy 2 hetes havazás, nem segített annak az olvadt hómennyiségnek a talajba jutatása abban, hogy körülbelül 1/10%-a van meg a talaj nedvességtartalmának, aminek a talajban kellene, hogy legyen, és ez nagyon fontos, hogy a burgonyának ez nagyon szükséges lenne. Nálunk a úgynevezett talajba közvetlenül juttatott nedvesség az nem jó technológiai irány, nekünk ha úgy mondjuk fölülről, mint hogyha esőztetnénk, úgy kell öntöznünk. Ez természetesen további fejlesztéseket igényelt nálunk is, főleg a nagyobb hektár területeken, ahol összefüggő területek vannak, akár burgonyában, akár más egyéb gazdasági növényekben. Ugye a klasszikus dobos rendszerű öntözés, amit fizikai munkával húzni kell, kézzel kell irányítani, stb. Azok nagyon megfelelőek az ilyen 100 hektár alatti gazdáknál, de a nagyobb területeken. Ez a lináros technológiával dolgozunk, ami gyakorlatilag most például van egy olyan nagyobb gazdálkodónk, ahol kb. 1000 hektár öntözését biztosítja, 14 berendezés, ami a korábbi áram és visszahasználásának kb. A felét használja most, ugye ez tavaly került átadásra, és ebben már ugye lassan egy éves tapasztalatuk lesz. Itt például azzal együtt, hogy új szivattyúk kerültek elhelyezésre, ezt úgy kell elképzelnünk, hogy itt nem a csatorna vagy a vízrendszer van a talajban, hanem az elektromos hálózat van a talajban, és gyakorlatilag emberi tényező nélkül két fővel lehet ezt a 1000 hektárnyi öntözést, a 14 berendezést tervezni és irányítani a technológia segítségével, hiszen gyakorlatilag kézben telefonról tudják irányítani wifi-jel segítségével, hogy hogyan kvázi vonuljanak ezek a körülbelül 1 kilométer hosszú öntöző hálózatok, ami gyakorlatilag porlasztásos technológiával, modern szórófejekkel, egészen apró vízcseppecskéket, kvázi vízpermetet sugároznak a növényzet tetejére.
2: Többet eszünk burgonyát, mint mondjuk 10-15 éve, vagy inkább ez egy picit visszaesett, mert hogy az étkezéssel kapcsolatos információk tömkelege, az bizony más irányba is mozgatja a népeket.
3: Összességében kevesebbet eszünk burgonyát, két dolog miatt is. Ugye azok a felmérések, például KSH és fogyasztási, illetve vásárlási szokások felmérései, azon burgonyát, és ezt mindig el szoktuk mondani, azoknak a burgonyák mennyiségét méri, ami a háztartási fogyasztásban használódik el, azaz elmegyünk a közérbe, kiskerbe, és megvásároljuk, és otthon feldolgozzuk. Azok nincsenek ebben benne, azok a mérőszámok, amiket gasztronómiai helyeken, illetve közétkeztetésben használunk, illetve ugye ezen mérőszámok nem tartalmazzák a mi fagyasztott, illetve egyéb konzervipari felhasznált alapanyagokat sem. Ez az egyik. A burgonya viszonylag egy magas szénhidrát tartalmú alapanyag, nem véletlenül mondjuk élelmezésügyi alapanyagnak is, de azt egy picit most szóljon belőlem az élelmiszer technológus, meg kell jegyeznünk, hogy a rizs és a tészta, őket megelőzve körülbelül 1/3 kevesebb a szénhidrát tartalma, tehát okosan, jól beilleszthető a táplálkozásba, azt szoktam mondani, hogy természetesen nem az olajban sült burgonyáról, hanem a főtt burgonyáról, vagy például most az új burgonyáról van szó, aminek nagyon friss, magas a víztartalma, és könnyen elkészíthető belőle egy jó ízű köret.
0: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
3: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autovallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetben sérült gépjármű veszteg el a Szélkámán téren a Krisztina körútnál a Margit körút felé a külső sávban. A Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre készüljenek. Terített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Balatoni úttól és tovább a Budaörsi út is, a 10-es főút Solymártól befelé, illetve erős a forgalom a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határúttól, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői úttól befelé, a Pesti úton befelé a Jászberényi út közelében, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacso-Pongrác úti felüljáró előtt. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Kovács Botont, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 7 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. 1793-ban Franciaországban a jakobinusok Robespierre vezetésével átvették a hatalmat ezen a napon június 2-án, és megkezdődött az úgynevezett jakobinus diktatúra, amely alapvetően nem tartott sokáig, viszont rendkívül véres volt. A guillotine nevű kivégző eszköz, ami ugye egy ilyen nagy penge, ami leszaladt fölőről, és hát gyakorlatilag mondjuk így, hogy fővesztésre használták, illetve találták ki, akkoriban kezdte el élni első virágkorát. A kivégzéseket rendkívül látványosan lehetett vele végrehajtani, ezért is használták előszeretettel, egyébként francia találmány, és még a 20. században is használták a gyarmatokon a II. Világháború után. Jövünk a hírekkel, itt a Trend FM-en, az FM 94.2-n Budapesten és környékén, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok, jó reggelt és szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
5: A Hezbollah támogatja a Libanon egész területére kiterjedő tűzszünetet, amennyiben Izrael is betartja azt és leállítja a légicsapásokat, ezt jelentette ki egy libanoni képviselő.
6: A libanoni kormány szerint a síta szervezet elfogadta az Egyesült Államok javaslatát az ellenségeskedések kölcsönös beszüntetéséről. A tervezet szerint Izrael leállna Beirut déli külvárosainak bombázásával, cserébe a Hezbollah leállítaná az Izrael elleni támadásokat. Korábban Donald Trump is arról számolt be, hogy a felek ígéretet tettek a harci cselekmények felfüggesztésére. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök már is belpolitikai kritikákkal szembesült a légi csapások leállítása miatt.
5: Hét drón maradványait találták meg a május 22-i Sztarobilszk kitámadás helyszínén, az Orosz Nyomozó Bizottság szerint, amelyben 21 diák meghalt egy Luhanszki középiskolában.
6: A hatóságok állítása szerint a drónokat Harkiv megyéből indították és terrorcselekmény miatt indítottak eljárást. Az ügyben az ukrán drónerők és a katonai hírszerzés vezetőjét is felelőssé teszik. A támadásban 45-en megsérültek, közülük 7-en továbbra is kórházban vannak.
5: Ismét tengerre indulhat a hantavírustól megtisztított Hondius óceánjáró.
6: A holland óceánjárót üzemeltető társaság szerint a hajót teljesen fertőtlenítették, és a hatóságok már nem látnak fertőzés veszélyt. A vizsgálatok szerint a hantavírus az utasokkal került a fedélzetre, nem magáról, a hajóról származott. A korábbi legénység még karanténben van, ezért a személyzetet teljesen kicserélték. A Hondius június 6-án indulhat a Spitzbergákra, majd onnan a Jeges-tenger felé.
5: Ukrajna hosszú távú LNG-szállításról állapodott meg Litvániával.
6: A megállapodás alapján cseppfolyósított földgáz érkezhet Ukrajnába a litvániai Klaipedai terminálon keresztül, akár amerikai és közel-keleti termelőktől is. Kijev azért növeli az importot, mert Oroszország fokozta az ukrán földgáztermelési infrastruktúra elleni támadásokat. Ukrajna közben felajánlotta a föld alatti gáztárolóinak használatát is. A két ország a drónvédelemben is szorosabb együttműködésre készül, Litvánia pedig továbbra is sürgeti Ukrajna mielőbbi uniós csatlakozását.
5: Malajziában megtiltották a 16 év alattiaknak az önálló közösségi média fiókok létrehozását.
6: Az új szabályozás a nagy platformokat, köztük a Facebookot, az Instagramot, a TikTokot és a YouTube-ot életkor ellenőrzés bevezetésére kötelezi. A maláj kormány szerint a cél a gyerekek védelme a káros tartalmaktól, az online zaklatástól és a túlzott használatra ösztönző funkcióktól. A már meglévő fiókok ellenőrzésére fél évet adnak, a szabályokat megszegő cégek pedig jelentős bírságot kaphatnak. A korlátozást a családok vegyesen fogadták, miközben világszerte egyre több ország vizsgál hasonló intézkedéseket.
5: Oroszi Beatrixot nevezte ki az országos tiszti főorvosi posztra az egészségügyi miniszter.
6: A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban már megkezdődött az átadás-átvétel, amelynek során az új vezetés hivatalosan is átvette a feladatokat. A korábbi tiszti főorvos Súrján Orsolya helyére érkező Oroszi Beatrix kinevezését a minisztérium új szemléletet és új irányt hozó váltásként értékelte. Az egészségügyi miniszter posztja szerint a cél a népegészségügyi rendszer megerősítése és az egészségügyi befektetések növelése.
5: Akár egy családi nyaralására is megspórolható tudatos autóvásárlással.
6: A Bankmonitor elemzője szerint az autóhitelek esetében a legolcsóbb és legdrágább banki ajánlat között 3 millió forintra havonta több mint 10 ezer forint lehet a különbség. Ez 7 év alatt mintegy 900 ezer forintos megtakarítást jelenthet. Argyelán József szerint a tudatos autóvásárlás alaplépése a bankok megversenyeztetése.
7: Ha valakinek 3 millió forintot kell felvennie 7 éves futamidőre, akkor a legkedvezőbb ajánlatra durván 4,1-4,2 millió forintot, míg a legdrágább ajánlatra 5,1 millió forintot kell visszafizetni. A különbség azért 7-800 ezer forint, abból azért már kijöhet egy nyaralás. De hogyha mondjuk valaki egy újabb autót szeretne, és arra mondjuk egy nagyobb összeget, 8 millió forintot szeretne felvenni szintén 7 éves futamidőre, ott azért 11 millió forint fölött van a legolcsóbb esetben egy picivel a teljes visszafizetendő összeg, és 12,5 millió, hogyha valaki a legrosszabb ajánlatot választja, az azért már több mint másfél millió forintos differencia. Ebből meg már egy nagyon-nagyon jó nyaralás is kijöhet, tehát a körültekintő hitelválasztáson rengeteget lehet spórolni.
5: Elsősorban politikailag indokolható egyes tisztségviselők leváltása egy ilyen történelmi helyzetben.
6: Erről beszélt a Euronews-nak adott interjújában Baka András, a legfelsőbb bíróság 2012-ben elmozdított elnöke. Az egykori főbíró szerint az érintett állami vezetők tevékenysége még a jelenleg hatályos alaptörvény szabályaival sem volt összhangban, és fennáll a lehetőség, hogy politikai kinevezetként a szükséges változások útjába álljanak. Baka András a tisztségviselők leváltását egyszeri és utolsó alkalommal történő intézkedésként tudja elfogadni, amelynek célja nem a magyar alkotmányos gyakorlat megtörése, hanem éppen annak helyreállítása lehet.
5: Lemondott a civil összefogás közhasznú alapítvány kuratóriumának kura éléről Csizmadia László.
6: A békemeneteket szervező civil összefogás fórum alapítója azzal indokolta döntését, hogy közel 80 éves, ezért átadja a vezetést a fiatalabbaknak. Csizmadia László cáfolta, hogy leváltották volna, a kuratórium ifjabb Lobnici Zoltánt választotta meg új vezetőnek, a távozó elnökre tiszteletbeli elnökként és tanácsadóként továbbra is számítanak.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6,1%-os csökkenéssel 133.797 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 25,4 milliárd forint volt, a vezető papírok ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
6: A MOL 1,7%-kal 3.918 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,4%-kal 2.666 forintra erősödött. Az OTP 1,6%-kal esett vissza 40.920 forintra, míg a Richter 2,2%-kal gyengült 12.560 forintra.
5: Csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
6: A londoni FTSE 7%-a, a frankfurti DAX Index 4% mínusszal zárt, a párizsi CAC-on 0,5%-kal gyengült, Milánóban 0,5%-os, Madridban 1%-os volt a gyengülés.
5: Amerika pluszban zárt.
6: A Dow Jones 1/10, az S&P 500 3/10 és a Nasdaq 4%-os pluszban fejezte be.
0: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
5: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 355 forintba és 65 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 305 forintot és 57 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 69 fillért kell fizetni, a lengyel zloty árfolyama 83 forint 95 fillér, a cseh koronáé 14 forint 65 fillér, egy angol font 411 forintba és 44 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 1%-kal csökken, a Shanghai kompozit és az indiai Sensex 1,1%-kal teszi ugyanezt, a hongkongi Hang Seng 0,5%-kal, a szingapúri börze 0,5%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1%-kal csökkent, 91 dollár 19 centre, a Brent jegyzési ára 9,1%-os mínuszban, 94 dollár 14 centen hordonként. 9,1%-kal erősödött az arany, 4547 dollárba és 10 centbe kerül a sárga nemesfém unciánként a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
6: Keleten eleinte még lehetnek felhőstájak, de délelőtt ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, csak helyenként lehet élénk a légmozgás, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
5: A női világ első fehér orosz Arina Sabalenka két játszmában legyőzte a világranglista korábbi éllovasát, a japán Osaka Naomit, a francia nyílt teniszbajnokság 8. döntőjében. Sabalenka majdnem másfél órás csata után lépett a legjobb 8 közé, ahol az orosz Diana Schneider lesz az ellenfele. Győzelemmel kezdte a felkészülést a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó VB-re a norvég, a török és az osztrák válogatott. A törökök 4-0-ra győztek Észak-Macedónia ellen Isztambulban, Norvégia Svédországot győzte le Oszlóban 3-1-re, Ausztria pedig hazai pályán Bécsben nyert 1-0-ra. A világbajnokság mérkőzéseit az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában játsszák majd összesen 48 csapattal.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
1: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
2: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hogyha blokklánc technológiáról beszélgetünk, illetve beszélgettünk nagyon sokat az elmúlt években, akkor nyilván nagyon sokszor kiemelted a biztonság kérdését, hogy mennyi mindenben biztonságosabb, mint a mai hagyományos rendszerek. Ellentétül hoztuk a Certiq nevű kriptobiztonsági cég adatait, illetve az adataiból kiolvasható részleteket, mert hogy azt mondja ez a cég, hogy a decentralizált pénzügyi megoldások terjedésének a legnagyobb gátja az pont a biztonsági rés, tehát hogy rengeteg hacker támadás éri ezeket a megoldásokat, és a további terjedésnek, illetve annak, hogy a hagyományos pénzügyi rendszer ezeket a megoldásokat használja, pont az a gátja, hogy nagyon sok a támadás. Na most ez kicsit nekem ellentmond ahhoz képest, ahogy eddig beszélgettünk a blokklánc technológiáról.
2: A blokklánc egy nagyon-nagyon biztonságos technológia, feltéve, hogyha az jól van megtervezve és jól van lefejlesztve. Elsősorban az okos szerződésekről van szó, hogyha rosszul van lefejlesztve egy okos szerződés, akkor nem biztonságos. A Certiq az pedig egy olyan vállalkozás, ami kódokat auditál. És nekünk van személyes tapasztalatunk ezzel a céggel, ugyanis amikor mi lefejlesztettük, egyébként korán sem a legkomplexebb rendszerünket, elküldtük, hogy auditálják le, akkor ők visszaküldték, hogy ők ilyen komplex rendszert nem tudnak auditálni, mert ők automata auditokat csinálnak, végigfuttatják rajta az automata rendszerüket, úgyhogy ők ezt nem vállalják. Nagyon nehéz volt találni olyan céget, végül a Budapesti Műszaki Egyetem tudta megcsinálni, és egy hatalmas munkát és gyönyörű munkát végeztek, de erre a Certiq nem volt alkalmas. Ő ezt a témát szereti az asztalon tartani, hiszen ez reklám számára, hogy ő dobja be ezeket a témákat. Megjelent egy cikkjük áprilisról, és ott az ő statisztikájuk volt, hogy a április 30 napjából 27 napon volt támadás. Én ezt nem hiszem, én nem tudom elképzelni, hogy volt olyan nap, hogy nem volt sikeres támadás. Hogyha van egy informatikai rendszer, ahonnan értéket lehet ellopni, akkor azt nagyon-nagyon aktívan fogják támadni, ez a természetrendje. És igen, nagyon sokszor vannak támadások, sikeres támadások. Itt, amiket felhoztak példába egyébként, én ott még felhívtam a figyelmet arra, hogy vannak olyan támadások, amikor informatikai hibákat, sebezhetőségeket használnak ki, de ugye a Bybit elleni 2025-ös februári sikeres támadás, ott egy emberi figyelmetlenséget használtak ki. Ugye ez volt a történelem, legalábbis a kriptovilágban mindenképpen, a történelem legnagyobb hacke, ahol több mint másfél milliárd dollárt tudtak ellopni, de ott ezt a tranzakciót a Bybitnek a CEO-ja, ő mondta el a történteket, ő ezt jóvá hagyta figyelmetlenségből, mert nem nézte meg, hogy mit hagy jóvá. Az emberi hibát nem lehet kiiktatni. Az AI megjelenésével nagyon könnyen hozzá lehet férni olyan rendszerekhez, amik az open source platformokon, hiszen nyitottak a kódok, automatikusan keresik a sebezhetőséget. És hogyha egy hacker csapat mondjuk egy-két sikeres támadás után már rendelkezik tőkével, akkor nem probléma néhány ezer dollárt elkölteni arra, hogy 0-24-ben folyamatosan keressék a sebezhetőségi hibákat, és ha találnak, azt ki fogják használni, ugyanis ezzel pénzhez tudnak jutni.
1: Tehát akkor a mesterséges intelligencia terjedésével és okosodásával erre reagálnak a cégek? Megtörténtek már azok a fejlesztések, amivel ki tudják iktatni ezt a támadási felületet?
2: Az a helyzet, hogy ez folyamatosan történik, és folyamatosan kell, hogy történjen, hiszen ahogy az egyik oldal, tehát a támadó oldal egyre fejlettebb ezen a területen, hiszen azok az AI megoldások egyre fejlettebbek, amik a sebezhetőségeket keresik, nagyon hasonló eszközökkel a védekező oldalon is kell dolgozni, és hogyha létezik sebezhetőség, már pedig egy nagy komplex rendszernél általában létezik, akkor az a kérdés, hogy ki találja meg előbb, a támadó vagy a védekező. Ez egy nagyon drága,

0: harc, folyamatos harc, és nem látjuk még, hogy eznek mi lesz a kifutása, hogyan kell majd ezt hosszú távon jól kezelni. Egyelőre azt lehet csinálni, hogy keresni kell a sebezhetőségeket, mert ha nem mi találjuk meg, akkor megtalálja majd a hacker.
1: Visszakanyarodok kicsit a CERTIC állításaihoz. Ugye azt állítják, hogy a biztonsági kockázatok miatt nem nyit jobban a hagyományos bankrendszer, a pénzügyi intézmények, illetve a befektetők, ugye a DeFi rendszerek iránt. Ebben mennyiben értesz egyet?
0: Nem tudom, hogy mennyivel nyitna jobban, hogyha ez a kockázat mondjuk nem lenne. Biztos számít, de amit látunk, hogy egyre jobban nyit. Sőt, az én várakozásaimnál jobban nyit. Tehát mondjuk az elmúlt egy-két évben, amit látunk, hogy milyen ütembe kezdik el használni vállalkozások, intézmények, államok, a különböző decentralizált megoldásokat, abból az látszik, hogy nyitnak. Ez egyébként egy jogos kockázat, tehát hogyha emiatt lassabban jönnek a belépők, az egy normális dolog, hiszen át kell vizsgálni, tehát meg kell nézni, hogyha kiválasztunk egy platformot, meg kell nézni, hogy milyen okos szerződéseken fut, milyen láncokon fut. A láncok közötti átjárás az egyik legfőbb támadási terület, tehát hogyha akár bridge-eket, úgynevezett hidakat használnak, akár köztes úgynevezett orákulumláncokat, amik kezelik a megoldásokat, azt is meg kell vizsgálni. Ez egy komoly felelősség, komoly döntéseket kell hozni, és jó szakemberekkel kell átnézetni. A jó szakembereknek pedig a megfelelő AI eszközöket is kell használni, hogy megvizsgálják a dolgokat. Ezek időbe telnek, és nagyon sok pénzbe kerülnek.
1: Bármilyen szabályozás javíthat a biztonságon? Vagy ez inkább ugye a mesterséges intelligencia elterjedésével automatikusan generált probléma? Tehát, hogy ez egy ilyen technológiai probléma, vagy kérdés?
0: Én azt gondolom, hogy egy komoly nagy vállalatnál csak a biztonsági szempontokat figyelembe véve nincs szükség szabályzásra, hiszen elemi érdekük, és hogyha felelős döntést hoznak, akkor mindent el kell követni, hogy ezt meg tudják előzni. A felelőtlen döntést én szerintem a kisebb szereplőknél lehet elérni, akik lehet, hogy egy szabályozás hatására elvégeznek olyan típusú vizsgálatokat, vagy elvárnak olyan típusú tanúsítványokat, amikre anélkül nem figyelnének oda. Úgyhogy azt gondolom, hogy a nagy cégeknél a szabályzás az egy egyszerű szabályzás nem sokat segíthet. Nem segíti egyébként az innovációt, hogyha itt mindenkinek mindenféle olyan tanúsítvánnyal kell rendelkezni, ami nem feltétlenül szükséges egyébként az ő működéséhez. Előírhatnak olyat, hogy csak olyat használhatnak, akinek ilyen-olyan tanúsítványa van, aki ennél és annál a szereplőnél auditálta a rendszerét. Ez nem biztos, hogy többet segít, mint amennyit hátráltat.
1: Ma mit mondanál, hogy a mesterséges intelligencia inkább egy veszélyforrás, vagy egy új lehetőség, hogyha itt a DeFi projekteket nézzük?
0: Hát a kettőt nem lehet elválasztani egymástól, tehát amiben sok az új lehetőség, ott kötelező jelleggel megjelennek az újabb és újabb veszélyek. Itt a nagy kockázat az, hogy ezek a modellek ezek egyre okosabbak, különös tekintettel a kódolásra és a hibakeresésre, és ezek már rossz kezekbe kerültek. Az újabb és újabb modellek feltételezhetően szintén rossz kezekbe fognak kerülni, és ezáltal a támadók sokkal hatékonyabban, sokkal nagyobb összegeket tudnak elérni, úgyhogy mindenképpen veszélyforrás is és lehetőség is.
1: Ugye itt a kiinduló pontunk mégiscsak a CERTIC-nek a kimutatásai. Ugye áprilisról már beszéltünk, hogy itt azt mondták, hogy majdnem minden nap történtek támadások, decentralizált pénzügyi megoldások ellen. Májusról pedig azt írják, hogy ezekből a biztonsági résekből eredő veszteség nagyon-nagyon nagy csökkenést mutat, tehát nagyon kevés sikeres támadás történt. Azért ez így elég hektikusnak tűnik így áprilisról,
0: és azt,
1: májusra.
0: És azt tegyük hozzá, hogy az egyik egy tegnapi cikk, a másik pedig egy mai cikk. Azt kell észrevenni, hogy mind a kettő a CERTIC-ről szól. Ezzel is kezdtük. Ezeket észre kell venni, amiről nem szól egyébként egyik cikk sem, hogy a hagyományos bankszektorba mennyi sikeres támadás volt. Egyébként ezek sokkal kevésbé transzparens helyzetek, mert egy hagyományos banki szereplő nem feltétlenül tájékoztatja, nem feltétlenül publikálja azt, hogy őt sikeresen megtámadták, neki helyt kell állni. Egy ilyen helyzetben általában az ügyfelek ebből nem érzékelnek semmit, de hát ott helyt áll a biztosító, valamilyen határig maga a bank is jót áll ezekért a dolgokért, de hát ezek folyamatosan történnek. Azt gondolom, hogy kitettségbe, tehát hekkelés kockázata szempontjából nincs lényeges különbség. A módozatok között van, és ugye az, hogy a decentralizált világban általában a kódok open source-ak, és az open source kódokon könnyebb sebezhetőséget találni, az mindenképpen egy plusz kockázat. Viszont pont annak a jellege, hogy publikus minden kód, a jóindulatú szereplők, amikor akarnak használni egy rendszert, ők is megvizsgálják. Főleg, hogyha egy üzleti szereplőről van szó, tehát előbb meg is találják ezeket a hibákat, úgyhogy nagyon hosszan lehetne arról vitatkozni, hogy melyik a kockázatosabb. Egy biztos, hogyha úgy használunk rendszereket, hogy nem értjük a logikáját, nem tudjuk, hogy hogy működnek, és nem ismerjük a kockázatokat, akkor nagyobb veszélynek vagyunk kitéve a decentralizált világban, hiszen a hagyományos pénzügyi szektorban ott ezeket a felelősségeket egy-egy szolgáltató vagy több szolgáltató kell, hogy elvégezze, és ők valószínűleg el is végzik. Úgyhogy ez megint oda lyukat ki, hogy meg kell tanulnunk felelősséget vállalni jobban magunkért, hogyha decentralizált rendszereket használunk, akkor abban valamennyi időt bele kell fektetni, hogy megismerjük, amit használunk, utána kell járni. Ebbe is egy jó eszköz a mesterséges intelligencia, csak nem kell mindent készpénznek venni, amit mond, tehát a kritikus gondolkodásnak be kell lépni, körültekintőbben kell viselkedni, mint hogyha hagyományos, tradicionális megoldásokhoz nyúl.
1: Szóval decentralizált pénzügyek, innen indultunk ki Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgettem. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, visszahallgatható ez az adásunk is YouTube-on és Spotify-on is. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.
2: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: A JetCruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
5: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten balesetben sérült gépjármű veszteg el a Széll Kálmán téren a Krisztina körútnál a Margit körút felé a külső sávban. A Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre készüljenek. Terített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Balatoni úttól és tovább a Budaörsi út is, a 10-es főút Solymártól befelé, illetve erős a forgalom a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határúttól, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői úttól befelé, a Pesti úton befelé a Jászberényi út közelében, valamint az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca és a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel-Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Kovács Botont, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
7: 1991-ben nevezetes napra ébredt Miskolc és Budapest népe, mert hogy 1991. június 2-án ezen a napon állt forgalomba az első MÁV Intercity Express vonat, amelyet óriási szenzáció és egy novum volt abban a korban, hiszen ugye 2 óra alatt sikerült teljesítenie a távot Miskolc és Budapest között. Ez az a város, ahol többek között hát sok mindenki indult, mondjuk az Edda művek is, és hát Pataki Attila nem egyszer lenyilatkozta, hogy annak idején a 80-as évek elején vagy a 70-es évek végén úgy érezték, hogy nem 200 kilométerre, hanem 20 ezer kilométerre vannak a fővárostól. Minden esetre akkor és az akkori közúti viszonyok között ugye az M3-as autópálya még csak részlegesen működött Gyöngyös és Budapest között. Ez tényleg egy óriási szenzáció és nagyon-nagyon sikeres kis járat volt. Egyébként a mai napig bizonyos napokon, például a hétvégéken, illetve hát ünnepnapokon gyakorlatilag teltházzal működnek ezek az Intercity járatok, nem csak Budapest és Miskolc, hanem az ország nagyvárosai között, összekötve a fővárossal a vidékieket és fordítva. Ami viszont most következik, az a hírek, ami mindannyiunkat összeköt. Itt a Trend FM-en a 94.2-n a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok, 7:30. Jó reggelt mindenkinek!
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
7: Akár egy héten belül megállapodhat Iránnal az Egyesült Államok Donald Trump szerint, miközben továbbra is intenzíven zajlanak a tárgyalások.
8: Az amerikai elnök az ABC News-nak azt mondta, az Iránnal megkötni tervezett egyesség jobb lehet egy katonai győzelemnél, ugyanakkor még nincs végleges megállapodás, mert módosításokat akar. Közben az NBC-nek azt is jelezte, hogy a tárgyalások akár átmenetileg meg is szakadhatnak, de ez nem jelent automatikus katonai eszkalációt, inkább a tengeri blokkád fenntartását. Az amerikai elnök hozzátette, az Egyesült Államoknak van ideje, míg Irán gazdaságilag veszít a korlátozások miatt.
7: A Hezbollah támogatja a Libanon egész területére kiterjedő tűzszünetet, amennyiben Izrael is betartja azt és leállítja a légicsapásokat, ezt jelentette ki egy libanoni képviselő.
8: A libanoni kormány szerint a síta szervezet elfogadta az Egyesült Államok javaslatát az ellenségeskedések kölcsönös beszüntetéséről. A tervezet szerint Izrael leállna Beirut déli külvárosainak bombázásával, cserébe a Hezbollah leállítaná az Izrael elleni támadásokat. Korábban Donald Trump is arról számolt be, hogy a felek ígéretet tettek a harci cselekmények felfüggesztésére. Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök pedig már is belpolitikai kritikákkal szembesült a légicsapások leállítása miatt.
7: Heves trópusi vihar sújtja Japán déli részét, ahol eddig 9-en megsérültek, a legtöbben Okinaván, ezt közölték a hatóságok.
8: A vihar miatt mintegy 47 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, a szélviharok és a repülőtörmelékek miatt mintegy 600 repülőjáratot függesztettek fel. A meteorológiai szolgálat földcsuszamlásokra, áradásokra és nagy hullámokra figyelmeztet, miközben a vihar észak felé halad. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kövessék az evakuálási utasításokat és készüljenek fel további közlekedési és infrastruktúrális zavarokra, akár Tokió térségében is.
7: Idehaza augusztus 20-ától újabb országjárásra indul Magyar Péter, ezúttal már miniszterelnökként.
8: A kormányfő az országgyűlési felszólalásában említette meg ezt a tervét, részleteket azonban nem közölt. A kormányfő azonban beszélt arról is, hogy holnap a német kancellárhoz utazik, mégpedig várhatóan a Ryanair egyik kereskedelmi járatával.
7: Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a magyar alkotmánymódosítási terveket.
8: A brüsszeli testület szóvivője szerint tudnak a magyar kormányfő bejelentéséről, és aktívan nyomon követik a fejleményeket. Magyar Péter hétfőn azt közölte, ha Sólyog Tamás köztársasági elnök nem mond le, a Tisza párt alkotmánymódosítást kezdeményezhet több tisztségviselő mandátumának megszüntetésére. A bizottsági sajtótájékoztatón a magyar SZÉF védelmi hitelprogram is szóba került. Brüsszel szerint erről technikai szinten intenzív egyeztetések zajlanak, de konkrét menetrendet egyelőre nem közöltek.
7: Lemondott minden pártisztségéről Őri Péter, a Magyar Szövetség országos alelnöke.
8: A felvidéki magyar politikus erről hétfőn közösségi oldalán számolt be. Őri Péter jelezte, hogy a párt tagja továbbra is marad, döntését azzal indokolta, hogy szerinte nem minden szinten történtek meg a korszakváltáshoz szükséges strukturális változások. A politikus szerint a kialakult helyzetben az országos tisztségeiről való lemondás a politikai kultúra része.
2: Tőzsde hírek.
7: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 133.797 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,4 milliárd forint volt. A vezető papírok ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
8: A MOL 1,7%-kal 3.918 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,4%-kal 2.666 forintra erősödött. Az OTP 1,6%-kal csökkent 40.920 forintra, míg a Richter 2,2%-kal gyengült 12.560 forintra.
7: Csökkenéssel zártak a vezető nyugat-európai tőzsdék.
8: A londoni FTSE 0,7%-a, a frankfurti DAX Index 0,4% mínusszal zárt, a párizsi Kekeron 0,5%-kal gyengült, Milánóban is 0,5%-os, Madridban 1%-os volt a visszaesés.
7: Amerika pluszban zárt.
8: A Dow Jones 1/10, az S&P 500 3/10 és a Nasdaq 0,4%-kal emelkedett.
2: Az árfolyaminfó támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
7: A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forint és 35 fillér, egy amerikai dollárért 305 forintot és 33 fillért kérnek, egy svájci frankért 388 forintot és 36 fillért kell fizetni. Az ázsiai börzéken a továbbiakra nézve is vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 0,7%-kal csökken, az indiai Sensex 0,2%-kal került lejjebb, a hongkongi Hang Seng 1,8%, a Shanghai Composite 0,5%-os, a szingapúri börze 0,7%-os pluszban. További híreink következnek itt a Trend FM-en, a 94.2, már soha nem fog annyi krumpli teremni, amennyire szüksége lenne az országnak, de ez nem feltétlenül probléma, ezt mondja a Magyar Burgonya Szövetség és Terméktanács szóvivője.
8: 15 évvel ezelőtt mintegy 15 ezer hektáron foglalkoztak vele, ma mintegy 6300 hektáron. Kulich Éva szerint csak az év egy részében szorulunk azonban importra.
9: Most olyan 6300-nál tartunk, talán picit kevesebben. Pánikra nincsen ok, hiszen a magyarországi burgonya termesztés, főleg a korai időszakban a korai burgonya nagyon jól megoldott magyarországi alapanyaggal, és addig az ideig, amíg jó minőségben tárolható a Magyarországon termesztett burgonya, addig is fedezi ez a hektárterület a megtermesztett alapanyagnak megfelelő mennyiségeket, és körülbelül ez a februártól már május vége júniusig, amikor importra szorulunk.
2: Időjárás jelentés.
8: Keleten eleinte még lehetnek felhős tájak, de délelőtt ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: IU, CIU, ACIU, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: 3:48 van, a vonalban pedig itt van velünk Gáncsos András, az MLS Grassroots osztályának vezetője. Jó reggelt kívánok!
2: Üdvözlöm, jó reggelt!
1: Amiről beszélgetni fogunk, alapvetően az UEFA Innovation Hub két évvel ezelőtt a Bajnokok Ligája döntőhöz kapcsolódva indított el egy innovációs programot, ez a bizonyos Champions Innovate. Mit lehet tudni erről a programról, mi a lényege?
2: Lényegében a 2018-ban alakult Innovation Hubnak ez lett a már a zászlós hajója, ami arról szól, hogy a Bajnokok Ligájának a körítését egy kicsit felhasználva támogassa az innovációt, és ez csak ugyan két éve kezdődött Londonban, ahol a téma a fenntarthatóság volt, és ott kerestek különböző startupokat ebben a témában. Aztán következő évben ugye München, ahol az egészséges és aktív életmód volt a középpontban. Idén pedig mi, mint házigazdák, a Grassroots amatőr labdarúgás témakörben csatlakoztunk ehhez a programhoz.
1: Be lehet vonni a szülőket, a közönséget egy ilyen programba?
2: Igen, ugye az egyik téma, az egyik fő téma az volt, hogy olyan innovatív megoldásokat szeretnénk találni, ami segít a szülőknek, önkénteseknek abban, hogy egy pozitívabb, jobb futballkörnyezetet teremtsenek. Úgyhogy abszolút, és egy fő cél a jövőben, hogy hogyan tudjuk a szülőket bevonni abba, hogy a labdarúgásunk még jobban fejlődjön.
1: Ők ebben együttműködőek voltak, lelkesek?
2: Nyilván vegyes, mert a szülők nyilván szeretnék azt, hogy a gyerekük jobbak legyenek, többet tudjanak focizni. A mi feladatunk az, akár mint a labdarúgó szövetség, akár mint az innovátorok, hogy hogyan találjuk meg velük a közös hangot. Azt tapasztaljuk jelen pillanatban, hogy van egy kommunikációs szakadék a klubok és a szülők között, és ezt a fajta kommunikációt, ezt a fajta együttműködést szeretnénk erősíteni, aminek az egyik eszköze a mai világban a modern technológia.
1: Itt ugye akkor elsősorban nem a profi futball résztvevőiről van szó, hanem igazából a fiatalokról, vagy utánpótlásról?
2: Igen, minden, ami nem profi. Ugye a Grassroots lényegében arról szól, hogy képességektől, kortól nemtől függetlenül mindenki csatlakozhasson be a labdarúgásba, és lehetőleg a élete végéig maradjon meg a fociban. És ez olyan környezetet kell teremteni, ahol nem csak azok a játékosoknak lesz sikerélménye, akik egyébként ügyesebbek és tehetségesebbek. Nyilván ők is találják meg az utat, és fejlődjenek, és szeretnénk, hogyha minél több nemzetközi hírű és válogatott játékosunk lenne. De ha nézzünk egy csapatot, és mondjuk van 20 játékos, akkor abból van 1-2-3, aki e felé tud elmenni. De mi történik a másik 17-tel, és azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan lemorzsolódnak, főleg a 14 éves, 15 éves kor után, rengetegen abba hagyják a labdarúgást, és ez egy nagyon nagy kihívás, hogy hogyan tudjuk ezeket a játékosokat is megtartani a futballnak.
1: Ugye egy nagyon széles réteget képviselnek nyilván a gyerekek, a játékosok, velük együtt a család, a szülők. Hogyan lehet ebben a programban az edzőket segíteni?
2: Az edzőket elsősorban egy gondolkodásmódban próbáljuk segíteni, ami arról szól, hogy van egy ilyen tradicionális képünk, és főleg Magyarország ugye az olimpiai bajnokok országa, hogy a győztes mindent visz, és a mi legfontosabb feladatunk az, hogy kineveljük a következő nagy Szoboszlait, vagy Puskást, és nagyjából minden egyes szinten erre fókuszálunk, és ott van egy hatalmas konfliktus azokkal a játékosokkal, akik egyébként egyrészt a képességeikben sem alkalmasak, illetve a motivációjukban, hogy ők igazából csak leszeretnének jönni focizni, szeretnék egyébként jól érezni magukat, a barátaikkal lenni, és erre, ha az edzőink azt szeretnék tőlük, egy olyan fajta munkát várnak el, amire ők nem képesek és nem is szeretnék megosztani, akkor abba fogják hagyni a labdarúgást. Az elsősorban a szemléletet kell változtatnunk, hogy az edzők ismerjék fel, hogy milyen környezetben vannak, és hogyan tudnak minden játékosnak segíteni, illetve ami nekünk még nagy feladatunk, hogy milyen olyan eszközöket, edzésmódszereket, gyakorlattárat adunk a kezükbe, amivel könnyen tudnak jó edzéseket tartani.
1: Az edzőkön, a játékosokon, illetve hát nyilván a szülőkön túl fontos az önkéntesek szerepe. Őket mennyire lehet motiválni ebben a rendszerben?
2: Azt gondolom, hogy itthon talán ebben vagyunk a legjobban lemaradva. Még a nyugati országokban, és főleg a skandináv országokban ez az önkéntesség nagyon jellemző, hogy a szülők lesznek az edzők, akár valaki vissza szeretne adni a környezetének, és elmegy önkénteskedni. Ez nálunk azért sajnos még kevésbé jellemző, viszont ennek a labdarúgó közegnek az egyik motorja az önkéntesség. Mivel kevés a fizetett edző, sokan egyébként, sőt, legtöbben egy munka mellett, család mellett edzősködnek. Elsősorban ezt a fajta gondolkodásmódot szeretnénk kialakítani, és egy olyan önkéntes kultúrát létrehozni, ami arról szól, hogy egyrészt a klubok is próbáljanak bevonni minél több embert a labdarúgásba, illetve elmesélni az embereknek, a szülőknek, hogy miért jó dolog az, hogyha ők egyébként csatlakoznak a klubokhoz, egyébként beállnak akár edzést tartani, akár a szervezési munkákba, és egyfajta ilyen közösség alakul ki a labdarúgó klubok környékén, ami legfőképp segíti a játékosokat, de egyébként a helyi közösséget is erősíti.
1: Milyen a lányok, illetve a nők aránya és szerepe ebben a típusú modellben?
2: Hát jelen pillanatban még alul vannak reprezentálva a hölgyek, viszont egyrészt az UEFA is, illetve a Magyar Labdarúgószövetség is nagy erőfeszítéseket tesz arra, hogy a női labdarúgást erősítsük, és azt látjuk az elmúlt években, hogy azért ez robbanásszerűen növekszik. Ugye régen, amikor az iskolaudvaron vagy a gurdon fociztak a gyerekek, akkor az, hogy egy lány beáll a focipályára, az nem volt szokványos, sőt, ugye azt mondták, hogy hát a lányoknak nem való a foci, és ezt a fajta sztereotípiát próbáljuk egyébként lerombolni, hogy igenis a kislányoknak is való a foci, és a hölgyeknek is. Ugye egyrészt az utánpótlásban is fontos, mert hogyha valakinek az édesanyja focizik, akkor nagy valószínűséggel a gyerek is focizni fog, és ezzel nagy előfizetéseket teszünk. Van egy nagyon érdekes program, amit az UEFA néhány éve létrehozott, ezt Playmakersnek hívják, ami arról szól, hogy a Disneyvel együttműködve különböző meséket, jégvarázs, hihetetlen család kvázi focisítottak, szóval a kislányok mesében lévő foci edzéseket tudnak csinálni, ami erősíti azt, hogy csatlakozzanak a labdarúgáshoz, és élvezzék a focit. Úgyhogy lényegében ez egy nagy feladat, nagy kihívás, de talán a legdinamikusabban fejlődött területe az elmúlt években mind az európai, mind a hazai labdarúgásnak a női labdarúgás.
1: Én jó magam egy küzdősportot űzök most már évek óta, azt gondolom magamról, hogy elég kitartóan és szorgalmasan, és a nagymester mindig elmondja, amikor találkozunk, hogy hát igazából a legnagyobb kihívás az, hogy ez egy végtelenül monoton dolog, és hát hogy rávenni a gyerekeket arra, hogy letegyék a telefont, vagy a laptopot, vagy egyéb digitális eszközöket, kijöjjenek a digitális világból, és igazából itt a való világban találni nekik elfoglaltságot. Ez a futballban is megjelenik?
2: Nyilván a világ összes részén, viszont nekünk a fociban az a szerencsénk, hogy van egy labda, és lehet gólt lőni, ami egy nagyon nagy élményfaktor. Abszolút megjelenik, viszont a legnagyobb kihívásunk és az egyik olyan üzenetünk, mint grassroots, az, hogy a játéknak a szeretet és a játéknak a visszahozása, mert azt látjuk, hogy a fociban megvan az a fajta játékosság, az élmény, ami természetesen tud adni a játékosoknak egy olyan impulzust, ami arra készíti őket, hogy egyébként letegyék a telefont. Én nagyon sok olyan helyzetet látok a focipályán, amikor gyerekek még edzés végén is ott maradnak, és nem telefonozni ülnek le, hanem kapról ülnek, hogy valamit játszanak. És azt gondoljuk, és az UEFA-nak van egy programja, ami pont nemrég indult, ami azt mondja, hogy egyébként a labdarúgás egy nagyon jó eszköz tud lenni arra, hogy ezt a fajta digitális világot megtörje, és a gyerekeket be tudja vonni. Amit látunk sajnos, hogy elmegyünk a túlzott edzés, a túlzott fejlesztés irányába, ami ugyanúgy monotonná, unalmassá teszi a foci edzéseket, és ez egy nagy kihívás, hogy azt a fajta utcai foci grunt szellemiséget, ahol egyébként élmény volt, játék volt, azt hogyan tudjuk ma visszahozni, vagy visszacsempészni az edzésekbe, hogyan tud élménnyel teli, hogyan tud gólgazdag lenni egyfajta edzés, ami segít abban, hogy egyébként a gyerekek letegyék a telefont és focizzanak minél többet.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Gáncsos Andrást hallották, az MLS Grassroots osztályának vezetőjét. Minden jót kívánunk, viszont hallásra!
2: Köszönöm, viszont hallásra!
0: Ó, jó, tió, áció, innováció! Ha vége a hétnek, az csak egyet jelenthet. Minden pénteken 3:48-tól Start Upgrade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hidat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Part Café. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Part Café. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: 4 nap, több százból...

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset történt a pesti alsórakparton az Eötvöstéri villamos átjárónál, mindkét irányból nehéz felhajtani a Széchenyi István térre. Baleset okoz fennakadást a Veres Péter úton befelé a Kiserdőnél. Egy balesetben sérült jármű veszteg el a Szél Kálmán téren a Krisztina körútnál a Margit körút felé a külső sávban. A Szilágyi Erzsébet fasor irányából is útszűkületre készüljenek. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körútat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Nehéz az előrejutás a Csömöri úton a Körvas út sortól befelé, a Tököli úton befelé a Hungária körút és a Baross tér előtt, majd a folytatásban a Rákóczi úton a Blahalújza térig, valamint az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Telített az M1-M7-es autópálya a közös bevezető szakasza az Egér úttól és tovább a Budaörsi út is, a Budai alsó rakpart a Petőfi hídtól északi irányban és a Zsigmond tér vonalától délre, illetve a 10-es főút Solymártól befelé. Kovács Botond, PKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: Székely Bulcsú. 1976. június 2-án született, azaz 50 éves lett. Magyar vízilabdázó, a 2000. évi nyári olimpiai játékok aranyérmes magyar vízilabda csapatának tagja. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Orvosi ajánlásra kezdett el egyébként úszni, majd vízilabdázni. 1993-ban már ifjúsági Európa-bajnok lett, 94-ben junior Európa-bajnok, és 95-ben pedig junior világbajnok, nyilván nem egyedül, hanem a csapattal együtt természetesen. Sportvezetőként pedig 2010 novemberében nevezték ki a Magyar Junior Válogatott Szövetségi kapitányává, az Univerziádé résztvevő válogatottat is irányította. 2012-től a Ferencváros vízilabda szakosztályának volt az elnöke. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és még sok eredményes évet. Mi pedig jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n. A hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Nem tudja kifizetni a májusi béreket a Launch Group munkavállalóinak.
4: A NAV végrehajtási eljárása és bankszámlazárolás miatt a cégcsoport nem fér hozzá forrásaihoz, noha állításuk szerint ezek rendelkezésre állnak. A háttérben az áll, hogy a NAV több Balási Gyulához köthető céggel szemben végrehajtási eljárást indított, és egy bank is zárolta az egyik vállalat számláit. A cégcsoport emiatt várhatóan felszámolási eljárásokat indíthat.
3: Jelentősen átrendeződött a magyar közszféra bérszerkezete 2019 és 2024 között a gazdaságkutató szerint.
4: Az elemzés alapján a célzott béremelésekkel az orvosok jártak a legjobban. Az általános orvosok reálkeresete 2019-hez képest több mint kétszeresére nőtt, míg a szakorvosoké 78%-kal emelkedett a GKI szerint. Ezzel szemben az ápolók és asszisztensek bére csak 39%-kal nőtt reálértéken, ami jelentős bérfeszültséget okozott az egészségügyben. Az oktatásban a tavalyi bérrendezés hozott fordulatot, a pedagógusok keresete több mint 50%-kal, a szakoktatóké 74%-kal nőtt reálértéken.
3: A rendvédelmi és fegyveres szerveknél ugyanakkor a bérek növekedése elmaradt, a nyomozók reálkeresete 5 év alatt 27%-kal csökkent.
4: A GKI szerint a közszférában ma a szociális munkások keresnek a legkevesebbet. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a diplomás munkakörök többségében továbbra is jelentős alulfizetettség tapasztalható.
3: Oroszi Beatrix epidemiológust nevezte ki az országos tisztifőorvosi posztra az egészségügyi miniszter.
4: A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban már megkezdődött az átadás átvétel, amelynek során az új vezetés hivatalosan is átvette a feladatokat. A korábbi tiszti főorvos Súrján Orsolya helyére érkező Oroszi Beatrix kinevezését a minisztérium új szemléletet és irányt hozó váltásként értékelte. Az egészségügyi miniszter posztja szerint a cél a népegészségügyi rendszer megerősítése és az egészségügyi befektetések növelése.
3: Májusban alacsonyabb lett a beszerzési menedzserindex mutatója idehaza, de még fellendülést mutat.
4: Az érték 50,2-re csökkent az áprilisi 50,4-ről, a vizsgált részindexek többségében lejjebb jöttek. A Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság elemzője szerint a beszerzési áraknál az energiaárak jelentik a legnagyobb problémát. A válaszadók 7-8 terméknél jeleztek hiányt, ezek mind olajszármazékok voltak, júniusban pedig minden vállalat reménykedik a fordulatban. Kosztjál Dánielt hallják.
0: Azt tudjuk mondani, hogy az újrendelésnél és a termelésnél is bár pozitív mindkét index, de az újrendelés 4,7% ponttal csökkent, a termelés pedig 2,2% ponttal csökkent, tehát azok azért annyira nem biztatóak. Cserébe egyébként a foglalkoztatás most bővült, és majdnem 5% ponttal emelkedett, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy az azért bizakodásra ad okot. Azt lehet mondani, hogy az árak emelkedése is kicsit mérsékeltebb volt, és azt mondták a vállalatok, hogy a gyenge kereset ellenére igyekeznek felhalmozni, úgyhogy hogyha mondjuk a kereslet és a beruházási döntések is beindulnak, akkor a vállalatok készek ezeket teljesíteni, ami azért jó hír.
3: Akár egy családi nyaralás ára is megspórolható tudatos autóvásárlással.
4: A Bankmonitor elemzője szerint az autóhitelek esetében a legolcsóbb és legdrágább banki ajánlat között 3 millió forintra havonta több mint 10 000 forint a különbség. Ez 7 év alatt mintegy 900 000 forintos megtakarítást jelenthet. Argyelán József szerint a tudatos autóvásárlás alaplépése a bankok megversenyeztetése.
5: Ha valakinek 3 millió forintot kell felvennie 7 éves futamidőre, akkor a legkedvezőbb ajánlatra durván 4,1-4,2 millió forintot, míg a legdrágább ajánlatra 5-5,1 millió forintot kell visszafizetni. A különbség azért 7-800 000 forint, abból azért már kijöhet egy nyaralás. De hogyha mondjuk valaki egy újabb autót szeretne, és arra mondjuk egy nagyobb összeget, 8 millió forintot szeretne felvenni szintén 7 éves futamidőre, ott azért 11 millió forint fölött van a legolcsóbb esetben egy picivel a teljes visszafizetendő összeg, és 12,5 millió, hogyha valaki a legrosszabb ajánlatot választja, az azért már több, mint 1,5 millió forintos differencia. Ebből meg már egy nagyon-nagyon jó nyaralás is kijöhet, tehát a körültekintő hitelválasztáson rengeteget lehet spórolni.
1: Tőzsdehírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 6,1%-os csökkenéssel 133.797 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 25,4 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
4: A MOL 1,7%-kal 3.918 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,4%-kal 2.666 forintra erősödött. Az OTP 1,6%-kal csökkent 40.920 forintra, míg a Richter 2,2%-kal gyengült 12.560 forintra.
3: Csökkenéssel zárt Nyugat-Európa.
4: A londoni FTSE 7-tized, a frankfurti DAX 4-tized százalék minusszal zárt, a párizsi Cacaron 0,5%-kal gyengült. 0,5%-kal gyengült Milánó is, Madridban 1% volt a visszaesés.
3: Amerika viszont pluszban zárt.
4: A Dow Jones 1-tized, az S&P 500 3-tized és a Nasdaq 4-tized százalékos pluszban zárt.
3: Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol általában vegyes a kép, ez most is így van. A térségben irányodó tokiói Nikkei 0,5%-kal, az indiai Sensex 3,1%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 1,9%, a Shanghai Composite 0,7%-kal áll a pozitív tartományban, a szingapúri börze 0,6%-kal korrigál felfelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 0,8%-kal csökkent 91,40 $-re, a Brent jegyzési ára 94,29 $-en áll hordonként. Egy uncia aranyért 0,9%-os pluszban 4547,90 $-et kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a július végi határidős szállításban 48 euróba és 55 eurócentbe kerül egy megawattórányi energiahordozó.
1: Az árfolyam info támogatója az Akcenta, a vállalkozások devizapiaci partnere.
3: A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 355 forintba és 23 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 305 forintot és 21 fillért, egy svájci frankért 388 forintot és 33 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 90, a cseh koronáé 14 forint 53 fillér. Egy angol font 411 forintba és 8 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon.
1: Időjárás jelentés.
4: Keleten eleinte még lehetnek felhős tájak, de délelőtt ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
3: Na nézzük azokat a vízhőmérsékleteket. A Duna Komáromnál 21 fokos, Mohácsnál viszont 23. Úgy néz ki, hogy délfelé van fejlődés, ugyanez a helyzet a Tiszánál is, Tiszabecsnél 19, Szegednél viszont már 23 fokos a folyó vize. A tiszántúli kisfolyók közül a Hernád 15 fokos, az azért elég komoly, a Sajó pedig Sajó-Szentpéternél 16. A tavak közül a Balaton 20 fokos, a Velencei tó 21, a Fertő tó szintén 21 fokos, a földközi tenger Spanyolországnál 21 fokos, a francia partoknál 23 fokos, a fekete tenger Várnánál 18 fokos, úgy néz ki, hogy ott még egy kicsit várni kell a jó időre, viszont a vörös tenger tartja magát stabilan a pozitív eredmények között, az izraeli partoknál 23, Egyiptomnál 24 fokos a víz.
1: Sporthírek a 94.2.
3: Győzelemmel kezdte a felkészülést a jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó VB-re a norvég, a török és az osztrák válogatott. A legkönnyebb ellenfele a pótselejtezőről kijutott török csapatnak volt, könnyedén 4-0-ra verték a VB-ről lemaradó Észak-Macedóniát Isztambulban. Norvégia Svédországot győzte le 3-1-re Oszlóban, Ausztria pedig Bécsben nyert Tunézia ellen 1-0-ra. A világbajnokság mérkőzéseit az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában játsszák, majd 48 csapattal. A női világ első fehér orosz Arina Sabalenka két játszmában legyőzte a világranglista korábbi éllovasát, a japán Osaka Naomit a francia nyílt teniszbajnokság 8. döntőjében. Sabalenka majdnem másfél órás csata után lépett a legjobb 8 közé, ahol az orosz Diana Schneider lesz az ellenfele.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Hajszál pontosan 4:09 van, a vonalban pedig itt van velünk Dank Magdolna professzorasszonya, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója. Kezét csokkolom, jó reggelt!
2: Jó reggelt!

0: valóban egy áttörést jelent?
1: A daganatok kezelésénél szerencsére szinte naponta tudunk áttörésről beszélni, viszont ennek az a háttere, hogy a meglévő kezelésekre egy idő után a daganat nem reagál, és mindig kell találni olyan új készítményt, amivel harcolni tudunk a rák ellen, és ahogy ön is elmondta, többszörösen előkezelt betegeknél korábban nehezen értünk el olyan eredményt, hogy a daganat teljesen eltűnik. De gondolom a hallgatók arra kíváncsiak, hogy mi is ez a gyógyszer, és hogy mutassam be, ez az amivantamab nevezetű, úgynevezett bispecifikus monoklonális antitest. Ez így nem mond semmit, de ha úgy képzeljük el a daganatot, hogy egyszerre két tábornok vezérli, hogy osztódjon, és egy általános gyógyszer csak az egyik tábornokot bénítja meg, akkor a másik tábornok tovább tud vezényelni. Itt viszont ez a készítmény mindkét tábornokot, az EGFR-t és a METET is tudja bénítani, és ami a csodálatos, hogy jelzőfényt ad arra, hogy az immunrendszer felismerje a daganatot. Talán így jobban be tudtam mutatni, hogy miért hoz áttörést, hiszen lezárja azokat a kapukat, ami a daganat osztódásához vezet. És valóban, ahogy ön elmondta, a fejnyakdaganatos betegeknek azt a csoportját mutatták be, laphámrákos betegeket, akik már korábban immunellenőrző pontgátlót, ami hosszú ideig ugye a legaktívabb kezelésnek minősült, és platina alapú kemoterápiát kaptak, és ennek ellenére a daganat kiújult vagy áttétet képzett. És nagyon jó volt azt látni, hogy igen magas százalékban, 15%-ban ez az injekció eltüntette a kezelést. És még egy fontos dolog, hogy bőr alá beadott injekcióról van szó, hiszen sokszorosan előkezelt betegeknek a vénái már nagyon nehezen bírnák az újabb infúziós kezelést.
0: Milyen fázisban van most ez a készítmény? Tehát mondjuk lehet-e arról tudni valamit, hogy mennyi időnek kell eltelnie, hogy széles körben vagy szélesebb körben hozzáférhető legyen?
1: Tegyük azt hozzá, hogy ez a készülék már, vagy ez a készítmény már a tüdőrák kezelésében ott van, és a tavalyi évi Európai Rákkongresszuson is a fejnyakdaganat esetében szó volt róla, tehát mi azt várjuk, hogy bevonul itt is a standard terápiák közé, és azt lehet erről a készítményről elmondani, hogy aktívan terjeszkedik más daganattípusok felé is. Tehát nekem az az érzésem, hogy ez az anyag még korán sem mondta el az utolsó szót.
0: Lehet, hogy most jutunk vagy juthatunk el egy olyan szakaszba, ahova valamennyi idővel ezelőtt ugye az AIDS-nél is eljutottunk, hogy igazából az elején úgy volt, hogy gyógyíthatatlan, most viszont már gyógyszeres kezelésekkel viszonylag karbantartható, mondjuk így kevésbé szakkifejezéssel.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezt mondta, hiszen hosszú ideje hangoztatjuk azt, hogy a daganatos betegségek jelentős része ma már krónikussá szelidül, és pont ez a készítmény, ami nem terheli meg a beteget, de ahogy elmondtam, a hatás mechanizmusában blokkol, és jelzőfényt ad az immunrendszernek, hogy pusztítsa a daganatot. Sokszorosan előkezelt betegeknél is tartós eredményt tud hozni. És hát persze mindig várjuk az újabb készítményeket, hogy ez a krónikus fázis a lehető leghosszabb legyen.
0: Maga a rák egyébként, azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok embert érint a bolygón, de valahogyan megelőzhető a kialakulása? Tehát arra nézve vannak adatok, hogy mit lehet, vagy mit tanácsos tenni ahhoz, hogy a lehetőségek szerint elkerüljük?
1: Nagyon fontos kérdést tett fel, a prevenciót nem szabad elcsépelni. A mindennapi rohanásban, amikor az ember kijön a metróból, és már azonnal valamilyen finomított szénhidrátot eszik, mert a metró lépcsőn megcsapja az az isteni illat, már nagyon rosszat tesz. Tehát tudatosan meg kell tervezni azt, hogy mit teszünk, milyen alapanyagokat viszünk be, és a mindennapi mozgás, ami lehet, hogy egy megállóval hamarabb leszállok, hogy nem használom a liftet, ott kell, hogy legyen, és azért beszéljünk a bőrápolásról is, hiszen nem csak a bélnek van mikrobiomja, hanem a bőrnek is. Itt van a nyár, hétágra süt a nap, tehát fontos a fényvédőkrémeknek az alkalmazása is, és minél kevesebb tartósítószert alkalmazni külsőleg, belsőleg, de ezt meg kell tervezni.

0: adni, mert sajnos általában tartósított szerrel készült kozmetikumok, vagy akár ételek kerülnek fel a polcokra, úgyhogy a tudatosság az nagyon fontos, és az, hogy a gyerekeinket már így neveljük.
1: A gondolatiságnak, az érzelmi világnak is köze lehet hozzá, hogy egy-egy ilyen betegség kialakul?
0: Sokat beszéltek arról, hogy van a C-típusú ember, aki nagyon szorong, aki mindent lenyel. A magyar gyönyörűen fejezi ki, hogy lenyeli a gondokat, nem bírja megemészteni. Ugye nyilvánvalóan a szorongás, a depresszió, a stressz, az kihatással van az immunrendszerre. Azt lehet látni, hogy azok a páciensek, akik kapnak egy mozgásterápiát, kapnak egy mentális támogatást, függetlenül attól, hogy milyen stádiumú a betegségük, sokkal jobb túlélést mutatnak. Ezzel nekünk is szembesülni kell, hiszen a rehabilitációnak, annak valóban ott kell lennie már a diagnózis pillanatában is, és végig kell kísérnie a betegnek az egész betegség lefolyását. Ez nagyon nehéz, hiszen ezt elmondani szép, de tudjuk azt, hogy nagyon kevés szakember van, és sokat kell még azért tenni, hogy pályán meg tudjuk őket tartani, hogy ott legyenek a betegeink mellett. De valóban a stressznek, meg az izolációnak, amikor valakinek egyedül kell végigcsinálni ezt a küzdelmet, nincsenek ott a barátok, nincs család, vagy esetleg van egy nem támogató munkahely, akkor sokkal nehezebb ebben a folyamatban benne lenni és végigcsinálni, mint hogyha kap egy családi társadalmi támogatást.
1: Azt is tudjuk, hogy ugye a betegség az nem válogat, ugyanúgy érinti ez a típusú megbetegedés a férfiakat, nőket, felnőtteket, gyerekeket is?
0: Ez is egy nagyon fontos dolog, és hadd beszéljek egy kicsit az aja populációról, ez az adolescence and young adult, azaz a serdülőkor és a fiatal felnőtt, a 16-tól 39 éves korig terjedő korosztály. Megdöbbentő, hogy ebben a korosztályban is látunk emlőrák, hererák, betegség kialakulást, sőt, a pajzsmirigyák kialakulása is magasabb százalékban jelen van, de akár az idegrendszeri daganatoké is. Tehát oda kell fordulni a fiatal populációhoz, oda kell fordulni ahhoz, hogy őket megfelelően tanítsuk és adjunk át ismereteket. Van néhány betegség, ami több férfit vagy több nőt érint, például a fejnyakdaganatos esetekben több férfi beteg van, de korábban azt láttuk, hogy a tüdőráknál nagyobb a férfiaknál az előfordulás. Most elég szomorú, mert a nőknél az incidencia az magasabb, mint a férfiaknál. Tehát nagyon sok mindent kell tennünk azért, hogy ezek a számok kedvezőbb tendenciát mutassanak.
1: Az előbb említette professzor asszony egy fél mondattal, hogy nagyon fontos a fiatal generációk, illetve a szakemberek megtartása a pályán. Ezzel hogy állunk? Megvan a kellő szakembergárda ahhoz, hogy a megfelelő kezeléseket átadják a betegeknek idehaza?
0: Nem, nincs. Ha megnézzük és megnyitjuk az alapellátást, a Korfát, mély tiszteletem minden olyan házi orvosé, aki bőven a nyugdíjkorhatár fölött az alapellátásba sokat tesz azért, hogy ellássuk a betegeket. Ugyanúgy a fiatal korosztályból is hiányzik egy korosztály, akik nincsenek itt Magyarországon. Én nagyon bízom abban, hogy ők vissza fognak térni. És hát a képzésben fontos lenne, hogy olyan segítőket tudjunk képezni, olyan licenszvizsgákat tudjunk megvalósítani, ami a beteg gondozásba adna segítséget. És hát nem szabad elfelejteni, hogy az AI mindenütt ott van. Tehát a mesterséges intelligenciának az okos használatával a napi bürokratikus terhelést lehetne csökkenteni. Erre vannak kezdeményezések, és hát bízunk benne, hogy az orvosokra eső adminisztratív terhelés is csökkenni fog, hogy minél több időt tudjanak a beteggel eltölteni.
1: Köszönjük szépen! Önök az elmúlt percekben Dank Magdolna professzorasszonyt hallották, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatóját. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állt. Szép napot és szép hetet kívánok. Viszont hallásra!
2: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Nemzetközi terjeszkedés kis költségvetéssel? Igen, lehetséges. Csatlakozzon a Cégkassa Podcast hallgatóihoz, és tudja meg, hogyan értek el hazai cégek sikereket a globális piacon. Cégkassa Podcast ma a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 000 kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten a 6-os villamos nem közlekedik a Móricz Zsigmond körtér és a Petőfi híd Budai híd fő között járműhiba miatt. A járattal Új-Buda központ felé utazhatnak. Tart a műszaki mentés a pesti alsó rakparton az 5-ös téri villamos átjárónál, mindkét irányból nehéz felhajtani a Széchenyi István térre. Baleset okoz fennakadást a Veres Péter úton befelé, a Kiserdőnél. Nehéz az előrejutás az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól befelé, a Csömöri úton a Körvas út sortól befelé, a Tököli úton befelé a Hungária körút és a Baross tér előtt, majd a folytatásban a Rákóczi úton a Blahalújza térig, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, valamint a pesti alsó rakparton a Szent István parktól délfelé a Lánchídig. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban, a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Határ úttól, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton az Üllői úttól befelé, illetve a Pesti úton befelé a Jászberényi út közelében. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: 9:02 önök a Reggeli Monitort hallják. 1941-ben Londonban ezen a napon június 2-án született Charlie Watts, angol zenész, aki a The Rolling Stones dobosaként vált világszerte ismerté, egyébként közismert volt elegáns megjelenéséről is, 2021-ben hagyott itt bennünket. Hát nyilván mondjuk nem volt nehéz elegánsnak lenni, a Jagger-féle pólók, meg a citromsárga zakó piros póló kombó mellett, de kétségtelen, hogy egy egészen önálló arculatot adott neki. Egyébként a Rolling Stones-ra visszatérve, Charlie volt az, aki a legvisszafogottabb módon viselkedett a tagok közül, és hogyha jól tudom, akkor ő volt az egyetlen, aki soha életében nem fogyasztott kábítószert, és boldog családi, illetve boldog házasságban élt a feleségével és gyermekeivel. Szóval a mai nap is híres sok minden dologról, többek között erről is. Mi pedig a legfrissebb információkkal jövünk, itt a Trend FM-en a 94.2-n a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Több mint 3,2 milliárd forint bevételt ért el a Tiszapárt a tavalyi évi pénzügyi beszámolója szerint.
5: Az összeg döntő része magánszemélyi adományokból származott, erről ír az Index. Összesen 178 olyan támogató volt, aki legalább 500 ezer forintot utalt, köztük több ismert üzletemberrel és közéleti szereplővel. A legnagyobb egyéni adományok elérték a több 10 millió forintos nagyságrendet, a legnagyobb befizető többek között volt Bige László és felesége 100 milliós adománnyal. A beszámoló szerint a támogatások összege egy év alatt a sokszorosára nőtt, és a párt pénzügyi háttere gyorsan bővült a kampányidőszakba.
4: Nem tudja kifizetni a májusi béreket a Lounge Group munkavállalóinak, erről ír az Index.
5: A NAV végrehajtási eljárása és bankszámlazárolás miatt a cégcsoport nem fér hozzá forrásaihoz, noha állításuk szerint ezek rendelkezésre állnak. A háttérben az áll, hogy a NAV több Balási Gyulához köthető céggel szemben végrehajtási eljárást indított, és egy bank is zárolta az egyik vállalat számláit. A cégcsoport emiatt várhatóan felszámolási eljárásokat indíthat.
4: Egy hónapon belül leszerelik a parkolóautomatákat a fővárosban. A parkolás kizárólag mobil alkalmazáson vagy SMS-en keresztül lesz indítható.
5: A főváros ezzel egyidejűleg júliustól 25%-kal emeli a parkolási díjakat, és 2027-től megszűnik a zöldrend számos autók díjmentes parkolása is.
4: És még mindig maradunk az autóknál, akár egy családi nyaralására is megsporolható tudatos autóvásárlással.
5: A Bankmonitor elemzője szerint az autóhitelek esetében a legolcsóbb és legdrágább banki ajánlat között 3 millió forintra havonta több mint 10 ezer forint különbség is lehet. Ez 7 év alatt mintegy 900 ezer forintos megtakarítást is jelenthet. Argyelán József szerint a tudatos autóvásárlás alaplépése a bankok megversenyeztetése.
6: Hogyha valakinek 3 millió forintot kell felvennie 7 éves futamidőre, akkor a legkedvezőbb ajánlatra durván 4,1-4,2 millió forintot, míg a legdrágább ajánlatra 5-5,1 millió forintot kell visszafizetni. A különbség azért 7-800 ezer forint, abból azért már kijöhet egy nyaralás. De hogyha mondjuk valaki egy újabb autót szeretne, és arra mondjuk egy nagyobb összeget, 8 millió forintot szeretne felvenni szintén 7 éves futamidőre, ott azért 11 millió forint fölött van a legolcsóbb esetben egy picivel a teljes visszafizetendő összeg, és 12,5 millió, hogyha valaki a legrosszabb ajánlatot választja, az azért már több mint 1,5 millió forintos differencia. Ebből meg már egy nagyon-nagyon jó nyaralás is kijöhet, tehát a körültekintő hitelválasztáson rengeteget lehet spórolni.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 6%-os csökkenéssel 133.797 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 25,4 milliárd forint volt, a vezető papírok ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest.
5: A MOL 1,7%-kal 3.918 forintra, a Magyar Telekom pedig 1,4%-kal 2.666 forintra erősödött. Az OTP 1,6%-kal csökkent, így 40.920 forintot ért, míg a Richter 2,2%-kal esett vissza 12.560 forintra.
4: Csökkenéssel zárt Nyugat-Európa.
5: A londoni FTSE 0,7%, a frankfurti DAX Index 0,4% mínusszal zárt, a párizsi CAC 0,5%-kal gyengült. Milánóban is 0,5%-os, Madridban 1%-os gyengüléssel zárult a kereskedés.
4: Amerika viszont pluszban zárt.
5: A Dow Jones 1/10, az S&P 500 3/10, a Nasdaq 0,4%-os emelkedésben fejezte be.
4: Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 355 forintba és 3 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 304 forintot és 72 fillért, és svájci frankért 388 forintot és 28 fillért kérnek. Az ázsiai piacokon a térségben irányadó tokiói Nikkei 0,7%-os mínuszban zárt, a hongkongi Hang Seng 1,8%, a Shanghai Composite 0,5%-kal erősödik, Szingapur 6%-kal. Az indiai Sensex 2%-kal áll a negatív tartományban. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A szenior munkavállalók kiszorítása a munkaerőpiacról nem csupán egy HR gond, hanem súlyos makrogazdasági és vállalati veszteség.
5: A The Senior számításai alapján a kor diszkrimináció idehaza évente legalább 1500 milliárd forintos GDP kiesést okoz. Csillag Csatlós Csilla executive coach szerint a túl drága a szenior munkaerő érvelés nem állja meg a helyét. Ugyan a cégeknek rövid távon egy 45 év feletti munkavállaló elbocsátása megtakarításnak látszik, ugyanakkor egy másfél évet nézve drasztikus pénzügyi és hatékonyság veszteséget okozhat.
7: A szűk számok azok szoktak lenni, hogy egy vezetői munkakörnek a kipótlása az az éves bérének a 30-200%-a. Egyébként az én személyes tapasztalatom az valahol ennek a mediánját mutatja, tehát ilyen közel egy évnyi bér az, ami a pótlás. Hiszen ha lecseréli, akkor ki kell fizetnie neki a végkielégítést, ki kell fizetni a fejvadászköltséget, ami szintén nem egy alacsony dolog, és ki kell fizetni azt, ami nem fiskálisan mérhető azonnal, hogy amortizálódik a tudás, tehát hogy az ő tudása kiesik, és hogyha sok szenior bocsájt el egy szervezet, akkor gyakorlatilag egy olyan tudás mennyiséget veszít el, amit nagyon nehéz pótolni.
4: Csillag Csatlós Csilla executive coachot hallották, részletek néhány perc múlva.
0: Időjárás jelentés.
5: Keleten eleinte még lehetnek felhős tájak, de délelőtt ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot mindenkinek. 2000 milliárdos növekedési tartalékot jelentenek az elbocsátott szenior munkavállalók a magyar gazdaságnak. Ez derül ki a The Seniors számításaiból. A cégek jellemzően fiatalokkal pótolják őket, akik gyakran nem tudnak krízishelyzetekben teljesíteni. Ugyanakkor a 45 év feletti évtizedes tapasztalatú dolgozók kiszorítása nem csupán HR probléma, hanem gazdasági is. Csillag Csatlós Csilla executive coach szerint a vállalatok, amit rövid távon nyernek, hosszú távon elveszítik azt. Arról nem is beszélve, hogy több mint egy évig tart újraállást találniuk, ami ez idő alatt munkaerőhiányt, kieső béreket és elmaradt vállalati döntéseket eredményez. A The Seniors kutatása még zajlik, eredményeiket a kormány elé akarják vinni. Kovács Gergő interjúja következik.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: De most oldjuk fel ezt az ellentmondást, hogyan lehet, hogy van valami, ami a vállalatoknak megéri, ők úgy gondolják, hogy ez nekik megéri, de a teljes nemzeti össztermékben kiesést okoz.
3: Az ellentmondás az egy elég egyszerű matematikai alap, ugyanis ők a rövid távú profitabilitást mérik, tehát azt nézik, hogy egy adott helyzetben egy bérstruktúrában mi fér bele, mi nem fér bele. Tehát van egy recessziós időszak, amit most élünk meg, és nem csak mi Magyarországon, hanem ez egy globális recessziós helyzet, aminek nyilván a kicsi levetülése az az, hogy a cégek költségérzékenyek lettek, és mindig a legkönnyebben vágható dologhoz nyúlnak hozzá, az pedig a humán erőforrás költség. Az utóbbi egy-másfél évben drasztikus mértékben növekvő elbocsátásokat látunk a szeniorok között, és egyébként ők az indoklásaiba, aki kap indoklást, meg is kapja ezt a többség, hogy nem feltétlenül a munkájával van baj, hanem azzal van baj, hogy átszerveznek, szétosztanak feladatokat akár juniorokra, akár teljesen kezdőkre, és átadják gyakorlatilag a pozíciót, mondjuk szétosztva másik kollégáknak, tehát gyakorlatilag megspórolnak egy helyet az Excel táblázatba.
2: Egyébként mérhető gazdasági hatásokkal, előnyökkel jár az ő foglalkoztatásuk?
3: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát most a teljes közbeszéd, ugye az üzleti közbeszéd azzal van folyamatosan tele, hogy a mesterséges intelligencia által, meg az AI alkalmazások, meg agentek által drasztikusan átalakul a munkaerőpiac, ami nyilvánvaló. Most azonban a McKinsey-nek például a 2026-os kimutatása egyértelműen visszaigazolta, hogy az AI bevezetések azok nem a szenior korosztálynak a munkáját érintik, hanem pont a juniorokét, mert az alacsony funkcionalitású feladatoknak az elvégzésére rendszeresen nem szeniorokat alkalmaznak. Viszont van egy turbulens piaci helyzet, nagyon sok változás, nagyon sok olyan dolog, amit gyorsan kell reagálni, gyors döntéseket, hatékony döntéseket kell hozni, ehhez viszont kell a megélt tapasztalat, tehát nem az a fajta tapasztalat, ami elméleti síkon és az ember felszette az egyetemen, hanem konkrétan és deklaráltan az évek.
2: Átlagosan egyébként mennyi idő munkát találniuk, vagy hogy van most ez a tendencia? Azt említette az elején, hogy egyre több az elbocsátás, és mennyi idő után, amire újra bekapcsolódnak a munkaerőpiacba?
3: A hivatalos statisztikák azok 13 hónapot beszélnek a diplomás szenior réteg esetében, tehát hogy több mint egy év az átlag elhelyezkedési idő. A Natelon üzleti közösségben, ahol mi az elbocsájtott meg karrierváltó szeniorokkal dolgozunk, ott a mi átlagunk az mérten ilyen 6 hónap körül van, és ennek egyébként egy nagyon objektív oka van. A szeniorok általában lojálisak, hosszú időket töltenek egy-egy munkahelyen, tehát aki mondjuk 5-10-15 év után esik ki az utolsó munkahelyéről most éppen napjainkba, annak egyszerűen nincs a modern digitális álláskeresési módszerekhez gyakorlata, tehát nem azért nem tudnak elhelyezkedni feltétlenül, mert a piacnak nem lenne felvevő igénye, hanem mondjuk azért, mert 10 éve nem készítettek önéletrajzot, és egy ATS kompatibilis önéletrajzot nem olyan egyszerű azért összerakni.
2: Beszéltünk már a számokról, 1400-2200 milliárd forintos GDP kiesést okoz ez éves szinten, 12-18 hónapos időhorizonton pedig egy vállalatnak drasztikus EBITDA csökkenést és súlyos hatékonyságveszteséget okoz. Na most ez még csak nem is a veszteség valós mértéke, tehát ez ennél még csak több is lehet, hogyha hát ennek nagyon a mélyére megyünk, mélyre ásunk vizsgálatokkal.
3: Én azt gondolom, hogy ennek van egy nagyon komoly, meg nem mérhető értéke a szenioritásnak, a szenior tudásnak, annak, hogy egy krízis helyzetben egy szenior mennyi idő alatt hoz meg egy komoly döntést, egy szenior középvezető vagy vezető, másrészt pedig, hogy ha hibázik, akkor mennyire gyorsan tudja kijavítani. csökkenni, hiszen itt most arról beszélünk, hogy ez a úgymond én úgy szoktam hívni, hogy krónikus fiatalitás, ami a szervezetekben van, és ez nem a fiatalok ellen szól, hanem az ellen, hogy valahol arra kellene koncentrálnunk, hogy mindkét réteggel egyformán foglalkozzunk, és nem feltétlen csak lefele mentoráljunk, hanem akár visszafelé is. De ugye azt látjuk, hogy a juniorok nem képesek egyszerűen a komoly krízis helyzetekben tapasztalat hiány annyira hatékony döntéseket hozni, mint amit meg tud hozni egy szenior, aki már sok-sok krízis látott, sok nagy átalakulást élt meg, tehát hogy gondolkodjunk egy átlag szeniorba, akikkel ugye legtöbbet dolgozunk 45-50 pluszos szakemberekbe, nekik 25 évnyi megélt munkatapasztalatuk van szembe egy juniorral, akinek mondjuk van 2-3-4-5 éve, és ugyanazokat a döntéseket várják majd el tőlük, amikor fiatalitás van egy szervezetbe, egyértelműen nem fog működni. És ugye innentől jön az, hogy milyen károk lehetnek még, ami bekövetkezik a tapasztalatlanságból adódóan, vagy a döntésképtelenségből, vagy a lassú, bizonytalan döntésekből adódóan, ami nyilván egy döntésekben edzett szeniornál nem játszik.
2: Egy konkrét példán keresztül be tudnám mutatni, hogy mennyi veszteséget jelent egy cégnek egy szenior munkavállaló kiesése, ha ezen elgondolkodunk?
3: Ez ugye alapvetően egy bérfüggő kérdés, tehát hogy attól függ, hogy kinek mennyi munkabére van, és ugye ezzel lehet szorozni. A szűk számok azok szoktak lenni, hogy egy vezetői munkakörnek a kipótlása az az éves bérének a 30-200%-a. Egyébként az én személyes tapasztalatom az valahol ennek a mediánját mutatja, tehát ilyen közel egy évnyi bér az, ami a pótlás. Hiszen ha lecseréli, akkor ki kell fizetnie neki a végkielégítést, ki kell fizetni a fejvadászköltséget, ami szintén nem egy alacsony dolog, és ki kell fizetni azt, ami nem fiskálisan mérhető azonnal, hogy amortizálódik a tudás, tehát hogy az ő tudása kiesik, és hogyha sok szenior bocsájt el egy szervezet, akkor gyakorlatilag egy olyan tudás mennyiséget veszít el, amit nagyon nehéz pótolni. És azok a kollégák, akik viszont benn maradnak, azok extra terheket viselnek, hiszen a kipótlandó 25-30 éves tapasztalattal rendelkező szeniornak a tudását, azt utána több helyről, több különböző kuponyából kell úgymond az ott maradtaknak összeszedni, ami szintén megint egy közvetett veszteség. Én mindig példaként azt szoktam hozni, hogy amikor annak idején volt a magyar rendőrségnek a nagy átalakítása, és ugye el lehetett menni nagyon fiatalon a rendvédelmi szervektől nyugdíjba, akkor onnantól a fiatal rendőröknek folyamatosan az volt a kommunikációja, hogy elveszett a nagy tudás, elveszett a nagy tapasztalat, és hogy tele van juniorokkal egy nyomozati osztály, ahol gyakorlatilag az a fajta megélt tudás, amit a gyakorlatból, a terepen töltött évekből egy idős magáinak tudott, azt a fiatalok ugye kor és idő hiányában nem tudták még összeszedni. Tehát ugye ezek a veszteségek, amiket ebben a sajtóközleményben számoltunk, ezek egyértelműen arra utalnak, hogyha egy 500 fős cégben 13 szenior munkavállaló kiesik, és azt pótolni kell, az új embert kiválasztani, betanítani, onboardingolni, akkor 170-200 millió forint extra költséggel számol a cég. És ami nálunk egy óriási hiba a munkaerőpiacon, hogy a horizontális elmozdítás az nem divat. Tehát nem az van, hogy egy szeniort átrakunk egy másik területre, hogy kiaknázzuk a tudását, meg a tapasztalatát, hova tovább az ő személyes fejlődését is elősegítsük, hanem kvázi kivágjuk a rendszerből, és nem adunk arra lehetőséget, hogy mondjuk horizontálisan elmozduljanak. Illetve egy másik nagy hiányosság még ugyanebben a tárgykörben, hogy nincs gyakorlatunk abban, hogy ezek a szeniorok, akik kiesnek a piacról 25-30 év tapasztalattal, ők képesek lennének arra, hogy magyar KKV-knál, fejlődő KKV-knál interim tanácsadó szerepet töltsenek be, és akár 2-3 céget egyszerre fejlesztenek azzal a nagy tudással, amit az évek alatt felszedtek, aminek meg megint eszmei értéke lenne, mert ez szerintem félelmetesen látszódó dolog lehetne, hogyha erre lennének kialakult módszerek a magyar munkaerőpiacon, de gyakorlatilag állami keretek között ilyen típusú átképzések, tehát az, hogy valaki mondjuk alkalmazotti státuszból hogy tud átalakulni szakértővé, interimé, ezek egyáltalán nincsenek a rendszerben jelenleg.
2: Ugye itt 45 év feletti munkavállalókról beszélünk, az ő kor diszkriminációjukról. Arra van valamilyen mérés egyébként, foglalkoznak ezzel, hogy azok a cégek, akik mondjuk kevesebb 45 év feletti munkavállalót foglalkoztatnak, azok mondjuk versenyképtelenebbek?
3: Ezt így egyértelműen nem mondanám, hogy versenyképtelenebbek, de egyébként Amerikában erre is voltak kutatások, hogy például a tőzsde amerikai cégeknek a bordjaiban egyértelműen növekszik a bordtagok átlag életkora, tehát jelenleg azt hiszem az utolsó adat talán 69 év volt, tehát hogy a szenioritás az valahogy nálunk Magyarországon van egy az egybe negatívan és diszkrimináltan kezelve, és nem értjük a lényegét, hogy olyan dolgokkal jár és olyan hozzáadott plusszal jár, amit nem lehet a rendszerből mennyiséggel visszatölteni, mert ez egy teljesen más minőség.
2: Mi kell ennek a helyzetnek a kezeléséhez? Mert hogyha folyamatosan esnek ki a munkaerőpiacról ezek az emberek, és nem tudnak utána már úgy elhelyezkedni, ahogy ön is említette, mert mondjuk tanácsadásba se tudnak úgy elhelyezkedni, akár arra is lehetne mondjuk valamilyen képzést kitalálni, de hogy ez egy nagyon sokrétű dolog, és nem jó hosszú távon a vállalatoknak se, ahogy a számok azt igazolják, de a magyar gazdaságnak meg végképp nem.
3: Egyértelműen nem, tehát hogy nekünk az a célunk egyébként ezzel a felméréssel, ami még jelenleg is zajlik, és folyamatosan jönnek a kérdőívek, és aminek én egyébként örülök, hogy nem változnak a mért adatok arányaikban, tehát hiába növekszik folyamatosan a kitöltéseknek a száma, az első levont következtetéseink azok teljesen ülnek, tehát hogy 1-2%-os eltérés különbség van mondjuk a 200 kitöltött kérdőív és a mostani 870 kitöltött kérdőív között, tehát ez azt jelenti, hogy a valószínűsíthetően, ha nem is reprezentatívan, de jól validáljuk a problémákat. Azt gondolom, hogy a hosszú távú cél az az, hogy lesz ezzel kapcsolatban majd több konferencia, több tájékoztatás, és abszolút szeretnénk egy javaslatot letenni a jelenlegi kormány asztalára azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudják ezt a problémát kezelni, ezt a problémát a legjobban az ország jóléte, jobb léte irányába fordítani, mert nem megoldhatatlan, rengeteg nemzetközi gyakorlat van, jó gyakorlat, amik beváltak, amik működnek, másfajta gondolkodás és másfajta hozzányúlást igényel a dolog. Tehát egy szenior munkavállalónál az, hogy mondjuk a munkaügyi központos felvételét követően kap 90 nap álláskeresési járadékot, meg középfokú továbbképzési lehetőséget, nem fogja megoldani a problémáját, és egyértelműen óriási kár az, hogy ők hosszú hónapokat, vagy akár egy évet, két évet, tehát itt a felmérésből látszik az is, hogy a két éven túli álláskeresőknek a száma 13%, ami egy óriási szám. Tehát, hogy hosszú ideig maradnak ki a piacról, nem rövid ideig, dolgozni fogunk azon, hogy egy megfelelő szakmailag alátámasztott javaslatcsomaggal tudjunk élni a kormány felé.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.

0: Reggeli Monitor.
1: Budapesten lép fel októberben A$AP Rocky. Ez lesz az amerikai rapper első koncertje Magyarországon. Korábban több itteni fellépése meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon. Az idei 50 állomásos turnéját meghosszabbította, így október 5-én a Papp László Sportarénában lép fel. A Don't Be Dumb World turné május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik, majd Athénban zárul. A rapper negyedik stúdióalbumát, mely a turné névadó, több mint 1 millióan mentették le előre Spotify-on, ezzel minden idők legtöbb előmentéssel rendelkező hip-hop albuma lett a platformon. Az elvárást Rocky erős éve alapozta meg, tavaly ő volt a Met Gála társelnöke, és a közelmúltban két filmben szerepelt színészként, a Spike Lee által rendezett Highest to Lowest, illetve Ha tudnék, beléd rúgnék című alkotásban. Dalai eddig összesen több mint 25 milliárd streamet értek el világszerte, videóklipjei mintegy 9 milliárd megtekintést gyűjtöttek a YouTube-on.
0: Ez a Reggeli Monitor.
2: 94.2 Trend FM.
0: Műsorajánló következik. Nemzetközi terjeszkedés kis költségvetéssel? Igen, lehetséges. Csatlakozzon a Cégkassa Podcast hallgatóihoz, és tudja meg, hogyan értek el hazai cégek sikereket a globális piacon. Cégkassa Podcast ma a Monitor délutánban. Támogató a Garantika Hitelgarancia ZRT. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
4: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó napot kívánok! Budapesten tart a műszaki mentés a pesti alsórakparton az Eötvöstéri villamos átjárónál, mindkét irányból nehéz a felhajtás a Széchenyi István térre. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig, továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig. Nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parktól dél felé a Szabadság hídig és észak felé a Szabadság hídtól a Lánc hídig, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihály úttól befelé, a Tököli úton befelé a Hungária körút és a Baross tér előtt, majd a folytatásban a Rákóczi úton a Blahalújza térig, továbbá az Üllői úton befelé a Nagy körút előtt. Telített az M1-M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út is. A budai alsó rakpart a Petőfi hídtól északi irányban és a Margit hídtól délre, illetve a 10-es főút Solymártól befelé. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál mindkét irányban, valamint a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt. Kovács Botond, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: 2026. június 2-a van. Az Aniták és a Kármenek ünneplik nevük napját. 9 órakor önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2 Budapesten és környékén. Azonnal jövünk a legfrissebb információkkal, de előtte egy gyors évfordulós megemlékezés. Atya úristen, 40 évvel ezelőtt, 1986-ban a magyar labdarúgó válogatott ezen a napon egy csoportmérkőzésen a mexikói Irapuato városában 6-0 arányban kapott ki az akkor még létező Szovjetuniótól. Általános vélemény szerint ez a labdarúgás, magyar labdarúgás legmélyebb ebben megalázó veresége volt. Ennek igazából könyvtárnyi szakirodalma van. Én arra emlékszem, akkor még hát mondjuk így, hogy nagyon fiatal versenyző voltam, hogy ilyen hatos busz sofőröket, meg ilyeneket állított meg az akkori tévéhíradó, hogy hát mit szólnak hozzá, hogy 6 óra kikaptak a fiúk, és hát hogy az ő buszuknak a tábláján is egy hatos szerepel, nem voltak boldogok igazából az emberek, a humoristák úgy dolgozták fel, hogy gyakorlatilag a labdarúgók azok így bujkáltak Budapesten és környékén, ilyen mindenféle jelmezekbe, hogy ne ismerjék fel őket. Aztán hát jöttek a hivatalos magyarázatok, hogy hát a túl magasan volt az edzőtábor a fiúknak, a magaslati levegő, meg a tésztadús, kalóriadús étkezés, meg mindenki hibás volt. Na mindegy, az a lényeg, hogy azóta azt gondolom, hogy azért egyrészt sok idő eltelt, másrészt talán ezeket a nézeteket is meghaladtuk, és hát azért vannak szép eredmények bőven is, és egyszer majd úgyis kijutunk a világbajnokságra, hát most már 48 csapat vesz részt, úgyhogy én azt gondolom, hogy az esély mindig megvan, és előbb-utóbb oda kerülünk, ahova kerülnünk kell. Ami pedig most jön, illetve most kerül az éterbe, a legfrissebb információk a hírszerkesztő Somodi Evelén, én Német László vagyok. Jó reggelt és szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: A hadi kiadások visszafogását sürgeti az orosz pénzügyi vezetés és a jegybank, mert a háborús költések hosszú távon fenntarthatatlanná válhatnak a költségvetés számára. Erről értesült a Bloomberg.
2: Ezzel szemben a védelmi tárca további kiadásnövelést javasol, miközben a finanszírozás továbbra is komoly terhet ró az orosz gazdaságra. Az emelkedő olajárak sem enyhítik érdemben a nyomást, a belső viták pedig feszültséget jeleznek a döntéshozatalban. Ukrajna részéről közben tűzszüneti törekvések kerültek előtérbe a téli időszakra vonatkozóan.
6: Akár egy héten belül létrejöhet az iráni-amerikai megállapodás Donald Trump szerint, miközben a tárgyalások továbbra is intenzíven zajlanak.
2: Az amerikai elnök az ABC News-nak azt mondta, hogy az Iránnal megkötni tervezett egyesség jobb lehet egy katonai győzelemnél, ugyanakkor még nincs végleges megállapodás, mert módosításokat szeretne. Közben az NBC-nek azt is jelezte, hogy a tárgyalások akár átmenetileg meg is szakadhatnak, de ez nem jelent automatikus katonai eszkalációt, inkább a tengeri blokkád fenntartását. Az amerikai elnök hozzátette, az Egyesült Államoknak van ideje, míg Irán gazdaságilag veszít a korlátozások miatt.
6: Jelentős átrendeződést okozhat az építőiparban idehaza az állami közbeszerzések várható átalakítása, a szakszövetség és a piaci szereplők szerint is.
2: A nagy állami megrendelésekből kiszoruló cégek fizetőképességi gondokkal szembesülhetnek, ami lánctartozásokhoz és akár tömeges elbocsátásokhoz vezethet, erről ír a 24.hu. Az alvállalkozói hálózat különösen sérülékeny, mivel több ezer kisebb vállalkozás függ a nagyobb projektek folytonosságától. Az EVOS szerint a folyamat pontos kimenetele még bizonytalan, de a szerződések felülvizsgálata már rövid távon is komoly zavarokat okozhat az építőiparban.
6: Egy hónapon belül leszerelik a parkolóautomatákat a fővárosban, a parkolás kizárólag mobil alkalmazáson vagy SMS-en keresztül lesz indítható.
2: A főváros ezzel egyidejűleg júliustól 25%-kal emeli a parkolási díjakat, és 2027-től megszűnik a zöldrendszámos autók díjmentes parkolása.
6: Májusban alacsonyabb lett a beszerzési menedzserindex mutatója idehaza, de még fellendülést mutat.
2: Az érték 50,2-re csökkent az áprilisi 50,4 pontról, a vizsgált részindexek többségében lejjebb jöttek. A Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság elemzője szerint a beszerzési áraknál az energiaárak jelentik a legnagyobb problémát. A válaszadók 7-8 terméknél jeleztek hiányt, ezek mind olajszármazékok voltak. Júniusban minden vállalat fordulatban reménykedik. Kosztyal Dánielt hallják.
7: Azt tudjuk mondani, hogy az újrendelésnél és a termelésnél is bár pozitív mindkét index, de az újrendelés 4,1% ponttal csökkent, a termelés pedig 2,2% ponttal csökkent, tehát azok azért annyira nem biztatóak. Cserébe egyébként a foglalkoztatás most bővült, és majdnem 5% ponttal emelkedett, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy az azért bizakodásra ad okot. Azt lehet mondani, hogy az árak emelkedése is kicsit mérsékeltebb volt, és azt mondták a vállalatok, hogy a gyenge kereset ellenére igyekeznek készleteket felhalmozni, úgyhogy hogyha mondjuk a kereslet és a beruházási döntések is beindulnak, akkor a vállalatok készek ezeket teljesíteni, ami azért jó hír.
6: Már soha nem fog annyi krumpli teremni, amennyire szüksége lenne az országnak, de ez nem feltétlenül probléma, így véli a Magyar Burgonya Szövetség és Terméktanács szóvivője.
2: 15 évvel ezelőtt mintegy 15 ezer hektáron foglalkoztak vele, ma mintegy 6300 hektáron. Kulich Éva szerint csak az év egy részében szorulunk importra mégis.
8: Most olyan 6300-nál tartunk, talán picit kevesebben. Pánikra nincsen ok, hiszen a magyarországi burgonya termesztés, főleg a korai időszakban a korai burgonya nagyon jól megoldott magyarországi alapanyaggal, és addig az ideig, amíg jó minőségben tárolható a Magyarországon termesztett burgonya, addig is fedezi ez a hektár terület a megtermesztett alapanyagnak megfelelően mennyiségeket, és körülbelül ez a februártól május vége júniusig, amikor importra szorulunk.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
6: Nézzük, hogy indul a kereskedés. Egészen optimistán 1%-os pluszban a BUX. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 135.082 ponton, 750 millió forintnál jár a tőzsde forgalma 7,5 perccel nyitás után. 0,5%-kal csökkent a MOL 3898 forintra, az OTP 1,7%-os erősödésben 41.630 forinton, a Richter 1,1%-os pluszban 12.700 forinton, a Magyar Telekom 0,5%-kal jött feljebb 2678 forintra. A Forage 2300 forinton áll, 1,9%-os erősödés mellett, az Opus 1,6%-kal bővül és 356 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsde parkettjén. Kriptodevizákat nem mondtam még ma reggel, most pótolom ezt a hiányosságot, 2%-kal csökken a Bitcoin 69.874 dolláron és 50 centen áll, az Ethereum 1,4%-os mínuszban 1976 dolláron és 73 centen. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró, 355 forint és 7 fillér, egy amerikai dollár 304 forint 84 fillér, egy svájci frank 388 forint és 42 fillér. Az eurózónán kívüli legnagyobb európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze, az angol font 410 forintért és 73 fillérért elérhető idehaza a bankközi devizapiacon. A nyugat-európai bőrzék néhány perccel nyitás után egyelőre még a kevésbé optimista arcukat mutatják. A londoni FTSE 7%, a frankfurti DAX 4%, Párizs 0,5%-os csökkenésben. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 7%-kal került lejjebb, 91 dollár 50 centre hordonként, azaz 159 literenként, a Brent jegyzési ára 94 dollár 33 cent. Egy uncia aranyért 1,3%-os drágulás mellett 4565 dollárt és 20 centet kérnek a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. A szenior munkavállalók kiszorítása a munkaerő piacról nem csupán egy HR gond, hanem súlyos makrogazdasági és vállalati veszteség.
2: A The Senior számításai alapján a kordiszkrimináció idehaza évente legalább 1500 milliárd forintos GDP kiesést okoz. Csillagcsatlós Csilla Executive Coach szerint a túl drága a szenior munkaerő érvelés nem állja meg a helyét. Ugyan a cégeknek rövid távon egy 45 év feletti munkavállaló elbocsátása megtakarításnak látszik, ugyanakkor egy másfél évet nézve drasztikus pénzügyi és hatékonysági veszteséget okozhat.
9: A szűk számok azok szoktak lenni, hogy egy vezetői munkakörnek a kipótlása az az éves bérének a 30-200%-a. Egyébként az én személyes tapasztalatom az valahol ennek a mediánját mutatja, tehát ilyen közel egy évnyi bér az, ami a pótlás. Hiszen ha lecseréli, akkor ki kell fizetnie neki a végkielégítést, ki kell fizetni a fejvadászköltséget, ami szintén nem egy alacsony dolog, és ki kell fizetni azt, ami nem fiskálisan mérhető azon, hogy amortizálódik a tudás, tehát hogy az ő tudása kiesik, és hogyha sok szeniort bocsájt el egy szervezet, akkor gyakorlatilag egy olyan tudás mennyiséget veszít el, amit nagyon nehéz pótolni.
6: Akár egy családi nyaralás ára is megspórolható tudatos autóvásárlással.
2: A Bankmonitor elemzője szerint az autóhitelek esetében a legolcsóbb és a legdrágább banki ajánlat között 3 millió forintra, havonta több mint 10 ezer forint különbség is található. Ez 7 év alatt mintegy 900 ezer forintos megtakarítást is jelenthet. Argyalán József szerint a tudatos autóvásárlás alaplépése a bankok megversenyeztetése.
10: Ha valakinek 3 millió forintot kell felvennie 7 éves futamidőre, akkor a legkedvezőbb ajánlatra durván 4,1-4,2 millió forintot, míg a legdrágább ajánlatra 5,1 millió forintot kell visszafizetni. A különbség azért 7-800 ezer forint, abból azért már kijöhet egy nyaralás. De hogyha mondjuk valaki egy újabb autót szeretne, és arra mondjuk egy nagyobb összeget, 8 millió forintot szeretne felvenni szintén 7 éves futamidőre, ott azért 11 millió forint fölött van a legolcsóbb esetben egy picivel a teljes visszafizetendő összeg, és 12,5 millió, hogyha valaki a legrosszabb ajánlatot választja, az azért már több mint 1,5 millió forintos differencia. Ebből meg már egy nagyon-nagyon jó nyaralás is kijöhet, tehát a körültekintő hitelválasztáson rengeteget lehet spórolni.
3: Időjárás jelentés.
2: Keleten eleinte még lehetnek felhős tájak, de délelőtt ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
6: Vannak köztünk olyanok, akik Valenciában nyaralnak, és állítólag ott már igazi nyár van. Ehhez képest, aki valami hűvösre vágyik, az Egyesült Államokban, a Mammut Mountainben 56 és 234 cm közötti hóréteg várja a téli sportok szerelmeseit. Ugyanígy a Stelvio Gletschernél, ami igazából csak egészen véletlenül adta egy autómárka egyik típusának a nevét, Olaszországban 50 és 200 cm között váltakozik a hóréteg vastagsága. Svájc a Zermatton, illetve Ausztriában is vannak nyitva lévő sípályák, valamint Norvégiában a Strinsummerski nevű helyen 150 és 230 centi között van a hóréteg vastagsága.
3: Sporthírek a 94.2.
6: A női világ első fehér orosz Arina Sabalenka két játszmában győzte le a világranglista korábbi éllovasát, a japán Osaka Naomit a francia nyílt teniszbajnokság nyolcad döntőjében. Sabalenka majdnem másfél órás csata után lépett a legjobb nyolc közé, ahol az orosz Diana Schneider lesz az ellenfele. Az angol labdarúgó élvonalban eltöltött 24 év után befejezte profi pályafutását a 61-szeres válogatott James Milner. Karrierje során egyébként rekordot jelentő 658 alkalommal lépett a pályára a Premier League-ben. A 40 éves több poszton is bevethető futballista 6 csapatban szerepelt az angol első osztályban, legtöbbször 230 alkalommal a Liverpoolban. Egyébként 3 bajnoki címet ünnepelhetett, 2-t a Manchester City-vel, 1-et a Liverpool-lal, és tagja volt a Jürgen Klopp által irányított poolnak is, amely 2019-ben Bajnokok Ligáját nyert.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A vonalban itt van velünk Miró József, az Erste vezető részvényelemzője. Szervusz, jó reggelt!
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Megint napok óta arról szólnak a nemzetközi hírek, hogy ugye Donald Trump béke tárgyalásokat folytat, illetve az Egyesült Államok béke tárgyalásokat folytat az iráni rezsimmel, ugye a háború befejezéséről és az utána következő helyzetről. Hogyan reagálnak ezekre a hírekre most a piacok?
2: Hát ugye egyrészt az egy dolog, hogy a piacok hogyan reagálnak, tehát ugye mindig az van, hogy Trump nagyon optimista, aztán kiderül, hogy egy kicsit túlzott az optimizmusa. Ugye most is ez történt már, ugye múlt hétvégén is azt mondta, hogy jó, most már néhány nap és meg fogunk állapodni, aztán a hétvégén nem sikerült ezt megtenni. Most különben a fék az az volt, hogy, és ez feszültséget is okozott Netanyahu és Trump között, ugye Izrael támadja Libanont, ez nagyon nem tetszik Iránnak, és akkor ugye belengedte, hogy feláll a tárgyalóasztaltól, stb. Közben Trump megkezdi elveszíteni a türelmét, hogy egyszerűen nem történik semmi, meg már nagyon szeretne túl lenni ezen az egész dolgon. Hát ugye magát húzta be ebbe a csapdába. A lényeg, hogy mindeközben Izrael jó halad Libanonba, úgyhogy már minden értelemben, hogy foglal el részeket belőle, vagy tisztít meg. A lényeg, hogy egyelőre húzódnak a tárgyalások, és ez nyilván nem kedvezett az olajárnak, volt egy előteljes emelkedés, ami miatt ugye, aminek volt egy negatív hatása amúgy a kőolajárakra, de a piacok már kevésbé, tehát igen, volt egy kis negatív mozgás ugye Európában tegnap, de a piacok már kevésbé reagáltak erre, tehát például az Egyesült Államokban azért elsősorban a mesterséges intelligencia szektor húzta fölfelé egy kicsit az indexeket, és a technológiai szektor pedig jobb, nagyobb mértékben. Úgyhogy azért ettől függetlenül már ezeknek a hatása kisebb. Mondok egy példát, hogy a CNN-en ugye hosszú ideig ugye az iráni-amerikai háború volt mindig a vezető hír, most már egyre inkább kezd onnan lekerülni, most például különben már az ebola az, ami ugye lehet aggódni, hogy esetleg kitör, ugye mindig előjön előjött ez a dolog a múltban, most úgy tűnik, hogy egy kicsit ettől jobban elkezdtek félni. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy kezd belefáradni a világ.

0: ebbe az iráni háborúba, ettől függetlenül ugye a kőolajárak magasak, és inkább ehhez próbál alkalmazkodni a világgazdaság.
1: Van egy másik félig meddig világpolitikai tényezőnk, ugye Vlagyimir Putyin elnök, aki pedig Ukrajnában háborúzik. Ezzel a háborús konfliktussal mi a helyzet? Ugye azt lehet tudni, hogy az orosz gazdaságot most már évek óta megviseli az, hogy rengeteg pénz megy el a harcokra, illetve a hadi kiadásokra.
0: Igen, és itt a pénzügyminisztérium és a jegybank is ugye teljesen meglepő módon festésen szólva beszólt Putyinnak, hogy most már jó lenne visszavenni a hadi kiadásokat, mert ugye ez nagyon sokba kerül. Ugye ez azért meglepő, mert ugye Putyinnak olyan nagy a hatalma, hogy senki nem mer kritikát megfogalmazni vele szembe, tehát ilyen szempontból eléggé meglepő volt az, hogy ez a két intézmény karöltve mondott véleményt erről a dologról. Persze nyilván erre azt mondta Putyin, hogy inkább keressenek más területeket, ahol spórolni lehet. Ugye ez azért is érdekes, mert relatíve magas a kőolajára, és még a Brent ára is magas, tehát az is ilyen 81 néhány dollár körül van, vagy nem Brent elnézést, Ural típusú kőolajára is magas, ami 81 néhány dollár körül van. Nyilván vannak szankciók Oroszország ellen, de ugye az iráni háború ugye sok esetben ezt a szankciót fölülírta, tehát például a tengeren levő hajókat ugye elengedték, hogy akkor leszállíthatják a kőolajat. Amúgy különben meg titokban megy a kőolaj csempészet, ugye például Franciaország is a minap foglalt le, vagy fogott el olyan hajót, ami ugye titokban szállított orosz kőolajat. Tehát ugye a szabályok nem betartása azt mutatja, hogy azért ilyen szint számottevő kőolajat ad el Oroszország fű alatt. A lényeg, hogy relatíve magasak az árak, még hogyha nyilván aki feketén kereskedik, az nyilván jelentős diszkonttal kénytelen adni a kőolajat, akkor is azért számottevő Oroszországnak a kőolajból való bevétele. Ennek ellenére ugye problémákkal küzd. Tehát jól mutatja azt, hogy idővel az elsziget, gazdasági elszigeteltség azért elkezdi elhozni a megfelelő hatást, és vannak negatív következményei.
1: Egyébként, hogyha ez a háború véget ér, most az orosz-ukrán konfliktusról beszélek, akkor is azért időbe telik Oroszországnak, mire gazdaságilag helyreáll?
0: Hát persze, hát itt azért mondok egy, tehát nyilván az, hogy például nem kap az olajeszközökhöz különböző, tehát az olaj létesítményeihez különböző alkatrészeket nem tud megvásárolni külföldön, és lehetne folytatni, ezt most csak az olajiparról beszéltem, ugye kimaradnak a felújítások, tehát előbb-utóbb emiatt ugye termelés csökkenés van. Ezt láttuk ugye Venezuelában is, hogy ugye az az ország, ami a világ legnagyobb olajkészletén ül, az gyakorlatilag nyomorba süllyedt, mert nem volt eszköze kibányászni, tehát 1 millió hordó alá csökkent a napi kitermelése a több millió hordó lehetőségről. Úgyhogy és azt se tudta gazdaságosan kitermelni. Tehát, és utána ugye a modernizáció az nem következik be egy másodperc alatt, tehát hogy az időkérdése. Igaz, ugye ez a háború 4 éve tart, tehát 4 év alatt azért épül le valamennyit a gazdaság, mert nincsen modernizáció, de azért nem végletesen épül le, tehát de nem arra kell számítanunk néhány hét alatt, de azért néhány évet igénybe vehet utána a gazdaságnak a modernizációja, ha feloldják a szankciókat. Ugye ez is egy nagy kérdés, hogy oké, jön majd esetleg egy valamiféle tűzszüneti megállapodás, ezt tartom igazándiból valószínűnek majd a jövőben, és a béke megállapodás az szerintem egy sokkal hosszabb folyamat lesz, és az után következhet be. Nyilván meg közben lesznek valamiféle enyhülésnek a jelei a szankciók terén is, de hogy az is egy hosszabb időszak, tehát nem úgy fog bekövetkezni nagy valószínűséggel, legalábbis szerintem, hogy egyik napra a másikra minden szép és jó, hanem hogy ez nagy valószínűséggel egy hosszabb folyamat lesz.
1: Köszönöm szépen, az elmúlt percekben Miró Józsefet, az Erste vezető részvényelemzőjét hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánunk neked, szervusz!
0: Köszönöm, szervusz!
2: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: 4 nap, több száz

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 9:50 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. Az Aniták és a Carmenek ünneplik nevük napját a mai napon. Az Anita Héber eredetű, az Anna spanyol változata, és a szintén spanyol Juanita névnek a becézett formája. Egyébként a Carmen szintén spanyol eredetű, amely a Nuestra Señora del Carmen, azaz Carmel hegyi miasszonyunk rövidülése. Hát Isten éltesse mindannyiukat. Azokat is, akiknek esetleg ma van a születésnapjuk, vagy a Pető, a Kornél, a Gamáliel, vagy a Geminián, illetve a Vénusz, vagy az Eugén neveket viselik, mert hogy ők is ma ünnepelnek. 9:50, jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en, a 94.2-n, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: A hadi kiadások visszafogását sürgeti az orosz pénzügyi vezetés és a jegybank, mert a háborús költések hosszú távon fenntarthatatlanná válhatnak a költségvetés számára, erről értesült a Bloomberg.
4: Ezzel szemben a védelmi tárca további kiadás növelést javasol, miközben a finanszírozás továbbra is komoly terhet ró az orosz gazdaságra. Az emelkedő olajárak sem enyhítik érdemben a nyomást, a belső viták pedig feszültséget jeleznek a döntéshozatalban. Ukrajna részéről közben tűzszüneti törekvések kerültek előtérbe a téli időszakra vonatkozóan.
3: Akár egy héten belül létrejöhet az iráni-amerikai megállapodás Donald Trump szerint, miközben a tárgyalások továbbra is intenzíven zajlanak.
4: Az amerikai elnök az ABC News-nak azt mondta, hogy az Iránnal megkötni tervezett egyezség jobb lehet egy katonai győzelemnél. Ugyanakkor még nincs végleges megállapodás, mert módosításokat szeretne. Közben az NBC-nek azt is jelezte, hogy a tárgyalások átmenetileg meg is szakadhatnak, de ez nem jelent automatikus katonai eszkalációt, inkább a tengeri blokkád fenntartását. Az amerikai elnök hozzátette, az Egyesült Államoknak van ideje, még Irán gazdaságilag veszít a korlátozások miatt.
3: Jelentős átrendeződést okozhat az építőiparban idehaza az állami közbeszerzések várható átalakítása a szakszövetség és piaci szereplők szerint is.
4: A nagy állami megrendelésekből kiszoruló cégek fizetőképességi gondokkal szembesülhetnek, ami lánctartozásokhoz és akár tömeges elbocsátásokhoz vezethet, erről ír a 24.hu. Az alvállalkozói hálózat különösen sérülékeny, mivel több ezer kisebb vállalkozás függ a nagy projektek folytonosságától. Az Évosz szerint a folyamat pontos kimenetele még bizonytalan, de a szerződések felülvizsgálata már rövid távon is komoly zavarokat okozhat az építőiparban.
3: Egy hónapon belül leszerelik a parkolóautomatákat a fővárosban, a parkolás kizárólag mobil alkalmazáson vagy SMS-en keresztül lesz indítható.
4: A főváros ezzel egyidejűleg júliustól 25%-kal emeli a parkolási díjakat, és 2027-től megszűnik a zöld rendszámos autók díjmentes parkolása is.
1: Tőzsde hírek.
3: A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,1%-os erősödéssel 135.261 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte az 1,6 milliárd forintot fél órával nyitás után. 0,3%-kal csökkent az a MOL 3.906 forintra. Az OTP 2%-os erősödésben 41.730 forinton, A Richter 8%-os pluszban 12.660 forinton áll, a Magyar Telekomot 2.682 forintért lehet vásárolni 6%-os pluszban. 2,3%-kal erősödött a 4iG, 2.310 forintra, az Opus 1,3%-kal került feljebb és 355 forinton jegyzik jelenleg a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon 1 euró 354 forint és 94 fillér, egy amerikai dollár 304 forint 75 fillér, egy svájci frank 388 forint és 3 fillér. A nyugat-európai börzéken optimistának tűnik a hangulat, a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1%-os erősödésben, a párizsi CAC40 és a milánói börze szintén 1%-kal került feljebb, a madridi IBEX 0,7%-kal áll a pozitív tartományban. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Már soha nem fog annyi krumpli teremni idehaza, amennyire szüksége lenne az országnak, de ez nem feltétlenül probléma. Ezt mondja a Magyar Burgonya Szövetség és Terméktanács szóvivője.
4: 15 évvel ezelőtt mintegy 15 ezer hektáron foglalkoztak még vele, ma mintegy 6300 hektáron. Kulich Éva szerint nem csak az év egy részében szorulunk importra.
0: Most olyan 6300-nál tartunk, talán picit kevesebben. Pánikra nincsen ok, hiszen a magyarországi burgonya termesztés, főleg a korai időszakban a korai burgonya nagyon jól megoldott magyarországi alapanyaggal, és addig az ideig, amíg jó minőségben tárolható a Magyarországon termesztett burgonya, addig is fedezi ez a hektár terület a megtermesztett alapanyagnak megfelelő mennyiségeket, és körülbelül ez a februártól már május vége júniusig, amikor importra szorulunk.
1: Időjárás jelentés.
4: Keleten eleinte még lehetnek felhős tájak, de délelőtt ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Már egy családi nyaralás ára is megspórolható tudatos autóvásárlással. A hazai autóhitel piacon a legolcsóbb és legdrágább banki ajánlat között 3 millió forintra, havonta több mint 10 ezer forint a különbség. Ez 7 év alatt mintegy 900 ezer forintos megtakarítást jelenthet. A Bankmonitor elemzője szerint a tudatos autóvásárlás alaplépése a bankok megversenyeztetése. Ezért érdemes előbb a hitelek között szétnézni, és csak utána az autóhirdetéseknél. Argyalán Józsefet Kovács Gergő kérdezte a részletekről.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Aki hitelre szeretne új vagy használt autót venni Magyarországon, annak most milyen lehetőségei vannak, hogy állnak, hol tartanak most az autóhitel kamatok?
3: Alapvetően fölmerülhet egy személykölcsön típusú megoldás, és valamilyen autóleasing típusú megoldás is. A kettő között nagy különbség, hogy a leasingnél ugye nem kerül át rögtön tulajdonba az autó, míg a hitelfelvétel esetén igen. Alapvetően a leasinghez elvárnak jellemzően valamekkora mértékű önerőt is, és ugye a felkapott leasing összeget csak az autó vásárlására lehet fordítani. Hitel esetében akár önerő nélkül is finanszírozható a dolog, és nem kell csak erre fordítani, tehát például más még fennmaradó dolgokra, javítatásra, átírásra is juthat a pénzből. Ha kamatokra nézünk, a leasing jellemzően az új vagy a nagyon fiatal autóknál olcsóbb tud lenni, a hitel pedig inkább már az idősebb autóknál érheti meg jobban, nagyon idős autónál ugye a leasing föl sem merül. Ha maradunk a hiteleknél, ma már 10% alatti kamatokkal is találkozhatunk autóvásárlási célú vagy akár más célú személykölcsönök hitelek esetében.
2: Tehát autóvásárlásnál mind a használt autó, mind egy új modell esetében is lehet kedvező hiteleket elérni, találni a piacon.
3: Igen, lehet kedvező hiteleket találni. Ugye pár évvel ezelőtt még ezek a hitelkamatok 13-15% körül mozogtak a legkedvezőbbek. Ma bőven 10% alatti ajánlatokat lehet látni több banknál is, tehát igen, egész kedvező ajánlatokat lehet találni. Érdemes szétnézni a piacon, ha valaki autóvásárlásban gondolkodik.
2: Jön a nyár, és felmerül a kérdés, hogy akár egy családi nyaralás ára is megspórolható ezzel, hogyha körültekintőek vagyunk, és a legolcsóbb piaci opciót keressük. Most kérdezem ezt azért is, mert hogy az autók ára és fenntartása azért jelentősen drágult itt az elmúlt években, hogy ez változtatott-e valamit, vagy ez még mindig igaz ez az állítás?
3: Igaz az állítás abból a szempontból, hogyha valaki hitelre szeretne autót vásárolni, akkor ma, hogyha csak úgy belevág a dologba, akkor tud igen kedvező ajánlatokat és relatív drága megoldásokat is találni. Hogyha valakinek 3 millió forintot kell felvennie 7 éves futamidőre, akkor a legkedvezőbb ajánlatra durván 4,1-4,2 millió forintot, míg a legdrágább ajánlatra 5-5,1 millió forintot kell visszafizetni. A különbség azért 7-8 ezer forint, abból azért már kijöhet egy nyaralás. De hogyha mondjuk valaki egy újabb autót szeretne, és arra mondjuk egy nagyobb összeget, 8 millió forintot szeretne fölvenni szintén 7 éves futamidőre, ott azért 11 millió forint fölött van a legolcsóbb esetben egy picivel a teljes visszafizetendő összeg, és 12,5 millió, hogyha valaki a legrosszabb ajánlatot választja, az azért már közel másfél millió forintos differencia, sőt több mint másfél millió forintos differencia. Ebből meg már egy nagyon-nagyon jó nyaralás is kijöhet. Tehát igen, a körültekintő hitelválasztáson rengeteget lehet spórolni.
2: Hogyan kezdjünk neki a tudatos autóvásárlásnak? A banki ajánlatoknál kell körültekintően eljárni, de gondolom azért ez egy alapvetés ebben az esetben, hogy először az autót nézzük ki, és akkor aztán a hitelkonstrukciót.
3: Nem feltétlenül. Ugye attól függ, hogy miért először határozunk, hogy mi a célunk, nagyjából milyen méretű, nagyságrendű autóra van szükségünk. Utána nézzük meg, hogy milyen pénzügyi lehetőségeink vannak itt. Meg lehet nézni a saját megtakarításokat, hogy mit tudunk rákölteni, illetve meg lehet nézni, hogy milyen hitelösszeget tudunk felvenni, alapvetően mekkora a hitelképességünk. Ez a kettő szám megadja, hogy milyen értékű autóban gondolkodhatunk, és akkor ezt már el tudjuk forgatni egy konkrét autókeresésre, ahol megnézzük, hogy nekünk mire van szükségünk, milyen paraméterek, elvárások egy autóval szemben, és mennyi pénzt tudunk rá áldozni, és ezen együttállásból már kapunk jó esetben egy hosszú találati listát, ami megmutatja, hogy milyen autókat tudnánk megvásárolni. És ezért érdemes először a hitellel kezdeni, mert ha az autót választja ki először az ember, vagy mondjuk inkább úgy van a finanszírozással kezdeni, mert az autót választja ki az ember először, akkor utána már nagyon nagy időnyomás lesz, mert hogyha tényleg jó áron van, akkor gyorsan elviszik, és a finanszírozás pedig nem egyértelmű, hogy van-e arra annyi keret, vagy nincs. Tehát az, hogy a hitelképességünket nem ismerjük, és úgy állunk neki valamit vásárolni hitelből, az nem egy szerencsés megoldás.
2: A bankok között egyébként van valamilyen verseny ebből a szempontból, autóhitelek szempontjából? Látni erre példát az ajánlatok között?
3: Alapvetően az ajánlatok között komoly különbségek vannak, akár kamatban, tehát itt azért beszélhetünk 9%-10% körülötti kamatokról is, és akár 15-16-17%-os kamatszinteket is még mindig találni a piacon. Hitelösszeg szempontjából, futamidő szempontjából is komoly differenciálok vannak, tehát hogyha valaki valami nagyon nagy összeget szeretne felvenni, azt nem fogja tudni minden bankban végrehajtani, de egyes bankok még akár a törlesztő, egyhavi törlesztő részletet, vagy valami induló jóváírással is próbálják csábítani a érdeklődőket, vagy visszaadnak egy havi törlesztő részletet egy maximált összegben, vagy pedig mondjuk valami fix 10-20-30-40 ezer forintot adnak, ha tőlük veszik fel a hitelt. Tehát igen, azért ebből a szempontból is vannak különbségek a bankok között.
2: És ezekre az autóhitelekre egyébként hatott az infláció az elmúlt években? Tehát drágábbak lettek összességében az ajánlatok?
3: A hitelekre kevésbé hat az infláció, magukra az autóárakra hat az infláció, illetve az autóárak emelkedése. A hitelkamatok szempontjából inkább a pénzpiaci közeg a lényeges. Ugye a magas inflációs közegben magas volt a pénzpiaci hozam, és ezért drágábbak voltak az ilyen típusú hitelek, de most, hogy egyébként az infláció lecsökkent, a jegybanki alapkamat is mérséklődött az elmúlt időszakban, hogyha hosszabb távon tekintünk vissza, illetve a pénzpiaci hozamok is csökkennek, ez azt eredményezte, hogy az új hitelek igénylői kedvezőbb kamatokkal találkozhatnak, mint mondjuk 2-3 évvel ezelőtt.
2: Leggyakoribb hibák mik, amiket autóvásárlók a finanszírozáskor elkövetnek?
3: Ténylegesen az, hogy először kiválasztják mondjuk az autót, és utána kezdik el azon azt méregetni, hogy milyen hitelösszegre jogosultak, mert ilyenkor nagyon sokszor az idő tényező fontosabb, mint az ár. Tehát, hogyha azt mondja a kereskedő, hogy ő egy napig tartja ezt az árat nekünk, most független attól, hogy most igaz-e vagy nem, és 3 napon is meg lesz-e, elkezdünk nagyon gyorsan hitelt keresni, és akkor nekem az lesz a legfontosabb, hogy hol tudják akár 1-2-3 órán belül, akár napon belül kifolyósítani az összeget, és másodlagos lesz az, hogy az most 9%, 10-12 vagy 15%-os kamaton lesz fölvére. Ha ezt megfordítjuk a folyamatot, akkor egyszerűen ilyen helyzetben nem kerülhetünk. Mert gyakorlatilag tudom, hogy miből fogom finanszírozni, és azt indítom el, amikor megtalálom az autót véglegesen.
2: Beszéltünk már itt a gazdasági hatásokról, inflációról. Az első negyedében bővült a magyar gazdaság. Az autóhitel kihelyezések között látható már ennek valamilyen hatása, vagy van ebben valamilyen összefüggés?
3: Hát, hogyha most nagy globálisan tekintünk az autóhitelek, és azt mondom, hogy akik nem leasinget vesznek fel, azok mondjuk személykölcsönben finanszírozzák az autóvásárlást. A személykölcsön piac is egy nagyon erős piac az elmúlt időszakban. Ugye mindenki a lakásvásárlásról és a lakáshitelekről beszél, meg az otthonstartról, de a személyhiteleknél is azért a havi bőven 100 milliárd forint fölötti hitelkihelyezés az egy nagyon-nagyon bűtlegesen magas összegek. Tehát igen, ha nem is feltétlenül a GDP-vel összefüggésben, de a személykölcsön piac is nagyon erősen növekedett az elmúlt időszakban.
0: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Reggeli Monitor.
2: Több mint 1000 Marilyn Monroe hasonmás döntött Guinness rekordot. A kaliforniai Palm Springsben gyűltek össze a beöltözött emberek a 100 éve született énekesnő tiszteletére. A megjelentek egyforma fehér ruhát, szőke parókát, napszemüveget és martinis poharat is kaptak a $75 nevezési díjért cserébe. A rendezvény célja az egy helyen összegyűlt Marilyn Monroe hasonmások rekordjának megdöntése volt. Ez bőven sikerült is, míg 2020-ban az ausztráliai Brightonban 254 Al Monroe állította fel az eddigi Guinness rekordot, Palm Springsben most 1037-en öltöztek be egyszerre a hollywoodi ikonnak. Monroe a 20. század egyik legnagyobb filmsztárja és szexszimbóluma volt, a hatása a popkultúrában máig érezhető. Mindössze 36 évet élt, halálának körülményei máig tisztázatlanok.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: Dress.
1: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.
2: 94.2 Trend FM.
1: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor jogi partnere a Legitimo jogvédelem. Legitimo. Az igazság ne legyen pénz vagy szerencse kérdése.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
4: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
5: www.citytaxi.hu.
6: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu. IT problémák nélkül.
7: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
8: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
9: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: Jó napot kívánok! Budapesten balesetben sérült gépjárművek vesztegelnek az Erzsébet hídon Pest felé a március 15-e térnél. Telített az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakasza a Gazdagréti felhajtótól és tovább a Budaörsi út is. Erős a forgalom a pesti és a budai alsó rakparton, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Váci úton és az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontoknál, továbbá a Szélkálmán tér, a Hősök tere és a Baross tér közelében. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén, a befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalme sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18 óra 30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Kovács Botont, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
0: 10 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. A mai napon is sok minden történt, és sok mindenki született közülük igazából kiemelkedik. 1977-ben Váci Gergő magyar újságíró és műsorvezető, akinek nagyon boldog születésnapot kívánunk, aztán pedig Diósi László, politológus és környezetvédő üzletember, aki szintén a mai napon született, és hát igazából Kovács Erzsi, Emerton díjas magyar énekesnő is. Jövünk a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n Budapesten és környékén, a hírszerkesztő Somodi Evelin, én pedig Németh László vagyok.
1: Hírek a Trend FM 94.2-n.
0: Nagy meglepetést okozott a Hewlett-Packard Enterprise eredménye. Az AI szerverekre, adattárolásra és a felhő alapú számítástechnikára specializálódott vállalat 10,7 milliárd dollár bevételt ért el az előző negyedében, ami 40%-os növekedés éves alapon.
2: Ezzel felülmúlta a várakozásokat, ugyanis az elemzők csak 9,8 milliárd dollárra számítottak. Az egy részvényre jutó nyereség 79 cent lett, ami jócskán meghaladja a várt 53 centet. A növekedést főként az AI-hoz kapcsolódó szerver és infrastruktúra kereslet hajtotta. A vállalat felfelé módosította éves profit előrejelzését is, ami tovább erősítette a befektetői bizalmat. A bejelentés után az árfolyam jelentős, mintegy 30%-os emelkedést mutatott a tőzsdezárást követően.
0: Több mint 3,2 milliárd forint bevételt ért el a Tiszapárt a tavalyi évi pénzügyi beszámolója szerint.
2: Az összeg döntő része magánszemélyes adományokból származott, írja az Index. Összesen 178 olyan támogató volt, aki legalább 500 ezer forintot utalt, köztük több ismert üzletemberrel és közéleti szereplővel. A legnagyobb egyéni adományok elérték a több 10 millió forintos nagyságrendet, a legnagyobb befizető többek között Gige László és felesége volt 100 milliós adománnyal. A beszámoló szerint a támogatások összege egy év alatt sokszorosára nőtt, és a párt pénzügyi háttere gyorsan bővült a kampányidőszakban.
0: Májusban alacsonyabb lett a beszerzési menedzserindex mutatója idehaza, de még mindig fellendülést mutat.
2: Az érték 50,2-re csökkent az áprilisi 50,4 pontról, a vizsgált részindexek többségében lejjebb jöttek. A Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság elemzője szerint a beszerzési áraknál az energiaárak jelentik a legnagyobb problémát. A válaszadók 7-8 terméknél jeleztek hiányt, ezek mind olajszármazékok voltak. Júniusban minden vállalat fordulatban reménykedik. Kosztyal Dánielt hallják.
11: Azt tudjuk mondani, hogy az újrendelésnél és a termelésnél is bár pozitív mindkét index, de az újrendelés 4,7% ponttal csökkent, a termelés pedig 2,2% ponttal csökkent, tehát azok azért annyira nem biztatóak. Cserébe egyébként a foglalkoztatás most bővült, és majdnem 5% ponttal emelkedett, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy az azért bizakodásra ad okot. Azt lehet mondani, hogy az árak emelkedése is kicsit mérsékeltebb volt, és azt mondták a vállalatok, hogy a gyenge kereset ellenére igyekeznek készleteket felhalmozni, úgyhogy hogyha mondjuk a kereslet és a beruházási döntések is beindulnak, akkor a vállalatok készek ezeket teljesíteni, ami azért jó hír.
0: Akár egy családi nyaralás ára is megspórolható tudatos autóvásárlással.
2: A Bankmonitor elemzője szerint az autóhitelek esetében a legolcsóbb és a legdrágább banki ajánlat között 3 millió forintra havonta több mint 10 ezer forint is lehet a különbség. Ez 7 év alatt mintegy 900 ezer forintos megtakarítást is jelenthet. Argyelán József szerint a tudatos autóvásárlás alaplépése a bankok megversenyeztetése.
12: Ha valakinek 3 millió forintot kell felvennie 7 éves futamidőre, akkor a legkedvezőbb ajánlatra durván 4,1-4,2 millió forintot, míg a legdrágább ajánlatra 5,1 millió forintot kell visszafizetni. A különbség azért 7-800 ezer forint, abból azért már kijöhet egy nyaralás. De ha mondjuk valaki egy újabb autót szeretne, és arra mondjuk egy nagyobb összeget, 8 millió forintot szeretne felvenni szintén 7 éves futamidőre, ott azért 11 millió forint fölött van a legolcsóbb esetben egy picivel a teljes visszafizetendő összeg, és 12,5 millió, hogyha valaki a legrosszabb ajánlatot választja, az azért már több mint 1,5 millió forintos differencia. Ebből meg már egy nagyon-nagyon jó nyaralás is kijöhetett. A körültekintő hitelválasztáson rengeteget lehet spórolni.
0: Itthon már soha nem fog annyi krumpli teremni, amennyire szüksége lenne az országnak, de ez nem jelent feltétlenül problémát, ezt mondja a Magyar Burgonya Szövetség és Terméktanács szóvivője.
2: 15 évvel ezelőtt mintegy 15 ezer hektáron foglalkoztak vele, ma már csak mintegy 6300 hektáron. Kulich Éva szerint csak az év egy részében szorulunk importra.
13: Most olyan 6300-nál tartunk, talán picit kevesebben. Pánikra nincsen ok, hiszen a magyarországi burgonya termesztés, főleg a korai időszakban a korai burgonya nagyon jól megoldott magyarországi alapanyaggal, és addig az ideig, amíg jó minőségben tárolható a Magyarországon termesztett burgonya, addig is fedezi ez a hektárterület a megtermesztett alapanyagnak megfelelő mennyiségeket, és körülbelül ez a februártól már május vége júniusig, amikor importra szorulunk.
0: A szenior munkavállalók kiszorítása a munkaerőpiacról nem csupán egy HR gond, hanem súlyos makrogazdasági és vállalati veszteség.
2: A The Senior számításai alapján a kordiszkrimináció idehaza évente legalább 1500 milliárd forintos GDP kiesést okoz. Csillag Csatlós Csilla executive coach szerint a túl drága a szenior munkaerő érvelés nem állja meg a helyét. Ugyan a cégeknek rövid távon egy 45 év feletti munkavállaló elbocsátása megtakarításnak látszik, ugyanakkor egy-másfél évet nézve drasztikus pénzügyi és hatékonysági veszteséget okozhat.
14: A szűk számok azok szoktak lenni, hogy egy vezetői munkakörnek a kipótlása az az éves bérének a 30-200%-a. Egyébként az én személyes tapasztalatom az valahol ennek a mediánját mutatja, tehát ilyen közel egy évnyi bér az, ami a pótlás. Hiszen ha lecseréli, akkor ki kell fizetnie neki a végkielégítést, ki kell fizetni a fejvadászköltséget, ami szintén nem egy alacsony dolog, és ki kell fizetni azt, ami nem fiskálisan mérhető, az onnal, hogy amortizálódik a tudás, tehát hogy az ő tudása kiesik, és hogyha sok szenior bocsájt el egy szervezet, akkor gyakorlatilag egy olyan tudás mennyiséget veszít el, amit nagyon nehéz pótolni.
0: Heves trópusi vihar sújtja Japán déli részét, ahol eddig 9-en sérültek meg, a legtöbben Okinawa szigetén, ezt közölték a hatóságok.
2: A vihar miatt mintegy 47 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, a szélviharok és a repülő törmelékek miatt mintegy 600 repülőjáratot függesztettek fel. A meteorológiai szolgálat földcsuszamlásokra, áradásokra és nagy hullámokra figyelmeztet, miközben a vihar észak felé halad. A hatóságok arra is kérik a lakosságot, hogy kövessék az evakuálási utasításokat és készüljenek fel további közlekedési és infrastruktúrális zavarokra, akár Tokió térségében is.
0: 1946-ban ezen a napon népszavazást tartottak, még hozzá országos népszavazást Olaszországban az államformáról. Az eredmény az lett, hogy a királyi család trónfosztását eredményezte a voksolás, és egyben a köztársaság győzelmét, ez azóta nemzeti ünnep Olaszországban, tehát 80 éves lett az olasz köztársaság. Ennek okán, illetve örvén egy 2000 négyzetméteres zöld-fehér-piros zászlóval fették be a Kolosseumot a mai ünnepség alkalmából a római tűzoltók. Egyébként Rómában már 20 éve, 2006 óta szokás, hogy a köztársaság ünnepén a Kolosseum zöld-fehér-piros színűvé változik. Ez egy 50 méter magas, 40 méter széles, 450 kg súlyú nemzeti zászlót eresztenek le az amfiteátrum épségben megmaradt legmagasabb oldalán. A megvalósítás annak a 80 tűzoltónak a feladata, akik az ország különböző részeiből érkeznek, hegyi folyami és barlangi mentésre szakosodott szakemberekről van szó. A zászlót egyébként centiméterről centiméterre a Kolosseum tetejéről tekerték le, a tűzoltók pedig kötéllel lógva a saját testcsúlyukkal húzták le a zászlót. Egyébként nekik van egyedül engedélyük a régészeken kívül arra, hogy felkapaszkodjanak a Kolosseum falaira.
1: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 135.290 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 3,8 milliárd forintot. Optimistának tűnik a hangulat, az OTP 2,2%-kal erősödik, 41.830 forinton áll, a Richter 3,1%-kal került feljebb, 12.600 forintra, a Magyar Telekom 0,5%-os pluszban 2.680 forinton. A MOL papírjai 3,1%-os csökkenés mellett 3.908 forinton forognak a budapesti értéktőzsdén. A bitcoin 2%-kal csökkent 69.895 dollárra és 95 centre, az Ethereum 1,3%-os mínuszban 1977 dolláron és 27 centen áll. A bankközi devizapiacon 1 euró 354 forintba és 67 fillérbe kerül idehaza, egy amerikai dollár 304 forint és 45 fillér, egy svájci frank 387 forint és 94 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,5%-os, a frankfurti DAX 1,2%-os erősödésben, a párizsi CAC40 1,1%, Milánó 1,4%-kal jött feljebb, a madridi IBEX 1%-kal áll a pozitív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 90 dollár 76 centbe kerül, 1,5%-kal került lejjebb a kurzus. A Brent 93 dollár 54 cent hordonként. Egy uncia aranyért 4565 dollárt és 90 centet kérnek a világpiacon.
1: Időjárás jelentés.
2: Keleten eleinte még lehetnek felhős tájak, de délelőtt ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk, gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Romlott az üzleti hangulat májusban, a beszerzési menedzser index az áprilisi 50,4 pontról 50,2-re csökkent. Mindez azt jelenti, hogy a válaszadók a feldolgozóipar lassabb bővüléséről számoltak be, a beszerzési árak emelkedtek, de mérsékeltem, a részindexek pedig többségükben visszaestek. A Magyar Logisztikai Beszerzési és Készletezési Társaság elemzője azt mondja, bár az új rendelések és a termelési adatok nem biztatóak, a foglalkoztatás bővült, ami viszont pozitívum. Kosztyál Dániel szerint várhatóan a júniusi adat tükrözi majd az új kormány felé támasztott elvárásokat is. Kovács Gergő interjúja következik.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Mennyire mondható jónak a májusi beszerzési menedzser index?
3: Igen, 50,2 lett a BMI, ez a májusi értékek közül egyébként az ötödik legkisebb, amióta 1996 óta elkészül a magyar feldolgozóipari BMI. Azért azt mondhatjuk, hogy ez egy nagyon alacsony adat. Ugye 50,4 volt áprilisban az adat, tehát egy 2% pontos csökkenést tapasztalhatunk, és hát épp, hogy az 50 pontos határ fölött van az index, tehát azt mondhatjuk, hogy bár a számadat enyhe bővülést mutat, azért inkább a lassulás felé halad a magyar feldolgozóipar.
2: Ez gyakorlatilag technikailag növekedés, de valószínűleg ez inkább ilyen stagnálás közeli állapot. Az mennyire fontos, amit említett, hogy az index a hosszú távú májusi átlag alatt van?
3: Azért fontos, mert ugye szezonális kiigazításnál a nyers indexből mindig kinyerjük a végső BMI indexet, ami ugye a szezonálisan kiigazított index.

0: felmérés, tehát a felmérés is egyébként a múlt hétig zajlott, úgyhogy ezért azt lehet mondani, hogy a BMI elég napra készen tudja mutatni a gazdaság helyzetét, bár azok az egyébként pozitívnak értékelhető hírek, mint az uniós források hazahozatala még valószínűleg nem jelent meg az indexben, hiszen az egy múlt heti hír, úgyhogy egyébként még annak a fejleményét is valószínűleg majd a júniusi válaszadói megkérdezések során tudjuk majd látni. Tehát azért azt tudjuk mondani, hogy napra kész.
1: Részadatokban van, ami optimizmusra ad okot, ami nem lehet vita tárgya?
0: Ugye a BMI indexnek 5 részindexe van, ezek különböző súlyal szerepelnek, és így áll össze a súlyozott számtani átlag nyomán a BMI index. Azt tudjuk mondani, hogy az újrendelésnél és a termelésnél is bár pozitív mindkét index, de az újrendelés 4,7% ponttal csökkent, a termelés pedig 2,2% ponttal csökkent, tehát azok azért annyira nem biztatóak. Cserébe egyébként a foglalkoztatás most bővült, és majdnem 5% ponttal emelkedett, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogy az egy bizakodásra ad okot. Azt lehet mondani, hogy az árak emelkedése is kicsit mérsékeltebb volt, és azt mondták a vállalatok, hogy a gyenge kereset ellenére igyekeznek készleteket felhalmozni, úgyhogy hogyha mondjuk a kereslet és a beruházási döntések is beindulnak, akkor a vállalatok készek ezeket teljesíteni, ami azért jó hír.
1: Az uniós pénzek hazahozatalát is említette, amiről hát nemrég volt egy konkrétabb, megfoghatóbb, megállapodásszerű dolog. Ez a májusi BMI index tükrözi a várakozásokat, amit az új kormány kapcsán megjelent?
0: Azt gondolom, hogy részben tükrözheti, hiszen többen mondták, hogy bizakodóak. Még magát az uniós pénzekkel kapcsolatos döntést, hiszen ez egy nagyon friss hír, én azért azt gondolom, hogy nem tükrözi, mert azért addigra a felmérés nagy része már befejeződött a BMI-nél, de a júniusi adatban mindenképpen meg fog jelenni, és mi is azt várjuk egyébként, hogy ez egy lendületet adhat a gyenge keresletnek, illetve a beruházási döntésekre is egy pozitív hatást gyakorolhat.
1: Ha már ezen a vonalon maradunk, a bizonytalan piaci környezet változhat olyan irányban az új kormány intézkedései után, amit már a vállalkozások is üdvözölnek?
0: Én azt gondolom, hogy igen, ugye alapvetően azt láthatjuk, hogy a termelési kapacitásokkal és a készletekkel nincsen baj. A felhalmozódó készletek azért azt is jelentik, hogy gyengébb a kereslet, hogyha egyébként az új kormány és az új gazdaságpolitika is megpróbálja beindítani a keresletet, akkor szerintem ez egy olyan változás lehet, ami mindenképpen pozitív a feldolgozóiparnak, igen.
1: Igen, és arról beszélünk, hogy mit vár a piac az új kormánytól. Én gondolom, talán az egyik legnagyobb kérdés, hogy az energiaköltségekkel mit kezdenek.
0: Így van, ugye a beszerzési áraknál nem is csak a termékeket említik a válaszadók, hanem azt is, hogy az energiaköltségek is folyamatosan emelkednek, úgyhogy ez is mindenképpen egy olyan terület, ahol mi is változást várunk, hogy kicsit olcsóbb lesz a beszerzés, és olcsóbb lesz az energia is.
1: Foglalkoztatási index ismét 50 pont fölé került. Ez összhangban van azzal, amit az elmúlt hónapokban látni a munkaerőpiacon?
0: Ugye az előző hónapban például zsugorodást mutatott a foglalkoztatás indexe, azért azt gondoljuk, hogy igen, hiszen azért most indulnak be a nyári foglalkoztatások, és hát ugye annak ellenére, hogy kevesebb a rendelésszám, még mindig azt lehet mondani, hogy azért folyamatosan stabilizálódik a foglalkoztatás.
1: Ugye több terméknél is hiányról számoltak be a válaszadók. Gondolom én, hogy ezek annyira nem is már elszigetelt problémák, mint ez ilyen szélesebb ellátási lánc probléma jelent meg.
0: Igen, abszolút. Ugye 7 vagy 8 termékkel kapcsolatban jeleztek hiányt a válaszadók, ezek azért nagy részt olajszármazékok, tehát azért a hormuzi szoros érintő válság azért érezheti a hatását. Egyébként ezek a termékek azok, amelyeknek az ára is emelkedett. Ezt is kíváncsian figyeljük, hogy reméljük, hogy júniusban ez azért jobb lesz.
1: Visszatérve még az új kormánnyal kapcsolatos várakozásokhoz, az is ezek között van, hogy belátható időn belül csatlakozunk az eurózónához, vagy ez még annyira távoli, hogy ez nem tükröződik vissza így a vállalkozások részéről, ez a BMI indexben?
0: Igen, ugye mindig megkérdezzük a vállalatokat, hogy az egyes egyedi indexekben történt változásnak mi az oka, ezt egyelőre senki nem hozta fel, sokkal inkább egyébként az uniós forrásoknak a hazahozatala volt egy olyan dolog, amit vártak, ugye az akkor még nem volt döntés, amikor a felmérés nagy része készült, de ez még annyira nem jelent meg a BMI-ben.
1: Nem tudom, hogy lehet-e ilyenkor a következő havi BMI adatról valamilyen előrejelzést adni, de mit várnak úgy nagyjából, hogy ez a mostani index, ez tovább bővül, stagnál, mi lesz?
0: Hogyha az elmúlt 3 évet nézzük, akkor a májusi fellendülés mutató értékek után mindig volt egy kis visszaesés. Én azért azt várom, hogy még a júniusi index lehet, hogy ezt követi majd, és akkor július-augusztusban lehet arról beszélni, hogy esetleg visszakapaszkodik a BMI index ismét. És hát ugye akkor kezdhet érződni az a hatás, hogy az új uniós pénzek hazahozatala és esetleg az új gazdaságpolitikai iránynak már esetleg ott eredményei vannak. Úgyhogy most én még júniusra egyébként azt várom, hogy

0: ilyen 50 pont körüli, vagy picit talán alatta is lehet, és akkor utána talán meg tud indulni a BM-index fölfelé ismét.
1: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor.
1: Analóg fotókról nyílik kiállítás Budapesten a hétvégén. Ezen a tárlaton kizárólag hagyományos analóg eljárással készült képeket láthat a közönség. A helyszín új 6x7 elnevezésű műterem egy hibrid megoldás. A stúdió néhány mozdulattal alakítható kiállítási helyszínné és vissza, miközben a tárlatok ideje alatt műtárgyak között alkothatnak a fényképészek. A tárlat a hazai analógos széna 14 művészének egy-egy képét állítja ki. A válogatás során fontos szempont volt, hogy ne csak a neves alkotók munkái jelenjenek meg, hanem tehetséges, de nem ismert fotósok is, akik között hobbista és profi, fiatal és idősebb egyaránt megtalálható. Ha egy felvétel analóg vagy archaikus eljárással készült, az abból előállított nyomat indokolt esetben lehet digitális. Ez akkor különösen fontos engedmény, amikor az eredeti képkocka elkallódott, de a kép digitalizálva tovább él, ilyenre is van példa a mostani anyagban.
0: Ez a Reggeli Monitor.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 10:30 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel. Oroszi Beatrix epidemiológust nevezte ki az országos tiszti főorvosi posztra az egészségügyi miniszter. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban már megkezdődött az átadás-átvétel, amelynek során az új vezetés hivatalosan is átvette a feladatokat. A korábbi tiszti főorvos Súrján Orsolya helyére érkező Oroszi Beatrix kinevezését a minisztérium új szemléletet és irányt hozó váltásként értékelte. A poszt szerint a népegészségügyi rendszer megerősítése és az egészségügyi befektetések növelése a cél. Nem tudja kifizetni a májusi béreket a Lounge Group munkavállalóinak, erről ír az Index. A NAV végrehajtási eljárása és bankszámlazárolás miatt a cégcsoport nem fér hozzá forrásaihoz, noha állításuk szerint ezek rendelkezésre állnak. A háttérben az áll, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal több Balázsi Gyulához köthető céggel szemben végrehajtási eljárást indított, és egy bank is zárolta az egyik vállalat számláit. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség a székesfehérvári épületomlás ügyében. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület összeomlásakor egy férfi a romok alá szorult, akit több órás mentőakció során mintegy 140 tűzoltó és önkéntes mentőszervezet közreműködésével tudtak kimenteni. A sérültet a mentők már a törmelék alatt ellátták, fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát alkalmaztak nála. Állapota azonban a kiszabadítást követően kritikussá vált. Rövid újraélesztés után intubálva lélegeztetve szállították kórházba életveszélyes állapotban. Súlyos alsó végtagi, medencetájé és belső sérüléseket szenvedett. A hatóságok most azt vizsgálják, hogy történt-e mulasztás a bontás során. A hadi kiadások visszafogását sürgeti az orosz pénzügyi vezetés és a jegybank, mert a háborús költések hosszú távon fenntarthatatlanná válhatnak a költségvetés számára, erről értesült a Bloomberg. Ezzel szemben a védelmi tárca további kiadás növelést javasol, miközben a finanszírozás továbbra is komoly terhet ró az orosz gazdaságra. Az emelkedő olajárak sem enyhítik érdemben a nyomást, a belső viták pedig feszültséget jelentenek a döntéshozatalban. Ukrajna részéről közben tűzszüneti törekvések kerültek előtérbe a téli időszakra vonatkozóan. Idehaza egy hónapon belül leszerelik a parkolóautomatákat a fővárosban, a parkolás kizárólag mobil alkalmazáson vagy SMS-en keresztül lesz indítható. A főváros ezzel egyidejűleg júliustól 25%-kal emeli a parkolási díjakat, és 2027-től megszűnik a zöldrendszámos autók díjmentes parkolása is. Jelentős átrendeződést okozhat az építőiparban az állami közbeszerzések várható átalakítása, a szakszövetség és a piaci szereplők szerint egyaránt. A nagy állami megrendelésekből kiszoruló cégek fizetőképességi gondokkal szembesülhetnek, ami látsztartozásokhoz és akár tömeges elbocsátásokhoz vezethet, erről ír a 24.hu. Az alvállalkozói hálózat különösen sérülékeny, mivel több ezer kisebb vállalkozás függ a nagy projektek folytonosságától. Az Évosz szerint a folyamat pontos kimenetele még bizonytalan, de a szerződések felülvizsgálata már rövid távon is komoly zavarokat okozhat az építőiparban.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödés mellett 135.207 ponton áll, a részvénypiac forgalma átlépte a 4,6 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 1%-kal csökkent 3.914 forintra, az OTP 2,1%-os pluszban 41.770 forinton. A Richter 1%-os erősödésben 12.570 forinton áll, a Magyar Telekom 9%-kal került feljebb 2.690 forintra. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 354 forint és 93 fillér, egy amerikai dollár 304 forint 74 fillér, egy svájci frank 387 forint és 96 fillér. A nyugat-európai bőrzék közül a londoni FTSE 0,5%-kal, a frankfurti DAX 1,3%-kal erősödik, Párizs 1,2%, Milánó 1,4%-kal korrigál felfelé, a madridi IBEX 1%-os erősödésben.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos időre számíthatunk gomoly felhőkkel, a keleti ország részben fordulhatnak elő záporok, csak helyenként lehet élénk a légmozgás, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Ennyi fért a mai reggeli monitorba. Megköszönöm figyelmüket a szerkesztő M. Szűcs Péter, illetve a hírszerkesztő Somodi Evelin nevében is. Németh Lászlót hallották, legközelebb holnap reggel 6:30-kor találkozunk. Viszont hallásra!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: 4 nap több százból egy

0: www.rozalia.hu.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
2: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, 11 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 2,8 milliárd forintos veszteséggel zárta a tavalyi évet a Sziget Kulturális Menedzseriroda. Részben a Balatonszánt Fesztivál kiesése miatt lett gyenge az eredmény, bár a Sziget Fesztivál bevételei nőttek, a jegyárbevétel összességében csökkent. A veszteséget egy korábbi tulajdonosi pótbefizetés ellensúlyozta, így a cég saját tőkéje pozitív maradt. A tulajdonosi szerkezet is átalakult, miután a menedzsment többségi részesedést szerzett, és kisebb részben más piaci szereplők is bekerültek a tulajdonosok közé tavaly. Ideiglenes megállapodást kötött az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament az illegálisan az Unióban tartózkodó bevándorlók gyorsabb visszaküldéséről. A tervezet kötelezőbbé tenni az együttműködést a kiutasított személyek számára, és szankciókat is bevezethet azokkal szemben, akik ezt megtagadják. A jogszabály lehetővé tenné visszaküldési központok létrehozását az Európai Unión kívüli országokban szigorú emberi jogi feltételek mellett. Bevezetni az egységes európai kiutasítási határozatot is, amely megkönnyítené a döntések tagállamok közötti elismerését. A szabályozást még mindkét uniós intézménynek jóvá kell hagynia. Bekerült a világ 10 legnagyobb piaci értékű vállalata közé a Samsung Electronics. Részvényeinek árfolyama ugyanis több mint 3%-kal emelkedett a szöuli tőzsdén, így a dél-koreai vállalat piaci kapitalizációja 1560 milliárd dollárra nőtt, amellyel megelőzte a Metát. A Meta ugyanis 1524 milliárd dolláros értékkel, így a 11. helyre csúszott vissza, míg a Samsung a Tesla mögött szerezte meg a 10. helyet. A rangsor továbbra is az olyan technológiai óriások vezetik, mint az Nvidia, az Alphabet, az Apple, a Microsoft és az Amazon.
3: Tőzsde hírek.
4: Európában pozitív az összkép, jelenleg a londoni FTSE 0,5%-kal emelkedik, a német DAX 1,3%-os pluszban, 1,2%-del emelkedik a francia CAC-on, az olasz börze 1,4%-kal jön feljebb, és a spanyol index is pluszos, most 1%-kal emelkedik. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1%-os pluszban, a BUX 135.196 ponton, a részvénypiac forgalma 5,3 milliárd forintnál jár. A blue chipek többségében jól teljesítenek, csak a Richter kivétel, ami 0,2%-ot gyengül 12.530 forintra, a Magyar Telekom 0,8%-del emelkedik 2.686 forintra, az OTP 1,9%-os pluszban 41.700 forint, a MOL 0,6%-ot emelkedik 3.940 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 355 forint, az amerikai dollárért 304 forintot és 95 fillért kell fizetni. A Hezbollah támogatja a Libanon egész területére kiterjedő tűzszünetet, amennyiben Izrael is betartja, azt jelentette ki egy libanoni képviselő. A libanoni kormány szerint a síta szervezet elfogadta az Egyesült Államok javaslatát az ellenségeskedések kölcsönös beszüntetéséről. A tervezet szerint Izrael leállna Beirut déli külvárosainak bombázásával, cserébe a Hezbollah leállítaná az Izrael elleni támadásokat. Korábban Donald Trump is arról beszélt, hogy a felek ígéretet tettek a harci cselekmények felfüggesztésére. Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök pedig már is belpolitikai kritikákkal szembesült a légicsapások leállítása miatt. Egy hónapon belül megszűnnek a parkoló automaták a fővárosban, a parkolás kizárólag mobil alkalmazáson vagy SMS-en keresztül lesz elindítható. A főváros ezzel egyidejűleg júliustól 25%-kal emeli a parkolási díjakat, és 2027-től megszűnik a zöldrendszámos autók díjmentes parkolása is.
3: Időjárás jelentés.
4: Keleten eleinte még lehetnek felhős tájak, de délelőtt ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk, gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
0: Sziasztok! A dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Képzeljük el a helyet, ahol szinte minden másodpercre jut egy előre megírt szabály, ahol az érzelmeknek nincs helye, csak a hidegvérű profizmusnak, és ahol a legkisebb hiba akár végzetes is lehet. Ez a pilótafülke steril valósága. De mi történik akkor, ha ez a tökéletesen kiszámítható világ egyszer csak szertefoszlik, és a fellegek helyett egy világjárvány miatt hirtelen a magyar rögvalóságban, a kisvállalkozói lét bürokratikus és kaotikus mocsarában kell helytállni? Ebben az adásban arról a belső hajtóerőről beszélgetünk, amely képes a pilóták extrém kríziskezelését és jéghideg fegyelmét átültetni az üzleti túlélésbe is. Megnézzük, mit kezd egy tökéletes rendhez szokott elme a kiszámíthatatlansággal, miért a legrosszabbra való folyamatos felkészülés adja a legnagyobb szabadságot, hogyan válik egy egzisztenciális kényszer egy új út kezdetévé. Vendégem Szénási Márton, kereskedelmi pilóta és cégtulajdonos.
5: Szia!
6: Szia Igor, és üdvözlöm a hallgatókat!
5: Nem tudom megállni ezt a klasszikus, amúgy rendkívül bugyuta kérdést, hogy bizonyára gyerekkorodtól fogva szerettél volna pilóta lenni. Elnézést kérek ezért a kérdésért. A fiú gyerekek szerintem 90%-a tűzoltó, rendőr, katona, illetve igen, pilóta szeretne lenni.
6: Igen, jó kérdés.
5: De lehet neked nem is volt ez a fejedbe, csak így menet közben jött ez a... Tehát Hogy kezdtél szimpatizálni, hogy hát nekem kell a repülés?
6: Ezt mindenki megkérdezi, és erre muszáj válaszolni valamit.
5: Ezért
6: kérdeztem, és akkor van egy konkrét esemény, emlékszem, kicsi gyerek voltam még, nem tudom, talán 6 éves, és akkor a Maléval repültünk ki egy esküvőre Hamburgba szüleimmel, meg nagymamámmal, testvéremmel, és hát az még bőven szeptember 11 előtt volt, és... Hát akkor még ugye be lehetett menni a pilótafülkébe. A gyerekeket külön be is terelték, hogy menjetek, nézzétek meg, hogy a pilóta bácsik mit csinálnak, és ez az egyetlen, amit így konkrétan meg tudok fogni, hogy tényleg ez az igazi gics. Naplemente volt, ült ott a két pocakos bácsi jó humorral, és akkor ott mutogatták, hogy világít minden a fejük fölött, meg kapcsolgatták. Ez az, amit így meg tudok határozni, hogy ez volt talán az, ami az első inputot adta. És hát utána anyukámék szüleim mondja, hogy hát előtte ugye tűzoltó akart lenni, rendőr és katona, persze, és pilóta és minden, és akkor utána minden más kiesett, és maradt ez.
5: Hát ez eléggé maradt, mert ha jól tudom, akkor a teljes képzést te magad finanszíroztad, ami azért a hallgatók kedvéért mondom, nem hiszem, hogy tudják, hogy mennyibe kerül, de ez szerintem... Körülbelül 40 millió forint.
6: Hát euróba tudom azt megmondani, hogy én mennyit költöttem rá, mondjuk nagyságrendileg, mert annó a képzés volt 65 ezer euró, plusz azért ez egy 2,5 év abban a városban, ahol az adott repülőiskola van, ott ugye albérlet, kajapia, önellátás. Nekem ez Litvániában volt, Vilniusban, illetve a repülős része, a gyakorlati képzés az lent Spanyolországban. Tehát gyakorlatilag egy két-két és fél év tandíj plusz ugye az az élet, amíg az ember ott tanul, megengedheti magának ezt a luxust, hogy mondjuk a 20 éves évei közepén, vége felé, én egyébként 30 éves voltam, amikor ezt elkezdtem, hogy tud úgy szánni magára kettő évet, kettő és fél évet, hogy csak erre fókuszál. Nekem az egész repülés vitorlázó repüléssel kezdődött, még kint Farkashegyen a MÁV repülőklubba gimnázium alatt bőven 16-17 évesen. Nagyon jó alapot adott, nem bonyolódtam bele jobban a vitorlázó repülésbe, nagyon sok időmet viszi a repülés.
5: És miért nem egyébként?
6: Nem akarok én ezzel senkit megbántani, mert azért nagyon sok minden változott azóta, de én belekerültem ott egy picit a kisgépes repülésbe, az itthoni kisgépes repülésbe, és nekem az egyértelmű volt, hogy én akkor magyar viszonyok között nem szeretnék ebbe pénzt tölni. Mert ez nagyon kaotikus világ volt. Nem láttam azt biztosítottnak, hogy én, hogyha itt Magyarországon beleülök ennyi pénzt, akkor olyan minőségű tréninget kapok.
5: Már most a motoros gépekről
6: meg utána később. Igen. Szóval ez talán egy tudatos döntés volt részemről. Akkoriban nem voltak ilyen programok, hogy a légitársaság fölvesz, és nem az, hogy megfinanszírozza a képzésedet, hanem egyáltalán azt mondja, hogy ha végzel az iskolával, akkor van helyed. Szóval én ezt jegeltem egy időre. És akkor megismerkedtünk, mert ugye akkor jött a teljesen más vonal, a rádiózás, meg a 20 éves életem. Próbáltam összetenni azt a tőkét, amiből ezt meg tudom valósítani és finanszírozni. Fontos hozzátenni, nekem iszonyatos nagy szerencsém volt, mert én nagyon komoly családi segítséget kaptam ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Én kaptam, örököltem egy lakást, amit most már utólag azt mondom, kár volt eladni, simán csak hitelt kellett volna rá fölvenni, és most nálam lenne a lakás, de nem. Tehát az a lakás az pénzé lett, az a lakás az tanfolyammá avanzsált. Meg tudom mutatni egyébként, hogy egy ilyen, hát ez 11. kerületben volt, egy 75 négyzetméteres lakás.
5: Szép nagy lakás.
6: Igen. Megmutatom, hogy mi lett a lakásból. Tehát, hogy képzeld el azt, ugye, hogy mennyi pénzt elkölt az ember, és egy ilyen zöld papírfeszni lett belőle. Hát, átalakult.
5: Marci most mutat egy olyan papírt, ami úgy néz ki egyébként, mint a forgalmi engedély.
6: Igen. Egy A4-es papírnak a fele egyébként.
5: Ami valójában egy pilóta engedély.
6: Van.
5: Kereskedelmi pilóta
6: van.
5: Engedély.
6: És akkor ebbe bele vannak pecsételve azok a képzések, azok a típus képzések, azok az oktatói minősítések, amik vannak, és ez lett egy
5: lakásból. Hogy egyébként nem csak pilóta vagy, hanem oktató is.
6: Még nagyon az elején, de próbálom bontogatni a szárnyaimat.
5: Szóval azért nekem ez nagyon tetszik, ez az elszántság. Hát nem véletlenül hívtalak beszélgetni, mert hogyha nem is lenne vállalkozásod, ami van, de már önmagában szerintem ez is egy erőteljes vállalkozás, hogy nem csak az ember nem hagyja, hanem pénzt is, konkrétan pénztől abba, amit szeretne, azaz kockáztat. És milyen volt a képzés? Mit tanul egy kereskedelmi pilótának készülő hallgató?
6: Hát, ami érdemes ugye külön választani a dolgot, mert akkor, ha már bejut az ember egy ilyen képzésre, akkor már azért elég komoly szűrőkön átment előtte.
5: Na, ha jó, hogy említed a szűrőt, engem, amikor meséltél erről, akkor a legmegdöbbentőbb az, hogy nekem volt a fejemben, hogy mit keresnek a pilóta. Okos, nyelvet beszél, gyorsan reagál, mindenféle. És akkor te azt mondtad, hogy de azt is nagyon vizsgálták, hogy milyen az együttműködési készsége, hogy tud csapatban, közösségben dolgozni, sőt, ez egy kiemelt válogatási szempont
6: így
5: volt.
6: Van.
5: Hát ezen hátrahőköltem, hiszen aztán eszembe jutott, hogy persze, hát egy repülőgépen nem egyedül repülsz.
6: Igen. Sokan tényleg azt hiszik, hogy az ember fejben megold egy integrálást, és másodfokú egyenlet megoldó képletével kell megfekszik, azért ez nem így van. Tényleg a mai világban, a kereskedelmi repülésben, és ezáltal akár mondjuk egy képzett pilótaként is egy felvételi eljárás, sokkal inkább most már az úgynevezett non-technical skill irányába megy el, tehát nem azt nézik, hogy most én milyen szépen repülök egy műszeres megközelítés. Nyilván azt is megnézik, mert azt is meg kell mutatni.
5: Ez gondolom alap, nem?
6: De az már alap, igen. Tehát, hogyha az ember jelentkezik egy munkára 2-3-4 ezer repültórával, akkor már feltételezik, hogy egy párszor meghosszabbította az engedélyét, tehát ezt képes megcsinálni. Sokkal inkább az a fontos, hogy milyen típusú ember. Érdekes.
5: Ez ugye, mit jelent?
6: Személyiség. Tehát nagyon komoly személyiség tesztek vannak, unalmasak, mint a fene.
5: Például agresszív ember nem lehet pilóta?
6: Egy bizonyos szintig el tudsz jutni. Tehát vitorlázó repülő papírt meg tudod szerezni, a magánpilóta jogosítást meg tudod szerezni, a két motoros repülőre, a műszerrepülésre mindent meg tudsz szerezni, de amint olyan céghez kerülsz, ahol olyan repülőgépeket üzemeltetnek, ami már két pilótás üzemet igényel, kell hozzá egy tréning, MCC tréning, ez a neve Multi-Crew Cooperation, ez egy nagyon komoly tanfolyam arra, hogy hogyan tanul meg az ember egy pilóta fülkében már a leosztott feladatok szerint együttműködni.
5: Tehát ez olyan képesség, ugye, hogy úgy kell csapatban együttműködni, mint hogyha egyek lennétek, hiszen a gép egy.
6: Igen, de, ugye ott megint ott van a de, mert minden mögött ott van a de, hogy azért, ha megnézed például a hierarchiát, ugye, hogy mondták a katonasságban, a parancslánc,
5: igen.
6: Mégiscsak van egy kapitány, mégiscsak van egy gépparancsnok,
5: övé a felelősség.
6: Aki a felelősség. És van mellette egy első tiszt, egy másodpilóta, nevezzük, ahogy nevezzük.
5: Hát magyarul, aki a jobb ülésbe
6: aki ül. A jobb ülésbe ül, többnyire, igen. A feladatunk, kettőnknek az, hogy ezt a repülőgépet A-ból B-be elvigyük. Szerencsésen, balesetmentesen, lehetőleg gazdaságosabban. Tehát egy csapatként dolgozunk, de a döntés mégis a kapitány. Na most itt jön a kérdés, hogy mi van, ha a kapitány csinál valami olyat, ami nekem mondjuk, mint első tisztnek nem tetszik, akkor ezt én hogyan kommunikálom, hogyan
5: van
6: állok
5: fel. Van
6: hogyne, és ezt nagyon komolyan veszik. Nagyon komolyan veszik Európában, meg a világ nyugati felében. Nagyon sok olyan kollégám van, akik repültek nem kevés órát a malévcsőd után Vietnámban, Kínában és a Távol-Keleten, és ugye a Távol-Kelet kultúrájából adódóan is ugye ez nagyon hierarchikus. Az, hogy te egy feljebb valódnak nemet mondjál, vagy te egy feljebb valódat felkérdezzél esetleg arról, hogy amit csinál, azt miért úgy csinálja, ez ugye ott nem annyira ildomos. Talán ugye a távoli kultúrák szakértői ezt jobban el tudják magyarázni, de ugye ez az arcvesztés jellege, hogy most akkor miért mondotta meg nekem, hogy én mit csináljak, holott pedig rongyolunk lefele föntről, és nem kéne,
5: meg kéne
6: ilyen, és meg kéne állni, igen, meg mondjuk épp az ivatar felé tartunk, és ugye el kéne fordulni. Tehát hogyan challenge-eli az ember a kollégáját, függetlenül attól, hogy én 100 órával alig ülök még a gépen, mellettem meg 10 000 órával a kapitány
5: főpilóta. De van ilyen a pilóta fülkében, és lejátszunk kollega, tehát hogy te azt mondod első tisztként, hogy hát figyelj kapitány, ott az ivatar felhő nem jó. Nyilván nem ilyen nyilvánvaló dolgok.
6: Mindig megvan ennek a lehetősége, hogy az ember

0: tehát és utána ezt erről, ha olyan a helyzet, akkor írni kell egy riportot. Nagyon komoly riportálási rendszerek vannak már a légi közlekedésben, és ez gyakorlatilag egy ilyen helyzet, az egy biztonságot befolyásoló, negatívan befolyásoló tényező. Én erről akkor írni fogok egy riportot, hogy 10 000 láb magasan mentünk bele az ivatarba, szóltam a kapitánynak, hogy el kéne fordulni, semmi, nem jó lesz ez így, és én nem éreztem ezt biztonságosnak. És ez erről utána ír az ember egy riportot.
1: Ez kötelező neked?
0: Szerintem ezt légitársasága válogatja, hogy milyen olyan szituációk vannak, ahol mondjuk ilyen együttműködésben. Ezt egyébként szaknyelvben CRM-nek hívják, Crew Resource Management, lehet egyébként, hogy a multivilágban is ez egy ismert kifejezés.
1: Igen, a CRM az mást is jelent a marketingben, de ez...
0: Igen, a repülésben a CRM, ez a Crew Resource Management, hogyha a CRM problémák vannak, nem feltétlenül biztos, hogy kell róla riportot írni, mindenről lehet riportot írni, a nyugati világban, a repülésben támogatják, hogy mindent riportáljál, ha szeretnéd no-name report, de minden ilyen menjen
1: ez
0: be.
1: Nem rontja meg a kapcsolatot a személyzet tagjaik, magyarul a kapitánnyal, tehát van egy ilyen helyzet, amiről te úgy érzed, hogy kell riportot írni, és akkor a kapitányban megtudja, hogy hát mit írkálsz róla, mit Marci.
0: Szerintem a mai világban már mindenki, aki a repülésben dolgozik, azt tudja, hogy ez a reporting kultúra, ez szerves része a szakmának.
1: Tehát ha írsz egyet, akkor az a semmi gond?
0: Most ugye a kérdés, hogy írom? Hogy hazamegyek, és csendben, no name reportba ezt megírom, oké.
1: De ez olyan fejlentésnek tűnik.
0: Igen, és pont ezt a szemléletet próbálják kipucolni, mert ugye két opció van. Hogyha ha mondjuk a kollégám egy végtelenül aranyos ember, és amúgy csak nagyon rossz napja volt, és amúgy mi jól kijövünk, de úgy érzem, hogy ez mondjuk a repülés biztonságát negatívan befolyásolta, akkor hát érkezik hozzá egy e-mail a HR-től, hogy figyelj, riportáltak ezzel, meg ezzel a kifogással kapcsolatban. Az eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogyha ilyen helyzetben az ember ír egy riportot, nem ő az első. Tehát a cég nagyon is tisztában van azzal, hogy egy adott ember milyen személyiséggel rendelkezik. Sőt, olyat is hallottunk már a szakmában, hogy egyszerűen rájöttek mondjuk egy bázison belül, hogy egy kapitány, egy első tiszt páros, az nem működik. Őket már össze se rakták a beosztásoknál, mert tudták, hogy az konfliktust okoz. Próbálják kerülni. Nem egyszerű, lehetetlen kiszűrni a 100%-ot, és ugye emberi tényező. Most jó napom van, rossz napom van, egy kicsit ingerlékenyebb vagyok, nem aludtam, mert ugat a kutya, sír a gyerkőc otthon, nagyon-nagyon sok apróságon múlik, és ez az, amit próbálnak tanítani, hogy nekem is lehet rossz napom, akkor hogyan tudok mégis úgy a személyzet tagja lenni, hogy próbálom maximálisan.
1: És hogyan egyébként ilyenkor milyen módszere?
0: Félre kell tenni mindent. Tehát azért vagyunk ott, hogy A-ból B-be elmenjünk.
1: Nincsenek érzelmek, semmi, mindent.
0: Nincsenek.
1: Tehát nincs olyan, hogy később se, hogy ugye általában pasik a pilóták, van pilóta, és akkor tudod, na gyere, játsszuk le. Tehát, hogy most nem arra gondolok, hogy bunyóznak, hanem...
0: Dehogy is. Bár ilyet is lehet hallani.
1: Hanem, hogy akkor a kapitány úgy érzi, hogy akkor neki most ezt le kell játszani, akár utólag, akár ott a kabinban.
0: Figyelj, visszatérve a gazdasági műsor részéhez, ez a papír, ezért ez iszonyat sok pénz. Az állásod...
1: Most a pilóta
0: engedélyt mutatod. Tehát eljut ugye az ember egy olyan szintre, hogy megéri, hogy én most azért, mert itt kekeckedek, és van már 4 fekete pontom, és most, hogyha a kollégám felnyom, az lesz az 5., és azt mondják, hogy holnap, hogy akkor legyek kedves itt aláírni, itt a dobozom, és lehet menni.
1: Miért egyébként ez járhat ezzel? Tehát ugye konfliktózus személyiségeket eltávolítanak?
0: Simán. Jó példa erre a COVID és a fapados légitársaságokon belül, akinek volt valami vaj a füle mögött, valami...
1: Ezt nem tudjuk, tehát valami, egy kicsit.
0: Nem, tehát hogy azért megy a, biztos, hogy cégen belül is megy a monitorozás, szerintem ez normális. A HR-en minden cégen belül tudják, hogy ki a nehéz személyiség, ki a kevésbé nehéz személyiség. Ezeket vizsgálják. Ugye mi pilóták 6 havonta a szimulátorba vizsgázunk. Arról is van feedback a különböző részlegeknek.
1: Mindegy, hogy kapitány vagy első tiszt?
0: Általában ez úgy van, hogy nekem éppen lejár a licenszem, a cégem szervez nekem egy szimulátorvizsgát, és összetesznek egy olyan kollégával, kapitánnyal vagy első tiszttel, akinek szintén lejár a

0: licensze. Dolgoztam egy elég nagy fapados légitársaságnál, és az esetek többségében én mondjuk voltam budapesti bázisról, és a kollégám megjött, nem tudom, római bázisról, és soha életünkben nem láttuk egymást, nem találkoztunk, nem tudtuk, hogy ki kicsoda, de arra két napra minket, mint egy személyzet összeraknak, és így kell megoldani.
1: És ez működik egyébként?
0: Működik.
1: Az, hogy azt se tudod, kivel repülsz. Tehát mi a jobb, amikor egy bázison ugyanúgy vagytok, tehát egy kvázi összeszokott évek óta összeszokott személyzet, vagy az jön, akit beosztanak?
0: Hát ugye ennek is két oldala van, mint mindennek, hogyha összeszokott a személyzet, ugye azért ott jóval megengedőbbek lehetnek egymással.
1: Tehát akkor nincs jelentés, mondjuk.
0: Nincs jelentés, vagy akkor jó, figyelj, no, ismerjük a repülőteret, nem beszélünk át mindent, de azt úgy csináljuk, mint tegnap.
1: Tehát minden szavatokat rögzíti a fedélzeti hangrögzítő, ezeket egyébként, ha akarják, vissza is hallgatják, de nem csak amikor baleset van, vagy esemény van, hanem...
0: Szerintem igen, de az is biztos, hogy nincs erre kapacitás, hogy minden egyes járatot...
1: Mert tulajdonképpen nem úgy egyébként teljes kontrollat éltek, de...
0: Hát ez... Nyilván ott van a füled, vagy a kis tudatalattidban, hogyha most azt mondom neked, hogy figyelj, Igor, szokásos 13-as balpálya megközelítés Pesten, bármi kérdés nem nincs, hát végig kéne beszélni, hogy elhatározási maga hol startolunk át, hogyha ez van, hogyha az van, még akkor is, hogyha mind a ketten ismerjük a repülőteret, valamit azért kéne róla beszélni, de ha ismerik egymást a személyzet tagjai, akkor azért előfordul az, hogy akkor home base briefing, igen, kérdés nincs, köszönöm. Most, hogyha ott valami gáz van, nyilván megint pénzügyekről beszélgettünk, és mondjuk nehogy Isten a biztosító képbe kerül, ugye a biztosítókról ezúton is üdvözlöm őket, tudjuk, hogy nem szeretnek fizetni, tehát ők az utolsó csomót is megkeresik a kákán, hogy ne kelljen fizetni, és hogy lehet, hogy akkor az lesz, hogy hát igen, csak ugye a céges briefing szerint ezt a pontot és azt a pontot is meg kell említeni, na hát a srácok nem említették meg, úgyhogy viszontlátásra. Míg, hogyha szimulátorról van szó mondjuk adott esetben, összeraknak egy olyan kollégával, akit én nem ismerek, sohasem repültünk, a tréningünk során minket belefaragnak egy cégnek egy dobozába, és vannak különböző eljárások, angolul SOP-nak hívják, Standard Operational Procedures, és mindenki tudja, hogy mi a feladata az adott pillanatban a repülésnél.
2: Most egy kis szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Szénási Mártonnal, kereskedelmi pilótával és cégtulajdonossal.
3: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 11:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A szolgáltatások és a lakossági fogyasztás húzta a GDP bővülést az idei első negyedévben. A Központi Statisztikai Hivatal második becslése szerint a magyar gazdaság teljesítménye éves összevetésben 1,7%-kal, az előző negyedévhez képest pedig 8%-kal nőtt. 3 év visszaesés után ismét növekedést mutatott az ipar és a feldolgozóipar is. A szolgáltatások teljesítménye 2,3%-kal emelkedett, a háztartások fogyasztási kiadásai pedig 5,5%-kal bővültek az egy évvel korábbihoz képest. Az építőipar ugyanakkor 4,3%-os visszaesés mutatott, a beruházások volumene gyakorlatilag stagnált. A külkereskedelem fékezte a gazdasági növekedést, az export volumene 1,8%-kal csökkent, míg az import 4,1%-kal emelkedett. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett közterületek újranyitása Szombathelyen. A városban már 21 korábban lezárt parkolót és útszakaszt megnyitottak a forgalom előtt, miután kalciumkloridos kezeléssel csökkentették a kiporzás veszélyét. A polgármesteri hivatal szerint a beavatkozás megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe kerüljenek, és hatása akár másfél hónapig is fennmaradhat. A kezelések folytatódnak, a hét végéig további 6 helyszínen terveznek hasonló munkálatokat. Oroszi Beatrix epidemiológust nevezte ki az országos tiszti főorvosi posztra az egészségügyi miniszter. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban már megkezdődött az átadás-átvétel, amelynek során az új vezetés hivatalosan is átvette a feladatokat. A korábbi tiszti főorvos Súrján Orsolya helyére érkező Oroszi Beatrix kinevezését a minisztérium új szemléletet és irányt hozó váltásként értékelte. Az egészségügyi miniszter Facebook posztja szerint a cél a népegészségügyi rendszer megerősítése és az egészségügyi befektetések növelése. Nem tudja kifizetni a májusi béreket a Lunch Group a munkavállalóinak, erről ír az Index. A NAV végrehajtási eljárása és bankszámlazárolás miatt a cégcsoport nem fér hozzá forrásaihoz, noha állításuk szerint ezek rendelkezésre állnak. A háttérben az áll, hogy a NAV több Balási Gyulához köthető céggel szemben végrehajtási eljárást indított, és egy bank is zárolta az egyik vállalat számláit. A cégcsoport emiatt várhatóan felszámolási eljárásokat indíthat.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-ot erősödik 135.248 pontra, a részvénypiac forgalma 5,8 milliárd forint. A bluechipek közül továbbra is csak a Richter gyengül, most 2%-kal 12.530 forintra, az OTP 1,9%-os pluszban 41.700 forint, a MOL 6 tizeddel jön feljebb 3.940 forint, a Magyar Telekom 9%-os pluszban 2.690 forinton. Európában változatlan a lendület, a londoni FTSE-nál 0,5% a plusz, a német DAX-nál 1,3 tizeddel megy feljebb a francia tőzsde, az olasz mutató 1,4%-os pluszban és továbbra is emelkedésben a spanyol bőrze most 1%-kal. A bankközi devizapiacon az euró értéke 354 forint 99 fillér, az amerikai dollárért 304 forintot és 89 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: Keleten eleinte még lehetnek felhős tájak, de délelőtt ott is csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel. Legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
2: Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok. Vendégem Szénási Márton, kereskedelmi pilóta és cégtulajdonos. Az első rész végén ott hagytuk abba, hogy a pilóták hogyan képesek tökéletesen és biztonságosan együttműködni egy gépen akkor is, ha életükben először találkoztak, hála a szigorú, kötött szabályrendszernek. A folytatásban megnézzük, hogyan válnak ezek az eljárások olyan betanult drillé, amitől a pilóták a legdurvább vészhelyzetben is érzelemmentesen, robotként kommunikálnak. Aztán pedig átevezünk a földi világba, hogy kiderüljön, hogyan szülte meg a COVID egy új vállalkozás megindítását.
3: Ebből fakad az, hogyha mondjuk van valamilyen repülőesemény, és ugye halljuk, van felvétel a pilóta fülkéből, vagy bárhonnan, akkor nem hallatszik a pilótáknak a vészhelyzetben az érzelmi feldúltsága. Itt tök nyugodtan beszélek, ennyi, kiengedtem a fékszárnyat, felhúzom. Tehát ilyen nagyon szakmainak tűnő, érzelemmentes beszélgetés. Innen van, hogy ennyire drilleznek benneteket?
4: Ez egy jó szó, ez egyébként használatos szó is, a drill, ugye, hogy magyarul, hogy fordíthatjuk le, tehát, hogy ez a feladat ebben a helyzetben, ezt kell csinálnom.
3: Ez egy kötött eljárás.
4: Egy kötött eljárás, és ez tényleg a szimulátoros tréningjeim során is bejön, hogy amint valami nem úgy van, mint ahogy kellene, hogy legyen,
3: szándékosan ezt
4: azonnal nem? Az agyad átkapcsol tényleg? Szimulátor üzemmódba, de azonnal. És én meglepődtem, amikor életem első megszakított felszállását hajtottuk végre, viszonylag nagy sebességnél volt már. Tehát,
3: ez mennyi körülbelül?
4: Hát akkor Airbus 321-essel repültünk, és szerintem ez ilyen 80 csomó és 100 csomó közötti az sebesség volt.
3: Hát,
4: szorozd meg kettővel, és egy picit csaljál le belőle. Na most egy elhatározási sebesség, ami után már nem szakítjuk
3: már nem
4: meg.
3: Nem sok van a repülőtér végén.
4: Igen, az mondjuk egy 130 csomó. Tehát volt még benne margin, de az Airbus esetében 100 csomó fölött az már egy nagy sebességű, nagy energiájú megszakított felszállás, ugye ha ott kell megállni, az iszonyatos terhelés a fékeknek, meg a futóműnek, meg a gumiabroncsnak, meg egyébként mindenkinek mentálisan is. Tehát én mondom, ilyen 80 és 100 csomó között voltunk, tehát az már úgy pont úgy a határon mozog, és egyszer csak...
3: Ez már izgi volt, ugye?
4: Igen. És átment a szélvédő előtt egy madárraj, és én hallottam, most is azt mondom, hallottam valami puffanást. És azonnal ugye jön a call out, hogy stop. És akkor a kapitány is stop, húzza le a gázt, húzza rá a...
3: Ezt mondják vészféknek, ugye?
4: Ő csak annyit mondta, hogy stop. Ez a parancs. És nekem az agyam azonnal átkattan szimulátor módba, nem tudom, hogy miért, mert most csinálom életemben először, és a szimulátorban számít rá egy picit az ember. Az életben azt tanítják, hogy azért mindig készülj erre mentálisan, mielőtt beszúrod a gázt, hogy azért mi van, ha meg kell állni. De ugye ezért ez rutin, tehát nap mint nap daráljuk ugyanazt, azért ez nem mindig jut az ember eszébe. És én őszintén meglepődtem azon, hogy ez így azonnal átállt az agyam, mintha szimulátorban lennénk. És egyébként tényleg még így a kockázatvállalás kapcsán is, tehát az ember ezt megtanulja kezelni, az ember megtanul ezzel együtt élni. Sokszor egyébként párkapcsolatban ez nehéz olyan szempontból, hogy én is otthon mindig megkapom, hogy miért mindig a legrosszabbra készülök, meg hogy miért mindenben csak...
3: De ez átmegy a magánéletedbe?
4: Átmegy. Miért mindig a legrosszabbat feltételezem? És akkor ezt úgy nehéz megmondani, hogy figyelj azért, mert hogyha a legrosszabbra készülök, és nem történik semmi, vagy csak fele olyan rossz történik, még mindig boldog vagyok.
3: Sokat beszélgettünk a pilótaságodról, de te vállalkozó is vagy, és egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy ez hogy jutott eszedbe, hiszen hát a laikus szemében, hogy a pilótaság az leköd. Neked olyan szakmádban teljesen leköd, de aztán így hogy jött? Mitől lettél vállalkozó?
4: Hát ezt egy szóval tudom összefoglalni.
3: Hallgatlak.
4: COVID.
3: Ah.
4: Mert a COVID az ugye olyan szinten megakasztotta a repülést, meg azt a szakmát, amivel én foglalkoztam, hogy tényleg egy olyan helyzetet idézett elő, amire előtte senki nem
3: gondolt. Se pénz, se posztó, semmi. Ott ültetek, és malmozás.
4: Igen. Igen. Az kemény. És majd szólunk, ha köszönjük. Tehát a COVID egyébként nagyon megtanított arra, hogy kell egy B-terv. Most nyilván, hogyha a hallgatók visszatekernek fejbe gyorsan, hogy mi ugye ismerjük egymást korábbról, mi ugye rádióztunk együtt. Igen. Nagyon sokat. Nekem a rádiózás lett volna mondjuk egy B-terv, a repülés, meg minden más mellett. De aztán a rádió, ahol együtt dolgoztunk, ha jól emlékszem, 3 évet pereskedett a frekvenciáért, 3 évig nem szólt semmi.
3: Igen.
4: Tehát akkor a média a B-terv? Nem, az se egy stabil B-terv. Tehát kell valami, ami mindentől olyan szinten független, hogyha kell, akkor ugye abból a család meg tudjon élni, vagy hogy abból legyen valami bevétel.
3: Honnan tudtad, hogy mit kell csinálni, ugye, konkrétan?
4: Ezek ilyen, mindig ilyen szerencsés együttállások. Volt egy családi cégünk, amiben többen voltunk tulajdonosok, én is, és a tulajdonos társak úgy döntöttek, hogy ők nem szeretnének ezzel foglalkozni. Egyébként ez egy ingatlan kiadással foglalkozó cég, semmi extra, de úgy voltak vele, hogy nekik most ez nem kell pupa hátukra, úgyhogy én megkaptam ezt a céget, és volt benne egy kis pénz a számlán. Nem sok, tehát ilyen 2 millió forint. Tehát arra, hogy te megváltsd a világot, arra ez nem biztos, hogy elég. Hát akkor mit tudsz vele csinálni? Bemész a bankba és kiveszed a pénzt, az a legrosszabb esemény, mert ugye akkor fizeted utána az adót, a bank is lehúz, tehát az, hogy kivedd és otthon legyen, annak sok értelme nincsen. Új ingatlant abból venni nem tudsz, mert ahhoz még önerőhöz is kevés, tehát hogy akkor mi legyen. És akkor jött az ötlet, hogy próbáljak valami más irányba elmozdulni, és végül is az lett a végeredmény, hogy köszönhetően így a covidos időtöltéseknek, én nagyon sokat néztem a YouTube-ot, különböző youtubereket, influencereket, és hogy nem, így megragadt nekem a fejembe ezeket a snack és italautomatáknak az üzemeltetését, meg lehetne próbálni, vagy hogy mi kell hozzá, hogy kell. Nagyságrendileg ugye ez a pénzösszeg, mondjuk ez egy 2 millió forintos összeg, ez arra jó, hogy az ember megvegye az első automatáját, ha olyat talál, hogy kicsit leharcolt, lehasznált, akkor lehet, hogy 2 is tudsz venni. És
3: hát egyébként csak egy zárójelben mondom, hát ha 12 évig ülnék egy szobába, akkor se jutna eszembe, hogyha vállalkozom, akkor italautomaták meg ilyen.
4: Tehát jó, ez csak neked meg más, neked más ötleteid. Igen. Lennének, Igor, ami nekem meg eszembe nem jutna.
3: Aha.
4: Na mindegy, szót követett. Egyébként ez jól el is indult. A COVID alatt már gondolkoztam, ilyen COVID alatt például nagyon mentek ezek a különböző videók, tudod, hogy az emberek mit csinálnak, nem utazhat sehova, hogy veszel egy dobozos teherautót, és átalakítod lakóautóvá. Ez is egyébként egy olyan projekt.
3: Mászkálsz a világba.
4: Ez is egy olyan projekt, ami nekem olyan szinten elindult, hogy én szerintem ilyen 100 dollárnyi pénzt már elköltöttem erre az interneten, hogy különböző ilyen layoutokat megvásároltam PDF formátumban, hogyha vennék egy teherautót, azt hogy tudom átalakítani. Szerencsére ez a projekt ez csírájából elsüllyedt, mert a világ összes pénzét valószínűleg erre rá lehetne költeni. Na, szóval van egy céged.
3: Van pont annyi egy kis pénzed, ami elkölteni sok, befektetni kevés.
4: Igen, kezdjél vele valamit. És akkor hát olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy jártam oktatni az egyik szimulátoros céghez, és hát általában reggeli szimulátorokat vállaltam, és nyilván olyan korán kezdtünk, hogy még a különböző ABC nem volt nyitva, nem tudtál venni a pékségbe egy kakaós csigát, mert még a pékség se volt nyitva. Ha kezdünk reggel 6-kor, akkor azért én nem szeretnék annyival előtte fölkelni, hogy én most otthon megreggelizek, próbálok minél tovább aludni. De volt becsületkasszás, croissant, meg víz, meg kóla bent. És akkor erre úgy számított az ember, és aztán így elkezdett elmaradozni. És akkor egyszer csak fölhívtam a főnököt, hogy figyelj már, hogy voltak régen ücsik, meg minden, hogy mi van vele. Hát, hogy az van, hogy ugye becsületkasszába nem nagyon dobálják be a pénzt az emberek, tök logikus az indok, mert hogy nagyon sok diák jön szimulátorozni, külföldiek. Nincs nála forint, euró van nála, 100 eurós, 50 eurós, 20 eurós. Aha. Apró nem nagyon van nála, és akkor kiveszi, mert szomjas, szerencsétlen, de amúgy meg ő kártyával fizetne. És akkor, várj, pillanat, mi lenne? És akkor állt össze. Aha. A kép. Mi lenne, ha az én cégem hozna ide egy snack és italautomatát, és én vállalom a töltést, meg én vállalom az üzemeltetést, én csak a helyszínt kérem. Marci, csináld.
3: Csináld, mindenki boldog lett.
4: Csináld, csak működjön. Ez az egy kérés volt, hogy csináld, de akkor csináld, és működjön. És működik. És akkor elkezdtem itthon ennek utána járni. Na most ugye nem tudom, mennyit tudok erről beszélni, még mennyi időnk van, mert azért az itthoni állapotok elég.
3: De ezt akartam kérdezni, azért ez így nagyon egyszerűen hangzik, de szerintem ez nem ilyen.
4: Hát ez nem, ez nem. Hát azért mégiscsak Magyarországról beszélünk. Szóval ez...
3: Mi volt a legnagyobb akadálya ebbe az egészbe, vagy a legnagyobb szívás, mondjuk így? Az induláskor.
4: Hát az induláskor a legnagyobb szívás, az fizikailag a legnagyobb, az a gép volt, mert... Mert hogy képzeld el, hogy megvettem, Marketplace-en találtam egy gépet. Fönn volt, elég ramaty állapotban volt. Valahol Szentendrén, a világ végén. Én meg kint voltam Bécsben. Még az utolsó munkanapom. Úgy, hogy a blokkomból az utolsó nap. Föltették, fotón jól nézett ki. Meg kéne venni, el kéne kezdeni. Na mindegy, a lényeg az, hogy én beültem az autóba, én hazajöttem aznap este, kimentem Szentendrére, megvettem egy automatát, ami utólag kiderült, hogy hulladék állapotban volt, és használhatatlan volt, és minden. Nem az a gép került be végül.
3: Hát akkor láttál először nyilván. Igen. Így saját.
4: Én úgy kezdtem ezt a bizniszt, hogy buktam 500 000 forintot. Így indult. És akkor ott voltam, hogy ülnek a nyakamon, hogy na Marci, mikor jön a gép, mert már mindenki éhes. Vettem egy automatát, amit nem tudok használni, mert olyan régi, hogy borzalom. Nem tudok rá kártyaterminált tenni, mert nem kezeli az alaplapja, meg nem kezeli ezt a protokollt a gép.
3: Jó gépet vettél.
4: Jó gépet vettem, hogy akkor most mi legyen.
3: Na és hogy oldottad meg?
4: És akkor hát utána jártam még jobban az interneten, és találtam olyan céget Magyarországon, aki automatákkal, felújított automatákkal, új automatákkal foglalkozik, és dupla árért gyakorlatilag, mint az a használt levedlet automata, de vásároltam egy másik használt automatát.
3: Igen, vett egy másikat, ezt meghagytad.
4: Ez meg ott maradt a garázs előtt, aztán később hát még telepen végezte szegényke, de a lényeg az, Igor, hogy buktam rajta mondjuk 500 000 forintot az első hónapban. Viszont, ha én aznap délután nem ülök be az autóba Bécsbe, és én nem jövök haza, és nem veszem meg, és nem kényszerítem magamat ebbe a helyzetbe, akkor valószínűleg mind a mai napig nem lenne még automata kihelyezve.
3: Szerinted ahhoz, hogy valaki csináljon, induljon egy vállalkozáshoz, kell valami kis, mondjuk így prés?
4: Biztos, hogy kell, mert különben kényelmes vagy. Tehát, hogy én is olyan szempontból kényelmes voltam, hogy volt egy főállásom, megjött a havi fizetésem, mi kényszerítene arra, hogy én most még több terhet tegyek a vállamra. És pusztán csak annyi, hogy megmutassam a világnak, hogy ez az én ötletem volt, ezt én találtam ki, és ezt én végigvittem mindenféle nehezítés árán, hogy az a gép végül fölkerült a harmadik emeletre, ahol nincs lift, teszem hozzá. És működik.
3: És működik a terminál.
4: És működik, minden. És csak kártyaterminállal, és teljesen legálisan üzemeltetve, ami itthon Magyarországon azért nem egy egyszerű sztori.
3: De melyik jobb érzés neked, amikor jó felszállsz, vagy egy ilyen jó repülés, vagy ez, mert az, hogy ez így megvan, ezt így oda tetted.
4: Figyelj, idő után a felszállás az rutinná válik, tehát nem érzed minden felszállásnál azt, főleg mondjuk 7 év után, hogy fú, hát én megcsináltam elért.
3: Vagy valami jó repülési dolog, vagy ez a siker? Vagy...
4: Nem, szerintem az lehet a motiváló, hogy kell tudnod magadnak célokat kitűzni, akár szakmában, akár teljesen máshol, és azokat meg kell tudnod valósítani. És ami nagyon nehéz szerintem, és nekem sok barátom, vagy sok ismerősöm talán itt bukik el, hogy teljesen irreális célokat tűznek ki maguk elé.
3: Na és mi a titka? Az, hogy ez reális legyen a cél, mert belevágtál, de tényleg vakon, ahogy elmondtad, és vette egy roncsot.
4: Amiről nem tudtam, hogy roncs.
3: Hát tehát, nem úgy hogy... nézett ki, hát ez a használt autó, hogy jó néz ki, és akkor kiderül, hogy roncs.
4: Igen. Tényleg talán az a motiváció, hogy igenis megmutatom a világnak, hogy én ezt meg tudom csinálni. És mondjuk nekem édesapám üzletember, és ő vállalkozó volt világéletében, tehát én láttam...
3: Tanultál tőle?
4: Tanultam tőle, de nem így konkrétan,
3: hát
4: hogy üljél le fiam és el, hanem a mentalitást. Nagyon sokat tanultam tőle a kitartásról, hogy nem adjuk föl. Nagyon sokat tanultam általa az időmenedzsmentről. Teljesen máshogy látjuk az időmenedzsmentet. Ő ő olyan, hogy ő végigcsinálja a feladatot, én meg eljutottam már arra a pontra, hogyha azt látom, hogy nekem még 4 órát kell valamibe beleölni, egyszerűen nem éri meg, és abba hagyom félúton. Tehát lehet, hogy ez egy generációs különbség, hogyha egyszerűen logikusan végig gondolva már nem ér meg több energiabefektetést, akkor nem érdekel, hogy mennyi van benne. Még mindig az a döntésem, hogy akkor járok a legjobban, hogyha ezt veszni hagyom.
3: Igen, ez valóban nagy generáció.
4: Például ez a gép. Lehet, hogy találhattam volna egy szervizt, vagy valakit, aki ezt ő meg tudja nekem csinálni. De akkor nem volt rá idő, tehát meg kellett hozni azt a döntést, hogy ez a gép, ez kuka, és nem akarok vele többet foglalkozni.
3: És ki is tudtad kapcsolni, tehát most a veszteségkezelésre gondolok, hogy igen. Akkor nem kezdtél gondolni, jaj, miért, meg 500 ezer forint,
4: azon majd foglalkozunk később, igen. Aha. Tehát ezért mondom, hogy ki kell tűzni egy célt, egy reális célt. Tehát most az, hogy vegyek egy snack automatát, úgy, hogy van már ugye a snack automatás bizniszben mindenki azt, hogy akkor vegyek a gépet, ha van helyszíned. Tehát aha. A checklisten, és pilóta a gondolkodás, ugye van egy checklisten, legyen egy hely, ahova vihetem, pipa, megvan. Keressek egy automatát, amit megvehetek, vagy talált, ez is pipa. Van helyszínen, van automatám. Oda kell juttatni, jó, akkor hogy fognak benne fizetni? És akkor itt jönnek a buktatók, mert fölmész a YouTube-ra, Amerikába vesz a srác egy gépet, beteszi a mosodába, ráteszi a kártyaolvasót, pif, és működik.
3: De azért sejtem, hogy nálunk nem így van.
4: Itthon azért ez nem így működik.
3: Ez nem mennyire így... bonyolult egyébként? Csak hogy nem mondod,
4: nem bonyolult, ez adminisztráció. Tehát ez papírmunka, ez gizikét föl kell hívni a telefonon, egy olyan céggel is szerződést kell kötnöd, akik itt vannak egyébként az út túloldalán, nem mondom ki a nevüket, rettenet cég. Minden papíron megy, minden, faxold be a helyszín által aláírt hozzájáruló nyilatkozatot, és bejelentesz egy telepítési igényt, ők 30 napon belül hajlandók leplombálni az automatát. Tehát addig...
3: Mind közönségesen vállalkozásbarát.
4: Így van. És ráadásul monopól helyzetben van a cég, mert ők csinálják ezt. Aki utána jár, ők gyakorlatilag a telemetriát adják, hogy az én automatám, mint egy pénztárgép effektíve, be van kötve a NAV-hoz. És mindegy, hogy te kártyával fizetsz, vagy pénzt dobsz bele. Másik kérdés, hogy az én automatáim nem esznek meg már aprót, meg papírpénzt. Tehát ez csak kártya. De ugye ez valahogy a NAV-nak be kell vallani. És ugye ezt a telemetriai kapcsolatot adja, vagy felügyeli ez a cég havi nem kevés pénzért, és borzalom.
3: Sokan kérdezik, meg törik a fejüket, hogy hogyan lehet támogatni a kisvállalkozásokat. Hát úgy biztos ezek szerint, hogy normális körülményeket és gördülékeny üzletmenetet biztosítanak neki, és akkor lehet, hogy a vállalkozások lehet bízni, megoldják a saját gondjukat.
4: Igen, megint visszatérve erre, megnézel egy YouTube videót, Amerikában mondjuk minden tök jól működik. Itthon kártyás cég, aki a kártyaterminált forgalmazza és végül is távolról üzemelteti, ő nekik a munkaidejük az hétfő reggel 8-tól péntek délután 3-ig tart. Na most, ha neked szombat délután lehal a terminálod, mert mondjuk a SIM-kártya...
3: Akkor az le is halt.
4: Az hétfő reggel 8-ig az lehalt. Nem tudsz élő embert fölhívni, mert nincs szupport. És egy olyan üzletágról beszélünk, ami ugye hát a vending 0-24-ben működik. És kis cég vagyok, és mondhatják azt, hogy legyen otthon egy tartalékkártya terminálod. Jó. Lehet. És leveszem a régit, fölteszem az újat, és működik, de kis cég vagyok, nem tudok még 3-4-500 eurót kifizetni egy tartalék kártyaterminálért. És ott vagy, hogy péntek délután 4-től hétfő reggel 8-ig nincs ember, aki fölvegye. Amerikában meg hát ugye különböző időzónák, valószínűleg ott 0-24-es a support. Én azért ugye a repülés miatt elég jól beszélek angolul, én elkezdtem az online-on, és richtig a magyar support felé tereltek, hogy akkor ezt a magyar supporttal intézzem el, mert ugye elkéri az ügyfélszámodat, ő beazonosít, hogy te egy magyar cég vagy, itt a magyar képviselet, hát őket kell keresni. Pont.
3: Ja, de péntek 3 után ne.
4: De szombat délután 2 van, és nem megy az automata. Tehát itthon azért vannak ilyen buktatók. Az igaz, hogy ezt mind lepapírozni elég komoly adminisztratív kihívást jelentett. Hozzáteszem, hogy ha már működik, és már van egy automatája az embernek 2-3-5, akkor már sokkal egyszerűbb újakat beüzemelni. De a kezdeti lépések azért elég nehezek.
3: Szénási Marci, köszönöm, hogy eljöttél.
4: Ilyen gyorsan elrepült az idő?
3: Nagyon nyomtuk a gázt. Igen. Köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelharcba.
4: Köszönöm szépen a meghívást én is.
3: És a pilóta köszöntés az, hogy jó leszállást.
4: Jó leszállást, legyen így, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
2: A dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Szénási Márton kereskedelmi pilóta és cégtulajdonos volt. Egy hét múlva egy újabb történetet hallhattok a szabadság szeretetről, a kitartásról és a belső tűzről, olyan emberekről, akik a lehető legszélesebb értelemben vállalkozók, az én szememben egyben felfedezők is. Ha tetszett a beszélgetés, kövessétek a dzsungelharc Spotify csatornáját, hogy ne maradjatok le a jó történetekről. Köszönöm, hogy velünk voltatok. Réthal Jégort hallottátok.
0: Ez volt a dzsungelharc. Réthal Jégor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Jó napot kívánok, dél van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Lemondott Demeter Szilárd a Petőfi kulturális ügynökség éléről, erősítette meg személyesen a 444-nek. Indoklása szerint azért távozik, mert nem kíván tovább operatív feladatokkal és projektek irányításával foglalkozni. A beszámolók szerint ugyanakkor régóta feszültségek és konfliktusok terhelték a szervezet vezetését, amit Demeter később tagadott. A kulturális vezető a jövőben is megmarad a Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának élén, amely a PKÜ-t alapította és felügyeli, bár az alapítvány sorsa is bizonytalan a kormányzati tervek fényében. A szervezet tavaly mintegy 6,2 milliárd forint állami támogatásban részesült, Demeter Szilárd korábban már távozott a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ éléről is. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség a székesfehérvári épületomlás ügyében. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület összeomlásakor egy férfi a romok alá szorult, akit több órás mentőakció során mintegy 140 tűzoltó és önkéntes mentőszervezet közreműködésével sikerült kimenteni. A sérültet a mentők már a törmelék alatt ellátták, fájdalomcsillapítást és oxigénterápiát alkalmaztak, állapota azonban a kiszabadítást követően kritikussá vált. Rövid újraélesztés után intubálva szállították kórházba életveszélyes állapotban, a férfi súlyos alsó végtagi medencetáj és belső sérüléseket szenvedett. A hatóságok azt vizsgálják, történt-e mulasztás a bontási munkálatok során. Feszült hangvételű telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnökkel a libanoni katonai műveletek eszkalációja miatt, erről ír az Axios. Az amerikai és izraeli sajtóértesülésekre hivatkozó beszámoló szerint a felek közötti egyeztetésen Trump erősen bírálta Izrael Beirut környéki támadási terveit, amelyek szerinte veszélyeztethetik a térségben zajló diplomáciai folyamatokat és az Egyesült Államok közvetítési kísérleteit. A beszámolók alapján az izraeli kormányfő a feszültségek ellenére a műveletek folytatása mellett érvelt. A telefonbeszélgetést követően Trump közösségi médiában már visszafogottabb hangnemben számolt be az egyeztetésről és tűzszüneti előrelépésekről írt, miközben az érintett térségben továbbra is folytatódtak a kölcsönös támadások.
0: Tőzsde hírek.
4: Európában pedig folytatódik a jó hangulat, úgy látszik, hogy emelkedik továbbra is a londoni FTSE 0,5%-kal, a német DAX 1,3%-kal, 1% feletti pluszban a francia Cacaron és az olasz börze, és továbbra is 1%-ot emelkedik a spanyol index. A budapesti értéktőzsde részvényindexe most 1,1%-os pluszban 135.266 ponton. A részvénypiac forgalma 6,7 milliárd forintnál jár. A blue chipek közül továbbra is csak a Richternél van egy kisebb gyengülés, ez 0,2%, így 12.540 forinton a gyógyszerpapír. A Magyar Telekom 1,4%-ot emelkedik 2704 forintra, az OTP majdnem 2%-os pluszban 41.700 forint, a MOL 0,5%-ot ugrik 3.936 forintra. A bankközi deviza piacon az euró értéke most 354 forint 93 fillér, az amerikai dollárért 304 forintot és 86 fillért kell fizetni. Két és fél milliárd eurós többletet ért el a magyar szolgáltatás külkereskedelem az első negyed évben, ami 94 millió euróval magasabb az egy évvel korábbinál. A KSH szerint az export 4,5, az import 4,8%-kal nőtt éves alapon, ugyanakkor negyedéves összevetésben mindkettő visszaesett, így az egyenleg romlott az előző negyedévhez képest. A szolgáltatás exportban a többletet főként a turizmus, a szállítási és a bérmunkaszolgáltatások javuló egyenlege támogatta. A forgalom döntő része az Európai Unióval zajlott ebben az időszakban is.
0: Időjárás jelentés.
4: Keleten eleinte még lehetnek felhős tájak, de hamarosan csökken a felhőzet, így napos időre számíthatunk, és gomoly és nyugaton fátyol felhők alakulhatnak ki. Legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
5: Köszönjük a hallgatókat és a nézőinket is, ez már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Én Gábor Vígvanda vagyok, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Benke Edina, családállítót. Szia Edina, ismerjük egymást, hogy tegeződni fogunk a műsor során.
6: Szia Vanda, és köszöntök én is mindenkit szeretettel.
5: Azon gondolkodtam pont, mikor idejöttem a stúdióba, hogy nem is tudom felidézni, hogy mikor beszélgettünk a rádióban, de hogy jó néhány évvel ezelőtt volt, amikor nálam jártál, és ugye akkor is hasonló témákat feszegettünk. Különbség szerintem az, hogy ma már én azt gondolom, hogy még többen tudják, hogy mit is csinálsz, például te is valójában, hogy mi az a családállítás. Bármilyen társaságban is járok, legyen az csak egy osztálytalálkozó, ami azért érdekes, mert ugye mindenki más csinál. Mindenkinek én azt gondolom, hogy elég széles az érdeklődési köre egy ilyen nagy létszámú társaságban, de még ott is legalább egy jó 10 ember, már mondhatom azt, hogy ha csak egyszer is, de megfordul családállításon. Úgyhogy szerintem egyre többen ismerik ezt a önsegítő módszert.
6: Igen, mondjuk, hogy önsegítő. Nehéz definiálni szerintem, hogy hova tegyük pontosan, de mindenképpen van benne egy önsegítés, egy belső útjárás is. De szerintem a csoda szépsége az abban van, hogy nem csak az én utamat járom, hanem a családom útját is járom. Járom a gyerekeim útját, az unokáim útját tisztítom, és járom az őseim útját is.
5: Nagyon nehéz szerintem megfogalmazni, hogy tulajdonképpen mit is jelent ez, hogy családállítás. Volt, aki azt gondolta, hogy akkor most neki tulajdonképpen össze kell gyűjteni egy ilyen családfát, hogy akkor ki, mikor élt, hogy élt, mindennel tisztában kell lenni. Ami ugye szerintem eleve képtelenség, mivel hogy, ahogy ti szoktátok mondani, hetedíziglen megy ugye fel maga a rendszer, és azért 7 generációra visszamenőleg tudni dolgokat szerintem nagyon nehéz még azoknak is, akik mondjuk tényleg tisztában vannak vele, hát ott, ahol még széthúzások vannak, halálesetek voltak, fiatalkori, akár eltűnések, háború, tehát hogy nagyon sokféle ugye trauma van, ami úgymond, hogy megtizedelhette a felettünk lévő generációkat. Nehéz ezzel tisztában lenni. lenni.
6: Igazából annyira szép, mert pont most van 2-3 olyan esetem, ugye szoktuk mondani, hogy nagyon hasonlít a genetikai mintázatra a családállítási mintáknak az öröklődése. Én ezért szeretek így gondolni rá, hogy ugyanúgy öröklöm a szemem színét, a csontozatomat, de öröklöm vele a családi nehézségeket, a családi mintákat is. És képzeld el, hogy több olyan esetem van most, hogy történelmi család sarja, és akár az 1700-as évek is előkerülhet, mert ha nagyon nagy a fájdalom, tehát mondjuk van egy ősöm, aki mondjuk egy hadvezér volt, vagy egy Széchenyi leszármazott például. Ő akár most élő ember is lehet, aki hordozza ugyanazt a mintázatot, mert ugye mi történt, nagyon sok ember életére volt hatással az, amit ő csinált.
5: Mesélsz egy picit azok kedvéért, akik mondjuk messzebbről nézik ezt a világot, hogy tulajdonképpen mi történik egy családállítás során. Mik azok az elakadások és nehézségek, vagy akár visszatérő problémák, amelyekre ez a típusú módszer megoldást jelenthet? Vagy ez mindenre megoldást jelenthet? Az élet minden területének elakadására?
6: Szeretném ezt mondani. Annyira szeretném azt mondani, hogy ez aztán a tuti módszer. Nagyon-nagyon-nagyon sok mindenre. Tehát szoktam mondani, az is nehéz, hogy van, aki úgy indul el, hogy nincsen semmi gondom a családommal, vagy nem gondolnám, hogy tudok olyan információkat, amik segíthetnek, ezért nem megyek el családállításra. De hogy jó lenne, hogyha látnánk azt, hogy családállításnak hívjuk általában. De ez egy rendszerállítás. És minden, ami rendszer, a testem is egy rendszer, a munkahelyen az én helyem is egy rendszer, egy nagyobb rendszeren belül, és a családom is egy rendszer. Tehát minden, ahol a rendszer van, ott abszolút azt mondhatjuk, hogy hatékonyan tudunk működni, mert hogy nem csak családállításról beszélünk ilyenkor, hanem rendszerállításról beszélünk. Jó, tehát hogy ezért van az, hogy a fizikai testem elakadásait is tudom kezelni. Ráadásul én azt szeretem ebben, hogy ennek három síkja van, ahogyan én megtapasztaltam. Tehát mondjuk jön valaki azzal, hogy van egy gyomor problémája, és akkor azt mondjuk, hogy oké, megnézzük a testedben lévő szerveket, vagy megnézzük azt a fájdalmat, a tünetet, a beszélgetés során eldöntjük, hogy mit fogunk megnézni, felállítjuk, és aki ott ül a székben mellettem, ránéz erre, és azt mondja, de hát ez a férjem, meg én, meg a gyerekek. És azonnal látjuk, hogy van egy aktuális életében lévő konfliktus. Jó, amit nyilván neki valamiféle előzménye egy nagy konfliktusnak a családi rendszerben is, de hogy az a jó benne, hogy innen is elindulhatok. Na ez a másik, hogy nem kell nekem visszamenni a családban, hogyha most itt van az életemben, simán tudunk vele dolgozni. Jó, tehát már nem kell kikotornunk azt, hogy mi minden volt a családi rendszeremben. Ha itt megjelent, és nem tudok semmit, akkor innen fogunk indulni.
5: Mennyire kell tisztában lenni a történésekkel? Akkor is, hogyha mondjuk valaki azt mondja, hogy akkor megkérdezem a nagymamámat, hogyha még lehetőség van rá, hogy ez hogy történt mondjuk egy bizonyos dolog a családban. De például, ha nincs nagymama, vagy nincs, aki már emlékezzen arra a bizonyos dologra, ami akár egy családállítás során kijön, tehát kell nekünk mindent kristálytisztán tudni, hogy mi történt a családi rendszerben, vagy ez igazából anélkül is megoldódik, hogy az ember minden apró részletet a helyére tudna illeszgetni.
6: Abszolút simán, tehát tökéletesen működik. Akkor is, hogyha nem tud semmit. Van egy olyan eszközünk, amikor azt mondjuk, hogy csak tudom, hogy van valami, vagy azt tudom, hogy volt valaki, akinek volt valami. A mi családunkban is volt egy olyan történés, hogy csak annyit tudunk, hogy van valaki, akit nem ismerünk. De hogy ez valahonnan egyszer csak megérkezett ez az információ, tudjuk őt úgy képviselőként beállítani, hogy akkor ő az a bizonyos valaki. Vagy azt állítjuk be, hogy ő az a bizonyos valaki, akinek a történetét hordozom. És nem kell tudnom, hogy ő a nagypapám testvére volt, a dédnagymamám testvére volt, a dédnagymamám volt, dédnagypapám volt, nem szükséges ennyire pontosít. De azt is tudjuk csinálni, hogy azt mondjuk, hogy ha a történet a fontosabb, akkor a történetet állítjuk be.
5: Szerintem ez személyiségfüggő, nem? Hogy ki mivel elégszik meg. Hogy van, aki biztos szereti tudni a teljes történeteket, hát és igen. Akkor addig állítgat, amíg valahogy ki nem rajzolódik egy bizonyos sztori, és biztos van, akinek elég annyi is, hogy megtörténik valami, és ő azzal hát próbáljon meg, ugye megelégedni, vagy abban bízni, hogy ez fog segíteni.
6: Az a nehéz, hogy nem mindenhez van jogosultságom megtudni. És ezért nagyon gyakran dolgozunk a családi titokkal, hogy azt tudom, hogy valamit elhallgatnak előttem, de ez nem véletlen, ugye a rendszer meg szeretne engem védeni. Tehát nem fogok tudni minden információt megszerezni, és nem is ez a cél. Erre szoktam mondani, amikor valaki azzal szeretne eljönni, hogy ő nem tudja, hogy a biológiai apukája például az a valaki, akiről ő azt gondolja, hogy a biológiai apukája. És most pont nem régen volt egy nagyon idős hölgy, akinek az élete körül bonyolódott, mert valahogy érezte, hogy ő keresi magát, de nem tudja elképzelni sem, hogy mi történt. És aztán dolgoztunk magával ezzel a történéssel, hogy ő keresi a valamit, és a kettő családi történet nyilván nem fogom tudni elmondani, mert hogy védem az ő adatait és az ő személyét, de föltettük azt a két variációt, ami neki úgy gyanús volt ilyen családkutatás kapcsán, és képzeld el, hogy az egyik, az tökéletesen beindult, az ő képviselője oda ment ehhez a bizonyos meghalt babához, akinek a nevét ő viselte. És akkor ez a hölgy ott állt, és így egy pillanat alatt ez a 80x év a helyére került benne. És azt mondta, hogy köszönöm szépen, jól vagyok, mert megtaláltam magamat. Hogy eddig csak azt éreztem, hogy nem lehetek önmagam. Szóval valami elképesztő élmény volt. Tehát gyakorlatilag az egész csoport nem tudott megszólalni ezután a történés után, és ilyen olyan hálás vagyok, hogy ő pont hozzám megérkezett ezzel a történettel, mert ez valami elképesztően felemelő élmény volt.
5: Edina, téged hogy talált meg a családállítás, és hogy lettél családállítóból családállítást tanító ember is?
6: Mondhatnám, hogy minden véletlen volt, de tudjuk, hogy vannak véletlenek, de az nem véletlen. Szóval az történt, hogy én kerestem nagyon az utamat, mert volt egy nagyon nehéz családi történésünk, az én öcsém nagyon-nagyon fiatalon elment. És úgy, hogy én 2 évig őt kísértem az útján, ő egy daganatos betegségben halt meg, és valahogy azt éreztem, hogy ez a dolog nincsen rendben. Tehát, hogy egy 19 éves fiatal, ha ennyire megbetegszik, nem tudom ezt hova tenni. És akkor elkezdtem tanulni természetgyógyászatot. És miközben a képzésre jártam, hogy folyamatosan így felbukkant mellettem a családállítás, és akkor a szóra kaptam fel a fejemet, semmi másra. És aztán egyszer, amikor átjött a szomszéd irodából a kolléganom, és azt mondta nekem, hogy jön Hellinger Magyarországra, ugye még? És akkor néztem, hogy hát úgy tűnik, igen. Valahogy éreztem, hogy ez az egész nagyon izgalmas nekem. Elmentem arra a hosszú hétvégére, úgy ültem végig, hogy gyakorlatilag szinte semmit nem értettem belőle, csak azt éreztem, hogy én nekem van valamiféle dolgom, tehát hogy ez hív ez az egész engem. És utána úgy mentem el a képzési napra, hogy soha egyetlen családállításon nem vettem részt. Tehát, hogy én így kezdtem el családállító lenni, csak azt tudtam, hogy nekem ott kell lennem.
5: Ez mikor volt?
6: Ez 2009-10, ilyesmi környékén volt.
5: Gyakorlatilag már majd 20 év,
6: igen,
5: ami mögötted van.
6: Igen.
5: És mit szerettél meg benne? Tehát ott van valamilyen módszer, amint te még nem vettél részt, de megtanulod alkalmazni másokon, másoknak segíteni. És mindig azt mondjuk, ugye, hogy igazából, amikor az ember találkozik egy témával, amit egy kliens hoz, akkor az valamilyen szempontból érinti őt magát is. És akkor, ugye, ahogy mondod a véletlen, hogy az se véletlen, hogy ki jön, és milyen témát hoz, és hogy az egyébként valahol valamilyen szempontból kapcsolódhat amúgy ahhoz a terapeutához is?
6: Hát igen. Főként az elején azt szoktuk mondani, az első pár év, amikor valaki elkezdi ezt a területet csúnya szóval csinálni, de dolgozni sem. Tehát, hogy ez kicsit nekem így a művészet és a nyomozó közötti történet, hogy, és ez is az, amit szeretek nagyon benne, hogy nagyon-nagyon szükségünk van az intuícióra, a ráhangolódásra, egész pontosan arra valakire, aki mellettünk ül, de nagyon-nagyon szükségünk van a kognitív szintnek a folyamatosan. Szoktam mondani, ez az én szodukum. Szóval, hogy kell pörgetni azt is, meg kell pörgetni a lelkemet, és, illetve az mozog magától is, de hogy ez az, amit így nagyon, nagyon szeretek ebben, ezt a kettősséget, hogy mind a kettőt húzza és visz magával.
5: És 20 évvel ezelőtt az ismertsége ennek a dolognak mekkora volt? Hiszen most is arról beszélünk, hogy igazából most már sokkal többen kezdik el ismerni, de ez nem azt jelenti, hogy egyébként rendszerré vált az, hogyha valakinek valamilyen problémája van, akkor családállítás is megyek, és megpróbálok utána járni, hogy mi egy betegségnek mondjuk a háttere.
6: Koriban szerintem én azt gondolom, hogy körülbelül 4 vagy 5 tanították ezt. Nem hiszem, hogy sokkal többen. És akkor ez még egy ilyen... Én sem nagyon mertem egyébként beszélni arról, hogy én mivel foglalkozom, mert nagyon furán tudtak nézni. ránk, és ugye ezt még a természetgyógyász képzésen tanította nekem, aki szerintem az pont a természetgyógyász képző tanárom volt, azt mondta, hogy elkezdünk mesélni valamit,

0: érzelmileg, ő is megérintődött érzelmileg, de az ő kognitív szintje az nem elkészen arra, hogy ő ezzel bármit is csináljon.
1: Mennyire vagyunk türelmetlenek ezekkel a haladásra? Most ezt a sorozatot említetted, ami azért, hogyha valaki megnézi ezeket a részeket, akkor tényleg nagy felfedezések vannak ugye bemutatva egy-egy epizódba, hamar rájön az ember, hogy mi történt, hogy történt, gyorsan összeáll a kép, ezt is lehetne mondani, de az életben nem így zajlik, hát feltétlenül. Tehát vannak, akik 20 éve is járnak hozzád.
0: Főként ott fordul elő, hogy nagyon hosszú ideig járnak, hogyha mondjuk van, akinek van 4 gyereke, vagy 3 gyereke, akik már kezdenek cseperedni, és már majdnem felnőttek, ott nagyon sok minden kerül elő a családi rendszerből. Ugye szoktam mondani, hogy van a családnak a fájdalom tortája, minden egyes beleszületett ember, vagy kisgyerek választ öntudatlanul egy szeletet ebből a tortából. Na most, hogyha van 4 gyerekem, ugye akkor van az én tortaszeletem, meg a 4 gyerekem tortaszelete. Nyilván nagyon sok minden kerül elő, és ugye a gyerekek nevében a szülő el tud jönni, és sokkal könnyebb lesz az ő életük.
1: Fiatalkorúaknak ajánlott egyébként ez a történet, vagy mondjuk 18 éves kor alatt nem érdemes ezzel próbálkozni, vagy ismerkedni?
0: Én azt szoktam mondani, hogy amikor készen áll valaki, akkor egész egyszerűen el szeretne jönni. És ha ő 14 éves, akkor 14 évesen szeretne eljönni. Nekem a legfiatalabb, most már a 14 évest leváltotta egy 13 éves valaki, úgyhogy a rekord átállt. De hogy itt mindig nagyon nehéz élethelyzetekről beszélünk, tehát hogy például a szülők elváltak, és mondjuk az egyik még ráadásul külföldre is költözött, a nagyobbik gyerkőc volt ez a 14 éves kisfiú, mert azért ő még csak nem is felnőtt, de hogy azt mondta, hogy ő nem szeretné, hogyha az anyukája jönne be, ő szeretne bejönni. És nagyon szépen lehetett vele dolgozni, de azt is látni kell, hogy ő azért ott hirtelen felnőtt. És semmi mással nem. Nagyon fiatalokkal leginkább úgy dolgozunk, hogy mondjuk tanulási nehézségek vannak. Tehát akkor már azért el szoktak tudni jönni 14-15 évesen. Alapvetően a fiataloknak más a dolga az életben. Tanulnak, szerelmesek, buliznak, még nem annak van ott az ideje, hogy ezt elkezdjük kikotorni, de aki megbetegszik, vagy válás van, bármi katasztrófa, akkor viszont igen, akkor megérkeznek.
1: Az előbb azt kérdeztem, hogy mennyire türelmesek az emberek ezekkel a változásokkal, vagy megengedésekkel.
0: Én annyira örülnék, hogyha legalább annyira türelmesek lennének, mint egy orvosi kezelésnél, hogy azt mondjuk, hogy most el kell menni több vizsgálatra is, ahhoz, hogy rá tudjunk jönni, hogy pontosan mi a helyzet. Vagy először ezt rendbe kell tenni, és majd utána tudunk hozzányúlni a másikhoz. Ha az életed nagy története, amivel megérkezel, az lehet nagyon sok állítás. És lehet olyan, hogy azt mondod, hogy nem sikerül munkát találnom, neked nem ez az életed nagy nehézsége, eljössz egy állításra, és utána rendben van. De azt nem fogom tudni én sem mondani, meg garantálni senkinek, hogy keverek egy koktélt, és úgy fog onnan kimenni, hogy minden rendben van.
1: Milyen saját tapasztalataid, meg megéléseid vannak azzal kapcsolatosan, hogyha valaki elmegy egy családállításra, akkor ami ott történik, ami ott felismerésként mondjuk megérkezik, az be is tud épülni valakinek a rendszerébe. Tehát ez a megengedés, ez mennyire van jelen? Mert én azt gondolom, hogy ahogy én láttam, hogy valahogy az életben ez a megengedés elképesztően fontos dolog, hogy meg tudom-e magamnak engedni a sikert, egy családot, a gyerekvállalást, az 1-ről a 2-re jutást, az egészséget, tehát mintha minden valami ilyen szempontból ezen a megengedésem múlna, hogy elérhető sok minden az életbe, ha én képes vagyok megengedni magamnak. Különben járhat valaki tényleg akár évekig hozzád, és családállíthat, de valahogy nem lesz meg ez a várt
0: ez a befogadás
1: változás.
0: Része. Nagyon sokszor az van, hogy én szeretek úgy gondolni a családállításra, hogy mindenkinek van egy autópályája, 3-sávos, 5-sávos, kinek mekkora, és akkor rajta van egy hatalmas szikla, vagy rajta van a Himalája. Ugye elhordjuk a hegyet, elhordjuk a sziklát, de az, hogy elkezdek-e sétálni rajta, vagy csak állok és nézelődök, vagy beszállok a Ferrarimba és fullgázzal elszáguldok, az a része az már rajtam múlik. És ugye itt át is tudok kapcsolni akkor, hogy itt már nagyon gyakran az, hogy ami visszahúz, mint egy ilyen kis gumipánt, az a séma, ami kialakult pici gyermekkoromban. Tehát azt tapasztalom, hogy ha a séma irtozatos erővel ott van, akkor nem tud még elindulni. Tehát, hogy van egy olyan rész, hogy be kell gyakorolnom azt, hogy milyen enélkül a hátrahúzó minta nélkül élni.
1: Ezt a családállítást egyébként azt lehet tudni, hogy mondjuk a világban hol alkalmazzák a leggyakorlottabban, vagy a legtermészetesebben?
0: Ha lehet hinni a legendárium,

0: akkor azért ez nagyjából onnan indult, hogy állítólag a zuluk földje volt az, ahonnan ez elindult, és ahonnan integrálódott egy nyugati jellegű családterápiába. Ugye Hellinger Németországban hozta ezt létre, de nem vagyok róla meggyőződve, hogy mondjuk Németországban alkalmazzák a legsikeresebben, vagy a legkönnyedebben. Ugye a német rendszer azért elég sarkos, tehát hogy ilyen, azért merevebb kategóriájú valakik. Ezen nem is gondolkodtam még, hogy hol lehet vajon ez olyan nagyon spontán módon.
1: Picit mesélsz ennek a történetiségéről, mert szerintem az, hogy ez egy paphoz kötődik, az sokaknak lehet egyfajta bizalom.
0: Egy segítség. Ő katona, tehát Hellinger katona volt, katona pap volt, katona lelkész volt, és így került ő ki misszionáriusként a zuluk. És hát ugye meg kellett volna téríteni az ottani embereket, de ehelyett az történt, hogy ő tanulta meg az ő technikájukat, mert azt vette észre, hogy amikor valaki megbetegszik, akkor a törzs tagjai körbeállják őt, és eljátsszák azt a történetet, ami megakasztotta őt, és érdekes módon jobban lett az illető. És akkor ezt kezdte el nagyon alaposan tanulmányozni, és beintegrálni ugye a nyugati családterápiás rendszerbe. Úgyhogy körülbelül ennyit lehet őról tudni, illetve ennél sokkal többet. Nyilván, mert ez egy óriási munka, amit ő letett az asztalra, és nagyon-nagyon sokat fejlődött a technika egyébként, amióta ő ezt elkezdte csinálni, tehát hogy sok-sok ága van, sokan sokféleképpen dolgoznak vele.
1: Ez is érdekes, ugye, hogy ilyen többféle módszer van, tehát nincs egy bevett gyakorlat vagy séma, hanem minthogyha mindenki a saját nyelvén beszélne, családállítóul.
0: Igen. Nagyon számít azt, hogy hol tart a személyiségfejlődésben az a valaki, aki végzi ezt a tevékenységet. Tehát ugye nagyon-nagyon sok helyre mentem el gyakorlatra, amikor végeztem. Tehát nekünk akkor még 10 hospitálás volt előírva, és becsülettel teljesítettem is. És nagyon-nagyon sokféle dolgot láttam. Voltak olyanok, amik mondjuk nekem nehezen befogadhatóak voltak, de azt is érzékelem, hogy vannak olyan emberek, akiknek a habitusához viszont pont az a valaki szükséges. Tehát, hogy mondjuk egy kicsit porcelánosabb, csipkésebb, finomabb, lágyabb valaki, nem biztos, hogy át tudja őt gördíteni. De nekem például traumatizáló élmény volt. Így konkrétan akkora hátba vágást kaptam fizikailag, hogy a falatta a másikat, és akkor azt éreztem, hogy ez nem lehet családállítás. Úgyhogy ezért szeretem is elmondani az embereknek, hogy figyelj, próbáld meg még, tehát adj még egy esélyt valaki olyannak, csak járj utána, hogy van-e kémia közted és a között, a valaki között, akinek te oda fogod adni magad.
1: Vagy a témádat.
0: Vagy a témádat, igen. Még az is lehet, hogy egyik témádat ide viszed, a másikat meg oda.
1: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vivandával című magazinműsor. Benki Edina családállítóval beszélgetünk. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígvandával. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: 94.2 Trend FM
0: műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, 12:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 2,8 milliárd forintos veszteséggel zárta a tavalyi évet a Sziget Kulturális Menedzser Iroda. Részben a Balatonszánt Fesztivál kiesése miatt lett gyenge az eredmény, bár a Sziget Fesztivál bevételei nőttek, a jegyár bevétel összességében csökkent. A veszteséget egy korábbi tulajdonosi pótbefizetés ellensúlyozta, így a cég saját tőkéje pozitív maradt. A tulajdonosi szerkezet is átalakult tavaly, miután a menedzsment többségi részesedést szerzett, és kisebb részben más piaci szereplők is bekerültek a tulajdonosok közé. Megkezdődött az aszbeszttel szennyezett közterületek újranyitása Szombathelyen. A városban már 21 korábban lezárt parkolót és útszakaszt megnyitottak a forgalom előtt, miután kalciumkloridos kezeléssel csökkentették a kiporzás veszélyét. A polgármesteri hivatal szerint a beavatkozás megakadályozza, hogy az aszbeszt szálak a levegőbe kerüljenek, és hatása akár másfél hónapig is fennmaradhat. A kezelések folytatódnak, a hét végéig további 6 helyszínen terveznek hasonló munkálatokat. A hadi kiadások visszafogását sürgeti az orosz pénzügyi vezetés és a jegybank, mert a háborús költések hosszú távon fenntarthatatlanná válhatnak a költségvetés számára, erről értesült a Bloomberg. Ezzel szemben a védelmi tárca további kiadást növelést javasol Oroszországban, miközben a finanszírozás továbbra is komoly terhet ró a gazdaságra. Az emelkedő olajárak sem enyhítik érdemben a nyomást, a belső viták pedig feszültséget jeleznek a döntéshozatalban. Ukrajna részéről közben tűzszüneti törekvések kerültek előtérbe a téli időszakra vonatkozóan.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1,1%-kal emelkedik 135.212 pontra. A részvénypiac forgalma közelíti a 7,5 milliárd forintot. A bluechipek nagyjából változatlan hangulatban, továbbra is csak a Richternél van egy kis mínusz, ez most 6%, így 12.490 forinton. A Magyar Telekom majdnem 2%-ot erősödik 2716 forintra, az OTP 1,8%-os pluszban 41.650 forint, a MOL 6 tizeddel megy feljebb 3.940 forintra. Európában marad a pozitív összkép, a londoni FTSE azonban már csak kisebb mértékben 0,3%-kal megy felfelé, folytatja az emelkedést a német DAX 1%-kal, mindeközben a francia CAC-on 0,7%-os pluszban, az olasz mutató 1,2%-ot emelkedik, és pluszos a spanyol börze is, ott most 0,5%-os emelkedés látható. A bankközi devizapiacon az euró értéke 354 forint 94 fillér, az amerikai dollárért 304 forintot és 87 fillért kell fizetni. Heves trópusi vihar sújtja Japán déli részét, ahol eddig 9-en megsérültek, a legtöbben Okinaván, közölték a hatóságok. A vihar miatt mintegy 47 ezer fogyasztó maradt áram nélkül, a szélviharok és a repülő törmelékek miatt mintegy 600 repülőjáratot függesztettek fel. A meteorológiai szolgálat földcsuszamlásokra, áradásokra és nagy hullámokra figyelmeztet, miközben a vihar észak felé halad. hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy kövessék az evakuálási utasításokat, készüljenek fel további közlekedési és infrastruktúrális zavarokra, akár Tokió térségében is.
0: Időjárás jelentés.
5: Fokozatosan csökken a felhőzet, legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néhol zápor, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
6: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban, Benke Edina családállítóval beszélgetünk. Az jutott eszembe, hogy beszéltük a műsor első felébe, hogy sokan sokféleképpen dolgoznak, és hogy látod, hogyan alakul ez a szakma, és te is tanítasz, ugye nem csak családállítást végzel, hanem családállítókat is képzel, hogy kik lesznek családállítók, milyen hatékonyan tudnak dolgozni, milyen sokáig tudnak ezen a pályán maradni. Szóval, hogy most én azt gondolom, hogy ez is egy szakma lett, hogy sokan az egész életüket fel tudják akár, ha szeretnék erre a dologra tenni, hogy minden nap családállítással foglalkoznak. Tehát ez a munkájuk, mint ahogy mondjuk egy természetgyógyásznak, vagy egy pszichológusnak valaki családállítóként segíti másoknak az életét. Na de meddig, és hogyan?
7: Ez nagyon függ attól, hogy milyen az ő lelki beállítottsága, tehát hogy sokan jönnek el képzésre, amikor én képződtem, akkor is el lehetett mondani azt, hogy egy olyan 15-20%-unk az, aki a pályára rálépett, és rajta is maradt. Ugyanezt tapasztalom én is az én csoportjaimban, hogy hatalmas belső önismereti utat tesznek meg, tehát hogy mindenki úgy gondol vissza erre a képzés évre, hogy megváltoztatta az életét. Olyan is van, képzeld el, aki elkezdte csinálni, és aztán visszament arra a területre, amit egyébként csinált, mielőtt családállítóvá vált, mert azt mondta, hogy nagyon szereti, imádja, húzza ez a dolog, de sokkal jobban érzi magát. Azt mondja, hogy ott tele van ötlettel, tele van frissességgel. Azt gondolom, hogy akiben benne marad a megújulás lehetősége ebben, ők itt tudnak maradni, meg vannak azok a karakterek, akik, tudod, ráülnek egy sínre, és azt mondják, hogy okay, akkor én ezt tudom vinni.
6: Volt, amikor te is azt mondtad, hogy kész, elég, vége, túl sok, túl nehéz, túl sok fájdalom, és kihagysz egy 2 évet, és addig te akarsz családállítani?
7: Nem. Volt, hogy nagyon nehéz élethelyzetben voltam, és akkor megterhelő volt, és azt mondtam, hogy lehet, hogy kellene pihenni, de egyszerűen nem tudok meglenni nélküle. Pont annyira tölt, mint amennyire elfáradok benne.
6: Mit ad?
7: Minden egyes oldódás, vagy családállítási kioldódás, egy történet, az olyan, mint hogyha az én lelkem is kikönnyülne. Tehát, hogy ugyanazt az eufóriát meg tudom élni, mint az a valaki, aki mellettem ül. Tehát vasárnap volt nálam egy nagyon fiatal lány, 25 éves volt, az élete első családállítása volt, és egyéniben jött el, és 10 percig nem pislogott, és csak ezt mondta, hogy ez egy elképesztően felemelő érzés volt. És egy olyan kegyelmi állapotban voltunk együtt egymással, csak egymás szemébe néztünk, és nem hangzott el semmi, mert én sem tudtam már mit mondani, de hogy maga ez a felemelő érzés, ez ott volt velünk. Hát ezt.
6: Az előbb azt kérdeztem, hogy volt-e, amikor sok volt, megterhelő volt, és ott akartad hagyni. Félelem volt valaha?
7: Volt, persze. Persze, nagyon sokszor.
6: Ilyenkor mitől lehet félni?
7: Egyrészt attól, hogy hol van az én kompetencia határom, tehát hogy jó helyen tudom-e meghúzni azt a vonalat, mert nyilván nekem is volt olyan, hogy ült mellettem valaki, és akkor éreztem, hogy én ezt most itt meg fogom állítani, és azt fogom neki mondani, hogy én itt véget értem. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része szerintem minden segítői vonalnak, hogyha nagyon erősen félek, tehát ugye itt előfordulhat az, hogy az ő félelmét érzem, mert ugye rá vagyok hangolódva, de ha letisztítom magam, hátrahúzom magam, és ez az én félelmem, akkor nem megyek tovább. Nem tudom pontosan feltétlenül, hogy mitől félek, hiszen nem tudom, mi fog történni. Hozott egy témát, és nem állítottuk fel. Akkor azt szoktam mondani, ne haragudj, adok egy telefonszámot, vagy hármat, és akkor kérlek, hogy keresd meg valaki mást ezzel a történettel.
6: Te is szoktál család állítani saját magadnak?
7: Persze, persze.
6: Ennek ilyen sosincs vége történet is lehet a kifutása?
7: Kisebb-nagyobb szünetekkel. Az élet az körülbelül úgy működik, hogy amikor már elég sokat dolgoztam magamon, akkor jön egy ilyen nagyon klassz állapot, és akkor így azt mondom, hogy teljesen jól vagyok, nem. Ha ezt azt szoktam mondani, borítékba rakták volna 20 éves koromban azt, ahol most vagyok, akkor soha többet nem csináltam volna mást, ott aláírtam volna, és kész. Na de ha megnézem, hogy hova jutottam el, ahhoz képest, amikor a borítékot aláírtam volna, az óriási út. De van úgy, hogy 2-3 évig nem megyek sehova. Már egy-két ilyen kineziológiai oldás, vagy ilyen apróságok vannak. Néha már csak azért, mert bosszant az a dolog, ami ott van. Tehát, hogy tudok vele együtt élni, hát semmi extra, tehát nevetséges ahhoz képest, amilyen történetek voltak az életemben, de bosszant, és akkor azt mondom, hogy jó, nézzük meg. Nézzük meg, hogy miért bosszant.
6: Mondasz egy-két olyan példát, ami még téged is meglepett, hogy micsoda eredményre sikerült rábukkanni egy-egy családállítás során?
7: Hú, ez nagyon nehéz. Ez volt egy nagyon szép történet, amit az előbb meséltem, hogy ott az történt, hogy az apával volt egy... Nem volt konfliktus, mert nem azzal jött el, hanem egy szorongással jött el, és egész egyszerűen az apának volt egy nagyon erős története, és... Tényleg nem lehetett ezt gondolni, hogy ő ilyen intenzíven viszi azt a szorongást, amit tulajdonképpen az apuk.
6: Mennyire érdekes egyébként szerintem az a folyamat, hogy valaki érkezik egy dologgal, vagy mondjuk szeretné, hogyha egy munkahelyi kérdést segítenél megválaszolni, és akkor kiderül, hogy valójában nem is a munkahelyi problémával van itt elakadás, hanem valami teljesen mással. A családi rendszeren belül egy más történet bukkan elő. És akkor hazamegy valaki, és akitől még tudja, attól ugye megkérdezi, hogy ez valóban így történt. És jönnek a nagy felismerések, hogy te ezt honnan tudod? És akkor mert családállításon kijött.
7: Igen, szoktam mondani, hogy a mellettem lévő szék felirata az, hogy ezt sosem gondoltam volna. És hogy én hányszor álltam fel úgy a székből családállítóként, hogy na, ezt nem gondoltam volna, hogy ez van mögötte.
6: Ilyenkor mi vezet benneteket? Honnan tudjátok, hogy merre vigyétek a fonalat?
7: Ugye az a jó, hogy nem nekem kell vinni. Tehát, hogy az a zseniális ebben, hogy annak a valakinek a lelke fog vezetni minket, aki ott van mellettem. Tehát, hogy pont azért érkezik meg, hogy azért szoktam mondani, hogy a lélekszínház a családállítás, mert hogy széthúzzuk a függönyt, és megnézzük, hogy mi van a színfalak mögött. És hogy ezt neki sem kell tudnia, és nekem meg pláne, ne, nincs honnan tudnom. Nyilván vannak begyakorolt ilyen menetek, nem tudom, minek nevezzem így most hirtelen. Tehát, hogy vannak olyan jelek, amik általában ugyanoda futnak vissza. Tehát mintázatok, nevezzük mintázatoknak őket. És akkor, amikor beszélgetünk, akkor nyilván ezekben kérdezősködök egy picit, és van valamiféle sejtésem, de az nagyon fontos, hogy koncepcióm ne legyen. Tehát én azt szeretem, hogyha úgy ülnek le velem szemben, vagy mellém, hogy semmelyikünk nem gondol semmire, hogy mi van mögötte. Engedjük meg, hogy az jelenjen meg, ami mögötte van, mert különben hiába érkezett meg.
6: Milyen gyakran lehet egyébként családállítani? Szerintem, hogyha valakinek van egy sikeres és egy elégedett családállítása, akkor legalább kifele menet 5 témát fog találni, amit még ezt is, meg azt is beszéljük már meg. Rá lehet erre szokni? Nem azt szokták mondani, akik szeretik bogarázgatni a kis dolgaikat, hogy minél több minden a helyére kerüljön.
7: Ilyenkor szoktam mondani, amikor valaki már úgy érkezik meg, hogy egyébként a nagybátyám, meg a nagynéném, meg nem tudom, és akkor szoktam mondani, oké, hol jelenik meg ez az életedben? Hát ha nem jelenik meg, akkor nem kotorászunk a családi rendszerben. Viszont az is tény, hogyha beülök egy csoportba, a nap végére lehet, hogy lesz még 5 témám, amire eddig nem láttam rá, hogy ez nekem probléma.
6: De hogyan tudsz kikapcsolódni? Hogyan tudod ezt a sok emberi történetet, élethelyzetet, családtörténetet valahogy nem folyamatosan magaddal vinni? Mert azért nagyon tartalmas egy, például egy ilyen családállító, csoportos családállító nap, ugye sok ember, sok sírás, néha nevetés, sok felismerés. De hogyan kapcsolódsz ki?
7: Nekem most már az a jó, hogy amikor becsukom az ajtót, ott marad. Tehát nem, a fáradtság az jön, meg nyilván valamennyire az én lelkem is, én azt gondolom, hogy dolgozik. Akkor nem kapcsol ki, hogyha valahol érintettségem van. benne, és akkor még úgy föl-fölbukkan. Nekem nagyon sokat segítenek azok, hogy nagyon, valami nagyon finomat enni, egy nagyon nagyot sétálni kint a természetben, vagy elmenni úszni, vagy valami fürdőhelyre elmenni. Ezek az ilyen intenzívebb kikapcsolódások. Rövidek azok, hogy a zuhany alatt állok egy fél órát.
6: A természetgyógyászattal egyébként más ágról, vagy más oldalról, akkor foglalkoztál, vagy teljesen felváltotta a családállítás?
7: Rögtön, amikor elvégeztem az elméleti részeket, akkor eldöntöttem, hogy mi a leggyorsabb módja annak, hogy mégis megszerezzem a természetgyógyász végzettséget, fülakupunktúrás, addiktológia, azt megcsináltam, és akkor ezzel be is fejeződött ott ez a történet, igen.
6: Miért akartál segíteni az embereken?
7: Visszagondolva azért, mert hogy igazából az öcsémnek szerettem volna segíteni, illetve azt szerettem volna, hogy lehessen segítséget kapni akkor is, amikor úgy néz ki, hogy nincs már más útvonal. Tehát igazából a gyász volt az, aminek a feldolgozása volt az, hogy én segítő lettem.
6: És mennyire szűtte át ez a lelkedet, a gondolkodásodat, a személyiségedet? Mennyire épült a te életed e köré, vagy mennyire burkolta be az életedet ez a történet?
7: Hogyha szeretnék magamnak identitást meghatározni, akkor ez lenne az. Tehát, hogy annyira, hogy az egész lényemben ezt érzem munkálkodni. Nagyon, nekem nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ez az, amire szokták mondani, hogy azt csináld, amit ingyen is csinálnál bármikor, és ez az. Tehát bármi történne, hogyha az embereknek nem lenne erre soha semmilyen keretein, akkor is ezt csinálnám. Ez egész biztos.
6: Volt még olyan módszer, amit mellé vettél, vagy amit kombináltál ezzel a családállítással?
7: Ugye én szomatodráma csoportvezető is vagyok. Nekem nem tudott a lényemmé válni annyira a szomatodráma, viszont nyilván nagyon sokat tanultam, és meg tud jelenni a családállításban ez a technika. Születésterápiával is foglalkozom, ott most nem tartok olyan sok és gyakori születés csoportot, viszont nagyon jól tud működni az, hogyha dolgozunk mégis a születés szakaszaival, vagy a magzati időszakkal családállítás formájában, tehát hogy ott is nagyon sok mindenen át tudunk gördülni. Úgyhogy azt is, most a séma coaching technikája az, ami elkezdett szépen lassan bekúszni, és most nagyon-nagyon várom a visszajelzéseket, mert most már több állítást csináltam, ahol megpróbáltuk pont ezt a séma működést egy kicsit kibillenteni, de nyilván itt azért mindig kapnak házi feladatot is a résztvevők, mert ugye ez nem teljesen csak úgy működik, hogy fogom, és akkor kiradírozzuk a sémát, és jaj, de jó.
6: Félünk egyébként magunktól, a történetünktől, a megismerésektől? Neked mi a véleményed?
7: Talán, ha már valaki megérkezik, akkor nem. Akkor már nem. Vagy pedig fél, de nagyon készen áll. Tehát volt olyan lány, aki már így szó szerint remegett, amikor bejött hozzám, és azt láttam, hogy hát én még fogorvoshoz sem láttam így menni valakit, és azt mondta, hogy annyira nagyon izgulok, hogy ne haragudjak. Mondtam, én biztosan nem haragszom, de hogy itt teljesen rendben van minden, nyugi, tehát hogy csak annyi fog történni, amire készen állsz, csak azt mondta, hogy nagyon nehéz történetem van, és ezért félek, hogy mindenre készen állok, mindent szeretnék megoldani és kitisztítani, de nyilván nagyon félek.
6: A másik oldal szerintem az, aki nem fél, hanem szeretné irányítani ezt a folyamatot.
7: Igen.
6: Tehát nem úgy jön, hogy a fogorvos, hanem mint aki, nem tudom, mint aki itt a műszakvezető, és akkor...
7: Megvan koncepció, szeretné az állítást irányítani. Én ezért szoktam úgy dolgozni, hogy már nem tudják a résztvevők. Tehát aki hozza az állítást, ő nem tudja, hogy kiket állítunk fel, hanem csak szépen folyamatában mutatom meg neki, mert akkor ott nincs gondolkodás, meg elvész az irányítás.
6: De azért itt szerintem van egy ilyen különlegesség is, hogyha valaki vagy nem tudja elfogadni a történést, amit lát, hogy és akkor gondolom feléd is fordul, hogy hát ez biztos nem jó, ez teljesen biztos, hogy ez nem így van, mert hogy szerintem valahol ott az ego, sokat emlegetett ego az, aki sokszor nehezen tudja beemelni, befogadni a látottakat, hallottakat. És akkor jön a kifele mutatás, hogy hát ez teljesen biztos, hogy ez nem így működik, és akkor meg akarják a kérdést is magyarázni, nem csak a választ.
7: Nagyon ritkán, de azért ez elő szokott fordulni, hogy azt mondja, ő nem tudja, hogy itt mi történik, ő nem, és hogy szoktam mondani, hogy főként a csoportos, ugye akkor nem tudom megállítani a csoportnak a menetét, hanem akkor szoktam, figyelj, akkor szünetben átbeszéljük azt, ami itt történt, és ami láthatód, és van olyan, aki azt mondja, hogy ő, tehát, hogy nem. ez abszolút nem.
6: Neked a személyiségedet, az identitásodat mondod, a személyiségedet, például a mindennapjaidat mennyire határozza meg, hogy de elmentél igazából ebbe az irányba. Tehát, hogy ennyi ember, ennyi történetét megismerted, és tudod, vagy próbálod valahogy kezelni. Te a mindennapi helyzeteket mennyivel kezeled egyszerűbben, könnyebben, mint hogyha nem ez lenne a foglalkozásod, vagy nem csak ezzel foglalkoznál.
7: Hát én pont ugyanúgy belecsúszok a mindenbe is. Maximum annyi történik, hogy amikor már belecsúsztam, akkor így föl tudom ismerni, hogy ops, aha, oké. Okay. De megyek ugyanúgy, mint bárki más, és csinálom a hülyeségeimet, tehát ezt tudom mondani, hogy bátran, hogy igen. Jóval kevesebbet, tehát, hogy nagyon-nagyon megváltozott az életminőségem, elképesztően megváltozott az életminőségem azóta, mióta erre a pályára léptem. Én nem vagyok ugyanaz az ember, mint aki 2009-ben voltam.
6: Miben változtál?
7: Olyan, mintha résnyire nyitnád ki a függönyt, és aztán utána pedig elhúznád teljesen a színpadon a függönyt. És tudod, hogy még mindig van a szélén, amit még nem húztál ki. Egyrészt rálátok magamra, másrészt pedig, hát figyelj, a szorongásaim, a pánikbetegségem, ezek mind a múlté. Tehát, hogy ezek nem tudnak hosszú távon megjelenni. Tehát nagyon nehéz élethelyzetben nagyon picit bekapcsol, de nincsen már sehol. Tehát nincs sehol az a szorongó kislány, vagy fiatal nő, aki én voltam.
6: Mert volt ilyen időszak, és ezen oldott ez?
7: Hát gyakorlatilag az egész gyerekkoromban az áthatott egy gyerekkori depresszió, aztán pedig pánikbetegség, szorongások. Hát az, hogy beszélnem kell egy csoport előtt, tehát hogy az nem fordulhatott elő. Tehát én nem tudtam megszólalni, tehát nekem volt van, tehát mondjuk azt, hogy van egy mutizmusom, amit én nagyon jól kezelek már. De hogy ezen az úton én végigmentem, azt más voltam, nem vagyok azt más. Duci voltam, nem vagyok duci. Tehát, hogy tehát úgy a testem, a fizikai testem is megváltozott, a gondolkodásom is megváltozott, a tudatosságom is megváltozott, az egészségem is megváltozott. Tehát nem tudok semmit sem mondani, ami ugyanaz, mint ami voltam.
6: Ez a saját magad végzett családállításoknak köszönhető, vagy ennek az egész életszemléletnek a eredménye?
7: Nem tudsz nem kinyílni a családállítás által, de nyilván van mellette egy csomó minden más is.
6: Kinek ajánlanál egyébként ezt a családállítást, akár ilyen csoportvezetés tekintetében, akár pedig, hogy valaki szeretne változtatni az életén?
7: Azt szoktam mondani, hogy ha nehéz a hétköznapod, akkor érdemes, mert ez azt jelenti, hogy biztosan van ott valami a családi rendszeredből, ami nem a tiéd. És nem kell hordoznod. És nem kell, hogy nyitott legyél arra, hogy sok ember előtt megnyílj, mert egyéniben pont ugyanolyan jól tudunk dolgozni. De hogy legalább egy esélyt. Mindenkinél azt mondom, egy esélyt adj, ha nem csináltál még semmit az életeddel, és azt tudod mondani, hogy nem komfortos egy csomó minden, és itt most olyan dologra is gondolok, hogy a pénz, amire hogy azt mondjuk, hogy hát minden klassz van, szeretet, pénz az meg nincsen. Meg mondjuk nehezen szerzek, vagy nehezen vagyok jól a munkahelyemen, de egyébként minden más jól megy. A házasságom, a gyerekeim, a pénz, minden oké, de ott mindig konfliktusom van. Az is egy ilyen jó kis mutató. Tehát, hogy ott vannak az életünkben ezek a villanykörték, amik világítanak, csak észre kell venni.
6: És a családállító képzés az kinek?
7: Ott azt szoktam mondani, ha nagyon szeretnél mélyen a saját életedben változásokat létrehozni, és jobban megismerni saját magad akkor mindenképpen. És az, hogyha nem segítő szeretnél feltétlenül lenni, hanem azt szeretnéd, hogy kiutat tudj mutatni másoknak, vagy a segítségeddel kiutat találjanak. És hogyha nagyon szeretnél segítő lenni, akkor pedig azért mennék el képzésre, mert ott van az, hogy meg akarok menteni másokat, és valószínűleg saját magamat kellene először.
6: Edina, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgethettünk.
7: Én is köszönöm.
6: Még röviden a terveidről, hogy hogyan szeretnéd a következő éveidet ezzel a történettel megtölteni. Mit szeretnél még tanulni, vagy milyen gondolataid vannak? Hol leszel 5 év múlva?
7: Hol leszek 5 év múlva?
6: Ugyan itt is beszélgettünk el.
7: Igen. Van egy nagyon nagy álmom, amiben az jelenik meg, hogy valahol több helyen külföldön vagyok, én egy ilyen nagyon nem egy helyben ülő karakter vagyok, tehát hogy muszáj az évnek legalább 3-4 alkalmában hosszabban külföldön tartózkodni, és valahogy Ebben érzek valamit mocorogni, de azt még nem tudom, hogy most ez úgy fog kinézni, hogy azt mondom, hogy oké, akkor lesznek majd olyan elvonulások, amik nagyon mély belső munkát fognak hozni, és akkor ezek lesznek az, amiket majd én külföldre fogok vinni, itthonról kiemelni az embereket, és átvinni egy másik közegbe, mert ugye ott sokkal könnyebb és gyorsabb a változás. Vagy pedig ott élőkkel fogok valamit csinálni, majd igen, ez kialakul. Tanulni meg mindig hozza az élet azt, ami a következő lépés. Most éppen ez a séma, kémia, séma, terápia az, ami nagyon-nagyon érdekel. Tehát ez biztos, hogy egy hosszabb lépcső, és szerintem ezzel el fog menni egy-két évem. Azt úgy látom, hogy ez azért nem egy olyan egyszerű történet, ezt mindenképpen szeretném csinálni. Aztán, hogy művészetterápia, valamilyen módon a mozgást is szeretném beemelni, mert nekem az nagyon sokat segített. És én jógaoktató is vagyok, de valahogy valami kombinációt kellene csinálni, mert van, akinek a teste az, amivel el tud indulni, az ugyanúgy fogja vinni a lelkét. Van, aki a lelkével tud elindulni, és viszi magával a testét.
6: Bármelyik úton is indulj el, én nagyon sok sikert kívánok hozzá, és köszönöm, hogy itt voltál.
7: Köszönöm szépen.
6: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával, Benke Edina családállítóval beszélgettünk. Ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor tudják, visszahallgathatják itt a rádióban, ismétlésben vagy a felületeinken, és tartsanak velünk egy hét múlva is, én akkor is itt leszek, és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Jet Cruise hajós körútjaival minden nap más ország és más kikötő csábítja felfedezésre. A fedélzeten pedig kényelem, elegancia, önfelett pihenés és szórakozás várja. Legyen az egyéni szervezés vagy csoportos utazás magyar idegenvezető kíséretével. Részletek jetcruise.hu.
2: Idén újra bábos napközis alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
3: Egy óra van, jó napot kívánok. Az elkövetkezendő 30 percben szó lesz többek között a Súlyog Tamás körül kialakult helyzetről, illetőleg beszélgetünk arról is, amit egyébként már a Reggeli Monitor című műsorunkban is hallhattak, hogy új rákellenes injekciót hozott biztató eredményt végstádiumú betegeknél. Érdekes témákról lesz szó. Jövünk még biztosítási eredményekkel, az éjszakai életről és a buli turizmusról, de előbb természetesen a legfontosabb hírek, amelyeket Somodi Evelin állított össze. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Kecső Rihárdot hallják.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Különböző jogi csűrcsavarással, de meg tudja oldani a kormány a köztársasági elnök eltávolítását. Azonban kérdés, hogy az uniós jognak is megfelele. Bár technikai akadálya nincs, a kétharmados többség bármit megtehet, hiszen az alaptörvénymódosítás felett nincs tartalmi kontroll. Ugyanakkor nehéz lesz elkerülni a személyre szabott jogalkotást, amit az Európai Unió sem nézne jó szemmel, ezt mondta a rádiónk által megkérdezett alkotmányjogász Hak Pétert hallják.
4: A magyar alaptörvénynek a legnagyobb problémája, hogy nagyon könnyen módosítható, tehát alkotmányt nem nehezebb most módosítani, mint bármelyik törvényt megváltoztatni. Itt korlát az, hogy a változtatás elvileg nem ütközhet magába az alaptörvénybe, amely kimondja, hogy Magyarország független demokratikus jogállam, de nincs, aki ezt igazán számon kérje, hiszen az Alkotmánybíróság az alkotmány módosítások tartalmát nem vizsgálja. Az Európai Bíróság több ügyben hozott határozatot más országokat érintően, ahol meghatározta azt, hogy független pozíciókban lévők elmozdításának mik az elfogadható lehetőségei.
3: Lemondott Demeter Szilárd a Petőfi kulturális ügynökség éléről, erősítette meg személyesen a 444-nek. Indoklása szerint azért távozik, mert nem kíván tovább operatív feladatokkal és projektek irányításával foglalkozni. A beszámolók szerint ugyanakkor régóta feszültségek és konfliktusok terhelték a szervezet vezetését, amit Demeter később tagadott. A kulturális vezető a jövőben is megmarad a Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának élén, amely a PKÜ-t alapította és felügyeli, bár az alapítvány sorsa is bizonytalan a kormányzati tervek fényében. A szervezet tavaly mintegy 6,2 milliárd forint állami támogatásban részesült. Demeter Szilárd korábban már távozott a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ éléről is. A minden hétvégén klubba járós kultúra, ami 15-20 éve megvolt, kezd átalakulni, de nem csak idehaza, hanem Európában is. Erről beszélt a rádiónk által megkérdezett városfejlesztő. A szakértő szerint a 2010-es évek bezárási hullámát követte a Covid, a fogyasztói szokások átalakultak, és a negatív ügyek, mint a kábítószer használatát sem könnyítenek a helyzeten. a fesztiválok is átpozícionálnak és túlélnek, ugyanakkor a buli turizmusra még inkább ráférne egy átfogó stratégia és fejlesztés. Mindenről López Benyamint hallják.
5: A klasszikusan vagy buli turizmus, ami főként Budapestet érinti. Itt is látunk egyfajta átrendeződést, és a szektorban itt azért jóval több bajlós jelet is látunk. Vendéglátóhelyek száma az drasztikusan lecsökkent a Covid óta, és a csökkenés az nem tűnik úgy, hogy mérséklődne. Itt is láthatunk egyfajta fogyasztói átrendeződést turisztikai oldalról, bár a volumen, azaz a Magyarországra érkező turisták száma az nem csökken, azonban az látható, hogy az idejövők kevesebbet költenek, és ez még hozzájárul, hogy Budapestet vizsgáljuk az, hogy a szabályozási környezetben egyre erőteljesebb, drasztikus korlátozások vannak, zárórák, kitelepülési rendeleteknek a szigorítása, amelyek szintén rosszul hatnak el a szektorra.
0: Tőzsdehírek.
3: 1,6%-kal erősödik a budapesti értéktőzsde részvényindexe. A BUX jelenleg 135.910 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 8,5 milliárd forintot. A vezető részvények közül nagy részt pozitív a hangulat, kivéve a Richtert, az 2,1%-os mínuszban 12.540 forinton. A MOL 1,3%-ot emelkedik 3.968 forintra, az OTP 2,3%-os pluszban 41.850 forinton, és a Magyar Telekom szárnyal 3,1%-on erősödik, most már 3,2-2.750 forinton a részvény. Európában jó hangulatban zajlik a kereskedés. 4,1%-ot erősödik a londoni FTSE, 6,1%-ot a madridi IBEX és 7,1%-ot a párizsi kakaron. Frankfurt 1%-kal, Milánó pedig 1,2%-kal korrigál felfelé. A bankközi devizapiacon is erősödget a forint. Egy euróért 354 forintot és 70 fillért kérnek, egy dollárért 304 forintot és 60 fillért kell adni. És még az olajárakról, az észak-amerikai könnyűolaj a WTI hordonként $91.20, a Brent pedig $93.80. A tőzsdéről majd részletesen fél időben beszélgetünk Miró Józseffel, az Erste részvény stratégiájával. Idehaza jelentősen nőtt a biztosítási szektor díjbevétele, de a biztosítási tudatosság továbbra is alacsony. A Hungarikon biztosítási Alkusz ZRT elnök vezérigazgatója szerint a biztosítók díjbevétel emelkedésébe a szerződésszám növekedése mellett az infláció és az ingatlanok értékének emelkedése is szerepet játszott. Kezd Helyi Eriket hallják.
6: 2020 és 25 között számszerűsítve 1205 milliárd forint volt a biztosítók díjbevétele 2020-ban, és 2025-ben közel 2000 milliárd forint volt. A biztosítási penetráció nagyságrendileg 2,1%-on állt 2024-ben, és még 25 év elején is, viszont már látjuk a javuló tendenciát, hiszen Q3-ban 2025-ben már 2,4%-os volt a biztosítási penetráció. Én azt gondolom, hogy szerződéses darabszám is nőtt, de mondjuk ki, hogy 2020 és 25 között hatalmas infláció is volt, több mint 50% volt az infláció. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy a biztosítási darabszám is nőtt, de a biztosítási díjak is nőtek.
3: A szolgáltatások és a lakossági fogyasztás húzta a GDP bővülést az első negyed évben. A Központi Statisztikai Hivatal második becslése szerint a magyar gazdaság teljesítménye éves összevetésben 1,7%-kal, az előző negyedévhez képest pedig 8,1%-kal nőtt. Három év visszaesés után ismét növekedést mutatott az ipar és a feldolgozóipar is. A szolgáltatások teljesítménye 2,3%-kal emelkedett, a háztartások fogyasztási kiadásai pedig 5,5%-kal bővültek az egy évvel korábbihoz képest. Az építőipar ugyanakkor 4,3%-os visszaesést mutatott. A beruházások volumene gyakorlatilag stagnált. A külkereskedelem fékezte a gazdasági növekedést, az export volumene 1,8%-kal csökkent, míg az import 4,1%-kal emelkedett. 2,5 milliárd eurós többletet ért el a magyar szolgáltatás külkereskedelem az első negyedévben, ami 94 millió euróval magasabb az egy évvel korábbinál. A KSH szerint az export 4,5, az import majd 5%-a nőtt éves alapon, ugyanakkor negyedéves összevetésben mindkettő visszaesett, így az egyenleg romlott az előző negyedévhez képest. A szolgáltatás exportban a többletet főként a turizmus, a szállítási és a bérmunkaszolgáltatások javuló egyenlege támogatta. A forgalom döntő része az Európai Unióval zajlott. Végül pedig arról, hogy ideiglenes megállapodást kötött az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament az illegálisan az EU-ban tartózkodó bevándorlók gyorsabb visszaküldéséről. A tervezet kötelezőbbé tenni az együttműködést a kiutasított személyek számára, és szankciókat is bevezethet azokkal szemben, akik ezt megtagadják. A jogszabály lehetővé tenni a visszaküldési központok létrehozását unión kívüli országokban szigorú emberi jogi feltételek mellett, bevezetni az egységes európai kiutasítási határozatot is, amely megkönnyíteni a döntések tagállamok közötti elismerését. A szabályozást még mindkét uniós intézménynek jóvá kell hagynia.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos időre számíthatunk gomoly és nyugaton fátyó felhőkkel. Legfeljebb a keleti harmadban fordulhat elő néha zápor, kis eséllyel zivatar. Csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére pedig 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. A fővárosban most jelenleg 24 fok van.
0: Sporthírek a 94.2.
3: Andrés Iniesta egy emírségekbeli másodosztályú klubnál kezdett edzősködni, méghozzá a másodosztályban szereplő Gulf United trénere lett, a Barcelona és a spanyol válogatott volt klasszisa. Hírek a közelgő labdarúgó világbajnokságról. Az Optánál Spanyolország a fő esélyes, a sportelemző és adatgyűjtő világcég szuperszámítógépének előrejelzése szerint a spanyol válogatott az első számú favorit az egyébként jövő csütörtökön kezdődő labdarúgó világbajnokság megnyerésére. A komputer 10.000 szimuláció alapján alakította ki a fő esélyesek körét, és az ibériai ország válogatottja több mint 16%-a került az aranyérem várományosok élére. A cég beszámolója szerint Franciaország, Anglia és a címvédő Argentína nemzeti csapatai kaptak még 10%-nál magasabb esélyt a végső győzelemre a július 19-én záruló VB-n, amelyet először a sportág történetében 48 együttes részvételével rendeznek meg három országban, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. A szuperszámítógép teljesen valószínűtlennek ítélte meg a házigazdák válogatottjainak VB győzelmét.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
3: Egy óra múlt 11 percen, hát ha nem is labdarúgó világbajnoksággal megyünk tovább, annál inkább érdekesebb hazai hírekkel folytatjuk, hiszen nem lesz könnyű dolga a Tisza kormány jogászainak az alaptörvény módosítással, hiszen a köztársasági elnök eltávolítása jelenleg nehezen fér össze a jogállamisági szabályokkal. A rádiónk által megkérdezett alkotmányjogász szerint ugyanis Rüjog Tamás a jelenlegi törvényben foglaltaknak megfelel, ezek kiegészítése pedig nehéz úgy, hogy az ne legyen személyre szabott, se visszamenőleges hatályú. Hak Péter arról is beszélt, hogy a kétharmados többség gyakorlatilag bármit megtehet, de annak az uniós jognak is meg kell felelnie. Szerinte Súlyog Tamás leváltása után az országgyűlés választ majd új elnököt, a közvetlen elnök választásra kevés az esély. Kovács Gergő interjúja.
7: Azt mondta Magyar Péter, hogy az alaptörvény szerint több lehetőség is van a köztársasági elnök leváltására. Melyek ezek, és melyik fog várhatóan megvalósulni?
4: Hát az alaptörvény szerint nincs sok lehetőség. Az alaptörvény szerint, hogyha a köztársasági elnök nem mond le, akkor az összeférhetetlenség kimondása az egyik lehetőség, a másik pedig a hivataltól való megfosztás, amire akkor van lehetőség, ha a köztársasági elnök az alaptörvény szándékosan megsérti, feladat körében szándékosan törvénysért, vagy szándékos bűncselekményt követel. Ugye ezek közül most a miniszterelnök azt mondta, hogy nem ezt a megoldást fogják választani, hanem az alaptörvényt módosítják, ugye amiből az következik, hogy a jelenleg hatályos alaptörvényen kívüli megoldást fognak keresni.
7: Tehát valószínű, hogy azokat a lehetőségeket, amiknek Zsűjog Tamás a jelenlegi szabályok szerint megfelel, olyan plusz okkal fogják kiegészíteni, aminek már nem felel meg?
4: Ezt azért tartom kevésbé valószínűnek, mert ez mindenképpen egy visszaható hatályú jogalkotás lenne, ami nagyon szembeszökő, illetőleg, ugye, ha jól értem a miniszterelnököt, nem pusztán Zsűjog Tamás elmozdítása a cél, hanem gyakorlatilag valamennyi hosszú időre megválasztott független pozícióban lévő szereplő, tehát a kúria elnöke, országos bírósági hivatal elnöke, legfőbb ügyész, állami számvevőszék elnöke, és így tovább sorolhatnám. Tehát valószínűleg egy olyan alkotmánymódosítási megoldást keresnek, ami hát egyfajta tabula rázát teremt. Ugye ezzel az a probléma, hogy a magyar alaptörvénynek, illetőleg az azt megelőző alkotmánynak is a legnagyobb problémája, hogy nagyon könnyen módosítható, tehát ugye most már egymás után az 5. parlamenti ciklusban a kormány többségnek alkotmányozó többsége is van, tehát alkotmányt nem nehezebb most módosítani, mint bármelyik törvényt megváltoztatni. Itt korlát az, hogy a változtatás elvileg nem ütközhet a magába az alaptörvénybe, amely kimondja, hogy Magyarország független demokratikus jogállam, de nincs, aki ezt igazán számon kérje, hiszen az Alkotmánybíróság az alkotmány módosítások tartalmát nem vizsgálja. Az Európai Unió kérheti számon Magyarországon azt, hogy a választott megoldás, amit a kormány ezek szerint ezekben a napokban dolgoz ki, hogy ez a megoldás, ez a jogállamisági követelményeknek megfelele. Ez azért is fontos, mert az Európai Bíró tehát a Luxemburgi Európai Bíróság több ügyben hozott határozatot más országokat érintően, ahol hát meghatározta azt, hogy független pozíciókban lévők elmozdításának mik az egyáltalán elfogadható lehetőségei.
7: Zsűjog Tamás egyébként úgy fogalmazott, hogy az alkotmányi jog ezt úgy hívja, hogy politikai zsákmányszerzés, sőt, ugye nemrég a Velencei Bizottsághoz fordult. Mit remélhet tőlük, miben segíthetnek neki abban, hogy ő megtartsa valahogy a hivatalát, vagy egyáltalán ebben a procedúrában?
4: Hát azt gondolom, hogy a procedúrában, illetve a hivatal megtartásában a Velencei Bizottság nem fog tudni segíteni, ugye ez a bizottság nem az Európai Unió, hanem az Európa Tanács által létrehozott 1990-ben a kelet-európai rendszerváltások segítésére létrehozott tekintélyes jogtudósokból, bírókból, alkotmánybírókból álló tanácsadó testület, ugye a teljes neve az, hogy joggal a demokráciáért, és minden Európa Tanácsi ország plusz még 15 csatlakozó ország egy-egy tagot delegál ebbe. Ezek a tagok, mondom, hogy nagy tekintélyű, független, pártatlan személyek, akik véleményt nyilvánítanak. Tehát amit most Zsűjog Tamás tett, az tulajdonképpen inkább a jövőre nézve nyújthat Magyarországnak segítséget azzal, hogy a Velencei Bizottság véleményezni fogja ezeket az elmozdításokat, ha véleményezni fogja, tehát ha érdemben hajlandó ezzel erről tárgyalni, és a véleménye egyfajta hát politikai ítélet lesz a fölött, hogy a változások megfelelnek-e az európai jogállamisági követelményeknek vagy sem.
7: És ha már ezt említi, és azért érdekes az, hogy mennyire lehet, vagy mennyire tudják majd elkerülni a személyre szabott jogalkotást, mert hogy ugye egy nagyon fontos kampányígéret volt, és ez már el is kezdődött a kormányzat részéről, hogy hazahozzák az uniós pénzeket, és hogyha ezzel jogállamisági aggályok merülnek fel, akkor ez a gátja lehet annak, hogy hazahozzák az uniós pénzeket. Van erre ilyen lehetőség? Tehát ez ütközhet egymással?
4: Hosszú távon igen, most a jelenleg folyó vitákra nem biztos, hogy ez hatással lesz. Ugye jelenleg az Európai Bizottság ugye 27 mérföldkövet határozott meg Magyarország számára, és ugye ilyen tekintetben a bizottság nem tesz különbséget a kormányok között, tehát ezeknek a követelményeknek Magyarországnak kell megfelelni, és ezeknek a teljesülése esetén, igazolt és ellenőrzött teljesítése esetén szabadítja fel az eddig visszatartott pénzügyi forrásokat. De mivel elfogadta az Európai Unió a jogállamisági kritériumokat hosszú távon, ezért egy következő fordulóban ez a kérdés előkerülhet, tehát akik sérelmesnek érzik a most elfogadásra kerülő változásokat, azok Magyarországon nem nagyon számíthatnak jogorvoslásra, javaslatra, de az európai fórumokon felvethetik, hogy az új magyar kormányzat megfelelte a jogállamiság követelményeinek, amikor a kormányváltást végrehajtotta. Ugye itt egy fontos szempont, hogy a jogállamiságnak egy nagyon leegyszerűsített lényege az, hogy a jog az a többség akarata fölött is áll, tehát a jog korlátot szab a többség akaratának. Ugye jelen pillanatban

0: ő a jogot akarja betartani, de hát az alaptörvény szerint ez lenne a feladata. De erről végső soron nyilván majd európai jogállamisági fórumokon is lesz vita.
1: Az elmúlt percekben Hack Péter alkotmányjogászt hallották.
2: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
1: No hát azt mindjárt megtudjuk. A vonalban itt van Miró József, az Erste részvénystratégiája. Szervusz, mi a helyzet jelenleg a tőzsdén?
3: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát alapvetően ma jó hangulat van a bőrzéken. Enyhe emelkedést láthatunk. Ezen belül például a Eurostoxx 50 az 1%-kal emelkedik, a FTSE 100 az 1,3%-kal, a francia CAC-on az 3,4%-kal, és a DAX az 8,1%-kal értékelődik fel. Úgyhogy ehhez képest is jó a magyar piac, hiszen 1,5%-kal emelkedik a BUX jelen pillanatban 13.135.757 forint pontra, az pedig relatíve magasnak mondható. Tehát, hogyha egy sok évi átlagokhoz próbálom hasonlítani, ilyen 5 milliárd körüli vagy a fölött van egy picivel, akkor ez a 8,8 milliárd, amit jelenleg látok a képernyőn, ez egy elég jó értéknek mondható fél időben, mint forgalom, és nyilván az OTP viszi a prímet. Egyrészt ennek a forgalomnak a nagy része hozzáköthető, több mint 5,5 milliárd forint értékben, másrészt pedig ugye 2%-kal emelkedik 41.750 forintra. A Magyar Telekom az, ami még száguldozik, ugye itt azért volt egy elég jelentős hozamcsökkenés Magyarországon, meg ugye vásárolja a saját részvényét a cég. Úgyhogy ilyen szempontból talán nem meglepő, hogy emelkedik a részvényárfolyam. Majdnem 3%-kal értékelődik föl, 2744 forintra. A Richter az 1,1%-kal emelkedik, 12570 forintra. Ez nagyjából hiba határon be, vagy ilyen kereskedési határon belül van, tehát egyik pillanatban egy kis mínuszban van, egyik pillanatban egy kis pluszban. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy inkább stagnál. A MOL az pedig 1,2%-kal emelkedik 3964 forintra.
1: Ki kell emelni azért itt a Forage-it is, mert hogy itt igaz, hogy hullámzó teljesítményben szokott lenni, de most jelentős pluszok vannak a Forage-nál is, meg egyébként a prémium kategóriában több tartományban is pozitív számokat látok.
3: Hát igen, most 4%-kal emelkedik a Forage 2348 forintra. Nyilván ez azoknak soán vigasz, akik 4000 forint fölött vásároltak a részvényről. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy elég nagy hullámzást mutatott az elmúlt időszakban a részvénynek az árfolyama, és azon most éppen 4,5%-ot emelkedik. És azon belül pedig ugye azt látjuk, hogy pontosan ez az jó pár százalékos mozgások vannak egyik nap fölfelé, másik nap lefelé. Úgyhogy ilyen szempontból én ezt nem tartom annyira meglepőnek összességében. Tehát ez is ugye az Opusnál is most éppen majdnem 2,5%-os az emelkedés. Ugye ott is egy előteljes hullámzó árfolyamot láthattunk itt az elmúlt időszakban, és még valószínűleg így is lesz az egy darabig.
1: No hát meglátjuk, hogy a mai nap mit hoz még a kereskedést illetően. Miró Józsefnek, az Erste részvénystratégiájának köszönöm az elemzést.
3: Köszönöm szépen.
2: Monitor.
1: Új rákellenes injekció hozott biztató eredményt végstádiumú betegeknél. A Chicagóban bemutatott kutatás szerint az Aviantamab nevű készítmény a fejnyaki daganatos betegek egy részénél teljesen eltüntette a daganatot. Az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója szerint a kezelés azért jelentős, mert egyszerre több daganatnövekedést segítő mechanizmus gátol, és az immunrendszer figyelmét is ráirányítja a ráksejtekre. A készítményt akár alkalmazzák tüdőrák kezelésében, és várhatóan más daganattípusoknál is nagyobb szerepet kaphat. Dank Magdona professzorral Németh László beszélgetett a reggeli monitorban.
4: Egy új rákellenes injekció 15 végstádiumú betegnél teljesen eltüntette a daganatot.

0: És ezt Chicagóban mutatták be az Egyesült Államokban a világ legnagyobb rákkutató konferenciáján. Ez valóban egy áttörést jelent?
1: A daganatok kezelésénél szerencsére szinte naponta tudunk áttörésről beszélni, viszont ennek az a háttere, hogy a meglévő kezelésekre egy idő után a daganat nem reagál, és mindig kell találni olyan új készítményt, amivel harcolni tudunk a rák ellen. És ahogy ön is elmondta, többszörösen előkezelt betegeknél korábban nehezen értünk el olyan eredményt, hogy a daganat teljesen eltűnik. De gondolom a hallgatók arra kíváncsiak, hogy mi is ez a gyógyszer, és hadd mutassam be, ez az amivantamab nevezetű, úgynevezett többi specifikus monoklonális antitest. Ez így nem mond semmit, de ha úgy képzeljük el a daganatot, hogy egyszerre két tábornok vezérli, hogy osztódjon, és egy általános gyógyszer csak az egyik tábornokot bénítja meg, akkor a másik tábornok tovább tud vezényelni. Itt viszont ez a készítmény mindkét tábornokot, az EGFR-t és a METET is tudja bénítani, és ami a csodálatos, hogy jelzőfényt ad arra, hogy az immunrendszer felismerje a daganatot. Talán így jobban be tudtam mutatni, hogy miért hoz áttörést, hiszen lezárja azokat a kapukat, ami a daganat osztódásához vezet. És valóban, ahogy ön elmondta, a fejnyakdaganatos betegeknek azt a csoportját mutatták be, laphámrákos betegeket, akik már korábban immunellenőrző pontgátlót, ami hosszú ideig ugye a legaktívabb kezelésnek minősült, és platina alapú kemoterápiát kaptak, és ennek ellenére a daganat kiújult vagy áttétet képzett. És nagyon jó volt azt látni, hogy igen magas százalékban, 15%-ban ez az injekció eltüntette a kezelést, és még egy fontos dolog, hogy bőr alá beadott injekcióról van szó, hiszen sokszorosan előkezelt betegeknek a vénái már nagyon nehezen bírnák az újabb infúziós kezelést.
0: Milyen fázisban van most ez a készítmény? Tehát mondjuk lehet-e arról tudni valamit, hogy mennyi időnek kell eltelnie, hogy széles körben vagy szélesebb körben hozzáférhető legyen?
1: Tegyük azt hozzá, hogy ez a készítmény már a tüdőrák kezelésében ott van, és a tavalyi évi Európai Rákkongresszuson is a fejnyakdaganat esetében szó volt róla, tehát mi azt várjuk, hogy bevonul itt is a standard terápiák közé, és azt lehet erről a készítményről elmondani, hogy aktívan terjeszkedik más daganat típusok felé is. Tehát nekem az az érzésem, hogy ez az anyag még korán sem mondta el az utolsó szót.
0: Maga a rák egyébként, azt tudom, hogy nagyon-nagyon sok embert érint a bolygón, de valahogyan megelőzhető a kialakulása? Tehát arra nézve vannak adatok, hogy mit lehet, vagy mit tanácsos tenni ahhoz, hogy a lehetőségek szerint elkerüljük?
1: Nagyon fontos kérdést tett föl, a prevenciót nem szabad elcsépelni. Mindennapi rohanásban, amikor az ember kijön a metróból, és már azonnal valamilyen finomított szénhidrátot eszik, mert a metró lépcsőn megcsapja az az isteni illat, már nagyon rosszat tesz. Tehát tudatosan meg kell tervezni azt, hogy mit teszünk, milyen alapanyagokat viszünk be, és a mindennapi mozgás, ami lehet, hogy egy megállóval hamarabb leszállok, hogy nem használom a liftet, ott kell, hogy legyen, és azért beszéljünk a bőrápolásról is, hiszen nem csak a bélnek van mikrobiomja, hanem a bőrnek is. Itt van a nyár, hétágra süt a nap, tehát fontos a fényvédőkrémeknek az alkalmazása is, és minél kevesebb tartósítószert alkalmazni külsőleg, belsőleg, de ezt meg kell tervezni, mert sajnos általában tartósítószerrel készült kozmetikumok, vagy akár ételek kerülnek föl a polcokra, úgyhogy a tudatosság az nagyon fontos, és az, hogy a gyerekeinket már így neveljük.
0: Azt is tudjuk, hogy ugye a betegség az nem válogat, ugyanúgy érinti ez a típusú megbetegedés a férfiakat, nőket, felnőtteket, gyerekeket is?
1: Ez is egy nagyon fontos dolog, és hadd beszéljek egy kicsit az ajak populációról, ez az adolescent and young adult, azaz a serdülőkor és a fiatal felnőtt a 16-tól 39 éves korig terjedő korosztály. Megdöbbentő, hogy ebben a korosztályban is látunk emlőrák, hererák, betegség kialakulást, sőt a pajzsmirigy kialakulása is magasabb százalékban jelen van, de akár az idegrendszeri daganatoké is. Tehát oda kell fordulni a fiatal populációhoz, oda kell fordulni ahhoz, hogy őket megfelelően tanítsuk és adjunk át ismereteket. Van néhány betegség, ami több férfit vagy több nőt érint, például a fejnyakdaganatos esetekben több férfi beteg van, de korábban azt láttuk, hogy a tüdőráknál nagyobb a férfiaknál az előfordulás. Most elég szomorú, mert a nőknél az az incidencia az magasabb, mint a férfiaknál. Tehát nagyon sok mindent kell tennünk azért, hogy ezek a számok kedvező tendenciát mutassanak.
0: Az előbb említette professzor asszony egy fél mondattal, hogy nagyon fontos a fiatal generációk, illetve a szakemberek megtartása a pályán. Ezzel hogy állunk? Megvan a kellő szakembergárda ahhoz, hogy a megfelelő kezeléseket átadják a betegeknek idehaza?
1: Nem, nincs. Ha megnézzük és mondjuk az alapellátást, a Korfát, mély tiszteletem minden olyan házi orvosé, aki bőven a nyugdíjkorhatár fölött az alapellátásba sokat tesz azért, hogy ellássuk a betegeket. Ugyanúgy a fiatal korosztályból is hiányzik egy korosztály, akik nincsenek itt Magyarországon. Én nagyon bízom abban, hogy ők vissza fognak térni. És hát a képzésben fontos lenne, hogy olyan segítőket tudjunk képezni, olyan licenszű vizsgákat tudjunk megvalósítani, ami a beteg gondozásba adna segítséget, és hát nem szabad elfelejteni, hogy az AI mindenütt ott van. Tehát a mesterséges intelligenciának az okos használatával a napi bürokratikus terhelést lehetne csökkenteni. Erre vannak kezdeményezések, és hát bízunk benne, hogy az orvosokra eső adminisztratív terhelés is csökkenni fog, hogy minél több időt tudjanak a beteggel eltölteni.
2: Az elmúlt percekben Dank Magdolnát, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatóját hallották, és ez volt a Monitor című műsorunk egy órakor. Én köszönöm a figyelmüket, pillanatokon belül jönnek a hírek Nagy Károlytól, a délután folyamán őt hallják, és tartsanak velünk a nap folyamán, a mikrofonnál Kecső Rihárdot hallották.
3: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Béli Nagy Kata. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Egy perc elmúlt 1:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Különböző jogi csűrcsavarral, de meg tudja oldani a kormány a köztársasági elnök eltávolítását, azonban kérdés, hogy ez az uniós jognak is megfelele. Bár technikai akadálya nincs, a kétharmados többség bármit megtehet, mert az alaptörvény módosítás felett nincs tartalmi kontroll. Ugyanakkor nehéz lesz elkerülni a személyre szabott jogalkotást, amit az Európai Unió sem nézne jó szemmel. Ezt mondta a Trend FM által megkérdezett alkotmányjogász, Hak Pétert hallják.
5: A magyar alaptörvénynek a legnagyobb problémája, hogy nagyon könnyen módosítható, tehát alkotmányt nem nehezebb most módosítani, mint bármelyik törvényt megváltoztatni. Itt korlát az, hogy a változtatás elvileg nem ütközhet magába az alaptörvénybe, amely kimondja, hogy Magyarország független demokratikus jogállam, de nincs, aki ezt igazán számon kérje, hiszen az Alkotmánybíróság az alkotmány módosítások tartalmát nem vizsgálja. Az Európai Bíróság több ügyben hozott határozatot más országokat érintően, ahol meghatározta azt, hogy független pozíciókban lévők elmozdításának mik az elfogadható lehetőségei.
4: Lemondott Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről, erősítette meg személyesen a 444-nek. Indoklása szerint azért távozik, mert nem kíván tovább operatív feladatokkal és projektek irányításával foglalkozni. A beszámolók szerint ugyanakkor régóta feszültségek és konfliktusok terhelték a szervezet vezetését, amit Demeter Szilárd később tagadott. A kulturális vezető a jövőben is megmarad a Magyar Kultúráért Alapítvány kuratóriumának élén, amely a Petőfi Kulturális Ügynökség alapította és felügyeli, bár az alapítvány sorsa bizonytalan a kormányzati tervek fényében. A szervezet tavaly 6,2 milliárd forint állami támogatásban részesült. Demeter Szilárd korábban már távozott a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ éléről is. Jelentősen átrendeződött a magyar közféra bérszerkezete 2019 és 2024 között a GKI gazdaságkutató szerint. Az elemzés alapján a célzott béremelésekkel az orvosok jártak a legjobban. Az általános orvosok reálkeresete 2019-hez képest több mint kétszeresére nőtt, míg a szakorvosoké 78%-kal emelkedett. Ezzel szemben az ápolók és asszisztensek bére csak 39%-kal nőtt reálértéken, ami jelentős bérfeszültséget okozott az egészségügyben. Az oktatásban a tavalyi bérrendezés hozott fordulatot, a pedagógusok keresete több mint 50%-kal, a szakoktatóké 74%-kal emelkedett reálértéken. A rendvédelmi és fegyveres szerveknél ugyanakkor a bérek növekedése elmaradt, a nyomozók reálkeresete például 5 év alatt 27%-kal csökkent. A GKI szerint a közbérában ma a szociális munkások keresnek a legkevesebbet. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a diplomás munkakörök többségében továbbra is jelentős alulfizetettség tapasztalható.
3: Tőzsde hírek.
4: 1,3%-kal erősödik a BUX, 135.544 ponton jár, 9 milliárd 90 millió forint a forgalom idáig. 1,1%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.960 forinton jegyzik őket, az OTP 1,8%-os erősödésben 41.660 forinton jár, a Richter stagnál 12.560 forinton, a Magyar Telekom 2,3%-os pluszban 2728 forinttal jár. Emelkednek a 4iG részvényei is 4,2%-kal, 2352 forinttal jegyzik őket. Jelentősebb pluszban az Opus 1,8%-os emelkedésben 357 forinttal jár, csökken viszont az MBH jelzálog bank 4,5%-kal 485 forinton jelen pillanatban. A devizapiacon az euró árfolyama 355 forinton, a dollár 304 forint 70. Az európai indexek többsége emelkedik, 3,1 illetve 1,2% közötti pluszban járnak, 1,1649 az euró dollárral szembeni árfolyama. A kőolaj 90 dollár fölött, 93 dollár 80 centen a Brent, 91 dollár 4 centen pedig az amerikai könnyolaj ára. 2,5 milliárd eurós többletet ért el a magyar szolgáltatás külkereskedelem az első negyed évben, ami 94 millió euróval magasabb az egy évvel korábbinál. A Központi Statisztikai Hivatal szerint az export 4,5, az import 4,8%-kal nőtt éves alapon, ugyanakkor negyedéves összevetésben mindkettő visszaesett, így az egyenleg romlott az előző negyedévhez képest. A szolgáltatás exportban a többletet főként a turizmus, a szállítási és a bérmunkaszolgáltatások javuló egyenlege támogatta. A forgalom döntő része az Európai Unióval zajlott.
3: Időjárás jelentés.
4: Napos idő várható gomoly és nyugaton fátyol felhőkkel, legfeljebb a keleti ország részben fordulhat elő néhol zápor, kis eséllyel zivatar, helyenként lehet élénk a légmozgás. A nappali csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. 13 óra 38 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 2 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Koncert.
1: A Margit-szigeti színházi már 16 éve a nyári szezont hagyományosan a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közös koncerttel indítja. 2026-ban a Cifra Fesztivállal együttműködésben rendezik meg a koncertet. Vashegyi György, Kossuth Díjas és Liszt Ferenc Díjas karmestert hallják.
2: Sokszor él minket az a megtiszteltetés, hogy a Margit-szigeten a szezonai hangversenyt nyithatjuk. Ez így volt egyébként 25-ben vezényeltem én először ezt a Margit-szigeten. Egy nagyszerű helyszín, mindenkinek ajánlom figyelmébe, mert nagyszerű szabadtéri színpad, tökéletes akusztikával, tehát én egy kicsit óvatos vagyok, be kell, hogy valljam a szabadtéri klasszikus zenei hangversenyekkel, de ennek a helyszínek az akusztikája fantasztikus, önsítés és gyönyörű, tehát mint egy nagyszerű koncertteremben úgy szól ezen a hatalmas színpadon a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. Így lesz idén június 4-én valóban mi adjuk a nyitókoncertet. Terv szerint Bruch, Liszt és Brahms művek lesznek. Balázs János lesz a szólistánk, és a második félidőben a Brahms 4. szimfónia. Egyébként nyáron a Nemzeti Filharmonikus Zenekar fellép opera előadásokon is a Margit-szigeten, és reményeink szerint 27-ben is így lesz majd.
0: Fesztivál.
3: Több száz programmal várja közönségét az idén az Ördögkatlan Fesztivál, amelyet immár 19. alkalommal rendeznek meg Dél-Baranya kis településein augusztus 4-e és 8-a között. A Nagyharsányban, a falu határában fekvő egykori kőfejtő területén kialakított szoborparkban, Beremenden Kisharsányban és a községhez tartozó Vilián szőlőbirtokon zajló összművészeti fesztiválon a színháztól a koncertekig, az irodalomtól a filmig, a klasszik zenétől a kortárs művészetig sokféle programon 5 napon át várják az érdeklődőket, írták közleményükben a szervezők. A rendezvény díszvendégei között lesz Grecsó Krisztián, aki személyes történeteit, új verseit, beszélgetéseit és Beck Zolival közös estjét mutatja be, míg Enyedi Ildikó kivételes életművét, a közönséget a finomság, az érzékenység és az emberi kapcsolatok titokzatos mélységei felől megszólító filmjeit vetítésekkel, beszélgetésekkel idézik meg. Bereményi Géza pedig 80 évesen is ugyanazzal a pontos, szeretetteljes és kérhetetlen tekintettel mesél majd, amellyel évtizedek óta írja, rendezi és fogalmazza a dalokba a katlan lakók közös történetét. A programban ifja Vidnyánszki Attila a revizorral igyekszik rámutatni a hatalom működésére, míg Mácsai Pál estjén egy személyes jelenlétre épülő, finoman rétegezett színházi találkozás valósul meg történetekkel és gondolatokkal. Koltai Róbert és Darvas Ferenc zenés estje során anekdotákból, dalokból és emlékekből felépülő közvetlen hangú előadást láthatnak az érdeklődők. Balhé Atlasz címmel Baranyában tartja új produkciója főpróbáját a Nézőművészeti Kft. Benne 3 színész, akik nélkül elképzelhetetlen az Ördögkatlan, Katona László, Mucsi Zoltán és Túróci Szabolcs. Idén is különös hangsúlyt kapnak a fiatal alkotók és az együttműködések, így látható lesz többek között a Viktor Pelevin nyomán készült Súlytalanság, egy generációs állapot lenyomata, ahol a valóság szétesése és a belső bizonytalanság válik színpadi anyaggá. A zeneterén pedig idén is a nagyharsányi esték lesznek meghatározóak, így mások mellett Platon Karatáv, a Kis Csillag, a Péter Fibori Love Band, az Esti Kornél, a Csík zenekar, a Bohemian Betyársz, a Besodrom, az Analóg Balaton, a Budapest Bár és a 30Y is fellép. A jazz szerelmesei is találhatnak programokat. Ott lesz Dress Mihály, Borbé Mihály és a 100 éve született Miles Davis-t ünneplő Modern Art Orkesztra is. A fesztivál idei együttműködő partnere Újbuda. A látogatók ízelítőt kaphatnak arról, mi történik a Fonóban, a Bartók negyedben, a Szkénében, a Múban és a B32-ben. Ennek megfelelően érkezik Bereményi Géza és Cseh András új estje a Lüktető idők is Baranyába.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: Szabad strandok a Duna mentén, ahol a folyó megtanít lelassulni. A szabad strandok azok a helyek, ahol igazán közel kerülhetünk a természethez. Nem kívülállóként, hanem résztvevőként. Itt nem csak fürdeni lehet, olvasni, lebegni, csendben lenni, figyelni is jó. A Duna egyik legszebb, mégis sokak által meglepően ismeretlen szakasza Koppánymonostornál, Komárom mellett található. A Koppánymonostori szabad strand széles partszakasza és nyugodt sodrása miatt kifejezetten alkalmas fürdésre. Túlpart zöldje, a lassan elhaladó hajók és a tágas tér miatt itt tényleg olyan érzése lehet az embernek, mintha egy folyami nyaraláson lenne, nem pedig egy városperemé. Jól kiépített strand lévén van zuhanyzó, pelenkázó, biciklitároló, a szezonban pedig úszómesteri szolgálat is, így a vízisportok kipróbálására is van lehetőség. Budapesthez közelebb, de hangulatában már kisvárosi, barátságos fürdőhely a Szentendrei Postás strand. Ez az egyik legismertebb és legmegbízhatóbb dunai szabad strand a környéken. Rendezett part, fokozatosan mélyülő víz és árnyékos részek jellemzik. Ideális családoknak, de azoknak is, akik egy városi kiruccanást szeretnének összekötni egy délutáni fürdéssel. Szintén a főváros közelében található a Gödis szabad strand, amely régóta a környékbeliek egyik kedvence. A hosszú, füves partszakasz és a nagy fák egy klasszikus nyári délutánhoz tökéletesek. A laza hangulathoz illően érdemes egy pokróccal, könyvvel, hideg italokkal érkezni és csak élvezni a Duna közelségét. Plusz pont, hogy a fővárosból vonattal és busszal is könnyen megközelíthető. A Kisoroszi sziget csúcs gyönyörű természeti képződmény, amely különleges fürdőhelyet biztosít a Dunán. Itt a part fokozatosan mélyül, a víz hőmérséklete könnyen eléri a pancsoláshoz és úszáshoz tökéletes tartományt, a háttérben pedig a Dunaöböl ívei, a zöld partok és a csöndes sodrás adják meg azt a nyári hangulatot, amely az épített strandokból hiányzik. A Verőcei Dunapart kicsit olyan, mintha egy kis kikötővárosban lennénk. A part mentén padok, fák, kis tégek és egy olyan nem sietünk sehova hangulat, amiben ritkán van részünk hétköznap. Dunabogdány. A víz lassan mélyül, rengeteg fa alá behúzódhatunk a nap elől, a folyó íve pedig olyan helyet formál, ahol a fürdőzés egyszerre nyugodt és felszabadító. A strand légköre családias, a napsütésben hosszú árnyékokat vetnek a partmenti fák, így könnyű egész délutánokat eltölteni a vízben, nadrágszárat felhajtva sétálni, vagy éppen egy pokrócon heverészni. A táj egészen különleges a Dunakanyarral a háttérben. Zebegény önmagában megér egy kirándulást, és nincs jobb, mint egy pihentető csobbanással zárni a túránkat. Sok árnyékos hely ugyan nincs az aprócska strand területén, ellenben öltöző és ingyenesen használható napozóágyak igen. Varázslatos hangulat vár bennünket a nap bármely szakaszában, de kora este vannak a legszebb fények. Rózsaszínes, hosszan elhúzódó alkonyra számíthatunk.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: A Grand Opet webáruházban minden termék mögött egy közös cél áll, hogy kedvenced boldog és egészséges legyen. Nálunk mindent megtalálsz, amire szükséged lehet. Pár kattintás és a jó minőségű tápok, felszerelések már úton is vannak hozzád, akár ingyenházhoz szállítással. www.grandopet.hu. Kisállatod életét te töltöd be, mi pedig segítünk benne.
2: Idén újra bábos napköz is alkotótábor a Budapest Bábszínházban. Június 29 és július 3 között Lázár Ervin mesének univerzumát ismerhetik meg a 10-13 éves gyerekek a Berzsián és Dideki című előadás kapcsán. Nem csak a bábozás, színészkedést, de a színházi világ minden kulcspozícióját kipróbálhatják a diákok. Bővebb információ budapestbabszínház.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 2 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz. Ezt mondta a Magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy akár új uniós tárgyalásokról, az illegális migráció elleni küzdelemről, a versenyképességről vagy külpolitikai kérdésekről lesz szó, Magyarország ott lesz majd a tárgyaló asztalnál konstruktív partnerként. Friedrich Merz német kancellár egyébként tudatta, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Magyar Péter egyébként a sajtótájékoztatón újra kijelentette, hogy Magyarország nem költ sem fegyvereket, sem katonákat Ukrajnába, ez továbbra is így lesz. Uniós forrásokból lecserélik a hévflottát, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A politikus szerint belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves szerevényektől. 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak a Szentendrei, a Cseperi és a Ráckevei hév vonalára. Az ehhez szükséges közbeszerzést még idén kiírják, az első szerelvények pedig 2029-re érkezhetnek meg. Mindez teljes egészében Európai Uniós forrásból valósul meg, hazai költségvetési pénz nélkül. Lemondott Demeter Szilárd a Petőfi Kulturális Ügynökség éléről, erősítette meg személyesen a 444-nek. Indoklása szerint azért távozik, mert nem kíván tovább operatív feladatokkal és projektek irányításával foglalkozni. A pozíciót azonnali hatállyal Erdős Balázs veszi át. Ma reggel a központi nyomozófőügyészség nyomozói Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a második kerületi polgármesteri hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek. A polgármester és a hivatal mindenben együttműködött a nyomozást végzőkkel, valamennyi kért iratot a rendelkezésükre bocsátottak, írta a közleményében a második kerületi önkormányzat. Közölték, hogy a nyomozati cselekmények okával kapcsolatban a rendőrség nem adott tájékoztatást. Összehangolt nyomozási cselekményeket hajtott át végre a központi nyomozó főügyészség. A több önkormányzatot érintő úgynevezett óbudai korrupciós ügyben vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés büntette, és más bűncselekmények miatt folyik a nyomozás. A nyomozó főügyészség által szervezett akcióban egyébként számos helyszínen több mint 70 hivatalos személy vett részt.
0: Tőzsdehírek.
3: A hazai értéktőzsde pluszban 1,3%-os erősödésben 135.569 ponton jár a BUX, a forgalom 9,5 milliárd feletti. 1%-kal drágulnak a MOL részvények, 3956 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,9%-os emelkedésben 41.690 forinton, a Richter 1%-os pluszban 12.570, a Magyar Telekom 2,2%-kal emelkedik 2724 forinttal jár, jelenleg az euró 354 forint 60 fillére. Európában a főbb indexek 0,3% és 1,2% között emelkednek, a német DAX 25.189 ponton, 1,1646-ról 1,1650-ig ment az euró-dollárral szembeni árfolyama. Pillantás még a kőolajra. 1% fölötti az áresés, $93.88 a Brent, az amerikai könnyolaj $91.11, az arany árfolyama $4558 jelen pillanatban. Ideiglenes megállapodást kötött az Európai Unió tanácsa és az Európai Parlament az illegálisan az EU-ban tartózkodó bevándorlók gyorsabb visszaküldéséről. A tervezet kötelezőbbé tenni az együttműködést a kiutasított személyek számára, és szankciókat is bevezethet azokkal szemben, akik ezt megtagadják. A jogszabály lehetővé tenni visszaküldési központok létrehozását EU-n kívüli országokban szigorú emberi jogi feltételek mellett. Bevezetni az egységes európai kiutasítási határozatot is, amely megkönnyíteni a döntések tagállamok közötti elismerését. A szabályozást még mindkét uniós intézménynek jóvá kell hagynia.
0: Időjárás jelentés.
3: Napos idő várható, gomoly és fátyol felhőkkel, legfeljebb a keleti ország részben fordulhat elő néha zápor, kis eséllyel zivatar, csak helyenként lehet élénk a légmozgás. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. 14 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 14:30-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
4: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Sipos Mihály, a Fenntartható Visszafejlődés Mozgalom alapítója, önfenntartó gazdálkodó. Szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
5: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és nézőket is.
4: Ja, majd mindjárt bemutatlak a kedves közönségünknek és hallgatóknak, nézőknek, hogy pontosan ki vagy te, de az előbb mondtál egy versidézetet, amit nem ismertem föl. Én nem tudom, hogy felismertem-e, lehet, hogy nem. Mi volt az?
5: A mikrofon próbáknál tőle azt szokták, hogy egy-kettő. Három. Hát ez olyan unalmas, hogy én elhatároztam, hogy én verset mondok, és van egy kedvenc versem.
4: Sokkal kreatívabb, igen.
5: Kortárs Palásti Géza bácsi, aha, aki egyébként a Fenntartható Visszafejlődés közösségének tiszteletbeli tagja, és ő nem csak késes műköszörűs, hanem hamarosan verses kötete is meg fog jelenni, és verseket ír, és csodálatos verseket ír, és az egyik verse mindig, amit szavalok.
4: Igen, ugye a Fenntartható Visszafejlődés egy olyan mozgalom, amit te hívtál életre, miután megcsömörlöttél a hagyományos budapesti nagyváros élettől, identitás kérdéseket is felvetette a te múltad és működésed, és azt gondoltad, hogy ki a messzesébe, ki a pusztába, önfenntartás, egészséges élelmiszer, Istenhez közelebb mi élet, tulajdonképpen így lehetne összefoglalni, de hát ezek nagyon csak felületes szavak, és ez fejlődött egy mozgalommá tulajdonképpen az évek során.
5: Igen, talán ami ma menő szó, ez a slow, tehát a lelassulás, kicsit hátrább lépés a civilizációtól, és megpróbálni az embernek a szükségletei szintjén élni, ami az igények felismerésével kezdődik.
4: Ez nem könnyű.
5: Ez nem könnyű, ez az nem a russzói visszatermészetben romantika, hát, pipázgatunk.
4: De én azt is szeretem, tehát igazából, amikor volt a russzó vitát nekem fölemlegetik, akkor nekem mondták, hogy hagyják abba, mert én nekem a russzó, inkább a russzó, tőle visszamehetnénk a fára, és akkor én nem kell szeretném csinálni semmit, ott csüngenénk, ott bambulnánk, aztán kész, nem?
5: Én nem hiszem, hogy a fáról jöttünk, de én is szeretnék kicsit a russzói romantikába élni, így a törzsi hétköznapok alkalmával kávézgatni és pipázgatni a teraszomon nézve a magyar szürke marhámat, a lovaimat, a birkáimat, de sajnos erre, hogyha havonta egyszer az ember időt tud kiszakítani, akkor az már mindenképpen jó.
4: Hogyha nem a majmoktól származunk, akkor honnan származunk?
5: Hát én ezt most csak józan

0: Zióját képviselem, és ennek egy része nyilván az ökológiai gondolkodás, egy része a küldetés tudatnak az a fajta felismerése, hogy ez a civilizáció, ez az iparosodás, ez nagyon-nagyon öngól lesz, és mellé megy, ez véletlenül egy olyan zsákutca lesz, mint ami mondjuk a bronzkor végén zsákutca volt az ember történetében, és egész biztos, hogy a korszakváltásnál, ami egyre közelebb van hozzánk, és szerintem a mi generációnk ezt meg fog élni, itt olyan komoly kérdések fognak előtérbe kerülni, melyek sokkal inkább a gyökerekhez visznek vissza, a teremtettségi tudatunkhoz, egy olyan életben, ahol Isten teremtő munkatársai lehetünk újra, ugyanis, hogyha megnézzük a globális rendszereket, legyen ez akár globális ipar, és annak mondjuk a környezetre gyakorolt hatása, legyen ez a globális gazdaság, vagy legyen egész egyszerűen a hétköznapi életünk, a leugrok egy szelet pizzáért, és hazaviszem papírzacskóba, a kólával a lakásomba, akkor látjuk, hogy valójában kőolajat vásároltam, és kőolajat viszek haza, és úgy látom, és szerintem mindenki ezt már látja, hogy a kőolaj ellátás elég sérülékeny, és nem vagyok benne biztos, hogy ez így sokáig fenntartható lesz.
1: Akkor te Stumbiró Balázsjal így rendszeresen kezdet fogsz, és megvelegetitek egymás vállát, hogy akkor hamarosan jönnek ezek az összeomló rendszerek, és akkor erre fog kell készülni.
0: Stumbiró Balázsjal kapcsolatban vagyok természetesen, sőt a közösségünk tiszteletbeli tagja szintén a Balázs, viszont egy dologban nem értek egyet az ő munkájukkal, és ezt ő is látja, ők Istent kihagyják az egyenletből, tudatosan hagyják ki, és azok a folyamatok, amelyek ma történnek, erre egy nagyon jó szakkönyv majdnem 2000 éve felkészít minket, és lehet lapozgatni, úgy hívják, hogy Biblia. Ugyanis Jézus is azt ígérte a követőinek, sajnos nem az, hogy Paris Hiltonnal habfürdőzünk egy kárt, hogyha keresztények leszünk, és minden király lesz, mert akkor mindenki az lenne, ugye? Na most Balázsék kicsit feketére festik az eget, én meg azt szoktam mondani, hogy akár mekkora baj van, én Istennel járok, az ő tenyerén élek, a mindennapokban az ő kezét fogom, és hogyha holnap Robi mondjuk nem itt fogunk találkozni, nem a lövészárokba, akkor cigarettát tőlem kérje bátran,
1: nem
0: mert engem Isten ott is megállt.
1: Nem dohányzom, az a baj, most de meg hát is most majd Igen. Hát egy kis pál lesz, hogy csökkentsük a stresszt.
0: Nálam valami ilyesmi. Mindig lesz.
1: Jó, meg foglak keresni. Tehát akkor te egy optimistább hozzáállást
0: képviselek. Abszolút magyarul. Optimista hozzáállást képviselek. Hát ennek már vége kell legyen, ez nem mehet itt tovább, amit most látunk. És ki lehet emelni akár az akkumulátorgyárakat, ki lehet emelni az aszbeszt szennyezést, csak így, amik a mai nap aktualitásai mondjuk a hírekből, és azt látjuk, vagy mondjuk a vértes tönkretétét veszélyes hulladéka, hogy sokkal gyorsabban robogunk egy ökológiai összeomlás felé, és nem csak a globális felmelegedés miatt, hogyha van globális felmelegedés, mert vannak önök, akik azt tagadják, velük nem is akarok most vitatkozni, hogy van vagy nincsen, de mindenféleképpen úgy látom, hogy ez, amit ma fenntartható fejlődésnek hívunk, ez egy marha nagy átverés, és ezt nagyon sokan benyelik, akik kénytelenek pizzát és péksüteményt reggelizni mondjuk.
1: Hát igen, mert minden az ego központúságról szól, az ego kiteljesedéséről, az egyén kiteljesedéséről, így van beállítva a fogyasztói társadalom. Tehát innen nagyon nehéz visszamenni. És főleg oda visszamenni, amit ti csináltok. Mert mindenki az tök jó, de hát igazából ez rengeteg lemondással és rengeteg áldozattal jár.
0: Hogyha egy kényelmesebb életet szeretnénk, és úgy tervezzük, hogy stresszmentesebb és nyugodtabb lesz a vidéken újrakezdés, akkor van egy rossz hírem, egy olyan hamis rózsaszín illúziót kergetünk, és olyan nem a valóságot megfogó vágyaink vannak, ami alapján a környezetemben újrakezdő néhány száz ilyen család, az mind tönkre ment, és ma mindegyik újra városban él, vagy pedig sokkal rosszabb körülmények között albérletben.
1: És ennek ellenére optimista vagy, és kék az ég.
0: Hát azért kék az ég, persze, mert hogyha elmondjuk azt, hogy ez munkával jár, hogy ezt ne úgy képzeljék, hogy kávézgatunk a tanya előtt, meg ha már Stumbiró Balázst mondtad, hogy rácsapok a tehén seggére, és jaj, de jó az élet, ez nem erről szól, ez a vasvilláról hát, szól.
1: Mi városiak ezt látjuk egyébként. Igen, az... Venni kell valami tanyát, mert az tök jó, ott baromira nyugalóbb van, kimegyünk, és akkor kávézunk, sörözgetünk, és pál leszezünk, és akkor elmegyünk, nem tudom, a közeli nagy városban megnézzünk egy kulturális eseményt, és akkor visszamegyünk, nézzük, milyen szép a lovak, esetleg másnap lovagolunk, tehát ez nem erről szól.
0: Nem erről szól, sőt, most volt, tudom már, BL döntő most volt.
1: Igen,
0: na, én nem szombaton. Tudtam, mi az. Én csak láttam, ott jöttünk autó, és a feleségem mondja, hogy most volt. Hát de mondom, és az mi? Csak így nézem, nem tudod. Mondom, én nem tudom. És mondta, hogy vagy nagy foci meccs, amire sok ember
1: eljött. Nem tudtad, hogy mi az a BL döntő?
0: Nem.
1: Tényleg?
0: Tényleg nem tudtam, és pont azon gondolkoztam,

0: egy foci meccs. Én egy foci meccsért Ceglédről nem jöttem volna ide Budapestre, és azt mondja a feleségem, a Európa minden tájáról ilyenkor jönnek foci meccset nézni. Ez egy érdekes hobbi. Ezt valószínű tanyáról nem lehet megélni, mert nem tudod otthagyni a tehenedet, nem tudod kirebízni a fejést, nem tudod. Ez este van? Az ilyen bjeldöntő? Este van, este, biztos.
1: Persze.
0: Tehát ott nem hagyhatod a jó szemlélet felügyelet nélkül.
1: De azért sokat jársz Pestre, meg ugye sok videót készítesz, tehát sok digitális tartalmat készítesz, ugye pont azért, hogy népszerűsítsd azt a fajta életmódot, meg azt a fajta közösséget, amit csinálsz. Tehát vannak dolgaid, amikor el kell menned a tanyáról, nem?
0: Vannak, persze. Többet járok így a média megjelenések kapcsán miatt mondjuk Budapestre, mint egyébként jártam korábban, amikor ugye itt éltünk, mert illetve amikor Gödöllőn éltünk, és egy-két dologért eljöttünk Budapestre, viszont nem szívesen mozdulok ki a tanyáról, tehát kényszerhelyzet kell, hogy legyen. A videóim nagy részét is ott vesszük föl Cegléden, ott vannak a városi környezetek is, és de nyilván egy-két stock videóból városrészletben van vágva. Azt hiszem, hogy egy alkalom volt, amikor néhány videót forgattam Budapesten az elmúlt fél évben. Uh-huh. Azt is csak azért, hogy a várost, mint hangulatot hitelesebben át tudjuk adni.
1: Egyébként visszatérve a BL döntőre, meg a focira, nekem azt, én sem vagyok egy nagy, én szoktam nézni, meg néha jó az, hogy van izgalom a pályán, de az, hogy egyes emberek annyira azonosulnak a csapatukkal, hogy egészen a legvégső fanatikus viselkedésig elmennek, meg az egész az identitásuknak, hogyha már szóba került a beszélgetésünk elején, akkor az egyik alapja, hogy ők a Real Madrid drukkerek, vagy Barcelona drukkerek, vagy Ferencváros drukkerek. Ez tök érdekes.
0: Én számomra is érdekes, de egy ismeretlen világ, tehát...
1: Igen.
0: Nem tudok ehhez úgymond hozzászólni.
1: Figyelj csak is, van még olyan mai trendinek számító dolog, amiről tudsz, és így meglepetésként tekintettél rá, hogy korábban nem gondoltad volna, ez létezik, csak így egy barátod mondta, hogy...
0: Hát most így, hogyha kapásból kellene mondani, hirtelen nem tudok mondani, de mondjuk ez a BR döntő, ez az.
1: Aha. Jó, tehát rengeteg lemondással jár, amit...
0: Igen, de ez valójában meg nem lemondás, igen. Mert nekem nem kell lemondjak a stadionokba járásról. Én egész életemben szerintem soha nem voltam stadionban, meg nem is leszek, csak hogyha majd esetleg visznek valaha, de azt kívánom, hogy az idő azért ne jöjjön el.
1: Hát vagy hogyha lesz egy hatalmas nagy előadásod, vagy egy ilyen, nem tudom, ott az arénában lesz, és akkor mindenki oda fog. És már olyan szinten... annyira előre haladnak az események, annyira komoly lesz a probléma, és az összeomlás a küszöbünkön lesz, hogy már összegyűlünk a stadionban, és akkor ott hallgatjuk a prédikátorokat.
0: Nem gondolom, hogy ilyen előfordul.
1: Igen. Hogyan lehet szerinted a ránk váró veszély ellen küzdeni, összeomlás ellen, a rendszerek ellen? Tehát mi a te utad?
0: Én nem szeretem azt mondani, hogy küzdeni a rendszer ellen, és ezt nem nagyon javaslom senkinek. Rendszer ellen küzdeni szerintem a Kossuth téren szoktak, vagy valahol így ugye igen, a tereken, igen. Hanem inkább az jó az, hogy egy lépéssel hátrább lépés, de valójában picit elzárkózás, picit visszavonulás ezektől a közélettel és rendszerrel kapcsolatos dolgokról, és a legdurvább verziója ennek az, amikor az embernek van egy kertje, és a kertbe törekszik arra, hogy megtermelje magának az élelmiszert, mert az az igazi fricska a rendszernek, amikor nem a bevásárlóközpontokba az ipari ellátási láncokat, az ipari kereskedelmet és az ipari mezőgazdaságot támogatva hagyja ott a pénzét, hanem mondjuk azt a pénzt nem adja ki élelmiszerre, csak mondjuk vetőmagra, vagy hogyha kell egy-két új szerszám éppen a kertműveléshez, akkor nyilván áfát se fizet, szokták mondani, hogy erről ne beszéljek, de például amit én reggeliztem ma, retket és tojást tettem házi kolbásszal, és joghurtot is utána ittem hozzá egy jó nagy pohára, ott egyiken se volt áfa, mert egyik se látott még csak ipari állattartás se, sőt kereskedelmi kézen sem mentek át, mert a kéz, amin átment, az, amikor bevittük, elkészítettük és meg

0: te étrended az, az az, amit te megtermelsz?
1: Törekszünk erre, de természetesen nem mindig az, amit megtermelek. Szoktunk vendégségbe menni, anyósom, apósom itt él Budapesten, ők nem abból főznek, és nyilván ott is szoktunk enni, sőt, én magam nem eszem ilyen gyors éttermi ételeket, de a gyermekeim igen esznek, mert ők 12-13 évesek, tehát nekik ugye muszáj az életritmusukban találkozni ezzel az ipari élelmiszarral, és akkor ők szokták ezeket a... Van olyan, ahol csak ilyen szendvicseket adnak, tudod, de azokat nagyon szeretik a gyerekeim.
0: Te is a szüleid, illetve az anyósodék, amiket mondtál, ők mennyire fogadták le ezt az életmódot? Ezt azért kérdezem, mert ugye egy korábbi rádióbeszélgetésünkben már megtárgyaltuk azt a részt, hogy amikor meghoztad ezt a döntést, hogy elmész, és önfenntartó gazdálkodó leszel, akkor azért le kellett cserélni majdnem a fél, vagy az egész baráti körödet, hogy furcsán néztek rád.
1: Nem fogadták el egyáltalán, hanem beletörődtek.
0: Beletörődtek.
1: Aha. Igen, nagyon nagy a különbség a kettő között. Nem értik azt, hogy miről beszélünk, de nem az anyósom, aposomról beszélek, hanem a rokonságomról, a szüleimről is beszélek, és mindenkit belértve. Természetesen, amikor szükség van támogatásra vagy segítségre, gyerekekre vigyázzének rá, akkor a nagyszülők bevethetőek, és ezen a fronton a végsőkig segítenek, de valójában az a megértés nincsen bennük, mert ők nem ezt az életet képzelték el számunkra, amit mi ugye önként választottunk, mert a küldetés tudat elébre való, mint bármelyik szülőnek az akarata.
0: Igen. A feleséged büszkén és dolóba vállalta ezt a közösséget veled?
1: Ez nagyon durván hangzik, de természetesen, hát azért lett a feleségem, igen.
0: Aha. Hát miért mondhatta volna azt, hogy azért, na várjál, Misi, azért ez durva, ezt gondoljuk át.
1: Hát de akkor nem biztos, hogy a feleségem lenne.
0: Aha.
1: Nyilván hiszek abba, hogy az Isten minket egymásnak teremtett. És hogyha már annyira szeret, hogy nem akar egyedül látni, akkor nyilván olyan feleséget fog teremteni nekem, aki nem házártoskodik, nem mondja, hogy ne igyál még egy fröccsöt, hanem tényleg társa hétköznapokban. Nekem pont ilyen feleségem van. 16 éve már.
0: Mondtad, hogy rengetegen lemorzsolódtak a közösségből, amióta megalakultatok, az a fenntartható visszafejlődés közösség, amiről beszélünk, de összességében gyarapodtok, és jönnek újak, nem? És azért ez egy sikertörténetet. Jönnek újak, van egy törzsmag, ami megmarad, és egymást segítitek.
1: A törzsmag változik általában folyamatosan, de nyilván van egy-két tanya, aki folyamatosan megrögzötten a csapattal van, de sokszor az, hogy az embereknek nem sikerül. Például most nagyon fájó dolgok vannak, épp tegnap jelentette be az egyik 20 éve, még régebb volt a tanyán élő család, mint mi, hogy eladták a tanyát, és városba egy kádárkockába költöztek. Én rájöttem, nekem van egy-két alapbetegségem, és rájöttem, hogy nem csak valláskárosult vagyok, például kádárkockafóbiám is van, én nekem nem tetszik se a filozófiai rendszere annak az egésznek, se maga egy kádárkocka, és abba költöztek be egy mesebeli tanyából, tényleg azt mondom, mert egy gyönyörű szép méhészet, tavaly telepített 100 gyümölcsfa és minden is. Tehát ilyenek is azért föladják a dolgot is, és elmozdulnak a kényelem irányába, és ez nem biztos, hogy annyira pozitív üzenet, mert azokról rengetegszer beszélünk, akik hamis vágyakkal, meg illúziókkal ugranak bele, és a számításukat nem találják meg. Egy vidéken újrakezdésben legyen az egy falusi kisház, falusi közösség, vagy legyen ez egy tanya és tanya közösség, mint amilyen a mi közösségünk is. És ugye nekik nem jön be, kiszállnak, de azok, akik ilyen régóta tanyán laknak és tönkre mennek, ott ugye nagyon érdekes, hogy mi az, ami a háttérbe lehet, mi az, aminek ott történik el, hogy egy ember a tehenét, lovát, mindent eladva beköltözzön egy városban, mondjuk egy faluba, de az ugyanolyan urbanizált város, ma egy falu, tehát akármelyikről beszélhetünk.
0: Mi kell hozzá?
1: Tehát mi kell ahhoz a lelkítéshez, és ezt nekem sokkal nehezebb látni, mint azt, hogyha valaki jön, és akkor mondjuk nem sikerül neki.
0: Mi kell hozzá szerinted lelkileg ahhoz, hogy feladjon egy ilyet? Ha szóba hoztad?
1: Stabil ideológiai alap kell, ami közös spiritualitás egy családon belül, és amikor egy családon belül nincs közös spiritualitás, akkor onnantól kezdve ott a házasság.
0: Aha, értem.
1: A két ló húz, de nem egy irányba megy, és hogyha a két ló a kocsiba az egyik jobbra húz, a másik balra, akkor csak rángatni fogják a kocsit, és ezek azok a hosszú évek folyamán kialakuló folyamatok, vagy tulajdonképp mérgezések egy kapcsolatba, ami, hogyha van egy rendszer, ami miatt ők nem akarnak elválni, nem akarnak külön menni, ezt én támogatom, én abszolút nem

0: értek egyet a válással, tehát, de hogyha ha így együtt mondok, akkor onnantól kezdve ez egy ilyen kényszerpálya, és rossz azt nézni, hogy vannak olyan emberek, akikről az jut eszembe, hogy lehet, hogy élete egyetlen célja, hogy elrettentő például szolgáljon mások számára. Vagy mi lehet ez a feszengés, ez a céltévesztés, céltalanság valójában, és ezzel mindig fájóbb és nehezebb szembenézni, mint mondjuk egy-egy tiszavirág életű tanyagazdával.
1: Igen, tehát hogyha egy családon belül nem értenek egyet, akkor jön ez a széthúzás, és ott pedig kell egy erős kapocs, igen, mert azért nem egy sétagalop, amire vállalkoznak az emberek ilyenkor. Mondtad, hogy a Kádár Koszka és a mögötte lévő filozófiát nem csipázod Isten igazából. Mi az ideológia, filozófiai irányzat, bár nem ugye kommunizmus, az nem egy filozófiai irányzat, de mondjuk mi az, ami a szívedhez legközelebb áll, hogyha az ilyen nagyobb eszmékről beszélünk.
0: Most, hogyha egy eszmékről kell beszélni, akkor igen, nyilván a kereszténység az, ami szóba jöhet, viszont nagyon elhatárolódom attól, ami az 50-es években volt Magyarországon, meg most, hogy az állam mondja meg, hogy ki az egyház, és ki a történelmi egyház, és ki nem. Ettől teljesen elhatárolódok. A politikai kereszténységtől azt szoktam mondani, hogy Isten hány a mennybe, ezt továbbra is fenntartom, és ezt folyamatosan az elmúlt 20 évben fenntartom. Tehát amikor kereszténységről beszélek, és mint ideológiát hozom be, akkor semmiképpen nem erre az elrontott marketing változatára gondolok. A másik pedig, ami számomra fontos, az a családok és a családokat egybefoglaló nemzet szuverenitása. Tehát, hogyha ideológiákról beszélünk, akkor számomra ezek, amik előrevalóak, és kifejezetten a küldetés tudatom miatt, mert ahhoz, hogy az ember tanyán ilyen gazdálkodjon, hogy alapvető emberi jog szerintem az, hogy az élelmiszert magunknak előállítsuk. Ugyanúgy, mint hogy az alkotmányban, úgy tudom, a tiszta vízhez, az ivóvízhez való jog, az mindenkit megillet. Én azt mondom, hogy ugyanígy a teljes élelmiszerkészlet előállítása és alkotmányos jog kellene, hogy legyen, hiszen ezt teremtettségünkből adódik, és Isten maga hagyta ránk kezdetben az Édenkertben, amikor ugye nem húsevőnek teremtette az embert, hanem azt mondta, hogy neked adok minden magot hozó gyümölcsöt, eledelül, egyed és lakjál jobb, kivéve azt az egyet. Sztorit ismerjük, aztán jött az özönvíz, és az özönvíz után mondta, hogy jó, akkor nem fogsz élni 4-600 évig, csak mondjuk 120-ig, és akkor egyed az állatokat is, és félteted minden állat. Tehát nem tudok én ezen tovább látni, és pont most egy barátom volt itthon. Egy éve Lengyelországban él egy solymásztársam, és oda, ahova költözött, egy lányhoz, ott szintén gazdálkodnak, és tartanak ők is birkákat, mint mi is tartunk. Bárányok is vannak a tanyánkon, és ezeket a bárányokat leszoktam vágni. Épp a múlt héten is vágtam bárányt, és holnap is tervezek levágni egy bárányt, mert az az, amit mi elfogyasztunk, és akkor ez a srác ott kint látta, hogy közeleg a húsvét, akkor két bárányt levág, és gyorsan levágott két bárányt, és a lengyel jövendőbeli hölgy hazaért, és teljesen ki volt akadva, hogy ez mi. Lengyelországról beszélek, és nem beszéltem még. Lengyelországban tilos a házi vágása, az ideális, illetve ideális, irreális állatvédelmi mozgalmak megerősödése lehetetlenné tette azt, hogy otthon az emberek élelmiszer önellátóak legyenek, és azt gondolom, hogy ma, amit a bőrünkön érzünk, és a legveszélyesebb és a legjobban fenyegeti a parasztságot, az már nem a kommunizmus meg a Kádár rendszer, mert annak is ellensége volt, épp úgy, mint a mai globalista szemléletnek is az ellensége, hiszen a parasztember, aki megtermeli magának az élelmiszert, úgy, hogy rengeteg rendszert működtet, úgy, hogy a gondviselésnek a része, ami az időjárás csapadékot érinti, őket ma a globalizmus az két lábbal tapossa, és hogy még ez kicsit feltüzeltebb legyen, ezért olyan globálisan elérhető kémiai anyagokat nevezünk élelmiszereknek, például gyógyszeripari melléktermék, amit csak mondjuk szójafehérjének hívunk, és ezzel lemérgezzük a társadalmat. Ez egy nagyon komoly összeesküvés gyakorlat, ezt nemrég találtam ki, és a benne lévő fitőösztrogén és egyéb hormonhatású anyagok elnőjesítik a férfiakat, és így az elnőjesedett férfi társadalom a genderrel lázad majd ugye a függetlenség ellen, úgy mondom, hogy nem tudom, hogy fogalmazom, aminek ennek mindenféleképpen a nem a globalizmus szekerét toló, tehát a retken áfát nem fizető gazda, az az ellenség lesz. Például a mellműtét, már megfordult pár évvel ezelőtt a dolog, nem női mell nagyobbító műtétek vannak többségben, hanem a férfi mell kicsinyítő műtétek. És azt gondolom, hogy ezen el kéne gondolkozni, hogy lehet, ennek a gumicsizmás parasztnak igaza van abba, hogy ezt az élelmiszerrel teszik velünk.
2: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
3: Melyik a legjobb fotós mobil?
4: Biztonságos-e a felhő?
3: Kell okos óra a nagymamának?
4: Megzabolázhatóak a techóriások?
3: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
4: Melyik a világ legjobb tévéje?
3: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Egy perc elmúlt 14:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív tárgyalópartner lesz, ezt mondta a magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a versenyképességről, az illegális migráció elleni küzdelemről vagy más külpolitikai kérdésekről is tárgyalóasztalnál szeretne lenni a magyar kormány. Friedrich Merz német kancellár tudatta, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Egyben bizalmát fejezte ki, hogy Magyarországot képes lesz visszavezetni Európába az új kormányfő. Magyar Péter egyébként közölte, hogy egyelőre nem időszerű a katonai támogatásról szóló szerződések módosításáról beszélni. Minden esetre az új kormány tartja magát ahhoz, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem pedig katonákat Ukrajnába. Uniós forrásokból lecserélik a hírflottát, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves szerelvényektől. Közölte, hogy 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hívvonalán is le tudják majd cserélni a kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még idén kírják, az első szerelvények pedig 2029-re érkezhetnek meg, mindez pedig teljes egészében Európai Uniós forrásból valósulhat majd meg. Reggel a központi nyomozófőügyészség nyomozói Őrsi Gergely polgármester lakhelyén és a második kerületi polgármesteri hivatalban nyomozati cselekményeket végeztek. A polgármester és a hivatal mindenben együttműködött, valamennyi kért iratot a rendelkezésükre bocsátották, írt a közleményében a második kerületi önkormányzat. A nyomozati cselekmények okával kapcsolatban a rendőrség nem adott ki tájékoztatást. Korábban a Telex arról számolt be, hogy összehangolt nyomozási cselekményeket hajtott végre a központi nyomozó főügyészség a több önkormányzatot érintő úgynevezett óbudai korrupciós ügyben, vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés büntette, és más bűncselekmények miatt folyik egyébként a nyomozás.
2: Tőzsde hírek.
6: A hazai értéktőzsde továbbra is pluszban van, 1,2%-kal erősödik, 135.426 ponton jár a BUX, a forgalom 10,1 milliárd. A MOL részvényei 1%-os pluszban járnak, 3958 forinttal jegyzik őket. Az OTP 1,6%-kal drágult 41570 forinton. A Richter 2%-os erősödésben 12580. A Magyar Telekom 2,2%-kal emelkedik 2724. A Forage 4,4%-os ralliban 2358 forinton. Az euróért 354 forint 70 fillért kell adni. Európában a londoni tőzsde 3,1%-kal megy felfelé, a német DAX 8,1%-del, a francia CAC 6,1%, az olasz tőzsde 1,1%, a spanyol 6,1%-os pluszban jár, 1,1651 az euró dollárral szembeni árfolyama. Két halálos áldozatot követelő baleset történt Tajvanon, miután lezuhant a hadsereg egyik katonai repülőgépe. A Védelmi Minisztérium egyelőre nem osztott meg további részleteket, ám jelezték, egy különleges munkacsoport bevonásával vizsgálják az okokat. Egy motorleállás szimuláló gyakorlat során zuhant le a tajvani hadsereg gépe, aminek következtében mindkét pilóta életét vesztette. A Tajvan déli részén fekvő Koa Siung városában található légibázison történt a baleset egy T-34-es típusú katonai gyakorló repülőgéppel. A pontos okok felderítésére, ahogy említettem, egy munkacsoportot hoznak létre.
2: Időjárás jelentés.
6: Napos idő várható gomoly és fátyol felhőkkel, legfeljebb a keleti ország részben lehet néha zápor, kis eséllyel zivatar. Helyenként élénk lesz majd a légmozgás, a csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 16 fokig hűl le a levegő. 14 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: És már folytatódik is az Enyhe katarzis Sípos Mihállyal.
7: Igen, de az jutott eszembe, hogy ugye ez a egészségkárosodás, rákgeresztő folyamatok, de igazából, hogyha visszamegyünk a gender homoszexualitás és egyéb folyamatokhoz, amit te szodomitának neveztél, ugye?
0: Igen.
7: Az mégis, ugye erre azt tudom mondani, hogy ugye az állatvilágban is van jellemzően homoszexualitás, és hát az ókori görögöknél ez a folyamatosan jelen volt, és akkor nem ettek génmódosított élelmiszert, meg ilyesmi.
0: Nézzük meg, hogy a kényelmi civilizációk hanyatlása az mivel kezdődött és hol végződött, akár a római birodalom ilyen jellegű fennmaradt esetleges dolgait, és akkor az a régi elméleti eszembe, hogy a nehéz életű generációk könnyű életű generációkat teremtenek, a könnyű életű generációk pedig újra nehéz életkörülmények között élő generációkat teremtenek. Kassai Lajost a barátomnak mondom, Kassai Lajos mondta, hogy az emberi generációk ciklusai azok tökéletesen megfigyelhetőek a lövészároktól a bordéházig, és bordéháztól a lövészárokig tartó folyamattal. Számomra nincs kérdés, hogy honnan jövünk és merre megyünk.
7: Uh-huh. Igen, volt itt, mert vele is jót beszélgettünk, hogy ugye a keletet képviseli, hogy volt egy civilizációval szemben. Figyelj már, amikor liberális barátaiddal, mert mondtad, hogy sokan összejöttök dumágatni, akkor így jól elvagytok, duncsizgattok, és akkor is egymásnak mentek? Vagy mi,
0: de ez nem egymásnak menés. Tehát erről ezek tulajdonképpen olyan tapasztalati tények, amik igazából tudományos tények is lehetnének, hogyha mondjuk...
7: És ők ezekre mit mondanak? Tehát, hogyha mondjuk nekik is...
0: De az őzagancsos torzulásra?
7: Például, meg
0: torzulásra.
7: Hát igen, meg az ebből levezetett
0: eljött. Tudod, mit csinálja? Ebben? Azt a here csinálja. Az őz hereműködésének a torzulása csinálja a torzult agancsot. Tehát az összes glifozát, meg minden ilyen gyomírtó és mesteses kemikália, az a hereműködést fogja csökkenteni, az elnőjesedés irányába megy, és egy elég komoly here az, ami fölépíti a tesztoszteron és az egyéb élettani befolyásoló tényezővel az agancsot, hogyha egy őszbak here is érülnek, akkor annak csak parókás agancsa lehet, és a torzult agancs, a torzított sejtosztódás és a torzult csontnövekedés, az mind-mind a hímivari dolgokba jelentkezik, ahogy ezek is a hímivarú dolgokba jelentkeznek, tudományos cikkek is jelentek meg erről, és mielőtt kiálltam, nagyon érdekes volt, kiálltam a természetgyógyász konferencián, kettő professzor ismerősömet felhívtam, az egyik már nyugdíjas, de úgy ismerős, hogy engem tanítottak az egyetemen. És felhívtam a professzor úr, hogy van egy ilyen meglátásom, amit abszolút itt a tanyaablakon kinézve gumicsizmába hoztam, és mit gondol ön erről, hogy mennyire állja meg ez a helyét. Az egyik azt mondta, hogy teljes mértékben is ajánlott 4-5 cikket, akik már foglalkoztak hasonló vizsgálattal, másik azt mondta, hogy feltételes módba beszéljek, de én nem szoktam feltételes módba beszélni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy a férfiak sperma száma romlik, a tesztoszteron szint soha nem látott mélységben van, és le a kalappal ezelőtt, aki 2050-re lombik nélkül gyereket létre tud hozni, akkor ezzel az egyébként mondjuk velem egyetértő ismerőseim is egyetértenek, mert ezt ők is látják, hogy probléma. Azt is látják, hogy férfi mellkicsinyítő műtétre van szükség, és nem női mellnagyobbító műtétre. Tehát szerintem ezzel ők is tökéletesen szembesülnek, és ők is látják, és azzal is talán egyetértenek, hogy ennek oka az ipari mezőgazdaság. Az, hogy a gyógyszeripar, az ipari mezőgazdaság és a genderlobby az egy kézben van-e, én szerintem el tudom képzelni, hogy igen, ők ezen a szinten már lehet, hogy csak mosolyognak.
7: Mármint a liberális barátaid.
0: Igen, de most ezt a liberális nem megbélyegzésnek számom, mert egy csomó mindenben én magam is liberális vagyok, igen, például a gyereknevelésbe, például az oktatásban.
7: Hát meg sok minden másban például, is, igen, vallás.
0: Igen, vallás szempontból is tulajdonképpen liberális keresztény értékrendet vallunk, de nyilván nem úgy liberális, hogy a Bibliával szembe liberális, és esetleg a liberális ítélés székem elé állítom a Biblia szavait, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy fenntartással kezelek, és nem Isten munkának tartok semmilyen állami beavatkozást az egyházak életébe, ami akár anyagi előre nyomás, akár más térű ellehetetlenítés. Tehát ezek szerintem csúnya dolgok, de Jézus megmondta, hogy ilyen lesz. Tehát, és van is.
7: Igen, hát én említetted a Puzsér Robertet, nagyon érdekes egyébként, hogy ilyen te is, és a Kassai Lajos is leül a Puzsér Roberttel rendszeresen beszélgetni, vagy kooperálnak bizonyos megszólalásokban, vagy formátumokban. Ez nagyon, nagyon érdekes, mert egy központi nyitottság mindenkiben ott van.
0: Igen, és azért, én azért őt említem mindig az előadásaimban is, meg amikor kérdeznek, mert hogyha kellene
7: már
0: mondani...
7: Mármint a Puzsér Robertet,
0: igen,
7: vagy a
0: Puzsér Robertet, mert meg kellene mondani, hogy ki az, aki az én szöges ellentétem életvitelbe, és a civilizációba való kitesedésbe, akkor talán ő az, akit sokan ismernek, és tudom mondani, hogy ő egy ellenpólus ebből a szempontból, és hogy vele is leülök, és vele is lehet értelmesen beszélgetni, és nincs helye sem a közbeszédben, sem a parlamentben, sem az akadémián, sem az anyázó erőszakos stílusnak, amikor mindent meg lehet a szeretet nyelv és az elfogadáson beszélni, hogyha szemtől szembe leülünk.
7: Igen, bár azért azzal vitatkoznék, hogy olyan másik pólus, mert az ő is előteljesen globalizáció kritikus, és liberalizmus kritikus szerintem. Tehát, hogy egy kritikai hozzáállás képvisel, ugyanúgy, hogy te is nagyon sok mindenhez. Ez közös szerintem.
0: Lehet, hogy ez közös bennünk. Ezt én így még nem fogalmazódott meg bennem. Nem érett meg ez a gondolat, azért nem tudok még róla beszélni.
7: Azért próbáljuk meg, hogy egy gyere harmadjára is, és akkor ott még jobban belemegyünk. Igen, igen. De figyelj, milyen társasági életet éltek? A tanyán és a környéketeken.
0: A
7: Puzsér Robert lement hozzátok utána.
0: A Puzsér Robert végül nem jött le hozzánk, mert a stúbíró Balázs lelépett a hanyatló nyugatra tanulni, idézi ebből, hogy
7: titkának mondta. Igen.
0: És akkor ő nem jött le a Robival.
7: De össze vannak kötváltató, még lemeltet volna.
0: De én nekem a Balázs és a Robi, tehát egybe, tehát a Robihoz nekem az út a Balázs átvezet, én, tehát nyilván Balázson keresztül hívtam meg őket személyesen, és
7: meghívtam. Pedig ők sem feltétlenül mindig. Minden
0: azt nem tudom, mert annyira nem követem az ő közös tevékenységüket, és akkor így az a dolog nem jött össze, de ha már a társaság életet kérdezted, nyilván van helyi közösség. vendégünk, amit doktor Magyar Gábor barátunk gazdakörnek szokott mondani, és mi azt hívtuk közösségnek, akik összejövünk, de van egy sokkal jobb kulturális közösségem, egy Pipakör nevű kulturális közösség, ami már lassan nem is a pipázásról szól, csak onnan indult ki, akikkel kirándulunk, nagy gondolkodókat hívunk meg, vagy látogatunk meg, a létszámuk fontosan nő, és akkor ők, akik ilyen kéthetes találkozós, közvetlenebb csapat, akiket nagyon szeretek, és akikkel szoktunk menni, és katolikus püspöktől kezdve, egész az orvoson át fogorvosig mindenki van benne, sőt most egy ortodox rabbi, aki érdeklődik a pipakörünk iránt, és nyilván neki is lehetséges, hogy helye lesz ott az asztalunknál egy közös pipázásból kiinduló filozófiai megbeszélésen. Azért szeretem ezt.
7: Ezek filozófiai
0: témák. Igen, tehát nem az, hogy kell elvetni a babot. Nem erről szól, erről a közösség szól, hanem amikor már aktuál politika, összeomlás, vagy esetleg bármilyen társadalom kritika a téma, akkor azt ebbe a körbe szoktuk megbeszélni. Szerintem az egyik legcsodálatosabb, mert oda kell figyelni minden szóra egy pesgő társaság ilyen szempontból.
7: Na mennyit fejlődött a világ, nem? Hogy most már egy ilyen tanyasi, gazdálkodói pipakör, az tulajdonképpen egy filozófikus, meg kerekasztal társaság, nem? Ez fantasztikus.
0: Igen, mert ha megnézzük a tanyasi őslakosokat, akkor látjuk, hogy nagyon sokan kényszerpályaként vannak benne, és inkább...
7: Kényszerpályaként nem azért, mert önként vállalják?
0: Az őslakosokat, akik már generációk óta oda születnek.
7: Nagyjából szerintem nem ők
0: fogják megmenteni a tanyavilágot, meg megőrizni az arculatát. Nem ők lesznek a parasztságnak a hírvivői, hanem az a városi értelmiségi ember, csillagász, gyárigazgató, orvos, fogorvos, bankár, vagy éppen fogtechnikus, akik tanyára költöznek, vállalják a parasztilét, mindennapjait, felhúzzák a gumicsizmát, megfogják a fejőgépet és a vasvillát, és megélik ennek a hagyománynak a mindennapjait.
7: Uh-huh. Van ilyen bankár is?
0: Van, persze.
7: És aki minden nap napi szinten csinálja ezt a paraszti munkát?
0: Ők most költöznek. Konkrétan a bankár most fog költözni, igen.
7: Te is, de
0: Lovai vannak már például.
7: És Gyula is. És a bankár szakmát maga mögött hagyta?
0: Nem, attól ugyanúgy csinálni fogja, csak gondolom az időt optimalizálni fogja az ő szemszögéből.
7: Lehet.
0: Hát szerintem pont ez a lényege az egésznek, hogy ha valakinek még hivatása van, vagy mondjuk van egy olyan munkája, egy olyan vállalkozás, amiből nagyon sok pénzt keres, és neki az igényei a megördökléséhez kell, hogy azért mondjuk kívülről ránézve ezt nehéz megítélni, mert ez mindig egyedi az igény és a szükséglet is, és nem ugyanaz az igényem és a szükségletem, mint neked, vagy mint bárkinek. És hogyha már eljut arra mondjuk, hogy 5 Porsche helyett csak 3 áll a garázsba, akkor lehet, hogy a szükségleté szintén csak mondtam valamit. Tehát, de neki is optimalizálni kell az időt, mert a valipinit be kell tudni telepíteni, a lovat ki kell tudni vinni, legelni, meg kell pucolni, és ki kell trágyázni, és ezt mindig magunknak kell csinálni, mert ezért választjuk ezt az életet. Tehát 0-24 órába dolgozni nem lehet, ez teljes embert kíván, de mellette nyilván lehet, hogy napi 6 órába lehet dolgozni heti 3-szor munkahelyen vagy vállalkozásban.
7: Uh-huh. Most egy újabb Kassa idézőt eszemben, amikor mondta, hogy miből volt ez, ebből probléma, vagy ilyen volt, azt mondta, hogy csak a prolik mennek nyaralni, ugye? Te volt én, és
0: utána bocsátott kért,
7: és utána meg is magyarázta, és tulajdonképpen teljesen érthető módon gondolta azt, és ő is ugye visszavezett az ipari forralomra, a munkásosztályra, stb. Tehát amikor teljesen el vagy idegenedve attól, amit csinálsz. Igen. Nem vagy önazonos.
0: Hát én a nőnapon ki vagyok bukva, hogy magukat jobboldalinak mondó politikusok a nőket nőnapon köszöntik, mert lehet, hogy úgy vannak vele, hogy ezek miatt a gusztustan állarcok miatt van egyébként ez, ami ma politikában, hogy mindenki a több embernek való tetszés állarcát veszi föl. Én ezt általában kerülni szoktam, engem nem zavar, hogy utálnak.
7: És akkor felköszönti
0: nőnapon a nőket a nőnap, hogyha utána olvasok Sipos Mihály szép kerek szemüvegén keresztül, az nem más, mint az anyából gyári munkás. Tehát amikor elértük azt, hogy a nőknek dolgozni kell menni napi 8 órát ahhoz, hogy a család ugyanazt a kis kenyeret kis egyszerű étellel meg tudja vásárolni, már nem elég a férfi fizetése, ezért a gyerekeinket beadtuk az ipari gyereknevelésbe, ugye, hogy az ipari állattartás hogy ipari gyereknevelés, és akkor ma jobboldali keresztény emberként tapsikolunk a nőnapnak. Emberek, az tönkretette a családokat, mert amíg egy férfi munkájából fel lehetett nevelni 8 gyereket úgy, hogy az édesanyja kiteljesedett a gyereknevelésbe, addig eljutottunk oda, hogy ők tolták a betonnal teli talicskát Budapesten az építkezéseken, és ennek az ünnepét ünnepeljük nőnapkor. Hát én soha nem köszöntöttem nőnapon már föl senkit. Ez számomra pont olyan távol állt, mint a finnugor elmélet, meg ilyen hülyeségek, amiket ugye az emberre akarnak erőltetni. Az evolúció nem, mert abban korábban hittem, mert én egy ateista liberális családból indultam, és onnan lettem nemzeti keresztény gondolkodású.
7: Akkor, ugye? Akkor, igen, akkor viszont nagy a változás, nagy a változás.
0: Persze.
7: Uh-huh. Te is ez a liberális család, ők hogy viselték, vagy hogy mit szóltak, amikor, hogyha már bocs, hogyha így
0: személyeskedünk. Kéne megkérdezni, ezt már többször elsütöttem, hogy a szüleim élnek kivaszelmi állapotban, annak érdekes lenne, hogy gondolnak a fogorvosnőt szoktam mondani.
7: De tartjátok a kapcsolatot.
0: Persze, nem, és hogy tartjuk a kapcsolatot.
7: A fogorvos azt ismerem, azt a sztorit, igen.
0: Itt ismer a sztorit, igen.
7: Én ezt ismerem.
0: Mindenki gyerekének lehet, hogy mást képzel el, de nem az a lényeg, hogy mit képzelünk el a gyerekeinknek, hanem mi az, ami az ő elhívásuknak és küldetésüknek megfelelő. Uh-huh. Én el vagyok velük, meg igazából szerintem velem nehéz összeveszni, hogyha így négy szemközt leülünk, vagy bármilyen vitába belemenni, mert szerintem, hogyha intelligensen meg lehet, akkor oldjuk meg intelligensen, hogyha meg már most fizikai erővel kell megoldani, akkor sokszor mondtam, hogy most nem mindegy, hogy szóval vagy erővel oldok meg valamit, hogyha mind a kettőből van.
7: Hát így van, igen.
0: De mégsem mindegy.
7: Hát igen. Hát sajnos nagyon sokan erővel nem feszülnek egymásnak. Tehát ez...
0: De hát látszik, pont visszajutottunk kommentekbe, akartam csinálni egy élő videót, de a feleségem nem engedte. Azt mondta, ezt
7: élő videót?
0: Egy élő videóban be akartam jelentkezni, a tanyán kellett van egy ilyen A-alakú villanyoszlop, és el akartam mondani, hogy kedves második proletár diktatúrát építő ismerőseim, hogyha majd engem, mint régen a lelkészeket papokat akaszgatták, ugye ezek a népbiztosok, föl akartok akasztani, ne vigyetek a város főtelére, be fölösleges itt a tanya előtt a kettős villanyoszlopra nyugodtan akasztatok föl, hát ha majd az unokáitok rólam nevezik el ezt a dűlőt.
7: Á, igen, megértem, hogy a kedves nagyed miért nem engedte, bár mondja, igen, hát ez ilyen nagyon-nagyon ilyen provokatív, és neki mész a izének a...
0: Hát de ők akartak akaszgatni engem ott hozzászólásba.
7: Tényleg volt ilyen is ilyen akaszgatás.
0: Persze. Én több életveszélyes fenyegetést kaptam, és akkor az elején átgondoltuk, hogy
7: életveszélyes, de kiktől?
0: Most nem akarok mutogatni senkire, kommentelőktől. Igen. És akkor nem, tehát aztán úgy döntöttünk, hogy kitörőjük, és akkor kitöröltünk körülbelül olyan 40 valamennyit kapásból ott, és aztán meg még messengeren egy része álprofil, na de az álprofil mögött is emberek vannak. Azt nem a mesterséges intelligencia.
7: Mert azt értem, hogy mikor ilyeneket olvastam, hogy Misi, hogy a tovább politizálsz, akkor ott hagyom a közösséget, ebből volt sok. Na de az életveszélyes fenyegetés, az már egy következő szint.
0: Egy következő szint, persze.
7: Tehát ez egy értelmetlen.
0: De én most pont a fizikai erőről és a fizikai megtorlásról beszélek, ami ma teljesen szinte a közbeszédbe belefér.
7: Figyelj csak, most menjünk a béke irányába. Azt akartam kérdezni tőled, hogy így a napi munkafolyamatodban fölkelsz hajnalban, mikor kelsz egyébként?
0: Ma 1 órakor keltem fel, azért mert rájöttem, hogy esik az eső. Mert most a kisfiam most ő a prepper, és akkor ő, amíg csak lehet, akkor ő most szabad ég alatt alszik, 11 éves, egészen majd őszig, amikor már nagyon fázik. Amíg nem fázik, addig ő szabad ég alatt fog aludni, és nem használja a szobáját, mert az nem férfinek való a szoba meg a ház, és akkor ő most kinn alszik az erdőbe. Teljesen mindegy. Na, hogy aludjak vele is, jó mondom, akkor alszom veled. És akkor lefeküdtünk aludni, olyan 10 óra fele, a ragadozó madaraim is ott voltak körülöttem, a kutyáim, hogy akkor tényleg olyan igazi preppes, igazi ősi érzés legyen, odafeküdtem mellé, elaludtunk, és 1 órakor csoda történt, ezeket a gépeket a mezőgazdasági vállalkozók nem indították, és elkezdett esni az eső 1 órakor, úgyhogy felkeltegettem, hogy esik az eső, csak annyit mondta, hogy és hát attól aludjunk, mondom befele, és akkor mire bementünk, addigra elállt Cegléden az eső, de 1 órakor keltünk, tehát picit nehéz volt visszaaludni, de aztán sikerült, és akkor meg felkelni volt nehéz, de muszáj volt. Általában picit később kelek most már, mint a nap, olyan 5:30, amikor fölkelek, és akkor ott nagyon gyorsan nekiállunk az állatok körüli teendőknek, főzök egy kávét a feleségemnek, azt mindig együtt isszuk meg, akkor a napi evangéliumot mindig felolvasom, beszélünk róla, és már ugrunk is a gumicsizmába, de akkor már az állatok közben legelnek, a legelőket kiengedjük, tehát ilyen dolgokra odafigyelünk, akkor az állatok ellátása, a csepegtető öntöző rendszer ellenőrzése, feltöltése, és tojást bevisszük. Olyan 9 óra körül vagyunk, amikor megkérdezi, hogy mit kérek reggelire, szalonnát tojással, azt szoktam kérni. Reggelire akkor azt elkészíti nekem,
7: de
0: így indul a
7: nap. 9 között nem éhez el meg?
0: Nem nagyon. De mondjuk például most van már pár szem cseresznye, vagy pár málna, vagy pár tőszamóca, és akkor arról ott jön, megy az ember, jártam a kertébe, lecsíp valamit, reggel szoktam inni egy kávét egy kanálmézzel, én nagyon elhagyom radikálisan a finomított szénhidrátot, 15 kilót fogytam is az elmúlt 2 évben, de nem 2 évben, ott rögtön az elején, és aztán úgy maradtam, és akkor nem olyan az éhségérzetem meg, nem eszek annyit, mint amennyit előtte ettem.
7: Szóval azt akartam kérdezni, hogy akkor fölkelsz, mondjuk 4:30-kor, és akkor mikor fekszel le általában aludni?
0: 9 órakor.
7: 9 óra körül.
0: Tehát na, és fix.
7: És akkor ugye ez folyamatos munka. Mi az a tevékenység, ahol leginkább, aztán persze emlékszem, hogy erre válaszoltál már korábbi beszélgetésünkben, amikor leginkább átérzed ennek a fajta isteni ottlét önazonos állapotát, amikor ma azt miért mondtál, hogy amikor a nyájat.
0: Ezt akartam mondani, ugye, most is, hogy legeltetés közben.
7: Az a legönazonosabb dolog. És akkor ott teljesen átadod magadnak.
0: Elfekszik az ember a füvben, és csak amikor hallja, hogy a tehén így a nyelvével szakítja a füvet, vagy a birka így pampogja be, és csipkedi, és ott az illata az állatnak, a fű, a tényleg szerintem az engem egy ilyen nagyon ősi állapotba visz vissza, hogyha a gazdálkodás részét nézzük, akkor ez a mai napig, amit a legjobban szeretek csinálni, el tudnám képzelni, hogyha összerakhatnék, sokszor játsszuk ilyen a gondolatba, hogy összerakok egy falut, és akkor abba a faluba azok költöznek be, akikre azt mondom, hogy a civilizációban való hátralépésükbe elérték azt az eredményt, hogy szívesen laknék velük egy faluba, és ez nem közös spiritualitást jelent. És én abba a faluba, ugye szívesen lennék a pap, ezt a feleségemnek szoktam, mondom, annak mégis könnyebb egy papnak az élete, de szívesen lennék az is, aki reggel kihajtja legelni a birkákat vagy a teheneket. Mert ez a legeltetés és nagyon jó, nagyon komoly gondolatok jönnek. Az elmúlt őszi, illetve a télen is lehetett legeltetni, ott a hóba ott pár hét szünet volt, eredménye, hogy megszületett a negyedik könyvem, és hamarosan, negyedik könyvünk, mert a harmadikat a feleségem írta, hamarosan újra majd, vagy már először ugye kapható lesz az új könyv, aminek a címét nem tudom, hogy eláruljam, lehet, hogy ezt nem akarom még elárulni, de az is például ugyanúgy, mint az előző 2 legeltetés közben íródott, hogyha meg nem a gazdaságot kell választanom, akkor a múltkori beszélgetésünk elejére utalnék a sólymászatra, amikor az ember kezére a vándorsólyom visszaérkezik, illetve onnan elrepül, és visszaérkezik, vagy zsákmányra talál, akkor ez a másik, ami így valahova egy nagyon ősi forrásba csatol be, valahova ezek oda visznek vissza, arra az éden állapotbeli keletre, amit például Kassai Lajos is képvisel.
7: Tehát így például a sólymód megközötted van egyfajta kapcsolat, ezek szerint nagyon mély, láthatatlan igen. Kapcsolat, ugye?
0: Ez, azt szokták mondani, hogy ez egy láthatatlan szál.
7: Aha. A kutyáiddal a működés az milyen, mondjuk ehhez képest ez a láthatatlan szál.
0: Most már lassan azt mondom, hogy nekem nincs kutyám, de valójában egy mudi kutyám van, akivel ugye legeltetek, és a rövid videókba szoktam is mutatni, már egyre idősebb. És aztán azt hittem, hogy van egy magyar vizslám, a Credence, de a Credence az valójában az állőveimnek a magyar vizslája, mert velük dolgozik a szalagos állő vagy herisók, ugye az egy ilyen nagy kezdősebességű, alacsony röptű vadászmadár. És van egy pointerem, a Jancsi, ami minden szempontból szerelem, mert egész egyszerűen ilyen kutyát nem tudok elképzelni sem munkába, sem mentalitásba. Hanggal kommunikál egész végig, benne alszik télen az előszobába, úgyhogy levegő vagyok, észre se vegyetek, nem zavarok, nem nyúl hozzá a kitett kutyatáphoz, vagy a kitett csonthoz, amíg nem szabad, amíg nem kapják. Tehát bámulatos, intelligens, de rá kellett jöjjek a napokba, hogy nem az én kutyám a Jancsi, hanem a Jancsi pedig a vándorsólymomnak a kutyája.
7: Két könyvet hoztál, harmadikért lemegyek hozzá, nem lemegyek, mert ez a Budapest, ez a lemegyek vidékre, stb.
0: Utána meg feljössz
7: Budapestre. Meg feljössz Budapestre, a civilizációban. Szóval megbeszéltük, hogy meglátogatlak valamikor, mit fogunk enni?
0: Sütünk be, eszel húst?
7: Hoász. Úgy nézek ki, mint aki nem.
0: Akkor sütünk bárány grillen. Mert a Puzsér Robival is azt akartam.
7: Aha, jó, oké.
0: Azt szerintem nagyon finom kis salátát, azt megnézzük, milyen az idény jellegű saláta, ami éppen a kertben van, és akkor abból eszünk hozzá salátát, meg hogyha nagyon szeretnéd, akkor sütök a kemencébe egy kenyeret, de az mindig a nehéz, amikor kiveszem a kenyeret, leütögetem róla, lekopogtatom a fekete részt, a gesztenye illatot árasztja, a meleg kenyér, szinte szívverése van annak a kenyérnek, és ugye én nem eszem lisztet. Uh-huh. Tehát ott ki kell bírnom, hogy ne egyek belőle. Meg szoktam
7: borulni néha. Miattam, ne fáradj, majd veszek egy szeletet kenyert az osamból, és levízi.
0: Az oszkóba lehozott, király?
7: Igen. Misi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, majd úgyis fogunk még beszélgetni.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget, és remélem kicsit borzoltam a hallgatóknak.
7: Mindent megtettünk. Szerintem tök jó beszélgetés volt. Köszönöm szépen.
0: Áldjon benneteket.
2: Ez komoly volt! Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
8: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
9: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
8: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
9: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
8: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
9: www.citytaxi.hu.
10: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
11: Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: 3 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. 10 katonai célú termékeket, egyebek között drónokat gyártó kijevi vállalatban és az ukrán főváros 3 toborzó központjában okozott károkat az éjszaka végrehajtott orosz tömeges csapás, legalábbis ezt állítja a moszkvai védelmi minisztérium. A tárca a tömeges légitámadást a Luhanszki régióban lévő Straubilsk pedagógiai szakközépiskolája elleni korábbi ukrán dróntámadással indokolta. Míg hajnalban tömeges ballisztikus rakéta és dróncsapás érte Ukrajnát, Dnyipróban 11-en, Kijevben 6-an haltak meg a több ukrán városra kiterjedő támadás sorozatban. Napközben újra orosz csapás érte Dnyipró városát, ismét egy lakóházat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Európának saját ballisztikus rakéta elhárító rendszerre van szüksége ahhoz, hogy a háború befejeződjön. Az államfő kiemelte, hogy emellett feltétlenül szükség van az Egyesült Államok segítségére a Patriot rendszerekhez szükséges rakéták szállításában. Közölte egyébként az Ukrán Állami Vasúttársaság, hogy támadás érte az ukrajnai vasúti infrastruktúrát is. Egy orosz drón csapódott be egy dízel mozdonyba Harkiv régióban, emiatt egy vasutas megsérült. Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, ezt mondta a Magyar Péter miniszterelnök Berlinben. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy akár uniós pénzekről szóló tárgyalásról, akár az illegális migrációról lesz szó, vagy a versenyképességről, esetleg külpolitikai kérdésekről, Magyarország tárgyalófélként tekint az unió tagállamaira. Friedrich Merz német kancellár tudotta, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Magyar Péter kérdésre válaszolva egyébként közölte, hogy nem időszerű a katonai támogatásról szóló szerződések módosítása, ugyanakkor az új kormány tartja magát ahhoz, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem pedig katonákat Ukrajnába. Uniós forrásokból lecserélik a H-flottát, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves szerelvényektől. Közölte, hogy 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hív vonalán is le tudják majd cserélni a kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még idén kiírják, az első szerelvények pedig 2029-re érkezhetnek meg, mindez teljes egészében európai uniós forrásból valósul meg. Stratégiai irányok és első lépések címmel írt javaslatcsomagot a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, amely holnap ül le beszélni a Vidék és Településfejlesztési Minisztériummal. Ezt közölte Gémesi György Gödöllő polgármestere, a Karácsony Gergely főpolgármesterrel és SS Béla János Hida polgármesterével tartott közös sajtótájékoztatón. A magyar önkormányzatok jövőjéről és az önkormányzati rendszer új stratégiájáról szóló dokumentumot adják majd át. Ebben rövid és hosszú távú stratégiák lesznek arról, hogyan alakítsák ki az önkormányzatok szerint hatékony partneri együttműködés gyakorlati, illetve költségvetési szinten. Az önkormányzatok a szolidaritási hozzájárulás rendszerét fenntarthatatlannak tartják, szerintük néhány év alatt ki is kell vezetni. Első lépésként azt szeretnék, ha már a következő évben az előző évi iparűzési adóbevétel 15%-ában maximálnák ezt az elvonást. Korábban többször mondta egyébként a kormányfő, hogy be kell fizetni a szolidaritási hozzájárulást, minden esetre tárgyalnak majd az önkormányzatokkal.
2: Tőzsde hírek.
6: Európában a főbb indexek egyelőre felfelé mennek, 3/10, illetve 1,2% közötti mértékben. A Wall Street-en a nyitás fél óra múlva lesz majd, vélhetően enyhe csökkenéssel. A hazai börze 1,2%-os emelkedésben 135.383 ponton, 11.301 millió forint a tőzsdei forgalom. 1%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.956 forinton jegyzik őket, az OTP 1,5%-kal drágult, 41.550, a Richter 0,2%-os erősödésben 12.590 forint, míg a Magyar Telekom 2,1%-kal emelkedik, 2.722 forinton jár, 354 forint 60 filléren az euró árfolyama.
2: Időjárás jelentés.
6: A délután hátralévő részében is napos idő várható, gomoly és fátyol felhőkkel, legfeljebb a keleti ország részben fordulhat elő, néhol zápor, kis eséllyel zivatar. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul, késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. 15 óra 7 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 3:30-kor várom önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
1: 20 év után először fordul elő, hogy nem osztják ki a leginnovatívabb, legújszerűbb kortárs táncelőadásokat díjazó úgynevezett Lábán Rudolf díjat. Idén ugyanis úgy döntött a kuratórium, hogy ezzel jelzik, és egyben tiltakoznak is a kortárs tánc műfajának válsága ellen, amit, hát nem mondok újat, a forrás hiány és a csekély támogatások odaítélésének módja okoz, legalábbis véleményük szerint. Úgy tűnik tehát, hogy idén az egyetlen Lábán díjas, igaz alternatív lábándíjas, Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter lett. Pontosabban külön díjakat azért odaítélnek, mivel fontosnak tartják, hogy a kortárs tánc területén tevékenykedők munkáját méltányolják. A 21. Lábán díjátadón 4 elismerést talál majd gazdára, olyan évadokon átívelő művészeti teljesítményekért, amelyek hosszú távon alakították és jelenleg is formálják a hazai kortárs tánc sokszínű arculatát. Hogy kik is ők, és hogy pontosan milyen érvek szóltak az idei díjtalanság mellett, arról az egyik kuratóriumi tagot, Artner Szilvia Sziszót kérdeztem.
0: Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja.
1: Lábán Rudolf D. odaítélésében illetékes kuratórium tagja vagy. Minden évben kiszoktátok ezt osztani. Idén nem osztottatok. Mi történt?
2: Tehát az történt, egy nagyon hosszú kuratórium ülésünk volt. Most már évek óta az volt egyébként, hogy nagyon sok előadást kell nézni. És a Lábánnak van egy statementje, hogy ugye innovatív kortárs tánc előadásoknak a díjat nominálunk néhány előadást, és akkor eldöntjük, hogy ki nyeri meg azok közül a fődíjat, a legjobb előadás, ugye ez az alapja. És évek óta az van, hogy tehát komplett táncelőadások alig születnek, projektmunkák vannak, ugye fejleszthető projektmunkák, előadások születnek, azok is kétszer-háromszor mennek, tehát nem játsszák ki őket, játszóhelyük is alig van, tulajdonképpen eltűnnek a süllyesztőbe egy idő után. A táncosok nem kaptak támogatást, különösen a független táncosok, a társulatok, mint mondtam, így tulajdonképpen megszűntek, felszívódtak, elmentek külföldre dolgozni. Olyan produkciókban, amivel pénzt keresnek, sokan úgy voltak vele, hogy kint keresték a pénzt, és abból hoztak létre itthon előadást a társulatukkal, mert pár százezer forintokat kaptak az NK-tól előadás megvalósítására, amiből lehetetlen megvalósítani egy előadást, kifizetni a táncosokat. Az uniós pályázati rendszer nem erről szól, tehát ott ugye annyi pénzt adnak egy előadásra, amennyiből azt meg lehet valósítani. És hogyha valaki bizonyítja azt, hogy jó ebben, akkor kap támogatást a következő projektjére is. Tehát ezzel tulajdonképpen, hogy a tánc, a kortárs tánc válságba került, a kuratórium is ezzel együtt egyre rosszabb döntéshelyzetekbe került, mert ezt többször megbeszéltük, hogy jó-e az, hogyha, tehát vannak jó előadások és jobbak, de hogyha a választható, tehát van 10 előadás, amit nominálnánk, és azok közül a legjobb lesz a díjazott, de az sem olyan jó, mint tudom, évekkel ezelőtt az alkotó, amilyen jó előadást tudott létrehozni. Tehát, hogy azt támogassuk-e, hogy életbe maradjanak, vagy arra hívjuk fel a figyelmet, hogy nem lehet így dolgozni egy alkotónak.
1: Nem volt elég jó előadás, amit díjazni lehetett?
2: Ahhoz képest, aminek régebben voltak azonos alkotóktól, ahhoz képest nem. És nem az ő hibájuk, igen. Ez egy nagy dilemma egy kuratóriumnak, hogy megóvja az alkotókat attól, hogy tulajdonképpen egy ilyen jutalom játékért kapnak díjat, vagy pedig egy nagyszerű alkotásért.
1: Volt arra példa, hogy nem osztottatok díjat?
2: Nem, eddig nem volt, mert kicsit változott közben a Lábán kuratórium, vagy változtattunk az elveinken annak érdekében, hogy legyen díj. Tehát akit azt láttuk, hogy igenis újszerű, és tehetséges, és nem tudom mi, akkor is, hogyha a külföldi pénzből, vagy támogatásból, vagy a kooperációban hozta létre, tehát volt benne nemzetközi résztvevő is, attól még kiadjuk a díjat.
1: Tehát, hogyha jól értem, az egyetlen idei Lábán díjas, az Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter?
2: Alternatív Lábán díjas. De kiadtunk díjat, mert nekünk van egy külön díjunk is. És az fontos, hogy azért nem állítottunk fel sortisztet se, tehát nomináltak listáját se, holott felállítottuk előtte már, és azt hosszasan átbeszéltük, hogy akkor ki ezek közül a legjobb. Ugye szavazás van érvelése mellett, de hosszú órák után nem jutottunk arra, hogy mondjuk egyel többen szavaztak el, tehát hogy végtelen, végtelen vita volt ezen. Azt gondoltuk, hogy ha nem adjuk ki most ezt a díjat, akkor ez egy ilyen erős jelzés a terület évek óta tartó elrejtettenítésére. Tehát, hogy ezzel csinálni kell valamit, hogy az én akut válsághelyzeteket meg kell oldani.
1: Azért azt elárulod, hogy ki a külön díjas? Mire adásba kerül ez a beszélgetés, addigra már valószínűleg úgyis nyilvánosságra kerül.
2: A külön díjasok nem versenyben vannak, hanem ezek ilyen alkotói díjak, olyan, mint az életmű díj, azokat közzétettük. Most az a 21. lábán díj. Én 20 éve vagyok benne a kuratóriumban, egyébként, és tényleg nem volt még ilyen. És nem volt olyan sem, mint az elmúlt 5 évben, hogy tényleg elképesztő, fájdalmas az, hogy tudjuk, hogy ezek az alkotók képesek lennének, vagy mire lennének képesek, de nem kapnak rá lehetőséget. Tehát, hogy muszáj ezt valahogy jelezni, hogy ezt nem, tehát mi nem támogathatjuk. Ez olyan, mint a cinkosság szerintem, hogy jó, akkor adjunk oda díjakat, és akkor majd hát, ha lesz valami jövőre. Tehát most úgyis a rendszerváltás és a elszámolás időszaka van, és akkor nézzük meg, hogy akkor ettől megmozdulnak-e a társulatok, vagy van-e, aki még visszatérne, vannak olyan fiatalok, akik érdemesnek tartják arra az alkotótársaikkal együtt, hogy összefogjanak és csináljanak előadásokat, pályázzanak egyáltalán, hogyha lehet valahova. Tehát, hogy visszatérjen a kedvük. Mert ez nem volt igazából egyenlő verseny. Nem egyenlő mértékben támogatták, vagy egyenlő mértékben nem támogatták a táncosokat, tehát nem lehet velük kiszúrni. Tehát erre jutottunk. Ugyanakkor pedig azt meg nagyon fontosnak tartottuk, hogy ez folytatólagos legyen, hogy azok, akik eddig munkálkodtak ezen a területen, a kortárstánc területén, azokat meg ne felejtsük el. Tehát kicsit ilyen tágabbra vettük ezt a külön díj dolgot, és mint az elmúlt 10 évben, akik mondjuk valami is, aki nem csinált előadást, vagy nem jutott el az előadás a nominálásig, viszont azt tudjuk, hogy a társulatában vagy a saját területén rengeteget melózott azon, hogy a kortárstánc fennmaradjon. Akár a utód nevelésben, akár a másoknak lehetőséget biztosítson arra, hogy a fiataloknak alkothassanak. És akkor ilyen alapon született az a döntés, hogy háttérmunkások, és benne vannak Dézsi Katalin fénytervező, aki nagyon sok kortárs előadásban benne volt, és nem csak fénytervezőként, hanem nyilván producerként, tehát hogy segítkezett az előadások körül. A kérészművek sorozat, amit ugye az Artus Stúdió, a Goda Gábor által vezetett Artus Stúdió csinál már nagyon régóta, az egy ilyen egy nap alatt készülő egyszeri előadás, egy bizonyos keretben, különböző témákra, különböző résztvevőkkel. Ez egy nagyon jól működő dolog. Ladnyánszky Márta, aki koreográfus, de az elegy táncművek keretén belül nagyon sokat tett, idén 0 támogatást kapott a szervezete is, és az Under 500 Fesztivál, amit a fiatalok csinálnak, és azért, hogy azt a kevés létrejövő adást bemutathassák, amit egyébként az Artus Stúdió szokott befogadni szintén nyaranta. Fiataloknak szóló fesztivál, csak éppen kortárs táncot lehet nézni közben. És hogy ezzel van valamiféle fóruma a fiatal táncosoknak. A mostani kuratórium úgy döntött, hogy magyarázva is ezt a döntésünket, csinálunk egy szakmai napot a díjátadó napján, ami a Trafóban lesz május 28-án. 3 panel hoztunk létre. Kurátorok fogják vezetni ezeket a beszélgetéseket. Az első beszélgetésnek az a címe, hogy mi lesz veled kortárs tánc. Ezen a szakmai napon, ahol az intézmények vezetői Erdődi Katalin, aki a Trafó igazgatója, Erős Balázs, aki a Múlszínhát igazgatja, Péter, aki a Nemzeti Táncszínházat, Nagy Zoltán a SIN vezetője, és a Talló Gergő a műalapítvány vezetője fog itt beszélgetni a kortárs tánc jövőjéről. Lesz egy panel a finanszírozásról, ami nagyon fontos pont a elmondottak fényében, ahol az Extra Fó igazgatója Szabó György fog részt venni, aki nagyon sokat tesz így a nyugdíjas éveiben is, nyugdíj után is a függetlenekért, a Dologidő műhelytől hozta létre. A Imeli Zoltán szintén ettől a Dologidő szervezettől, Rihai Kovács Zita, aki a Színházi Dolgozók Szakszervezetének az ügyvezetője, és a Szabó Réka, a Tünet Együttes vezetője, ugye ő az az együttes, aki közben megszűnt, tehát most már Szünet Együttesnek hívják, de úgy néz ki, hogy ők vissza tudnak térni. Színára, hogy fenntartottak a Gyurányiba egy stúdiót, egy próbatermet, és azért tehát nagyon jó, hogy ha ők nem szűnnek meg, mert Réka egy fontos szereplője a kortárs tánc, és egyébként a színházi szcénának is az utánpótlás kérdéséről is lesz egy ilyen panel, ahol a jövő alkotóiról, új táncos nemzedékről lesz szó, és az ő segítésük ünnepről, amiben Péter Petra vesz részt, a Circus Arts and Contemporary Dance College-nak a vezetője, ugye a Goliból lett a Budapest Tánciskolából ez a központ. Lőrinc Kati, a Magyar Táncművészeti Egyetemről, Jenna Jalonen, aki ezt a Száblab projektet csinálja, a finn táncos, aki hozott egy kis életet a magyar táncéletbe azzal, hogy egyébként külföldi táncosokat is beválogatnak a projektbe, de magyar koreográfusok is tanítják őket, tehát ez egy mentor program, és Domoszlai Edit, aki a Gradient Kortársban lett Debrecen nek a vezetője. Tehát azt gondolom, hogy itt fontos dolgokról lesz szó, és tulajdonképpen a lábán díj jövőjéről is fontos az, hogy legyenek produkciók ahhoz, hogy egy ilyen kuratórium tudjon működni.
0: Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja.
1: Ahogy Artner Szilvia Sisso utolsó mondataiból is kiderült, az utánpótlás nevelés a táncművészetben kulcskérdés továbbra is. Ehhez pedig hely kell, méghozzá nagy hely. Ez fogyott el a Magyar Táncművészeti Egyetemen, és ezt orvosolják, amikor május közepén

0: az alkotók és előadók világába.
1: Az egyik gyönyörű balettteremben ülök itt Gáspár Emesével, projektvezetővel, aki egyben a Zeneakadémia kancellárja is, úgyhogy most hirtelen két művészeti ágat is képviselsz, bár most inkább a táncművészet az, amelyik most itt fókuszban van. Mi mindennek kell megfelelnie ennek az új épület szárnak vagy épület résznek? Mik voltak itt a szempontok?
2: A táncművészképzésnek nagyon speciális igényei vannak infrastruktúra tekintetében, és mind az amerikai úti épületnél, mind itt a Columbus utcai épületnél figyelembe kellett venni azt, hogy egy nagyon komoly bemagassággal kell rendelkeznie egy-egy balettteremnek. Mind a két esetben a 3,85 cm-t tartottuk a kivitelezés során. Ez azért fontos, hogy amikor emelést tanulnak a hallgatók, akkor ne érezzék azt, hogy összenyomja őket a tér, hanem bátran felmerje emelni a partnerét a fiú táncos. Ezen túl, ami nagyon-nagyon speciális, az a padozat. A padozatnál ugye párnafács megoldást kell alkalmazni. Itt egy nagyon speciális fa minőséget hoznak a kivitelezők, és úgy teszik egymásra, hogy minél inkább rugalmas legyen a padló, hogy a nagyugrásoknál, az érkezésnél ne fájduljon meg a táncosoknak a lába. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a két dolog, ami a legfontosabb, hogy megfelelő legyen. Ezen túl ugye tükrös balettermekről beszélünk, mindenhol fel van szerelve az egyik hosszú falon a tükör, illetve a klasszikus balett oktatáshoz elengedhetetlen a rúd. Úgyhogy itt is a balettteremben körbe rudak találhatóak.
1: Méghozzá kétféle magasságban?
2: Igen, hiszen 10 éves korban kezdődik a Táncművészeti Egyetemen az oktatás, és 19 évesen kapnak diplomát a fiatal táncosok.
1: Az is föltűnt, hogy vannak ugyan ablakok, de nem a normál magasságban.
2: Igen, ez elsősorban a tükrök miatt. Alakítjuk így az ablakokat. Bevallom őszintén, itt egy picit csalóka a helyzet, mert kívülről nagyobbak az ablakok. Itt egy előtét fal az, ami leválasztja az ablak magasságát. Úgyhogy valójában nagyobbak kicsit az ablakok, mint amit itt most látunk.
1: A beruházásnál most már figyelembe kellett, hogy vegyétek azokat a zöld előírásokat és energiatakarékos előírásokat, amik hát azért most már úgy elvárható egy-egy ilyen beruházástól. Mikre kellett figyelni? Például a roletták, azok automatikusan alkalmazkodnak fényviszonyokhoz.
2: Nem csak a fényhez, hanem az a szél viszonyokhoz is, hogyha túl nagy szél jön, akkor automatikusan felhúzzák magukat az árnyékolók, hogy ne essen bajuk. De igen, az árnyékolók felszerelésének nagyon fontos szerepe van, hiszen ide süt a nap nagy részében, legalábbis az épület egyik oldalára, és a mai klimatikus viszonyoknál ez nagyon-nagyon nagy hőterhelést okoz a termekben. Úgyhogy egyrészt az árnyékolók játszottak kulcs szerepet, de a nyilászárókat is lecseréltük az egész épületen. Korszerű, háromrétegű üvegezéssel ellátott nyilászárókat építettek be, illetve automatikusan lehet nyitni a nyilászárókat, hiszen ugye, ahogy mondtad, magasan vannak az ablakok, és a korábbi épületben nagyon nem volt biztonságos az ablaknyitás lehetősége.
1: Föl kellett mászni magyarul. Mászni,
2: így van, hogy elérjék a kilincset. Ma már ilyenről nincs szó, távirányítóval lehet az ablakokat nyitni, hogy természetes levegő is bekerüljön az épületbe. De igazából nem nagyon van rá szükség, mert hőszivattyús megoldással van a fűtés és a hűtés beállítva, illetve napkollektoros rendszer segít rá az energia ellátásra, úgyhogy valóban a mai igényeknek megfelelő energiatakarékos rendszer lett kialakítva.
1: Mennyit lehetett mondjuk így ezekkel a megoldásokkal spórolni?
2: Hát teljesen egységes most az egész ház, és egységesen van kezelve. Automatika is ki lesz alakítva. Megtakarításról annyiban tudok beszámolni, hogy a korábbi áram és gáz felhasználást tudtuk jelentősen csökkenteni.
1: Ugye most ezek a technikai részek, de azért itt művészképzés folyik. Bizony sok minden más is szóba kell, hogy kerüljön. Nem tudom, hogy itt most egyelőre nincsen zongora benne a teremben, de a termekben lesz zongora? Milyen lesz esetleg a technikai felszereltsége?
2: Hogy nem, minden teremben lesz zongora, ugyanúgy, mint ahogy korábban is minden balettermünkbe terveztünk zongorát, ide is fognak kerülni zongorák, illetve ugyanaz a

0: A stúdió technikai berendezésekkel látja el az egyetem ezeket a termeket is, amikre szükség van a táncképzéshez.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy nagy monitorok vannak, ahol meg lehet nézni koreográfiákat, rögzítő berendezések vannak. Mekkora alapterületekről beszélünk itt, és hány terem van a legfelső szinten újonnan kialakítva?
0: 4 új balettterem van, ebből egy, amiben most ülünk. Ez egy olyan jelleggel speciális, hogy úgy találtuk ki még Wolf Katalin Kossuth Díjas művésznővel, hogy Grand Jeté kört lehessen csinálni a teremben, mert ez egy négyzet alakú terem. És ez 200 négyzetméteres. Az új részen ez a legnagyobb baletterem, és van még 3 kisebb méretű, de azok is 140, illetve 120 négyzetméteresek.
1: A Grand Jeté egyébként az egy ilyen jellegzetes ugrásfajta mind a hölgyek, mint a férfiak számára, az, amikor a levegőben szinte úszik spárgában, mondjuk így.
0: Így van.
1: Ha megnézzük ezeket a termeket, és általában a színpadi méreteket, lehet-e itt lényegében olyan körülmények között is próbálni, amely nagyon hasonlít egy adott színpadi szituációhoz?
0: Abszolút. Ez a terem, ez különösen alkalmas erre, hiszen a 200 négyzetméterével gyakorlatilag egy színpad méret még nagyobb is kicsit. Nem szokott ilyen mély lenni a színpad.
1: Milyen forrásokat használtatok föl?
0: 1,5 milliárd forint támogatást kapott az intézmény RRF forrásból, úgyhogy az energetikai fejlesztésre fordítódott, arra is kapta az intézmény, és saját forrásból valósult meg az emeletráépítés. Ehhez 250 millió forintot adott a Kulturális és Innovációs Minisztérium, illetve az egyetemet fenntartó alapítvány járult hozzá 600 millió forinttal a fejlesztéshez.
1: A létszámot tekintve volt akkor a növekedés, vagy már csak a jövőre nézve is beruháztatok, hogy ne kelljen aztán folyamatosan futni a létszámok után?
0: Abszolút indokoltnak látom, hiszen a közelmúltban lett a táncművészképzésnek egy új szakiránya, a színházi tánc szakirány, és ott azzal az évfolyam növekménnyel sajnos a korábbi 12 baletterem az már kevés volt. Nagyon-nagyon nehéz volt beosztani úgy a termeket, hogy ne csak a kötelező órákra jusson idő, hanem külön próbákra is. Hiszen itt ugye látni kell, hogy egy-egy balettversenyre, ha egy növendékünk készül, akkor annak is egy külön balettermet biztosítani kell, hogy fel tudjon készülni.
1: Itteni színházterem, az Ifjú Nagy Zoltánról elnevezett színházterem felújítása is zajlik, vagy épp hogy elkezdődött, ott mi lesz?
0: Funkcióban nem lesz változás, ugyanúgy színháztermi funkciót tartjuk meg, csak ott is egy energetikai korszerűsítés lesz, ott nagyon-nagyon rossz volt a légtechnika. Sajnos a nyári időszakban, amikor például évzárónk volt, nem egyszer ájult el hallgatónk az évzáró ünnepségen, azért, mert annyira levegőtlen volt a színházterem. Most új gépészetünk lesz, és teljesen új légtechnika.
2: Táncverzum, a Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja.
1: Az elmúlt percekben Gáspár Emesével beszélgettem, jelenleg a Zeneakadémia kancellárja, de ezt megelőzően évekig projektvezetője volt a Táncművészképző Intézet új balettermeinek beruházásának. Én megköszönöm a figyelmüket, ez volt a Táncverzum, a műsort természetesen a YouTube-on utólag is meghallgathatják, és várom önöket 2 hét múlva kedden itt a Trend FM-en. Addig is élvezzék a táncot, nézzék, és ha tehetik, akkor járják is, vagyis táncoljanak. Köszönöm a figyelmüket, Péli Nagy Katát hallották.
2: Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. társadalmi célú hirdetés következik.
3: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészség térkép útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 3:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Az oroszok állítások szerint 10 katonai célú termékeket előállító vállalatot támadtak, amikor ukrán nagyvárosok ellen hajtottak végre tömeges légitámadást. Az orosz védelmi tárca a Luhanszki régióban múlt héten végrehajtott pedagógiai szakközépiskola elleni ukrán dróntámadással igazolta és indokolta mindezt. Még hajnalban tömeges ballisztikus rakéta és dróncsapás érte Ukrajnát, Dnipróban 11-en, Kijevben 6-an haltak meg. Napközben újra orosz csapás érte Dniprót, ismét egy lakóházat ért találat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Európának saját ballisztikus rakéta elhárító rendszerre van szüksége ahhoz, hogy a háború végre befejeződjön. Az államfő kiemelte, hogy emellett feltétlenül szükség van az Egyesült Államok segítségére a Patriot rendszerekhez szükséges rakéták szállításában. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő szerint ugyanakkor előbb-utóbb lesz egyesség a kérdésben. Mindenesetre az új kormány tartja magát ahhoz, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem katonákat Ukrajnába. Magyarország őszintén, szabadon, szuverén államként visszatér az európai asztalhoz, konstruktív partner lesz, ezt mondta a kormányfő Berlinben, ahol Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatón ígéretet tett arra, hogy le fognak ülni a legnagyobb német befektetők képviselőivel is meghallgatni őket, hogy mi lehetne javítani. Friedrich Merz német kancellár tudotta, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németországra. A német kancellár egyben bizalmát fejezte ki, amiatt, hogy Magyarországot képes lesz visszavezetni Európába az új kormányzat. Magyar Péter Berlinben beszélt arról is, hogy június 23-án V4 miniszterelnöki csúcsot tartanak Budapesten, amelyre elfogadta a meghívást Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnök is. Jelezte Magyar Péter, hogy a miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a visegrádi együttműködés kibővítését Ausztriával, Németországgal, vagy akár Horvátországgal, Szlovéniával és Romániával is.
2: Tőzsde hírek.
4: Tart a jó hangulata a mai tőzsdei kereskedésben idehaza. A BUX 1,2%-os erősödésben 135.463 ponttól jár. A forgalom 12 milliárd 256 millió forint. 1,3%-kal erősödnek a MOL részvények, 3.972 forinttal jegyzik őket, az OTP 1,6%-os pluszban 41.560, a Richter 3.1%-kal erősödik 12.600, a Magyar Telekom 2,1%-os pluszban 2.722 forinton. Jelenleg az eurót 354 forint 50 fillére jegyzik, az euró-dollár 1,1645. Európában felfelé mennek az indexek, 3/10 illetve 1,2% közötti mértékben, a német DAX most 25.098 ponton. Nyitásban a Wall Street-en a fő mutatók lefelé mennek, ez a Dow Jones tekintetében például 1%-os mínuszt jelent, az S&P 500 1/10-del megy lefelé, a Nasdaq pedig 3%-kal. A kőolaj néhány 10%-os mínuszban, $94.69 a Brent, az amerikai könnyolaj $91.80 jár. két halálos áldozatot követelő baleset történt Tajvanon, miután lezuhant a hadsereg egyik katonai repülőgépe. A Védelmi Minisztérium egyelőre nem osztott meg további részleteket, ám jelezték, egy különleges munkacsoport bevonásával vizsgálják az okokat. Egy motorleállás szimuláló gyakorlat során zuhant le a tajvani hadsereg repülőgépe, aminek következtében mindkét pilóta életét vesztette. A Tajvan déli részén fekvő Khao Siung városában található légibázison történt a baleset egy T-34-es típusú katonai gyakorló repülőgéppel.
2: Időjárás jelentés.
4: Napos idő várható, goma és fátyol felhőkkel a délután hátralévő részében, csak keleten lehet zápor, zivatar. A hőmérséklet most 23 és 29 fok közötti, este 16 fok várható. 15 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 4 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
5: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A gyűjtő mai adásában a vendégem Kárpáti Tibor, illusztrátor, akire már régóta vadászom. Nagyon szerettem volna vele beszélgetni, mert annyi csodás projektben vesz részt illusztrátorként, hogy szerintem ez a hallgatók számára is nagyon érdekes, hogy csak ilyen cégeket említsek, mint az Hermész, vagy ahogy mi magyarok szoktuk mondani, Hermész, vagy a New Yorker magazin, és akkor nem is beszéltünk még a sok jópofa aranyos mesekönyvről, amit illusztráltál, és egyéb illusztrációs közösségszervező tevékenységet, mint például a Budapester című projektnek a vitele, amiről talán hallottak már a hallgatók. Úgyhogy most ez alatt a rövid 20 perc alatt megpróbáljuk itt az életművedet valahogy átfogni. Nagyon kíváncsi vagyok a külföldi munkáidra is, de persze nyilván a mesekönyvekre is, és az egyéb magyarországi projektekre is. Amit itt az utóbbi időben, ami miatt kapkodom a fejem, hogy sorra jelennek meg az Instagramon az Hermész cégnek készített fantasztikus illusztrációid, amik a méregdrága sálakra kerülnek rá, vagy egyéb például táskákra, kirakat grafikákat is, vagy illusztrációkat is csinálsz. Hogy jött ez a kapcsolódás az Hermészszel?
6: Úgy is kezdődött. Annak idején az Hermésznek egy művészeti vezetője találta meg a könyvemet, amit a Pompidou központban lehetett kapni, egy francia kiadó adta ki, és ők ezt a francia kiadót nagyon szerették, és még mai napig szeretik. Igazából gyerekkönyveket csinálni, de inkább művészkönyveknek nevezném. Tehát, hogy itthon ez biztos, hogy ez eladhatatlan kategória, igen. És akkor ott találtak rám. Először egy kis katalógus csináltanak, egy ilyen kis brosúrát, és utána jött az, hogy akkor a sállal is megbíztak meg ilyen nagyobb dolgokkal.
5: Na, annyira jó pofa egyébként ennek a cégnek, ennek a, hát nyugodtan mondhatjuk, hogy talán a legnagyobb divat cégnek, az Hermésznek a politikája, a vizuális politikája, mert hogy nagyon-nagyon sok illusztrátort foglalkoztatnak egyébként, és nagyon játékos a nyilván egy csomó klasszikus, gyönyörű dizájn is szerepel a portfólióban, de hogy nagyon nyitottak mindenfélére, és ami például a te profilod egy ilyen abszolút pixeles, Lego figura jellegű, ilyen Tetris játékra emlékeztető vizuális világ, és aztán másoknak meg teljesen más ilyen rajzos jellegű dolgait használják. Ez a nyitottság nekem nagyon-nagyon bejön, gondolom, hogy izgalmas volt ez a közös játék vagy munka. Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy játék, nem? Mert
6: abszolút,
5: ez annyira
6: igen,
5: jó
6: igen.
5: Pofa.
6: Igen, érdekes a munka folyamat, mert az is úgy
5: hogy,
6: néz
5: hogy
6: ki.
5: Hogy megy ez?
6: Hogy a céggel közösen találjuk ki a dolgokat, tehát abszolút együtt elkezdjük ezt a... ugye tartunk egy megbeszélést, akkor ott jönnek az ő ötleteikkel, és akkor ott ide dobáljuk a labdát, és úgy végül összeáll az egész, de tényleg így a végén már nem tudnám megmondani, hogy melyik az, amelyiket én találtam ki, amelyiket ők, és akkor általában szinte minden projekttel így megy. És hát jó ötleteik vannak, tehát nem kell emiatt.
5: Tehát mit tudom én, mondjuk az az ötletük, hogy csinálj egy házat, vagy mit tudom én, erről is a kiinduló pont mondjuk legyen az Hermès New York-i üzletháza, vagy Párizsi, és akkor találj ki hozzá történeteket, vagy ők megmondják, hogy milyen történetek jelenjenek, mert egyébként neked elég ilyen storytellingesek ezek a rajzok, szóval mint egy ilyen böngésző, ezerféle dolgot lehet rajtuk felfedezni.
6: Ott például az volt a design folyamat, hogy első körben elkezdtem mindenféle New York-i dolgot összegyűjteni, hogy ha már ugye én New Yorkerben előtte illusztráltam, akkor onnan én összegyűjtettem nagyon sok kis figurát, amik használhatóak lennének, mit tudom, egy New York-i rendőrfigura, meg összes olyan kis elem, ami igazi tipikus New York-i dolog, és hát nekem van egy ilyen szerencsés összeállítás az egésznek, hogy én direkt úgy találom ki ezeket a figurákat, amit egyszer kitalálok egy bizonyos, tehát igazából egy emblémáját csinálom meg egy figurának, és utána ezt tudom pakolgatni bárhova, tehát hogy teljesen kompatibilisek egymással ezek a figurák, és akkor így gyorsan összegyűjtöttem ezeket. Hát igen. Gyorsan összegyűjtöttem ezeket a figurákat, és akkor tele tudtam nagyjából pakolni az egész jelenetet ezekkel a meglévő figurákkal, és akkor még gyűjtöttem jó sok New York-i dolgot, de abból is, ott például az volt, egy kicsit direktnek érezték a dolgot, és azt mondták, hogy akkor egy kicsit így őrüljünk meg, és akkor menjünk át egy ilyen másik irányba, és hogy legyen egy-két olyan, mit tudom, Randy MC, mondjuk rajta van a sál, ezt nem tudom, hogy Randy MC például rajta van a sál, ezt nem tudom, hogy egyáltalán el lehet-e mondani, vagy sem. Tehát, hogy ez mintha úgy néznének, nyilván azért ebből a pár pixelből ebből nem feltétlenül derül ki, de mit tudom, van olyan Hermès gyűjtő, aki megkérdezte tőlem, és akkor neki így elárultam, hogy ők azok, igen. De hogy ott akkor egy kis őrületet is vigyünk bele, és akkor végig úgy állt össze.
5: Igen, ez mindig kell egy ilyen csepp őrület ezekbe a grafikákba, vagy illusztrációkba, vagy rajzokba, amik megjelennek az Hermès termékein. És maga egyébként ez a pixeles stílus, ez mióta van neked, vagy ezt hogy találtad ki magadnak?
6: A pixeles stílus, hát úgy jött, hogy első körben még ezt a diplomamunkánál találtam egy ilyen geometrikus stílust, ami hát az egy ilyen kényszerhelyzet volt, két héten volt még a diplomának a leadásaig, és akkor valahogy kellett egy olyan stílus, vagy egy három könyvet vállaltam be, és kettő megvolt, és egyet még el kellett készíteni egy hét, vagy két héten
5: belül. És közben meg diplomunkát is kellett csinálni.
6: Ez volt a diplomunkám, ez a három könyv, és ugye a harmadik az még sehogy se állt, és akkor ezen gondolkodtam, hogy lehetne valami olyan stílust csinálni, ami gyorsan összepakolható, és akkor így megszületett.
5: A boszorkánykonyha titkait.
6: Megszületett ez a geometrikus stílus, és utána meg már igazából csak egy lépés volt ez, hogy akkor, hogyha már egy ilyen geometrikusan, ilyen szabályos formában gondolkodom, akkor még egyet egyszerűsítek, és akkor legyen belőle, akkor ez a teljesen egyszerű kocka.
5: Hát igen, de azért a végén nem olyan egyszerű, tehát amikor úgy szépen egy kompozíció összeáll, akkor az ember úgy elgondolkozik, hogy ebben azért elég sok óra munka benne volt.
6: Igen, nem így kezdtem, meg nem így terveztem első körben. Én nem szerettem valami nagyon minimálba tartani, de végülis nem bánom, hogy erre felé elmentem.
5: Hogy elburjánzottak a kockák. Igen. És mesélted, hogy a New Yorkernek is dolgoztál például, az hogy jött az a munka.
6: Hát,
5: az mondjuk minden illusztrátornak az álma, ha valaki ott dolgozik, és mondjuk ebben van egy hagyománya is Magyarországnak, mert ugye Kárász Ilonka, vagy Bányai István például, igen.
6: Igen, hát konkrétan.
5: És most Kárpáti Tibor.
6: Konkrétan Bányai Istvántól jött ez a munka, mert hogy ő ajánlott be a Chris Curry-nek, a legendás művészeti vezetőnek, és akkor ő volt az, aki azt mondta, hogy azt hiszem, hogy úgy volt, hogy ja, tudom, mert a madárinfluenza volt éppen a téma, és nekem annak idején voltak ilyen kis csirkefiguráim, amiknek nem csőrük volt, hanem orruk, és akkor ettől voltak olyan nagyon jellegzetesek, és akkor ezek a figurák, ezek nagyon megtetszettek az istennek, és akkor mondta, hogy ha madárinfluenzára lehetne így valahogy reflektálni, és akkor mindenféle ilyen tüsszentő madárkákat rajzolt, ami nyilván egy ebben a szituáció, nyilván most már tudjuk a Covid után, ez nem annyira vicces ez a dolog, és akkor ez inkább egy ilyen kellemetlen fekete humor, nyilván nem is vállalták be, viszont nagyon megtetszett nekik a stílus, tehát maga a rajstílus, és utána mondták, hogy akkor próbálkozzon náluk. Utána volt még egy ilyen fél év próbálkozás, mire sikerült is valamivel bekerülni.
5: De ez hogy megy, hogy termeled a rajzokat, küldöd, hát igen, és igen, akkor igen. Nem?
6: Aha, hát én a spot illusztrációban voltam ott náluk majdnem 12 éven keresztül, és akkor ez egy olyan műfaj, hogy 8-10 picike rajzok, ilyen 2-3, vagy mit tudom, lehet egy kicsit nagyobb 2-3 centis rajzok, és akkor azok elszórva vannak az újságban, ilyen 8-10 darab. És én ezekből nagyon sokat csináltam nekik, és ez ugyanolyan műfaj, mint a címlap, tehát az is olyan, hogy nem felkérésre készül, meg megbízásból, hogy akkor most itt van egy cikk, és akkor azt illusztrálni kéne, hanem ezek mind olyanok, hogyha éppen valakinek kedve van, és úgy érzi, hogy akkor csinálna egy húsvéti címlapot, akkor neki áll, megcsinálja, elküldi, és utána kiderül, hogy most így nyár vagy sem. És hát ez a spot illusztrációs is pont ugyanez volt, hogy akkor most tudtam, hogy akkor most jön éppen most a Thanksgiving, vagy bármi, akkor erre...
5: És címlapot csináltál?
6: Hát a címlapon néha megpróbálkoztam, de aztán végül azt nem erőltettem.
5: Pedig azért jó lenne egy Kárpát Tibor címlap, New Yorker címlap. Nagyon aktív vagy egyébként a magyar illusztrátor közösség szervezésében is. Volt egy eszméletlen nagy projekt, a Budapester című, kicsit a New Yorkernek a áthangzása. Igen, abszolút. Tehát az volt a projekt, hogy az elmúlt 150 évet dolgozták fel az illusztrátorok, és minden illusztrátornak az adott egy darab évre kellett egy címlapot terveznie, valami emblematikus eseményhez kötve, ami abban az évben történt, és hát ebből egy ilyen valami elképesztően csodálatos, jópofa eredmény jött ki, csak nem annyira sokat lehetett sajnos látni, de aki az Instagramot böngészi, az nagyon, de azt hiszem kiadvány végül nem készült belőle, ugye?
6: Készült belőle a kiadvány, és sőt, még egész sokat még kinn is volt ott a Városháza téren, szerintem majdnem egy évig ott kinn volt.
5: Igen, csak aztán ilyen nyomtatott formában már mindig.
6: Igen, de
5: nem
6: sajnos a könyv az szegénynek olyan
5: mostoha
6: sorsa lett, igen, mert hogy nem sikerült az illusztrátorokkal a cégnek meg, ezt a Budapest brand csinálta az egészet, ők voltak az egésznek a főszervezői, és szerintem, hogy hát óriási nagy munkát, meg nagyon jó munkát végeztek, mert egy ilyen, hát ez is elég gyorsan megvalósult, ez a Budapesttel projekt, ugye egy 150 évre 150 illusztrátor jutott, és ebből lett utána egy kültéri kiállítás ott a Városháza parkba, és egy beltér az a Momén, és hát azért az óriási nagy szervezést igényel, tehát hogy a Dajs Szandra volt az, aki a legnagyobb szervezője volt az egésznek.
5: A Cimmer... Ezt a főváros szervezte. Ezt a főváros
6: szervezte. Igen, hát a főváros és a Budapest branden keresztül. A Vaskó Renáta volt, aki az egésznek úgymond olyan ötletgazdája volt, hogy én vittem ezt a Budapester ötletet, és ő megmondta, hogy akkor ez a Budapest 150 éves projekttel így tök jól össze lehetne kötni. Először azt hiszem, hogy képregényekbe gondolkodtak, vagy valami ilyesmi, hogy akkor ez a 150 év, akkor valahogy képregényesekkel összehozni, és végül ez lett belőle, hogy ez tök jól működne, hogy minden egyes évre egy-egy címlap, hogy ez nagyon jól összejöttek az elképzelések, és akkor a Zimmermann Zsoltal és a Dajsz Andrával együtt még mi voltunk úgymond a kurátorai ennek a dolognak, és akkor mi válogattuk össze az illusztrátorokat. Először így sokan így rácsodálkoztak, hogy van 150 illusztrátor így Magyarországon, akik tényleg olyan szinten tudják a dolgokat, hogy ezt úgy érdemes
5: nem, kiállítani. Nem követik akkor az illusztrációs biennálét, ahol azért rendszeresen megmutatkoznak ezek a csodás
6: tehetséges emberek. És hát egyértelmű, hogy kétszer annyi is van, meg akár meg lehet, hogy háromszor annyi is, tehát hogy úgy kellett tényleg
5: válogatni.
6: Igen, mert mit tudom, van aki mondjuk inkább a gyerekkönyv vonalon, és akkor őt neki a stílusát annyira nem éreztük idevalónak, hogy ilyen mit tudom, politikai, történelmi egyéb dolgokban annyira nem passzolt volna egy ilyen kis aranyos kutyafigura, tehát hogy ilyen szempontból egy kicsit kellett válogatni, de egyébként meg jobbnál jobb illusztrátorok tényleg.
5: Igen, hát ezt a szegény hallgatók itt a gyűjtőben ezt már tapasztalják, hogy nekem a szívem csücske az illusztráció, mint téma, de tényleg nyugodtan elmondhatjuk, hogy legalább annyi, hogyha nem több tehetséges művész van ezen a területen, mint mondjuk a magyar képzőművészetben, és figyelem meg nagyon kevés megy rájuk, szóval szerintem megérdemli a téma és a terület meg ti, hogy egy kicsit több publicitást kapjatok. Visszatérve a te munkádra, nem beszéltünk még a gyerekkönyvekről. Mennyire foglalkozol még manapság gyerekkönyvek illusztrálásával?
6: Hát őszintén szóval most már egyre kevésbé. Most nem régen, ugye pont tavaly volt a Szabóti Annának a Dudorászó könyve a Magvető kiadónál. Ezt csináltam utoljára, de hát most egyre kevesebbet találnak meg ilyen munkával. Megmondom őszintén, most viszonylag kevés időm is jutna erre. Tehát, hogy most
5: Ezt fő műsoridőben csinálod? Fő állásba gyakorlatilag az Ermész illusztráció?
6: Hát nagyjából igen.
5: Ez
6: igen.
5: Nagyon sok munka.
6: Hát most nagyon sok lett, igen. Hát nem bánom, de hogy, de hogy most konkrétan nagyon sok mindenre nincsen időm így pluszba. Tehát most is éppen múlt pénteken kaptam egy új megbízást, és akkor most már egy másik dolgot emiatt vissza kellett mondani, úgyhogy mindig.
5: És ez azt jelenti egyébként, hogy ezen keresztül kapsz újabb más cégektől külföldi megbízásokat is, vagy igen?
6: Előfordul persze, igen.
5: Fú, hát ez nagyon jó. Nem akarok ilyen anyagiakba, piszkos anyagiakba nagyon belemenni, de mondjuk, hogyha összehasonlítjuk azt, amit itt Magyarországon kap egy illusztrátor, mondjuk egy gyerekkönyv illusztrálásáért, és amit külföldön, akkor kb. Milyen aránypárokkal kell?
6: Az biztos, hogy nekem a bevételemnek a nagyon nagy százalék a
5: külföldi.
6: Igen. Tehát, hogy
5: jobban megbecsülik ott ezt a fajta munkát?
6: Igen, hát nyilván az sem mindegy, hogy kinek dolgozik az ember, tehát hogy azért nyilván ott is most én egy szerencsés helyzet vagyok ezekkel a cégekkel, mondjuk egy ilyen New Yorker, meg az Ermész, tehát hogy nem gondolom,
5: karasoskodnak.
6: Igen. Tehát, hogy, de az biztos, hogy ne nehéz helyzetben lennék, hogyha tényleg csak így a
5: magyar piacról.
6: Igen.
5: Pedig azért az utóbbi időben azért szerintem egy kicsit így felpestült ez a magyar piac is, nem? Hogyha azért ez az illusztrációs, mintha az illusztrációs biennálé is meglökte volna ezt a témát, jobban ráirányította a figyelmet erre, hogy lehet szövegek mellé rajzokat is tenni, akár, mit tudom én, online médiában, de nyomtatott formában is, meg hát azért egy olyan világot élünk, ahol a vizualitás ömlik ránk. Sokszor ezek a rajzos, animált verziói az illusztrációnak, szóval én úgy érzem, hogy azért itt is megkezd ez picit felpesdülni. Te hogy gondolod ezt?
6: Abszolút, tehát ez egy nagyon jó irány, amit a Herflaci meg a Révészemesel csinálnak, ez az illusztrációs fesztivál, meg hogy tényleg itt egy óriási nagy, meg hát ugye Momén is most már van illusztráció szak, és én nagyon örülök, hogy ez most már ilyen szinten van, hogy abszolút észrevehető és létező dolog lett, mert annak idején nálunk ez a az a fura, hogy a képzőművészetén ugye volt mindig ez az illusztrációs vonal, és a Mumén meg ez mindig inkább a tervező grafika, tehát ott a tervező része volt, és akkor nagyjából ott a mi generáción környékén kezdett el az ott így be, be türelmkedni ez a dolog, aztán nem tudom, hogy mindenki örült ennek, vagy sem, de hogy ott így elkezdődött ez rendesen az illusztráció. Hát ezek nagyon jók, ezek a törekvések. Én mondjuk a díjazásában még annyira nem látom a változást. Tehát, hogy ott kifejezetten nem.
5: Tehát a pénzügyi része, amit a cégek fizetnek érte. Igen, egy kicsit szeretik általában a for profit cégek ezeket a kreatív munkákat lejjebb alkudni valahogy, még ennek a becsülete itt Magyarországon megerősödésre vár, de hát igyekszünk ezért tenni. Van-e most egyébként az Hermész projekteden kívül valami, amit mi láthatunk, akár kiállítás formájában, vagy könyv formájában itt Magyarországon hamarosan?
6: A kiállítás az rá nem jellemző, tehát hogy az a legritkább esetben, mert hogy így, nekem az olyan nagy...
5: Igen? Időkérdése, gondolom.
6: Hát igen, hogy időbe is kerül, ugye valami pénzbe is kerül a dolog, és akkor nekem az ugye általában nem megtérülő ez a dolog, hogy most csinálják egy ilyen. De egyébként pedig nagyon szeretnék egy kiállítást, egy olyan fajtát, ahol meg tudnám mutogatni mondjuk ezeket az Hermész termékeket, amiket így terveztem így az utóbbi években, mert ezekben mindig kapok egy ilyen művész példányt, és nagyon jó kis kollekció gyűlt össze. Azt például szívesen megmutatnám.
5: Hát szerintem sokan szívesen meg is néznénk. Majd találjunk ennek ki valami jó kis apropót. Hát köszönöm szépen, itt véget ért közben a műsoridőnk. Kárpáti Tibor illusztrátorral beszélgettem.
6: Én köszönöm.
5: Nagyon szuper nemzetközi illusztrátor karrierjéről, az Hermésznél, meg a New Yorkernél, meg sok minden egyéb dolgot mesélt, különböző projektekről, amiket csinál. Köszönöm szépen, Tibor, a beszélgetést.
6: Én köszönöm.
5: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén Gereben Kata volt.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Négy nap, több

0: www.rozalia.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 4 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Balázsi Gyula saját vagyonából fizesse ki az elmaradt munkabéreket és alvállalkozói követeléseket. Ezt követeli a Magyarországi Rendezvény Szervezők és Szolgáltatók Szövetségének elnöke egy nyílt levélben. Gancser Gábor felidézte, hogy sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal végrehajtási eljárásai következtében a Lounge Group bankszámláit zárolták. Emiatt a cégcsoport alkalmazottai nem kapták meg a májusi munkabérüket, és a vállalat által megbízott alvállalkozók kifizetései is ellehetetlenültek. A rendezvényszervezők szövetsége szerint emberek napi megélhetése került emiatt veszélybe, és kis, illetve középvállalatok működése is veszélyeztetett. Gancser Gábor elnök közölte, hogy a hivatalos cégbeszámolók alapján a Lounge csoport állami tendereken kiemelkedően teljesítő cégei az elmúlt években több 10 milliárd forintos nagyságrendű adózott nyereséget és osztalékot generáltak, amely Balázsi Gyula személyes vagyonát gyarapította, ezért a Lounge Group működési és jogi problémáinak anyagi következményeit nem háríthatja át a rendezvény szakmában dolgozó szakemberekre és családjaikra. Gancser Gábor elnök jelezte, hogy amennyiben a kifizetések saját forrásból nem történnek meg, a tagvállalatok és a szakma védelme érdekében minden rendelkezésre álló jogi és nyilvános érdekvédelmi eszközt igénybe vesznek majd. Uniós forrásokból lecserélik a hévflottát, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves szerelvényektől. Közölte, hogy 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hév vonalán is le tudják majd így cserélni a kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még idén kiírják, az első szerelvények pedig 2029-re érkezhetnek meg. Vitézi Dávid szerint egyébként az elektromos rollerek szabályozása olyan fontos kérdés, hogy nem lehet megvárni ezzel a KRESZ átfogó módosítását, hamarabb lépni kell. A közlekedési miniszter az RTL híradónak azt mondta, hogy a rolleres balesetek súlyossága és száma miatt a KRESZ-nek a nagy teljesítményű rollerekre vonatkozó szabályzatának felülvizsgálatát egy külön ütemben javasolja majd.
1: Tőzsde hírek.
2: Zárás előtt egy órával a hazai értéktőzsde felfelé megy, 1,2%-os pluszban a BUX, 135.440 ponton jár, a forgalom 13 milliárd 649 millió forint. 1,4%-kal drágulnak a MOL részvények, 3.974 forinton jegyzik őket, az OTP 1,5%-kal drágult, 41.530, a Richter 0,6%-os pluszban 12.640, a Magyar Telekom 2%-os emelkedésben 2.720 forinton jár. Forgalmasabb még a kereskedése a 4iG-nek, amely 3,7%-kal rallizik 2342 forinton, drágul az Opus 3%-kal 361 forinton, esik viszont a Gloster 6,8%-kal 550 forinton, és 6,1%-os mínuszban az Alteo 3360 forinton, de nincs jó napja a Granite Banknak sem, amely 1,1%-os mínuszban 8780 forinttól jár. Az euró árfolyama 354 forint 70 fillér. Európában a főbb indexek közül a londoni FTSE 1,1%-os emelkedésben, a többi index 2,1, illetve 9,1% között megy felfelé, a német DAX 25.100 ponton. A Wall Street-en a Dow Jones kezdett magára találni egy rövid időre, de aztán újra a mínuszos tartományt erősíti. Ez 0,2%-os esést jelent. Az S&P 500 0,1%-os mínuszban, a Nasdaq ugyanakkor épp most stagnál. 1,1646 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Az orosz védelmi minisztérium állítása szerint 10 katonai célú termékeket, egyebek között drónokat gyártó kijevi vállalatban és az ukrán főváros 3 toborzó központjában okozott károkat az éjszaka végrehajtott tömeges csapásaival. Az oroszok a tömeges csapást a Luhanszki régióban a múlt héten elkövetett pedagógiai szakközépiskola elleni ukrán dróntámadással indokolták. Még hajnalban tömeges ballisztikus rakéta és dróncsapás érte Ukrajnát. Dnyipróban 11-en, Kijevben 6-an haltak meg. Napközben újra orosz csapás érte Dnyipró városát, ismét egy lakóházat ért találat. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szerint Európának saját ballisztikus rakéta elhárító rendszerre van szüksége ahhoz, hogy a háború befejeződjön.
1: Időjárás jelentés.
2: A délután hátralévő részében és napsütéses időjárásra van kilátás, a keleti országrész kivételével, ahol előfordulhatnak záporok. Most éppen 23-29 fok van, este 16 fok várható. 16 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél ötkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
0: Jó rádozást mindenkinek, folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, kiberbiztonság, NIS 2 és az ellátási láncok biztonsága a mai témák, illetve egészen pontosan az is, hogy a NIS 2 hogyan alakítja át a vállalatok mindennapjait, működését, és mely körben alakítja át. Téglás András van itt a stúdióban a Gloster Cloud-tól, és Kaiser Péter a Vantasec-től. Hogy felosszuk a szerepeket, és hogy jól mondom, ha nem, akkor szóljatok mindenképpen. A Gloster Cloud az segít ugye a cégeknek a NIS 2 kialakításában, így technológiával.
3: Technológiával segítünk.
0: Ti ebben tudtok segíteni. Viszont ti is auditra kötelezettek vagytok, ugye?
3: Így
0: és
3: van.
0: Ezt az auditot végzi el tulajdonképpen a Vantasec ebben a konkrét esetben is.
4: Így van. Jó. Gloster Cloud-nak is.
0: Igen. Is, tehát ez volt a pontos. Oké. Kezdjük azzal, hogy NIS 2. Azt mondtátok, hogy ezt már nem kell magyarázni egyébként különösebben a hallgatóknak. Én meg azt kértem tőletek, hogy ez mégiscsak nagyon röviden, hogy NIS 2, ez most miért fontos, kinek fontos, mikor fontos?
4: NIS 2 gyakorlatilag egy Európai Uniós irányelv, amiből jött a magyar jogi implementáció. A 7/24-es MK rendeletnek kell megfelelni, az ott leírt kontrollokat kell teljesíteni mindazon szervezeteknek, akik érintetti körbe kerültek. Itt most Magyarországon elég sokan úgy kerültek érintetti körbe, hogy korábban erre nem számítottak, vagy erre nem volt nekik más auditálási kötelezettségük, vagy más típusú megfelelési kötelezettségük, úgyhogy ott sok esetben zöldmezős beruházásként látjuk azt, hogy
0: megvalósuljon. Terület.
4: Igen, ez a megfelelőség. Meg hát persze egy csomó olyan nagy vállalat is, amelyik már korábban is egy érettebb információbiztonsági tudatossággal létezett a piacon, őket kicsit kevésbé felkészületlenül érte ez a történet. A jogalkotó célja, hogy a vállalatoknak a kiberrezilienciája
0: erősödjön,
4: és ebben egyébként Magyarország az Európai Unióban élen jár a jogalkotási ütemben, tehát több ilyen nemzetközi nagyvállalat, akinek van magyarországi lányvállalata is, ott az anyavállalat árkus szemekkel néző, hogy na, Magyarországon mi történik, mit kérnek az auditon, hogy tudják megugrani a megfelelőséget.
0: Gloster technológiai segítséget nyújt. Mi a tapasztalatotok, akik kopognak, vagy akikkel partneri viszonyt létesítetek? Mennyire tájékozottak, mennyire edukáltak?
3: Alapvetően szerintem, akik ilyen jellegű projektekkel keresnek minket, ők már ezzel
0: tudják, hogy kell nekik.
3: Igen, tudják, hogy kell nekik. Korábban is az általunk üzemeltetett IT üzemeltetésre is foglalkozunk, üzemeltetett cégeknek, mi korábban is beraktuk az IT budgetbe az évesbe, hogy akkor az IT biztonsággal kéne foglalkozni, mire kéne költeni, de hát ugye amikor megnézte a cégvezetés azt, hogy akkor hol lehetne vágni ebből a budgetből, akkor általában az IT biztonság volt,
0: amit
3: megvágták, igen, úgyhogy sokszor tudtuk, hogy hát ez majd ki fog esni belőle, de most a NIS 2 miatt itt van egy ilyen kötelezettség, úgyhogy most már nehezebben esnek ki ezek a sorok.
0: Ami nagyon fontos, ezt tőletek tudom, én az ötletes beszélgetésekből is meg próbáltam készülni, bár nem vagyok szakember, hogy ez ma már üzleti kérdés, ugye a kiberbiztonság, tehát ez nem csak ilyen írott malaszt, meg hogy bármikor becsaphat a villám, meg az is nagyon fontos, hogy itt a vezető felelőssége az most már kristálytiszta, ugye a cégvezető felelőssége, tehát nem lehet áttolni mondjuk egy IT vezetőre, hogyha bármi történik, és én nem voltam biztosított.
4: Főleg azért nem, mert ugye kell hozzá budget, tehát hogy amikor ez tisztán egy IT projekt, akkor az az általában kevéssé jól sikerül, az auditon is látszik annak a nyoma, tehát a vezetői elköteleződés ebben nagyon fontos, és hát az üzleti vezetőknél van a felelősség is, meg a budget is.
0: Tehát kell az elköteleződés, és kell a pénz, ugye? Akkor lehet igazán jól és helyesen auditálni, ugye? Vagy sikeresen auditálni, hogyha ezek megvannak.
4: Nyilván valamennyi pénz kell hozzá.
3: Igen, ezt mi tudjuk mondani, hogy nem olyan kevés pénz kell hozzá.
0: Pénz nélkül biztosan nem fog. Jó, nézzük azt, hogy mit hozott a NIS2 a számotokra, vagy a piac számára. Nézzük először akkor a Gloster oldaláról, András.
3: Szinte minden új induló projektünkben valamilyen szinten motiváló erő most már a NIS2-es a kiberbiztonság. Legyen ez egy migráció, hogy egyik rendszerből a másikba akarnak átmozogni a cégek azért, hogy a megfelelőséget tudják biztosítani, vagy legyen ez egy meglévő rendszeren egy IT-biztonsági úgynevezett hardening, vagy megerősítés. Szinte mindegyik most induló projektünkre lehet mondani, hogy a motiváció ott van, hogy a NIS2-nek megfeleljen.
0: Azt tudják egyébként a cégek, hogy az ő saját biztonságuk az nem csak tőlük függ? Tehát igen. Nem önálló entitások, hanem a partnerek, a beszállítók, nem tudom, alá-fölé rendeltség, az fontos lehet, és ott is hát tulajdonképpen vizsgálódni kell, vagy nyomást kell gyakorolni akár egy beszállítóra, ez is fölmerült?
3: Igen, így van. Ugye, ahogy a Péter is említette, az ellátási lánc egészén működnie kell ennek a kiberbiztonságnak. Mi is tulajdonképpen azért váltunk kötelezetté a NIS2-vel kapcsolatban, mert a Microsoftnak a publikus cloud licenszeit értékesítjük, ezáltal bekerülünk az ellátási láncba. Az üzemeltetés révén is, de a Microsoft licensz révén biztosan, így aztán mi is kötelezetté váltunk, úgyhogy mi is nagyon komolyan veszük. Az ügyfelek esetében pedig most szerintem inkább azok jönnek, akik natívan kötelezettek, és majd a következő években jönnek azok, akiket a partnerük kötelez arra, hogy feleljenek meg bizonyos dolgoknak. Úgyhogy most még első körben.
0: Hát én alapján nagyon hamar, nagyon sokakat érint majd. Ugye ezt mindig elmondták a NIS2-vel kapcsolatban, hogy van egy szűk kör, de aztán ez nagyon hamar leszivárog.
4: Nem olyan szűk, tehát egy ilyen 3500 vállalat az, amelyik érintett, és ahogy itt már erről beszélgettünk, hogy valójában ugye nem egy IT projektről van szó, hanem ez egy ilyen komplex vállalatirányítási rendszer és egy ilyen működési érettségi kérdés az egész. Ugye sokan úgy gondolnak erre, mint valamilyen adminisztrációs teherre, vagy le kell gyártani valamilyen papírt.
0: Hát kell egy tanúsítvány.
4: Igen, látjuk egyébként az auditokon is, hogy vannak olyan szervezetek, akik létrehoznak egy projektet, hogy akkor ezt most gyorsan felkészülünk a NIS2 auditra. De nagyon fontos, hogy nem az auditra kell felkészülni, hanem a működésre kell felkészülni, és egy jó audit abban tud segíteni, hogy föltárja azokat a működési kockázatokat, amik a szervezetnél jelen vannak. Attól még, hogy valaki átmegy az auditon, attól még nem lesz meghekkelhetetlen, ugyanúgy lesznek biztonsági kockázatok, de hogyha a működésbe tudja implementálni azokat a dolgokat, amiket a NIS2 előír, és folyamatosan tudja működtetni ezt a vállalatirányítási rendszert, akkor azért jelentősen nő a kiberreziliencia, és itt egy vakfoltja egyébként a szervezeteknek még mindig a beszállítói lánc, és a beszállítók így válnak kötelezetté, tehát így fog kibővülni ez a 3500-as nagyságrendű
0: több tízezes
4: kötelez, hogy az összes beszállítótól is el kell várni azokat a biztonsági intézkedéseket, amikkel tudják az ellátási láncot és biztonságban tudni.
0: A Gloszterni, ugye Téglás András kollégádnak van az a hasonlata, ugye ez a biztonságjövve. Ugye, hogy nem csak akkor kapcsolom be a gyereken a biztonságjövet, amikor mögöttem már szirenázik a rendőr. Ugye valami ilyesmi most ez a NIS2, nem? Ha ezt levezeted, azt megköszönöm, hogy egyértelmű. Szóval ennek mindig bekötve kell lenni egyébként, és az egész autóban az összes utasnál.
3: Így van, tehát hogyha az IT biztonságra gondolunk, akkor nyilván nem az auditnak az egy hónapos időtartama alatt kell megfelelnünk a mindenféle kötelezettségnek, hanem ez egy folyamat, és nyilván az audit után, ahogy Péter is mondta, nem ér véget, ez egy folyamatos üzemeltetési kérdés is, hogy ezt az IT biztonságot ezt úgy tartsuk karban, és úgy készítsük fel a szervezetet, hogy ez folyamatos legyen. Az audit az csak egy pillanatnyi pont, amikor megnézzük, hogy akkor hogy állunk, de nyilván a cél az, hogy
0: folyamatos legyen. Készen állásban kell lenni. A Microsoft alapú NIS2 megfelelés az miért lényeges, vagy miért előnyös?
3: A Microsoft egy olyan platformot biztosít, és most már nem csak az Office-ra, meg a Windows-ra kell gondolni, hanem itt elsősorban a Microsoft 365-nek a csomagjaira, ami egy ilyen komplex, a vállalat életében nagyon sok téren és helyben nyújt szolgáltatást, és ennek a NIS2-vé való megfeleltetése. Ez egy viszonylag könnyen garantálható, egy biztosítható dolog. Nyilván beállításokat tenni kell, eljárásokat.
0: Tehát ez egy jó fundamentum, ezt így értsem.
3: Igen, ez egy tökéletes fundamentum arra. A Microsoft nagyon mélyen szerintem benne volt abba, hogy ahogy ez a NIS2 irányelv az Európai Unióba kialakuljon, tehát ő készült arra, hogy a bizonyos kötelezettségi pontokról majd milyen technológiával fog megoldást nyújtani, és mi abban segítünk, hogy ezt bevezessük a cégek számára.
4: Igen, azért nagyon fontos hozzátenni, hogy nincs olyan, hogy én kérem a NIS2 megfelelt csomagot a Microsofttól, és akkor azt így bekattintom, és onnantól kezdve rendben vagyok.
0: Tehát nem dobozos cucc.
4: Nem, tehát itt igazából nem NIS2 megfelelés az, amit a Gloster hoz, hanem igazából olyan megoldások, amikben a vállalat a saját működését tudja vinni, egy olyan platform, ami persze tudja azokat a kritériumrendszert is, tudja azokat a skálázható beállításokat, amivel a NIS2 megfelelés könnyebben megugorható.
0: Egy picit most én úgy képzelem, mint a sportban, vagy nem tudom, valamilyen állási interjú, hogy milyen dolgoknak kell megfelelni mondjuk a jelöltnek, hogy az optimális legyen. De mit találtok hibaként legfőképpen, amikor valaki auditra jelentkezik?
4: A leggyakoribb hiba az, amikor papíron minden megfelel. Nyilván a mostani audit módszertamba, amin a 1/25-ös STFH rendelet alapján végezzük, ott azért nagyon hangsúlyos a dokumentáció. Tehát egy jó dokumentáció mindenképpen alapelvárás. Az se jó, hogyha csak best practice-ek alapján jól működik egy cég.
0: Az önéletre, az bocsánat, hogy maradjak a példámra.
4: Tehát, hogy le kell dokumentálni mindent. Tehát kell egy jó dokumentáció. A jó dokumentáció viszont önmagában nem elég. Tehát nagyon sokszor látjuk azt, hogy egy felkészülési projektben megcsinálják a dokumentumokat, legyártják a különböző szabályzatokat, eljárásrendeket, és akkor a működést alátámasztó evidenciáknak a vizsgálatánál pedig azt látjuk, hogy nincsenek ilyenek. Tehát, hogy sokszor nem is tudják, hogy mit kellene beállítani a rendszerekbe, ami a szabályzatban szépen le van írva. Tehát azért nem szerencsés az, amikor az ember valahol talál egy szabályzatot, ami akkor ez jó lesz, mert hogy minden szervezet teljesen más, és a saját működésére rá kell szabni azt. És azokat az intézkedéseket, amik a szabályzatban le vannak írva, életbe is kell léptetni, és működtetni kell a rendszer. Tehát a legnagyobb hiba, amit látunk, az, amikor az egész tisztán egy ilyen dokumentációs adminisztratív projektként
0: kezelőszervezet. Arra nem gondolnak a cégek, akár mérettől, vagy nem tudom, teljesítménytől bevétel függően, hogy túl kicsik? Tehát őket úgysem éri támadás. Radar alatt vagyok valamilyen módon?
3: Ez jellemzően így történt az elmúlt 20 évben. Most itt van azért egyébként a támadások, azok mindenkit ugyanúgy érnek. Aki gyengébb IT-biztonságilag, az sokkal hamarabb elkapják, mert most már nem az van, hogy kinéznek egy céget, és akkor őt akarják megtámadni, hanem mennek végig az AI-botok, és akkor keresik. De egyébként...
0: Tehát a leggyengébb láncszem, nem? Hát azt keresem a rendszerén.
3: Igen, de hogyha egy nagyobb céget ki is néznek, és hogy őt akkor meg kéne támadni és feltörni. Valószínűleg, ha egy jól felkészült IT-val bír, és kiberbiztonságilag reziliens, akkor őt elég nehéz lesz. Viszont az ellátási láncon keresztül lehet, hogy egy kisebb beszállítóját viszont sokkal könnyebben, és rajta keresztül megfoghatóvá válik a nagyobb cég is. Úgyhogy itt azt gondolom, hogy mindenkit érint ez a kiberbiztonsági téma.
4: Az auditokon, amikor mi elvégzünk egy auditot, és akkor ott valaki elér egy 85 pontot, vagy 70 pontot, ugye 70 ponttól már auditált,
0: már elég szervezet,
4: 70 pont alatt nem megfelelt. De hogyha megvan ez a 70 pont fölötti szám, az még önmagában ugye nem azt jelenti, hogy a biztonság az rendben van, tehát hogy a folyamatos működés az, ami ezt garantálhatja. A jó audit föltárja azokat a működési kockázatokat, vagy láthatóvá teszi azokat a működési kockázatokat, amik az eljárásokban, illetve a technológiai megvalósításban fellelhető. Fontos hozzátenni, hogy az auditor azt tudja auditálni, amit lát, tehát amit mutatnak neki, hogyha valamit elhájdolnak előle, simán lehet, hogy az audit jelentésben nem szerepel, aztán lehet, hogy két hónap később, vagy akár az audit közben, mert ilyenre is volt
0: akkor
4: már.
0: Akkor derül ki, hogy van egy ilyen probléma.
4: És problémája lesz a cégnek ebből.
0: De mondjuk a Vantaszeknél mire terjed ki a felelősségetek meg a figyelmetek, amikor auditáltok, mondjuk a Glostert auditáljátok? Az ő beszállítóra is figyelnetek kell valamilyen módon? Neki ezt fel kell tárni, hogy ő kikkel működik együtt, és ott rákérdeztek egyébként, hogy vajon ezt ellenőriztétek-e, van itt valamiféle.
4: Így van, folyamat? Megnézzük a kockázatelemzést, és megnézzük az ellátási láncnak is a kockázatelemzését, illetve azt, hogy az ellátási láncot hogyan kezeli a szervezet, illetve minden más területet is átnézünk, és amit látunk, abba teszünk javaslatokat. Tehát valami megfelelt, az akkor nincs kérdés, és ahol eltérést látunk, ott az eltérés súlyosságától függően fontos nekünk megérteni a szervezetet, hogy az adott feltárt kockázatot a szervezetnek a működési környezetében tudjuk értelmezni, tehát nem ugyanaz a kockázat egy kis termelőcégnél, egy Szotyi csomagoló BT-nél, meg egy Cluster Cloud-nál, tehát ott tök eltérőek ugyanazok a kontrolloknál feltárt eltérés, és akkor a szervezethez mérten jelöljük azt, hogy az eltérés, amit feltártunk, milyen kockázatokat rejt magában, és adunk egy megoldási javaslatot arra, hogy mit kellene elvégezni.
0: A Gloucester Cloud-nál volt, nem tudom, ezt megkérdezhetem, mert volt...
3: Folyamatban van az audit.
0: Ja, ezt akartam kérdezni, hogy volt olyan dolog, ami ezt nekünk is el kell végezni? Vagy te annyira benne vagytok, hogy ez tulajdonképpen azért végig meddig rutin?

0: szerintem 90-nál, az nem azt jelenti, hogy teljesen rendben van minden, és hogy a munka leáll. Hibának látom azt, amikor a felső vezetés azt látja, hogy alig adunk rá budgetet, és akkor végül átmegy a cég egy 72 ponttal, és akkor azt mondja a felső vezetés, hogy hát ennyi pénzből is megcsináltátok, hogy megugrottátok az auditot, akkor ezentúl biztosan nem fogtok több pénzt kapni információbiztonságra. Tehát ez nem jó hozzáállás. Azokat a feltárt hiányosságokat, amiket az audit során mi jelzünk, azokkal foglalkozni kell, utána kell egy akciótervet létrehozni, vagy egy, a szervezeten belül tovább kell vinni, megoldást kell rá találni. Nyilván a következő auditon majd az előző audit jelentésben feltárt hiányosságokat fogja elsősorban nézni az auditor, az, hogy azokkal mi történt, hogyan kezelte a szervezet, és hogyan...
1: Két évente kell audit?
0: Kettő, ugye? Igen.
1: De ez egy értelmes érdekes dolog. Azt mondtad, hogy nem elég a 70, ugye, nem 85. Látod már, hogy a cégeknél fontos az, hogy ne csak átvigyem a lécet, mert ez egy üzleti klubba egy belépő, egy beugró.
0: Hát azoknak, akik viszonylag frissen kerültek bele ebbe a témába, őnekik általában az a cél, hogy egyáltalán megfeleljenek.
1: Túlélés, világos. Igen.
0: Ott, ahol mondjuk az információbiztonságért felelősöknek, vagy az IT vezetőnek a bónusza mondjuk ahhoz van kötve, hogy hogy egy pontszámot meghatároztak, hogy nyilván sokkal erősebben motoroznak azon, hogy javítsák a feltárt hiányosságokat még az audit ideje alatt, mert ugye erre van lehetőség, hogy az előzetes jelentés után még feltárt hibákra javító evidenciákat küldjön be a szervezet.
1: Hát az, mint az UV. Javíthatok még az eredményen pontosabban.
0: Kicsit javíthat. Igen. Itt igazából nem arról van szó, hogy ugyan akkor újra értelmezzük az egészet, és egy új szabályzatot léptetünk életbe, hanem ha valamit nem úgy értelmezett az auditor, mint ahogy a szervezet gondolta, vagy nem elégséges az a benyújtott evidencia, ami nem támasztja alá teljes körűen a kontroll megfelelőséget, akkor oda még ilyen plusz információkat be tudnak szúrni, és akkor az a tudjuk javítani.
2: Szóbeli még lehet javítani.
1: Igen. Jó, NIS2-ről meg kiberbiztonságról beszélgetünk itt a stúdióban, Téglás András ment a Gloster Cloud-tól és Kaiser Péter a Vantasec-től. Ha vége a NIS2-nek meg megvan, akkor mi jön utána? Ugye úgy ültetek be a stúdióba, tehát tulajdonképpen ez már egy adottság, ezt már majdnem mindenki tudja. Érdemes azon polemizálni, hogy mi történik majd a következőkben? Hát ha csak a mesterséges intelligenciára gondolok, meg arra is menet közben még hallgattak benneteket, hogy oké, most hátradőlök, megvan az auditom, tehát a technológia meg a támadások percről percre változnak, meg fejlődnek. Valóban nem lehet se a vezetőnek, tulajdonosnak, se az IT vezetőnek föltenni a kezét, hogy most én kész vagyok, NIS2-vel két évig nincs dolgom.
0: Igen. Sokszor látjuk azt, hogy az audit előtt egy-két héttel lépnek életbe azok a szabályozó dokumentumok, amik a megfeleléshez szükségesek. És ilyenkor még az van, hogy nem tudjuk a működést, még nem tudjuk igazából érdemben vizsgálni.
1: Még nem szeret meg a festék,
0: mert
1: nem tudom, milyen színű.
0: Azt mondja a szervezet, hogy már életbe léptettük az intézkedés, de még a felülvizsgálatok, a ciklikus felülvizsgálatok és a működést, az irányítás rendszernek a működését még nem tudjuk igazolni. Úgyhogy amikor vége az auditnak, akkor a legnagyobb feladat az, hogy ezt a megalkotott irányítási rendszert működtesse a szervezet. De. Ezért is fontos, hogy olyan szabályozást találjunk ki, ami egyébként életszerűen működőképes. Vigye tovább azokat az eltéréseket, amiket feltártunk, és azokon javítson.
1: Itt jön az AI Shadow kérdése is, ugye? Amikor lapátolják a kollégák az információt ki be, és onnantól kezdve tulajdonképpen minden borul, és ez az elmúlt időszaknak a terméke vagy hozadéka. Tehát erre tudom, hogy a vállalatoknak hány százaléka van például felkészülve. Szakértők azt mondják, hogy itt azért nagyon sokat ennivaló.
2: Igen, abban biztos vagyok, az AI most egy kicsit felforgatta azt, ami az elmúlt néhány évben kicsit így rendeződött, és most már a cégek a cég által biztosított eszközökkel és szoftverekkel dolgoztak. Itt az AI most egy kicsit megjelent.
1: Színezi a helyzetet.
2: Igen, színezi, és van a cég által vásárolt AI szolgáltatás, ami általában biztonságos, és nem fog trénelni semmilyen algoritmust az én céges adatommal, de azért azt látjuk, hogyha nincs egy tűzfalon letiltva az összes ilyen AI chat kliens, akkor ott azért ki tud áramlani értékes
1: céges. Tehát ez nem a virágozék ezer virág, tehát akár milyen dolgozó, akármit használjon.
2: Így van, ezt is szabályozni kell, abszolút erre gondolni kell a cégvezetésnek, hogy ezt hogyan lehet úgy olyan mederbe terelni, hogy a munkavállaló is azt érezze, hogy megkapta azt a lehetőséget, hogy modern eszközökkel dolgozzon, és az adatvesztést is minimalizáljuk, vagy adatveszteséget is minimalizáljuk, ami egy ismeretlen, vagy nem leszerződött ilyen chat kliensen ki tud áramlani a nagyvilágban.
0: Igen, ugye az már nem kérdés most már a cégek többségénél, hogy használnak AI-t, mindenki használ. Lehet azt mondani, hogy ez a Shadow AI nem jó, vagy

0: jó, biztos, hogy fogja használni a munkavállaló, mert a saját munkáját akarja megkönnyíteni. Nagyon fontos az, hogy ez szabályozva történjen, hogy a cég tudatosan gondolja végig azt, hogy az AI-t mire használja.
1: Hát a cég adja az eszközt a kezébe a munka, nem a munkavállaló találja, hogy melyik eszköz.
0: A munkavállaló talál. Tehát, hogyha letiltjuk ezeket a portokat, vagy ezeket a klienseket, akkor fogja és mobiltelefonnal le fogja fényképezni az e-mailt, vagy az adott anyagot, amin dolgozni akar, és akkor a saját ingyenes AI chat kliensével fog rá megoldást találni. Tehát a Shadow AI-t biztosan használni fogják. Én azt gondolom, hogy első körben fel kellene tárni a szervezeteknél az, hogy melyek azok a folyamatok, amiket tudnak támogatni az AI-jal, és a következő évek nagy kihívása az lesz, hogy ezt kontrolláltan és auditálható módon tegyük, mert ugye van egy ISO 42001-es szabvány, ami ennek a bevezetését segíti, és azt mi már például tudjuk auditálni is.
1: Biztonság vagy biztosítás kérdés az fontos, mert azért a vezetői felelősség az előtérbe kerül. Kiderül, hogy ez nem adminisztráció, hanem működési szemlélet. Ugye ez az egész NIS 2 meg kiberbiztonsági történet. Hogy erre hogyan lehet biztosítást kapni, nyerni, kötni? Vagy ebben mihez kell megfelelni? Ez izgalmas kérdés lehet, vagy laikus? Mert van itt egy érték, van egy új érték, egy új szemléletmód, akkor azt mondom, hogy valamilyen módon biztosítom a cégemet kiber problémák esetére, hogy utána ne kaszáljanak el, ne büntessenek meg. De nyilván ennek is feltételei vannak, vagy ez teljesen rossz megközelítés.
0: Az, hogy ne büntessenek meg, az csak az egyik aspektus.
1: Nem egy ilyen tökre a céget.
0: És egyébként szerintem a legkisebb probléma, mert ezt könnyen meg lehet ugrani. A nagyobb probléma az, amikor leáll az egész cég, amikor el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy most egyeztetünk-e a zsarolókkal, vagy sem, vagy a biztonsági mentésünk is ugyanazon szerveren volt, amelyiket letitkosítottak, vagy egy másikon, még megvan
1: most
0: talán.
1: Most azért sokat lehet hallani, nagyon tehát nagy cégek, nagyon és komoly cégekről három hónapja adat veszik el, nem tudom, 3 perc alatt, vagy 5 perc alatt, tehát nagy a tét.
0: Nagyon sokat, igen. Úgyhogy nagy a tét. Én azt gondolom, hogy egy NIS 2 megfelelés, az most már üzleti előny. Azt már kimondhatjuk, hogy az a szemlélet már kikopott, hogy ez engem nem érint, vagy engem nem fognak meghekkelni, vagy én nem vagyok veszélyben. Ez a szemlélet, ez már eltűnt. Én azt gondolom, hogy az, hogyha minél átgondoltabban, minél szabályozottabban tudjuk működtetni a cégünket, tudatosan figyelve ezekre a biztonsági kockázatokra, akkor egy olyan működést tudunk megvalósítani, ami üzleti előny lesz hosszú távon.
1: Mikor lesz meg az audit, és hány ponttal?
2: Reméljük, hogy szerintem egy 2-3 héten belül meg lesz az elsődleges, és minél többen, nekünk az a célunk, tehát hogy ilyen kihívásnak is érezzük, nem csak egy ilyen kötelező dolognak.
0: Igen, kérdés, hogy jó-e egyébként, hogyha minél több ponttal, hogy melyik serkenti a
1: ja, mert a sok pont, akkor ellustulok, igen. Ha kevés, akkor meg igen. Esetleg...
0: Nálunk nincs ilyen pontelvárás, hogy hú, ennél többet nem adhatunk egy cégnek, vagy annál kevesebbet ne adjunk. Nyilván a szervezetnek a felkészültségén és az auditra hozott anyagoknak a minőségén múlik, de ez egy dilemma, hogy egyébként most annak örülünk. Volt olyan cég, akinek elég jó lett, és akkor konkrétan a csalódottságát fejezte ki az IT vezető, és mondta, hogy hú, hát, hogy egy ilyen jó audita, nagyon nehéz lesz újabb budgeteket szerezni a
1: taktikai stratégia, igen. Akkor az audita kapcsolat. Oké. Okay. Szóval 85 pont, és akkor jöntő hátradőlés van, nem kell más Glusternek?
2: Nincs hátradőlés. Abban még gondolkodunk, hogy az ISO 27001-et azért sok ügyfelünk kérte, vagy kéri, és elég jelentős az átfedés itt a kérdések körében, szerintem Péter erősíts meg, legalább 70% szerintem a
0: van egy komoly átfedés, igen, ebben, illetve ugye a cégeknek több audit kötelezettsége is lehet. Tehát vannak olyan cégek, akinek mondjuk a számlázó rendszernek a zártságát, vagy különböző rendszernek a zártságvizsgálatát is el kell végezni. Célszerű egyébként ezeket az auditokat csoportosítani, hogy ezt egyszerre meg tudja ugrani a cég, és hogyha egy olyan auditor céggel találkozik, mint mi, akkor mi meg tudjuk csinálni az integrált folyamatban.
1: Ez a 2001-ben, 3001-ben?
0: Így van, 2001-ben, 3001-ben simán. Ugye a 42001-es ISO audit, ami az AI-nak a bevezetéséhez ad egy keretrendszert, azt is lehet integráltan a 27001-el csinálni, a zártságvizsgálatokat is. Az is az MK rendelet szerint van a zártságvizsgálat, ugyanúgy, mint a NIS 2. Tehát ezeket mind lehet integrálni, és a szervezetnek nem mindegy, hogy hányszor kell felkészülni, hányszor kell a projektre rá tenni az erőforrást, és az így praktikusabb nekik is. És az ellátási láncban is most még nincsen audit kötelezettség. Ott is egy jó eszköz lehet az, hogyha az ember felkészül egy ISO 27.001-re például, mert azzal tudja igazolni a beszállító a vevő felé az ő saját felkészültségét.
1: Hát az egészen biztos, hogy a következő időszakban nem lesz a két cég, meg ti sem munkanélkül. Nagyon szépen köszönöm. Kiberbiztonság, NIS2, ellátási láncok biztonsága, Téglás András, Gloster Cloud és Kaiser Péter Vanteszek. Köszönöm szépen nektek.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen.
3: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo, a Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
5: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
4: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
5: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
4: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
5: www.citytaxi.hu.
6: Négy nap több

0: www.rozalia.hu. Prémium. Sportos. Elérhetőbb. BMW iX2 már 16.390.000 forinttól. Rendeljen BMW iX2-t és élvezze a hosszú utazásokat a megnövelt, akár 515 kilométeres hatótávnak köszönhetően. További információért kérjük forduljon az Autó Wallis Pest hivatalos BMW márka kereskedéshez. Budapest, Hungária körút 95.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 3 perccel múlt fél 5, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Norvégiában a legmelegebb tavaszt mérték a feljegyzések kezdete óta. Az átlag hőmérséklet 2,1 Celsius fokkal haladta meg az évszakhoz képest normálisnak tekintett értéket, jelentette be a Norvég Meteorológiai Intézet. Az országot elkerülte ugyan a Nyugat-Európa egyes államai csújtó korai hőhullám, de a szokásosnál magasabb márciusi és áprilisi hőmérsékletek így is új rekordokat eredményeztek. A felmelegedés Norvégia északi régióiban volt a legerősebb. Méréseik szerint az áprilisi hőmérsékletek szintén jelentősen, olykor 5-6 fokkal haladták meg az évszakhoz képest normális értékeket a Spitsbergákon, amelyek éppen félúton találhatók Norvégia szárazföldje és az északi sark között. Megállapították azt is, hogy az északi sarkvidék felmelegedése jelenleg gyorsabb, mint a közepes szélességi körökön mért felmelegedés. A népszerű Cloud Chatbot mögött álló vállalat bejelentette, hogy benyújtotta a tőzsdei bevezetési kérelmét az amerikai értékpapír és tőzsde felügyelethez annak érdekében, hogy még ebben az évben tőzsdire lépjen. Az Anthropic nemrég magánbefektetőktől gyűjtött tőkét, amely során a vállalat értékét több mint 965 milliárd dollárra becsülték. Ezzel megelőzte az OpenAI-t, amelyet a magánbefektetők legutóbb 852 milliárd dollárra tartottak. A két cég egymást legnagyobb riválisa az AI szektorban. Az OpenAI szintén fontolgatja, hogy idén tőzsdére lép, de konkrét dátum még nem ismert.
1: Tőzsde hírek.
2: A Wall Street-en nyitás óta vegyes a kép, a Dow Jones néha átlépi a pozitív tartományt, de most éppen pár ponttal alatta, az S&P 500 1/10-del, a Nasdaq 0,3%-kal gyengül. Európában zárás előtt nagyjából másfél órával felfelé mennek az indexek, 2/10 illetve 1,4% közötti mértékben. Zárás előtt fél órával a hazai tőzsde 1,6%-os pluszban 135.926 ponton, a forgalom 16.331 millió forint. 1,4%-kal emelkednek a MOL részvények, 3.972 forinttal jegyzik őket, az OTP 2,3%-os pluszban 41.860, a Richter 4%-kal drágul 12.610, a Magyar Telekom 2,2%-os emelkedésben 2.726 forinton jár, egy komolyabb 4,1%-os ralliban a 4iG 2.350 forinton, emelkednek még az Opener részvényei 2,1%-kal 546 forinttal járnak, esik viszont az Alteo 5,6%-kal 3380 forinton, 354 forint 50 fillér az euró árfolyama. Balázsi Gyula saját vagyonából fizesse ki az elmaradt munkabéreket és alvállalkozói követeléseket. Ezt követeli a Magyarországi Rendezvényszervezők és Szolgáltatók Szövetségének elnöke egy nyílt levélben. Gancser Gábor felidézte, hogy a sajtóhírek szerint a Nemzeti Adó és Vámhivatal végrehajtási eljárásai miatt a Lounge Group bankszámláit zárolták. Emiatt a cégcsoport alkalmazottait nem kapták meg a májusi munkabérüket, és a vállalat által megbízott alvállalkozók kifizetései is ellehetetlenültek. A Rendezvényszervezők Szövetsége szerint emberek megélhetése került emiatt veszélybe. Gancser Gábor elnök közölte, hogy a hivatalos cégbeszámolókja alapján, hogy rakra a Lounge csoport az elmúlt években több 10 milliárd forintos nagyságrendű adózott nyereséget és osztalékot generált, amely Balási Gyula személyes vagyonát gyarapította, ezért a Lounge Group működési és jogi problémáinak anyagi következményeit nem háríthatja át a rendezvény szakmában dolgozókra. Az elnök érezte, hogy amennyiben a kifizetések saját forrásban nem történnek meg sürgősen, akkor jogi eljárásokat indítanak.
1: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka nyugat felől megvastagszik a felhőzet, de csak keleten lehetnek kis eséllyel záporok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható. Holnap az ország nyugati felén általában erősen felhős borót tesz az ég, de keleten, főleg a nap első felében még lehetnek hosszabb napos időszakok. Sokfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartósabb eső is lesz. A zivatarokat lokálisan felhőszakadás is kísérheti. A Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős lesz a szél. A csúcshőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. 16 óra 38 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 5 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: waiting for you at home. Come on, baby, swim this way.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Dr. Bőrösz Lajos, a Vimosz főtitkára van itt a stúdióban. Élelmiszer pazarlás a téma, egészen pontosan az élelmiszer pazarlás elleni harc, küzdelem, akár a háztartásokban, akár a szállodákban, akár az éttermekben, kicsiben és nagyban. És hát a mesterséges intelligencia nem megkerülhető, ugye? Mert pont gondolkoztam azon, hogy mennyi minden történt az elmúlt években, mennyi minden próbáltak mondjuk a vendéglátók annak érdekében, hogy kevesebb élelmiszer kerüljön a hulladékba. A porciózás, a kisebb tányér, az edukáció, a vendégek is sokat fejlődtek az elmúlt évtizedekben szerintem Magyarországon. De a mesterséges intelligencia most mindennek egy lökést adhat, és egy egészen új perspektívát adhat. Ugye honnan kezdjük a pályázattal? Ez egy uniós, ugye?
3: Ez egy uniós pályázat. 2023. január 1-én indult, ez egy Horizon pályázat. Mi tagjai vagyunk egy Európai Szövetségnek is, így legalább 20 éve mozgunk ezekben az európai körökben, úgy hívtak meg bennünket ebbe. Az én javaslatomba került be még Magyarországról az Állatorvosi Egyetemnek az a kutatói csapata, aki a Maradék Nélkül programmal foglalkozik. Egy kulcsszó még kimaradt az egészből, hogy a mérés. Erre koncentrált ez a pályázat. Egy egészen nagy konzorcium jött létre Európa legjelentősebb élelmiszeripari gyártószövetségei tagok, például ebben a konzorciumban Spanyolország, Portugália, Olaszország, Szlovénia, Csehország, Ausztria, Svájc, aztán sok-sok kutatóhely és egyetem. Mi azt a célt tűztük ki, hogy innovatív eszközök, módszertanok kifejlesztése, tesztelése révén járulunk hozzá egy ilyen eszközrendszer létrehozásához, és hogy megbízható élelmiszer, veszteség és hulladék adatokat tudjunk előállítani. Legyen egy harmonizált módszertanunk, ami segít számszerűsíteni, tehát minden mérhető és számunkra tehető, és ez egy ilyen döntéstámogató eszköztár is kell, hogy legyen a végén, ami létrejön.
2: Fontos a gyártás, mert a gyártásnál is van már hulladék, és fölösleges hulladék is van. A már az adatot mondta, az, hogy 60 kiló élelmiszer dob ki egy ember, család, vagy háztartás, mondjuk itt Közép-Kelet-Európában, vagy Magyarországon éven, az nagyjából közismert adat.
3: Igen, közismert adat, és hát itt egész világon 1,3 milliárd tonna az az élelmiszer, ami veszendőbe megy. Úgyhogy van mivel foglalkozni, ezért is született az Európai Uniónak ez a szántóföldtől az asztalig tartó programja, és ugye megerősítette az igényt a mi eredményeinkre az a történet, hogy ugye a Covid után vagyunk, és utána jött, hogy Ukrajnát megtámadta Oroszország, annak az élelmiszerpiacra
2: gyakorolt, hatása.
3: Gyakorolt hatásaival, az óriási infláció, az még értékesebbé tette ezeket a számokat, amik innen kijöttek.
2: Hiába lett kevesebb a kidobott élelmiszer, köszönhetően részben az edukációnak, meg a tudatosságnak, az élelmiszerárak úgy elmentek, hogy az az egyre kevesebb mennyiség is, és borzasztó kár, amit akár mondjuk az éttermek, vendéglátók kénytelenek.
3: Talán elmondanám azt, hogy mi minden eszköz született, mit tesztelgettünk, és hol látom én, hogy ennek az eredménye hasznos lesz majd a közönség számára. A legelső az egy blokklánc történet. A szervező kutatócégnek az egyik vezetője az egy jogász, ezért egy olyan rendszer jött létre, hogy a bemenettől a kimenetig mindent regisztrál, és mindent, ami az ügyvédeknél szokásos, egy ilyen dátumbélyegzővel lát el, és akkor itt végigkíséri ezt a folyamatot egy cégnél, vagy étteremnél akár, és még az utóéletét is monitorozza esetleges maradék termékeknek, hogy mi újra felhasználás történik, mennyi kerül végül is a szemétbe. Ez egy rendkívül hasznos termék, ugye most az ESG-t történet, egy nagyon felkapott történet, akinek jelentést kell készítenie, annak számára ez egy nagyon hasznos eszköz, illetve mindenki, aki a közönsége számára a megbízhatóságot akarja sugározni, azok számára ez egy nagyon fontos eszköz lesz, mert minden egyes lépést
2: transzparens módon
3: igazoltan tudok bemutatni.
2: És hát ráadásul, ami a hulladékban megy, az akár veszélyes hulladék is lehet, ugye, tehát azért megsemmisítésért is fizetni kell, tehát dupla kár, ha úgy tetszik, egy vendéglátó oldal, egy szállod egy étterem oldaláról.
3: Érdekesség, ugye éppen az élelmiszergyártóktól volt olyan példa is, az almafeldolgozásnak a melléktermékeit is elkezdték tesztelni egy egyetemnek a kutatói, és abból gyártottak egy olyan kekszet, ami utána nagyon jól felhasználható, például emberi fogyasztásra is.
2: Tehát így lesz a hulladékból haszon, ugye?
3: Igen.
2: Kvázi hulladékból haszon. Milyen eszközök vannak még?
3: Van egy ilyen többletkészlet kezelési és mérési eszköz. Hát ez inkább egy ilyen könyvelési rendszer, a leginkább a kiskereskedelem tudja ezt használni. A éttermekben is próbáltuk tesztelni, de ott, ahol már egy ilyen kasszarendszerhez kötött árumozgást is figyelemmel követő rendszer van, oda ez már felesleges volt, de a kiskereskedelem számára használható. Akkor érdekes az élelmiszer hulladékkezelés a mesterséges intelligencia megsegítésével. Itt valóban leginkább a kiskereskedelemben teszteltük ezt, de aztán az élelmiszergyártóknál is került erre sor. Egy nagyon jó ilyen AI segítésű film is készült erről, hogy mi volt az alaphelyzete egy boltnak, hogy a nap végén vagy a hétvégén sok-sok hulladéka volt, fejfájása volt vezetőnek, mekkora veszteség, és ez a rendszer akár napjában többször is, de legalább naponta felhívja a figyelmet a készlethelyzetekre, és akkor tesz javaslatot is, hogy ez kezd el akciózni, Milágos. Ezt adod a valaki jótékonysági szervezet.
2: De valami a megoldásban gondolkoz, mert különben a nyakadon marad. Az okos hűtők is eszembe jutottak, amik már monitorozzák ugye a bent levő árut, sőt a szavatosságát is, és itt is láttam egy ilyen eszköz lehetőséget, ugye? Ez a színfigyelő?
3: Igen, a szlovén kollégáim is, meg a török kutató kollégák is hasonlókkal dolgoztak. A törökök, azok a zöldségek, gyümölcsöknek a külső állagát figyelték, ezt...
2: Már ugye a mesterséges intelligencia figyelt.
3: Időről időre fotózták, és a fotót feldolgozta a mesterséges intelligencia, és tette meg a javaslatát, hogy oké, erre még van esély, hogy egy-két napig felhasználtuk, de azzal már mindenhogyan ma kell valamit kezdened, ami a hűtődben van. Aztán ezt a húsra is kiterjesztették, úgyhogy ott is használható volt. A szlovének pedig egy olyan eszközt fejlesztettek ki, hogy egy kis okos mérleg, egy ilyen telefonos applikációval összekötve, ott készíthettél fotót is róla, de legalább mérned kellett, hogy mit nem fogyasztottál el, mi maradt meg. Ebből ugye megint csak adatok állnak rendelkezésre, tehát segíti az embernek a gondolkodását, hogy utána a következő hétre, hónapra hogyan intézze a bevásárlásait, de ilyen nagyobb távú segítséget is jelent ez. Ha rendelkezésre állnak ezek a háztartási adatok, akkor erre kampányokat lehet például ráépíteni. Aztán van még ez a számítógépes látáson alakuló történet, ennek a tovább gondolása, hogy akár a sertés is marhahús feldolgozásban is elkezdték alkalmazni nagyobb gyártóhelyek.
2: Hogyan lehet folytatni ezt a programot? Mert ahogy hallgatom főtitkárat, ez egyrészt egy hosszú és egy nagyon sok szereplős történet. Ennek lehet folytatása is, és arra is kíváncsi vagyok egyébként, ez mondjuk mi lehet a hozadéka, akár itt Magyarországon, akár a VIMOS, tehát a turisztikus vendéglátó munkadók országos szövetségének, akár a tagoknál. Ez hogyan váltható apró pénzre? Hogyan tudják ezeket az eszközöket használni?
3: Ebben 14 ország, 29 szervezet működött közre, úgyhogy elég
2: az nem egyszerű,
3: koordinációs feladat volt, de úgy tűnik, hogy egy jó eredmény csomag született meg. Közelmúltban volt a záró konferenciánk, ahol az Európai Bizottság illetékes főigazgatója rendkívüli mértékben dicsérte ezt a programot, és ugye eleve nekik is érdekük, gondolná az ember, hogy dicsérjék az ilyeneket, de ez egy olyan mérnök ember, aki a Stanfordon meg a Freiburgi Egyetemen végzett, és 30 éve végzi ezt a munkát, tehát sok mindent látott már, és olyan szép szavakkal dicsérte ezt a programcsomagot, hogy a külső szakértés azt mondja, hogy volt valami értelme annak, amit csinálunk. Ennek azonnal nincs eredménye, viszont azzal, hogy megszületett ez a kiváló csomag, ezzel a konzorcium úgy számol, hogy 3-5 év alatt mérhető, nagyon komoly eredményeket érünk el ennek az élelmiszer hulladéknak, a vesztességnek a csökkentésében.
2: Hát először mérni kell, nagyon sok adatra van szükség, ezeket az eszközöket aztán nyilván népszerűsíteni kell, felkínálni valamilyen módon a társadalomnak, meg valamilyen módon edukálni is kell, azt gondolom, akár a családokat, akár a vállalkozásokat, akár az önök tagjait is, hogy ezeket az eszközöket a jövőben lehet-e használni, vagy milyen módon lehet használni.
3: Így van, az egyik végtermék az egy ilyen döntéstámogatási rendszer, ugye ez a méréscsökkentést segítő jó gyakorlatokat teszi könnyen elérhetővé minden szereplő számára, legyen az feldolgozó, vagy egy háztartás, vagy végfogyasztó, és hogy ez a csomag így rendelkezésre áll, ez tényleg tömeges számokat fog a reményeink szerint mozgatni a közeljövőben. Ha említettem már azt a kex terméket az alma hulladékból, azok a munkák még továbbra is folynak, hogy az egyéb ilyen hulladékfeldolgozásnak milyen pozitív kimenetei lehetnek, tehát még ez is lehet egy folytatás, és hát most ennek az egész csomagnak elindult a kommunikációja, az eredmények elterjesztése a világban. Ennek részeként is jeleztük mi, hogy jó lenne egy rövid beszélgetést erről folytatni, és akár a rádióban is közzétenni, de úgy tűnik, hogy a tovább gondolkodás működött, és egy kicsit szűkebb konzorcium az összeállított egy újabb pályázatot, ebbe is meghívtak bennünket, és ez NÖRIS néven beadásra került, és azzal foglalkozik, hogy a mesterséges intelligencia nagyobb mértékű felhasználásával hogyan lehetne finomítani ezeket a mérési megoldásokat. Itt már jóval nagyobb koncentráció történik majd például a vendéglátóhelyekre.
2: Erre a projekt egyébként hol lehet rákeresni, vagy hol lehet erről információt szerezni?
3: Ennek van egy vészlesz.eu nevezetű honlapja, egész kommunikációnak az alapkoncepcióját mi dolgoztuk ki, mert ugye ez a 15-20 év múlt, ez elég sok gyakorlatot adott, és akkor alakítottunk ki egy olyan struktúrát, hogy minden egyes konzorciumi tag bizonyos gyakorisággal évi egy-két alkalommal köteles volt blogokat írni az előrehaladásról, illetve minden olyan újdonságról, ami a élelmiszer megtakarítása, karitás ügyében a szeme elé került, de állítottunk össze hírleveleket is, aztán ilyen kávéházi típusú kerekasztal megbeszéléseink is voltak itt a 3 év során, úgyhogy sok minden megtalálható.
2: Azért nagyon kíváncsi lennék, hogy a magyar vendéglátók, turisztikai vendéglátó munkadók, azok milyen ötletekben gondolkoznak? Tehát vannak olyan jó gyakorlatok, amik akár becsatornázhatók egy ilyen projektbe, mert bizonyosan vannak. Most az almát említette, de nyilván jó helyen millióféle probléma van, és biztos, hogy vannak akár józan paraszti észre, nem a mesterséges intelligencián működő jó gyakorlatok. Hát erről azért máshol lehet hallani, akár az élelmiszerpazarlással kapcsolatban.
3: Ugye ennek a filozófiáját jól mutatja az egyik hazai példa. A konyhába kiraktak egy ilyen átlátszó hulladékgyűjtő tartót, és akkor a szakácsok, ahogy dolgoznak a nap során, látják, hogy mit dobnak oda, és a nap végén látja, hogy az 10 centi magas, vagy 30 centi magas.
2: És nem tűnik el rögtön a kukában, hanem ott van szem előtt.
3: Nagyon erős tényező.
2: Nagyon szépen köszönöm, kevesebb kidobott étel, kisebb anyagi veszteség, a technológia nekünk spórol, AI. Ez is szóba került természetesen az elmúlt negyed órában. Dr. Bölcs Lajos, a Vimosz főtitkára volt itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, és akkor a következő projektről majd beszéljünk újra, hogyha ellátogatsz hozzánk. Köszönöm szépen.
1: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2. A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AniVetDirect.hu-n minden termék mögött egy közös cél áll, hogy állataid jólétét szolgálja. Legyen szó haszonállatról, vagy házi kedvencről. Nálunk mindent megtalálsz, a higiéniai termékek és haszonállattartási eszközöktől az állatorvosi műszerekig. Házi kedvencet kényelméről és biztonságáról is gondoskodunk. Felszerelések, eszközök, kiegészítők, hogy megtalálj mindent egy helyen. A növénytermesztők, kertészek munkáját saját gyártású növény- és talajkondicionálók és lomtrágya készítményeink segítik. Anivet Direct, a hazai agrárium webáruháza. www.anivetdirect.hu.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban torlódásra kell készülni a Szél Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint az Alkotás utcában befelé. Telítettek a sávok az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Tartanak a rendezvény utómunkálatai a Hősök terén. A befelé vezető oldal az Állatkerti körúttól a Dózsa-György útig továbbra sem járható. Az Állatkerti körutat egyirányosították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olofpalm sétányt a Hősök tere és a Verona-Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 5 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Különböző jogi csűr csavarral, de meg tudja oldani a kormány a köztársasági elnök elmozdítását, azonban kérdés, hogy ez az uniós jognak is megfelele. Bár technikai akadálya nincs, a kétharmados többség bármit megtehet, mert az alaptörvénymódosítás felett nincs tartalmi kontroll, ugyanakkor nehéz lesz elkerülni a személyre szabott jogalkotást, amit az Európai Unió sem nézne jó szemmel. Ezt mondta a Trend FM által megkérdezett alkotmányjogász, Hak Pétert hallják.
6: A magyar alaptörvénynek a legnagyobb problémája, hogy nagyon könnyen módosítható, tehát alkotmányt nem nehezebb most módosítani, mint bármelyik törvényt megváltoztatni. Itt korlát az, hogy a változtatás elvileg nem ütközhet magába az alaptörvénybe, amely kimondja, hogy Magyarország független demokratikus jogállam, de nincs, aki ezt igazán számon kérje, hiszen az Alkotmánybíróság az alkotmány módosítások tartalmát nem vizsgálja. Az Európai Bíróság több ügyben hozott határozatot más országokat érintően, ahol meghatározta azt, hogy független pozíciókban lévők elmozdításának mik az elfogadható lehetőségei.
5: Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfél szerint ugyanakkor előbb-utóbb lesz egyesség ebben a kérdésben. Mindenesetre az új kormány tartja magát ahhoz, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem katonákat Ukrajnába. Magyar Péter miniszterelnök napközben Berlinben vizitált, ahol azt mondta, hogy Magyarország őszintén szabadon, szuverén államként visszatér az európai tárgyalóasztalhoz. A kormányfő Friedrich Merz német kancellárral tartott közös sajtótájékoztatóján ígéretet tett arra, hogy le fognak ülni a legnagyobb német befektető képviselőivel meghallgatni őket, mint a magyar befektetőket is, és más külföldi befektetőket, hogy jelenleg milyen a helyzet, és hogy min lehetne javítani, hogy több befektetés jöjjön Magyarországra. Friedrich Merz német kancellár tudatta, hogy Magyarország gazdasági fejlődésében számíthat Németország segítségére. Magyar Péter Berlinben beszélt arról is, hogy június 23-án V4 miniszterelnöki csúcsot tartanak Budapesten, amelyre elfogadta a meghívást Donald Tusk lengyel, Andrej Babis cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnök is. Jelezte, hogy a miniszterelnöki csúcson javasolni fogja a visegrádi együttműködés kibővítését, akár Ausztriával, Németországgal, Horvátországgal, Szlovéniával vagy éppen Romániával. A turizmus növekedése javította a magyar külkereskedelmi egyenleget. Az első negyedévben a szolgáltatás külkereskedelmi egyenleg 2,5 millió euróra emelkedett. A szolgáltatások euróban számított exportja 4,5%-kal, importja 4,8%-kal bővült. A többlet növekedését a turizmus mellett a szállítási szolgáltatások és a bérmunka húzta. Reggős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető közgazdászát hallják.
7: Ez 94 millió eurós növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az export 4,5%-kal, az import pedig 4,8%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. Leginkább a turizmus egyenlege növekedett, illetve az üzleti szolgáltatások is csökkent. Hogyha a GDP adatokra ránézünk, akkor azt is tudjuk, hogy a volumenek hogyan alakultak. Az export az 2,2%-kal, míg az import 3,2%-kal csökkent, így a szolgáltatás külkereskedelem növekedési hatása összességében semleges volt a negyed évben.
5: Jelentősen nőtt a biztosítási szektor díjbevétele Magyarországon, de a biztosítási tudatosság továbbra is alacsony. A Hungarikum biztosítási alkoz ZRT elnök vezérigazgatója szerint a biztosítók díjbevétel emelkedésébe a szerződésszám növekedése mellett az infláció és az ingatlanok értékének emelkedése is szerepet játszott. Keszthelyi Eriket hallják.
8: 2020 és 25 között számszerűsítve 1205 milliárd forint volt a biztosítók díjbevétele 2020-ban, és 2025-ben közel 2000 milliárd forint volt. A biztosítási penetráció nagyságrendileg 2,1%-on állt 2024-ben, és még 25 év elején is. Viszont már látjuk a javuló tendenciát, hiszen Q3-ban 2025-ben már 2,4%-os volt a biztosítási penetráció. Én azt gondolom, hogy szerződéses darabszám is nőtt, de mondjuk ki, hogy 2020 és 25 között hatalmas infláció is volt, több mint 50% volt az infláció. Én azt gondolom, hogy amellett, hogy a biztosítási darabszám is nőtt, de a biztosítási díjak is nőtek.
5: Az amerikai feldolgozóipari szektor teljesítménye már a 10. hónapban emelkedett májusban, ráadásul az elmúlt 4 évet tekintve a leggyorsabb ütemben, közölte az S&P Global Market Intelligence gazdaságkutató az úgynevezett beszerzési menedzser indexében. Az amerikai feldolgozóipari BMI végleges értéke 55,1 pont lett. Az új megrendelések meredeken emelkedtek, azonban a bővülés nagyrészt a készlet felhalmozódást tükrözte, tekintettel az ellátási és inflációs aggodalmakra. A foglalkoztatás bár szerényen, de így is 5 hónapja a legnagyobb mértékben nőtt. A szállítási idők viszont az elmúlt 4 évre visszatekintve legjelentősebben romlottak. Norvégiában a legmelegebb tavaszt mérték a feljegyzések kezdete óta. Az átlag hőmérséklet 2,1 Celsius fokkal haladta meg az évszakhoz képest normálisnak tekintettet. Norvégiát elkerülte ugyanakkor a Nyugat-Európa egyes országait sújtó korai hőhullám, de a szokásosnál magasabb márciusi és áprilisi hőmérsékletek így is új rekordértékeket hoztak. Megalapították azt is, hogy az északi sarkvidék felmelegedése jelenleg gyorsabb, mint a közepes szélességi körökön mért felmelegedés.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
5: A mai tőzsdei kereskedésben 1,6%-ot tudott emelkedni a BUX, 135.997 pont a tőzsde záróértéke, a forgalom pedig 25.632 millió forint. A MOL részvényei 1,2%-kal tudtak erősödni, 3.966 forintig, az OTP 2,4%-os emelkedéssel zárt 41.890 forinton, a Richter stagnált 12.560 forinton, a Magyar Telekom 3,1%-ot emelkedett 2.748 forintra, a Forage részvényei 4,5%-ot ralliztak 2.360 forintra, az Opus 3,8%-ot emelkedett 364 forintig, esett viszont az Alteo 4,2%-ot, méghozzá 3.430 forintig, az MPH Bank pedig 1,5%-os mínusszal zárt 2.560 forinton. A devizapiacon az euróért most 354 forint 50 fillért kell adni. A népszerű Cloud Chatbot mögött álló vállalat bejelentette, hogy benyújtott a tőzsdei bevezetési kérelmét az amerikai értékpapír és tőzsde felügyelethez, annak érdekében, hogy még ebben az évben parketre tudjon lépni. Az Anthropic nemrég magánbefektetőktől gyűjtött tőkét, amely során a vállalat értékét több mint 965 milliárd dollárra becsülték. Ezzel megelőzte az OpenAI-t, amelyet a magánbefektetők legutóbb 852 milliárd dollárra tartottak. A két cég egymás legnagyobb riválisa az AI szektorban, az OpenAI szintén fontolgatja, hogy idén tőzsdére lép. Nagy meglepetést okozott a Hewlett-Packard Enterprise gyors jelentése, az AI szerverekre adattárolása és a felhő alapú számítástechnikára specializálódott vállalat 10 milliárd 680 millió dollár bevételt ért el az előző negyedévben, ami 40%-os növekedést jelent éves összevetésben. Az egy részvényre jutó nyeresége 79 cent lett. A vállalat szervergyártással foglalkozó egysége különösen jól teljesített, mivel a mesterség és intelligencia fejlesztések jelentős keresletet támasztanak. A mesterség és intelligencia komoly kihívás elé állítja a hírmédiát, de nem jelenti az újságírás végét. A Trend FM által megkérdezett információs társadalom kutató szerint a legnagyobb veszélyt az jelentheti, ha a mesterség és intelligencia összefoglalói elviszik a látogatókat a hírportáloktól, ezzel gyengítve azok bevételi modelljeit. Ugyanakkor az AI hasznos eszköz lehet a szerkesztőségekben, például háttérmunkára, előkészítésre vagy tartalmi rendszerezésre. Pintér Róbertet, a Corvinus Egyetem docensét hallják.
9: Szerintem pozitív használat, hogyha személyes példa, elolvastam ezt a cikket, amiről egyébként szó van. Ez egy nagyon hosszú cikk, legutoljára például vettem egy ChatGPT-t, beleraktam a hírt, és kiemeltük belőle a lényeget. Szerintem ez egy elfogadható felhasználási mód, hiszen a portál számára azt a szemet azt hoztam, tehát megnéztem a reklámokat, esetleg kattintottam is. Ugyanakkor ugye Magyarországon is most már láttam olyan hírt, hogy a felhasználóknak, főleg a fiatalok körében néhány százaléka már elsősorban a mesterséges intelligenciával tájékozódik a hírekről, tehát nem megy el az elsődleges forrásig. Ugye amiben az a probléma, hogy ha az AI összefoglalja azt a tartalmat egyébként, amit a hírportál vagy a híroldal létrehozott, ami ugye abból szerzi a bevételeit, hogy egyébként ezt közvetlenül elfogyasztják a fogyasztók. Hogyha ez a bevétel nincs meg, mert nem jönnek oda a fogyasztók, akkor nem jönnek létre azok a tartalmak, amit a mesterséges intelligencia összefoglal.
0: Időjárás jelentés.
5: Éjszaka a nyugat felől megvastagszik a felhőzet, de csak keleten lehetnek kis eséllyel záborok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható. Holnap az ország nyugati felén általában erősen felhős borult idő lesz, keleten főleg a nap első felében még lehetnek hosszabb napos időszakok. Sokfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok, a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartósabb eső is lesz. A zivatarokat lokálisan felhőszakadás is kísérheti. A Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
5: Világcsúcsot állított fel Joyce Hübner azzal, hogy sorozatban 367 nap alatt 367 maratonit futott le. A berlini születésű atléta előtt egyetlen nő sem tudott ilyen teljesítményt felmutatni. A rekordja alatt eddig 2000 települést érintő 38 éves Hübner azonban még nem áll le, szeretne Berlinbe lábon visszatérni, ahhoz még nagyjából 5000 kilométer hiányzik. Elmondása szerint fogalma sincs, milyen napjai lesznek, az időjárással nem foglalkozik, bár a hideg telet nem szerette, de fut, és a célja 495 nap alatt 495 maratoni pihenőnap nélkül. Ha ez sikerül neki, akkor a tavalyi június 1-i indulását követően közel 21 ezer kilométert tesz meg, amire október 8-án beérne a német fővárosba.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Nagy Erzsébet ül itt velem szemben a stúdióban, a Lireco magyarországi country menedzsere. Kezi csókolom, szervusz, mert azt mondtad, hogy tegeződhetünk.
2: Igen, köszönöm szépen, András. Azt gondolom, hogy a cégkultúránkhoz sokkal jobban illik, hogyha tegeződünk, hiszen fontos számunkra az emberközeliség.
1: Ez azért izgalmas a számomra, mert ez egy 100 éves cég, és most 100 éves. Akkor azt simítsuk össze, hogy egy 100 éves céghez hogy illik hozzá a tegeződés, miért illik hozzá, miért jellemzi, miért fontos?
2: Azt gondolom, hogy a partnerséghez sokkal jobban illik a tegeződés, és azért 100 éves a cégünk, mert ebben a partnerségben tudott megújulni az elmúlt 100 évben, hiszen kezdődött a történetünk egy kis irodai vállalkozással, és attól lettünk különlegesek és 100 évesek, hogy mindig tudtunk alkalmazkodni a partnerekhez.
1: Ez egy francia kis könyvesbolt. Ugye most képzeljük el, láttam egy kis videót, úgy könnyebb, az egy nagyon aranyos 3 perc, de akkor menjünk vissza 100 évet, és Franciaország kis könyvesbolt. Ugye onnan indult a történet, és most oda jutottunk, majd minden a történetet mindenképpen azért fejtsd föl, vagy legalább a fontos sarokpontokat, hogy munkai termékek és megoldások globális szállítója. Ez most ilyen nagyon hivatalos, ezt valamelyik honlapról vettem le. Mondjuk ezt hogy fordítod?
2: Hát ez pontosan így egy kis könyvesboltból indult, munkahelyi, mivel a cégünk mindig üzleti világban dolgozott, és az első lépés, hogy a tulajdonosunk, aki Monsieur Gaspar, a francia üzleti világból rájött arra, hogy attól leszünk különlegesek, ha nem elvárjuk, hogy a mi partnereink, akik dolgoznak szintén az üzleti világba, bejönnek a kis könyvesboltba, hanem mi szállítjuk ki számukra, hogy ők a saját munkájukra tudjanak koncentrálni.
1: Mondjuk a papírárut,
2: ugye? Ki se kellett mozdulniuk az irodájukból, hanem csak várták a mi futárunkat, és tudták folytatni az ő saját munkájukat, és azt gondolom, hogy ettől lettünk különlegesek.
1: Ugye 100 éve annak idején biciklivel, kerékpárral, ugye?
2: Gyalog
1: kerékpárral.
2: Pontosan.
1: Nagyon jó, mutatjátok egyébként a filmben. A 100 évnek mik voltak a legfontosabb állomásai?
2: Ugye a kiszállítás volt az első, aztán utána programoknak bevezetése folyamatosan az innovációnak. Szintén fontos lépés volt a nemzetközi terjeszkedés, hogy egyre mentünk Európába, és az egész világba.
1: Most már 4 földrész, ugye? Jól láttam?
2: Így van, most már több mint 40 országban vagyunk jelen. Az innovációhoz hozzátartozott, elsőként vezettük be az SAP-t, elsőként lett papírkatalógusunk, amit ki tudtunk szállítani az ügyfeleknek. Nagyon sok dologban lettünk elsők.
1: 100 év, de Magyarországon 20 év, ugye?
2: Így van, Magyarországon 20 éves a cégünk, ez is egy ilyen kerek évforduló.
1: És ha most kéne jellemezni ezt a céget, egy nagy ugrás a kis francia könyvesboltból, akkor te hogyan jellemeznéd? Mik a legfontosabb paraméterei?
2: Az emberközpontúság az mindenképpen, a segítség az mindenképpen, a partnerség az mindenképpen, az élményadás az mindenképpen, tehát igazából azt gondolom, hogy cégellátóként a legfontosabb számunkra, hogy munkahelyi élményeket adjunk.
1: De a 100 év alatt rengeteg minden változott. Azon túl, hogy az ember kiviszi kerékpárral a borítékot, meg a papír, nem tudom, dobozokat, amiben aztán lehet tenni az aktákat, ugye ez is benne van a filmben. Ez volt az első korszakalkotó ötlete a cégnek. Azon túl nagyon sok minden történt. Eljutunk majd a Covidig, meg egészen sokkal 2026-ig, sőt 2046-ig reményeim szerint, mert a kisfilmetekben 2046 az utolsó állomás. Szóval rengeteg mindenben kellett változni. És azon is gondolkoztam, hogy egy 100 éves cég, az mikor jó nekem, mint brand, mint vevő, mint partner. Mert ha az most azt mondod, hogy csokoládégyár, pezsgőgyár, likőgyár, azt mondom, igen, 100 év, micsoda tuti recept, ugye, vagy már a szerzetesek főzték azt a sört. De a 100 év, az a ti profilotokban, az hogyan lehet izgalmas, hogyan lehet érték, hogyan lehet fundamentális

0: Ma már a munkahely az egy teljesen más világ, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt volt, és mi folyamatosan adaptálódtunk ehhez.
1: Értem azt, hogy már más kell mondjuk akár irodaszerből egy vállalatnak, mint 50 éve vagy 20 éve. Az is biztos, hogy máshol kell, mert nem biztos, hogy irodában kell. Azt is láttam, hogy itt a dolgozóknak, akik mondjuk home office-ban vannak, oda szállítotok ki. De mondjuk a kávé szünethez milyen támogatást tud adni a ti cégetek? Mert ezt is olvastam, hogy nem csak a kávé kapszulát kapják meg, vagy a kávégépet, vagy nem tudom, micsoda üdítőt, hanem valamiféle módon támogatjátok a partnert. Tehát előre kell gondolkozzatok, hogy mondjuk a mi szerkesztőségünk, vagy egy iroda, az hogy fog működni 1 év múlva, 5 év múlva, mi lesz az itt dolgozóknak, vagy az ott dolgozóknak az élmény.
0: Onnan kezdeném talán, hogy mi a fontos a HR-eseknek. A HR-eseknek az a fontos, hogy akik bejönnek az irodába, jól érezzék magukat, mert ha jól érzi magát valaki, energiát kap a közösségtől, akkor jobban dolgozik. Ez egy alap, és ezért nagyon fontos az, hogy a hatékonyság és az emberi kapcsolat hogy kapcsolódik össze. Ha az emberek jól érzik magukat a munkahelyükön, akkor energiát kapnak. Ha nem, akkor mindenféle test és lelki bajaik
1: akkor lesznek. Akkor energiavámpírok.
0: Így van, akkor energiavámpírok is tudnak lenni akár a munkahelyek. Viszont mi, ha együtt tudunk dolgozni partnerként, például a beszerzővel, vagy akár a HR vezetővel, akkor segítünk abban, hogyan lehet kialakítani például az irodalmat, tereket, hogy a dolgozók jól érezzék benne magukat, segítünk abban akár egy posztittel, egy csapatépítőn, egy kávé élménnyel, egy kávé kialakításhoz. A kávé ma már nem a koffeinről szól, a kávé ma arról szól, hogy a dolgozók akár az ebédszünet után, előtt, vagy egy workshopon, egy workshop előtt, egy csapatmeetingen olyan környezetbe üljenek le, hogy jól érezzék magukat, és ehhez hozzátartozik a kávé.
1: Hát igen, meg a szünet, meg a társaság, az energiák összeadódása, ehhez mind kell a kávé. Aztán biztos van a munkaadó, aki már túlzásnak tartja a túl sok kávészünetet, de szóval egészen odáig...
0: Hát ezért kell összekötni a kávészünetet a munkával.
1: Ezt mondom, tehát hogy egészen eddig el kell menni egy beszállítónak, egy partnernek, hogy segítsen egy másik cégnek megtervezni azt, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a munkavégzést.
0: A kulcsot kimondtad, hogy segítsen. Tehát azért kell ott lennünk mellett, hogy segítsük abban, hogy hogyan tud ő jobban dolgozni. Legyen ez a munkavédelem, legyen ez az ergonomikus termékek, legyen ez a kávészünetek. Tehát mindenben ahhoz, hogy ezt ebben segíteni tudjunk, ehhez meg kell őt ismernünk. Tehát erről szól a partnerség.
1: Régen úgy volt, hogy a beszállító az a megrendelőnek leszállította azt az adott kis teherautónyi mennyiségű árut, ugye? Tehát ehhez képest ez a 100 év, ez jól mutatja, vagy amit most beszélsz, hogy iszonyú messze jutottunk, mert nyilván ilyen beszállítóból, aki tud vinni üdítőt, kávékapszulát, mondjuk olyat nem, mint ti, vagy bármi irodaszert, abból lehet millió. Ezt kellett megtalálni nálatok valamilyen módon?
0: Pontosan, igen, sőt, következő lépésünk az, hogy iparágak szerint tudjuk elmondani azt, hogy mi az ügyfélnek a jó, és olyan információkat is tudunk hozni például egy másik iparági szereplőtől, amire ő nem is gondolt még. De ehhez nekünk az kell, hogy le tudjunk ülni rendszeresen egymással, tehát van, amikor negyed évente, attól függ, hogy mi szükséges az ügyfélnek, negyed évente, fél éve leülünk, és átbeszéljük az ő működését. Így igazából folyamatosan mellette vagyunk a partnereinknek, és akár az iparágról, akár mi ugye összekötjük a gyártókat, és az üzleti szereplőket. Tehát mind a gyártóktól hozunk információkat, mind az azonos iparágban dolgozó más piaci szereplőktől tudunk
1: olyan információkat. Tehát kulisszatitkokat tudhattok akár.
0: Így van, pontosan, és ezt jelenti a segítség és a hosszú távú partnerség.
1: Az is izgalmas, hogy te HR-esekkel ülsz le, vagy ültök le.
0: HR-esekkel és beszerzőkkel.
1: Mert ő tudja igazából, hogy mi foglalkoztat. Tehát valamit elmond a cégére, ez egy nagyon bizalmas viszony egyébként. Ez messze túlmutat azon, hogy időre ott legyen az irodaszer meg az összes többi.
0: Ez messze túlmutat, így van. Egyébként azt el is kell mondanom, hogy ha valaki partneré válik a Lirekónál, akkor nagyon-nagyon ritka az, hogy egy partner elmegy tőlünk, és ez azt gondolom, hogy pont emiatt, hogy...
1: Ez a hozzáadott érték valami.
0: Ez a hozzáadott érték, hogy kapcsolódunk egymáshoz.
1: Jó, ez kifele, de befele is így van, mert néztem meg egészen írástom Lirekóban, hogy hát nem akarom fejből mondani, biztos rosszul mondom, de azt tudom, hogy a dolgozók 20-valahány százaléka 5-10 éven túl van már nálatok. Tehát bizony. Van kifelé is egy ilyen partner kapcsolat, meg befelé is van egy lojalitás.
0: Ez nagyon fontos. Én, mint vezető, nagyon büszke is vagyok a vezetőtársaimra, mert azt gondolom, hogy az első példa, amit adhatunk, az az, hogy mi magunk úgy működünk, hogy az emberek szeretnek nálunk dolgozni. Erre így fel is hoztam néhány példát neked, hogy amire én nagyon büszke vagyok. Az év eleje a PDR-oknak

0: dolgozói értékeléseknek az időszaka, és nagyon sok olyat olvastam az én munkatársaim értékelésébe, hogy jó helyen vagyok, büszke vagyok, hogy itt dolgozom, érzem a támogatást. És ez azért fontos számomra, mert amikor fiatal generációkat is indítunk el, akkor ők olyan helyen dolgoznak, ahol megkapják a vezetőktől az iránymutatást, jól érzik magukat, közösséget építenek, és ezt megtalálják nálunk. A kollégáim fele 5 évnél régebb óta dolgozik nálunk, és 22%-uk több mint 10 éve dolgozik a cégben. Így van. És ez szerintem ez egy olyan érték, ami valóban befelé is egy értéket jelent. Másik pedig azt gondolom, hogy hogyan várhatnám el az én kollégáimtól, hogy segítséget adjanak más cégekhez, hogyha ők maguk nem éreznék jól magukat a mi cégünkön belül.
1: Érdekes ez a fiatal generáció, nektek duplán, triplán fontos. A munkahelyen is legalább 3-4 generáció dolgozik nálatok együtt, másfél pedig mondjuk az irodapiacon, ahogy változik a közönség, az igények változnak, a fiatalok jönnek be a munkaerőpiacra, őket kell tudni kiszolgálni, és nem csak kiszolgálnak, a HR-esekkel karöltve segíteni abban, hogy azt tudjam előre, hogy az a 20 éves vagy 25 éves hogyan fogja jól érezni magát abban az adott, akár irodában, akár más munkahelyen, mert most itt többféle kategória van.
0: Így van, ez teljesen így van, és ugye a fiatal generációnak más is az igénye. Önnekik már nem csak egy munkahely, így van, önnekik már nem csak egy munkahely kell. Ugyanakkor az idősebb generáció tudja hozni a tapasztalatát. Tehát én azt gondolom, hogy azok a cégek tudnak jól működni, és stratégiailag nagyot alkotni, akik megtalálják a kapcsolatot a fiatal generáció és az idősebb generáció között, akik hidat tudnak építeni közöttük.
1: Mondtam ezt a 100 évet meg, hogy milyen szektorban hasznos ez, amikor te tárgyalsz, vagy ti tárgyaltok, megjelentek egy új helyen. Ez a 100 év fontos, mert most ezt hangsúlyozzátok. Hát azt gondolom, ez egy olyan évforduló, ami mindenképpen ki kell tenni az asztalra. De mi a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban?
0: Azt gondolom, hogy a bizalom az nagyon fontos a dolgozók között, az emberek között és a cégek között is, és az, hogy 100 éve vagyunk a piacon, és folyamatosan meg tudtunk újulni, Európa első irodai cégellátó partnere tudunk lenni, az azt mutatja, hogy a cégünk megbízható és biztos alapokon áll.
1: Ráadásul, ha jól láttam, a 4.-5. generáció vissza
0: így
1: a céget,
0: van,
1: ugye?
0: Tehát így nem van, és egy családi generáció. És szerintem ez is nagyon fontos, hogy családi generáció, a cégünk tulajdonosai a profitjuknak egy nagy részét visszaforgatják a cégbe, a fejlődésbe. Nem függünk mástól, külső partnerektől, hanem csak a tulajdonos család mondja meg, hogy mi a jövő, nekik pedig fontos az, hogy ők is a saját családjuk további generációjának egy olyan erős céget tudjon átadni, mint amilyen a Lireco.
1: Azzal nem találkoztatok? Csak most gondolat kísért, hogy hallgatom ezt, hogy azért ezt magyarázni kell, ezeket az értékeket, mert nagyon sokan hozzászoktunk ahhoz, hogy igen, nagy multik, nagy brendek, ilyen-olyan nemzetközi háttérrel, és nincs mögötte egy család. Uh-huh. Tehát nem bort választok, ami a pincétől, a 82 éves borásztól.
0: Az az igazság, hogy én több mint 10 éve dolgozom itt a cégnél, 13 pontosan, és én magam is látom ezt a változást, hogy az elején még magyaráznunk kellett, hogy ki is vagyunk, de most nagyon büszke vagyok rá, hogy egyre többen ismernek minket, és akár amikor felvételiztetünk hozzánk munkavállalókat, látom azt, hogy egyre inkább szeretnének velünk dolgozni az emberek. Mm-hmm. Általában tudják, hogy hova jönnek, és látják, izgalmas számukra, hiszen nagyon sok terméket látnak, több mint 12 000 termékünk van, és ugye minden, tulajdonképpen minden, ami termékben létezik, az létezik nálunk, és amikor meghallják, hogy de igazából nálunk sokkal többről van szó, mint termék, akkor igazából látom, hogy így fénycsillan a szemekbe, és ez nagyon jó érzés, amikor így felvételiztetünk.
1: Ezt hogy magyarázod el egy felvételnél, ahol nincs 30-35-40 percet, mint most, hogy több vagyunk, mint termék, több vagyunk, mint a kávékapszula, az üdítő, a papírírószer, a higiéniai termék, hogy azt a pluszt, azt hogy teszed hozzá?
0: Amikor jönnek hozzánk felvételizni, akkor igazából beszélgetünk, és mi kérdezzük meg őket. És ez nagyon fontos egyébként a kérdezés, hogy mi kérdezzük meg őket, hogy mit látnak. És legtöbbször úgy jönnek hozzá a felvételiztetők, hogy már a honlapunkon keresztül is látják azt, hogy ez valami több, mint termék. Tudod, mi a nagyon nagy élmény számomra, amikor felvételiztetünk, hogy nagyon sokszor mennek el tőlünk úgy jelöltek, még akkor is, hogyha jól sikerül, vagy akkor is, amikor nem, hogy jól érezték magukat a munkafelvételi beszélgetésen. Nekünk ez természetes. De amikor azt hallom, hogy jelöltek úgy jönnek hozzánk, hogy utána úgy mennek ki az irodából, hogy azt mondják, hogy ez egy jó beszélgetés volt, szerintem az igazából azt mutatja, amik mi vagyunk.
1: A fiatal generációnak a fenntarthatóság, és még ott a szünet előtt erről beszélgessünk, itt a nap vendége műsorban, Nagy Erzsébet a vendégem, a Lireco magyarországi country menedzsere. Hány munkavállalótok van Magyarországon?
0: Közel 50.
1: Jön egy fiatal, akkor a fenntarthatóság neki mennyire fontos? Mert az biztos nem hiszem, hogy tudja, én sem tudtam egyébként, mert utána kellett néznem, hogy a világ vállalatai között a legfenntarthatóbbak közé tartoztok, egészen pontosan az 1%-ba.
0: Így
1: tehát
0: van.
1: A top 1%-ba van a Lireco fenntarthatósági szempontok szerint. Ez mennyire fontos, mert egy leendő munkavállalónak, vagy egy partnernek?
0: A partnereknek is egyre fontosabb, és a leendő munkavállalóknak is egyre fontosabb. Kicsit más motivációból. A partnereknek általában azért, mert a fenntarthatóság azért az üzleti világban is egyre jobban kihangsúlyozódik. A fiatalok szempontjából meg azért, mert a fiatalok egyre tudatosabbak ebben is.
1: Ezt halljuk meg, tudjuk, de amikor egy felvételi beszélgetés zajlik, ez előkerül az ő oldalukról kérdésként? Vagy nektek kell erre még rákérdezni?
0: Van, amikor igen, van, amikor nem. Ez igazából valóban emberfüggő, de nagyon sokszor igen. Tehát a fiatalok nem, például az, amikor arról beszélgetünk, hogy a fenntarthatóság arról is szól, hogy kevesebb pazarlás legyen, hogy tudatosabban, hogy segítsünk. Megmondom őszintén, a fiataloknál, amikor jönnek hozzánk felvételizni, az, amikor elmondjuk nekik, hogy mi abban vagyunk erősek, hogy segítsünk a cégeknek megtalálni azt, hogy mit tehetnek azért, hogy fenntarthatóbbak legyenek. Elmondjuk nekik, ugye nem tudom, mennyire olvastad a fenntarthatósági programunkat, hogy az nem csak arról szól nálunk, hogy a termék, és már régen túl vagyunk azon, hogy újrahasznosított termékek.
1: Van.
0: Igen, ezzel már régen túl vagyunk, hanem amikor arról beszélgetünk, hogy nálunk ugye van a bolygó, a közösség és maga az ember, ugye ez a három fő pillérje a fenntarthatósági programunknak, és amikor megértik azt, hogy ez egy jövőbe mutató, teljesen új politika, akkor a fiatalok, akik legjobban nyitottak az innovációra és az újdonságra, akkor ez egy hozzáadott érték, ez egy added value.
1: A partnerekkel folytassuk. Ezek szerint, hogyha van egy partneretek 5-10 éve, ugye, vagy akár még több, 100 éves cégnél lehet még több is. Ő adja a megrendelést Q1-ről, Q2-re, vagy hónapról-hónapra, nem, nyilván speciális is tud lenni. És ő arra panaszkodik, hogy neki ez a költség nagy. Lehet azért, mert drága a megrendelt áru, meg lehet azért, mert túl pazarlóan fogyaszt. Még akkor ebbe is belementek, ezzel
0: abszolút
1: tudjuk folytatni? Tehát, hogy lehetnek ilyen, vagy vannak ilyen dialógusok?
0: Hát hogyne, meg tudjuk mutatni, hogy mennyit tud megtakarítani úgy, hogyha jól választ.
1: Egészen más már a viszony egy partner, meg egy szolgáltató között, mint 100 éve volt. 100 éve csak kivitte a biciklis tulajdonosa az irodaszert a felhasználónak, és talán nem kérdezte meg egyébként, hogy milyen problémái vannak az üzlet. Sokat költ erre, sokat költ arra, hogyan akarja csökkenteni a költségeket. És azt mondtad, hogy ez a lényeg, a partnerség, az, hogy a cégek, akik tőletek rendelnek, azért nem csak az árut kapják meg, hanem annál sokkal többet. Miben tudtok közösen gondolkozni?
0: Itt ugye beszéltünk arról, hogy milyen termékeket is forgalmazunk, ugye, mint irodai, illetve munkahelyi cégellátóként, a higiénától, a higiéniai tisztítószer megoldásokon, az IT termékeken, a munkavédelmen, a fenntartható beszerzésen át, mindenben tudunk segíteni a partnereknek.
1: A masktól a kávékapszuláig.
0: Így van, a masktól a kávékapszuláig. De hogy ez milyen jó? Ahogy te is említetted, több mint 12 000 termékünk van. Ugye ebből kiválasztani azt, hogy a cégnek mi jó, hát az nagyon nem egy egyszerű dolog ugye a beszerzőknek, vagy a partnernek, legyen az HR-es, legyen az beszerző. És nekik ugye azon túl, hogy persze fontos, hogy az ő dolgozóik jól érezzék magukat, azért mindenki pénzből él, tehát a megtakarítási lehetőségek azok nagyon fontosak számukra, plusz úgy, hogy a fenntarthatóságért is tegyenek. Ma megvizsgáljuk, mi auditáljuk a cégeket, tehát auditáljuk az ő fogyasztásukat, és hozunk nekik lehetőséget arra, hogy hogyan tudnak fenntartható módon költséget csökkenteni. Például volt olyan cégünk, akinek megvizsgáltuk a tisztítószereinek a fogyasztását, és egy tesztet csináltunk nála, amivel ki tudtuk mutatni, hogy akár úgy, hogy fenntarthatóbban választ, akár 30%-kal tudja csökkenteni a fogyasztásait.
1: Tehát egyrészt csökkenti a fogyasztást, tehát kevesebb pénzt költ, másrészt fenntarthatóbb is, tehát zöldebb.
0: Zöldebb, és még megtakarít is.
1: Ez az a fajta tudás, aminek egy ilyen jellegű cégnek, mint a tehetek, nem feltétlenül kell a birtokában lenni. Mert ez már sokkal szofisztikáltabb, meg részletesebb, mint az, hogy most 15 féle tisztítószerem van. Tessék, válasz te, de hallgass meg minket, mert nekünk ebben van nem tudom mennyi évtized tapasztalatunk.
0: Nagyon jóra kérdeztél, mert erről szól a partnerség. Tehát mi proaktívan ott vagyunk és segítünk, de ő választ.
1: Mondjuk a beszerzőt, azt hogyan segítitek?
0: Megtudjuk, hogy neki mire van szüksége, miután megtudtuk, hogy mire van szüksége, adott esetben, például, hogyha tisztítószerekről beszélünk, akkor mi hozzuk a szakértőnket. Arra a meetingre, amiben az a fő cél, hogy hogyan tudunk költséget megtakarítani, és fenntarthatóak leszünk, erre az adott kapcsolattartóval, minden partnerünknek van egy kiemelt kapcsolattartója, de ő elhozza a szakértőt is arra a meetingre, amikor ez a cél, és az a cél, hogy ebben hogyan tudunk segíteni.
1: Mert lehet speciális területen dolgozó akár az a cég.
0: Így van, hiszen például a munkavédelem az egy nagyon speciális terület. A tisztítószerek, a higiénia világa az egy nagyon speciális terület, és itt azért nagyon fontos a szaktudás, hogy mit kell tennie egy cégnek ahhoz, hogy igazából egy tiszta környezetet teremtsen, hiszen a tisztaság az sokkal többet jelent, mint maga a rend.
1: Ez nem csak az illat, mindig tudom, amikor egészségügyről van, szóval tudni is kell azt a tisztaságot, tehát utána a laborban is bizonyítani kell, nem elég az, hogy egyébként ragyog minden, és jó illat van.
0: És itt az iparági különbségek mennyire fontosak, hiszen teljesen más az igénye egy autóipari beszállítónak, egy építőiparban dolgozó partnernak, vagy mondjuk egy higiéniával, vagy egy élelmiszer, ugye az élelmiszer ügy az meg egy teljesen kiemelt terület ebben a tekintetben.
1: Hadd kérdezek valamit, azért sok hasonló céget a Covid, ha nem is elvitt, de nagyon megrázott. Mert hogyha azt mondom, hogy irodaszer, és azt egyszer csak nem kellett irodaszer, meg nem volt iroda, meg home office, tehát ott nagyon sok minden változott. Minden borult. Nem kellett annyi, nem ott kellett, nem úgy kellett se. Uh-huh. Nagyon fontos volt, hogy a ti több lábon állásotok ebben segített, mert lehet, hogy nem ment az irodaszer, sőt biztos azokban a hónapokban vagy években, de a másik láb az sokkal jobban tudott teljesíteni.
0: Így van. Abban az időszakban a tisztítószerek, a maszkok, a tisztítószerek és a munkavédelem, tehát a mindenféle fertőtlenítő, kézfertőtlenítő, maszkok.
1: Hát emlékszünk, hogy hát nem lehet.
0: A maszkokkal én, mint partner, aki beszélt, tehát én úgy tudtam követni, hogy hol tartunk a maszkba, hogy először kellett a kis maszk, akkor aztán a magasabb maszk, aztán már végig minden. Abszolút, már minden csak maszk legyen.
1: Meg minden csak fertőtlenítő.
0: Igen, meg minden csak fertőtlenítő legyen. Igen. Utána, ugye, ahogy mondod, a home office, aztán utána most egy új érába érkeztünk, mert a cégek most azzal küzdenek, hogy a home office-ból hogyan tudják a dolgozókat visszahozni a munkahelyekre, és ugye itt a beszélgetésünk elejére utalhatok vissza, hogy a munkahelyi élmény, ami a fiataloknak, időseknek, mindenkinek is jó, hogy együtt tudjanak dolgozni, és hatékonyan dolgozzanak, mert a hatékonyság az itt nagy kérdés a home office kapcsán, hogy itt megtalálni az egyensúlyt, hogy otthonról dolgozni, vagy csapatban dolgozni. Erre is tudunk ötleteket mondani, hogy ezt hogyan lehet.
1: Na akkor tessék, mert a Covidról kérdeztem, de igazad van, azon már túl vagyunk.
0: A Covidon már igen, már túl vagyunk. Hát ugye a kávéélmény, a kávéélmény, a szünetek, azok az ilyen színes, szagos, mondjuk posztitok, jegyzettömbök, amikkel együtt tudnak dolgozni, azok az innovatív, elektronikus jegyzettömbök, amiket ki lehet rakni például egy ilyen meetingre, hogy élmény legyen az együtt dolgozás.
1: Azért ez írtó érdekes, hogy mennyire innovatívnak kell lenni egy cégnek ahhoz, hogy túléljen, hogy megéljen, hogy jól prosperáljon, ahhoz, hogy mi mindent kell kitalálni. Mert ez azt gondolom, hogy nagy cégnél ez belső dolog. Uh-huh. Most milyen posztitok vannak, meg milyen, hogy csinálom én az élményt az én dolgozóimnak.
0: Ez abszolút így van.
1: Ezt meghaladtuk már.
0: Abszolút, sőt, a cégünk egy újabb kezdeményezés az, hogy Brüsszelben van egy rendszeres európai találkozónk, aminek az a címe, hogy Future of Work, hogy amiben európai szintű beszállítókkal beszélgetünk arról, tehát a mi európai szintű partnereinkkel, hogy merre tart a munka világa. Mit kell tennie? Mi az AI? Bocsánat, igen, a mesterséges intelligencia. Hova visz? Tehát itt fantasztikus világban vagyunk, azt gondolom.
1: Igen, mert amikor azt hittem, hogy a kis 100 éves filmetek ott véget ér, hogy most 2026 van, torta meg pezsgő, meg örülünk, hogy ekkorává nőtt ez a vállalkozás, vagy vállalat a kis francia könyvesboltból. Nem, mert ott van még egy szlájd, ha úgy tetszik, a 2046. És akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy akár ti piacotokon, ha már a munkavilágáról beszélt, és az, hogy fog változni az AI-nak meg a digitalizációnak köszönhetően, hogy itt mit láttok, milyen átrendeződést vártok, és azt nektek hogyan kell leképezni?
0: A mesterséges intelligencia jönni fog, ez egy tény, de azt gondolom, hogy következő lépés az lesz, hogy a mesterséges intelligenciát és a humánumot hogyan tudjuk összekötni. Tehát én látom a beszerzőkön, például, ahogy említettem, olyan nagyon régóta dolgozom ebben az üzletágban, tehát a beszerzői világ teljesen átalakult. Ugye a beszerzők azok a mi partnereink, tehát ma már ők is használják a mesterséges intelligenciát, egy beszállító értékeléshez, egy beszállító kiválasztáshoz, de ugyanakkor fontos, hogy ott legyen a partner, aki ha kell, akkor kijön, ha kell, akkor segít. Igazából össze kell kötni ezt a modernséget, az innovációt, a mesterséges intelligenciát, avval az emberi központtal, ami a beszerzőnek.
1: Aki felveszi a telefont, aki támogat, aki
0: elérhető, aki hozza a megoldást, aki segítőkész, aki proaktívan ott áll, akivel közösen értéket teremtünk. Tehát azt mondanom, hogy számukra az nagyon fontos, hogy mi, mint partner és a beszerző, ránk így együtt azt lehet mondani, hogy az egy meg egy, az több, mint kettő. Mert ha együtt dolgozunk, akkor együtt teremtünk értékeket.
1: Attól nem félsz, hogy, vagy féltek a lirek volna, akár hogyha a családi cég kép rajzódik el, hogy a mesterséges intelligencia elviszi ezt. Mondok egy példát, én elég sok szállodaiparral foglalkozó beszélgetést készítek. Amerikában volt egy túllendülés, hogy nem kell már ember, nem kell recepció, nem kell találkozás. Bemegyek, hát ezt a Covid is hozta félig meddig, de nem rendeződött vissza. Aztán most már visszarendül, mégiscsak kell egy főportás, vagy mégiscsak kell valaki, hogyha valami kellene, akkor
0: hát hogy nem.
1: Szóval ezt nem érzitek, hogy most ez a spray vagy lefújja ez a mesterséges intelligencia? Majd akkor mindent, mert az én ügynököm elintéz a te ügynököd, de nem kell nekünk itt partner vagy segítség.
0: Itt szerintem ez mindig olyan, mint minden újdonsággal, hogy először bejön az újdonság, így van, akkor mindenki megijed, és aztán szépen visszarendeződünk, és aztán mindenki megérti, hogy igazából ez a fejlődés útja, és ez előre visz.
1: Mi most a legnagyobb kérdés a Lirekónál, ami a legjobban foglalkozik? Benneteket. Bármiféle megfelelés, bürokrácia, adminisztráció, Európai Unió kontra, ugye Kína, Amerika.
0: Hát azért most egy nagyon mozgalmas világot élünk, nagyon összetett, amit kérdezel, mert egyrészt egy nagy változás, tehát azért az árak, a bizonytalanság, azért az benne van a munka világában. Ugyanakkor meg benne van egy ilyen euforizmus is, hiszen minden újdonsággal jön valami pozitívum is. Tehát, hogy ezt a kettősséget kell megtalálnunk, és nagyon sok a szabályozás. Tehát például ugye ez a nagy mozgalmasság, ez nagyon sokféle olyan szabályozásokat hoz, mind helyi, mind európai szinten, mind világszinten, amihez azért nehéz adaptálódnunk, és nekünk is képbe lenni, napra készé lenni, és a partnereinknek is.
1: Mi most a kulcsa a sikernek? Én három dolgot mindenképpen a beszélgetés vége felé azért összeraknék magamban a 100 év vonatkozásában is. A rugalmasság, az innováció, a minőség, az nálam mindenképpen dobogós a beszélgetésünk alapján. Sorrendben lehet ezt tenni, vagy ezek együtt járnak?
0: Talán ezek együtt járnak, de igazából én talán a humánumot emelném ki mindig, mert bár beszélhetünk munkahelyről, beszélhetünk innovációról, mesterséges intelligenciáról, ha élmény van a középpontban, akkor az emberek szeretnek benne dolgozni. Ha szeretnek benne dolgozni, akkor hatékonyak lesznek. Ha hatékonyak lesznek, akkor mindenkinek jó.
1: Igen, de akkor át kell lépni azt a határt, hogy én egy beszállító vagyok.
0: Ez már régen átléptük. És azt gondolom, ezt mi is átléptük, és a
1: cég... A piac is átlépte már? Mert spórolni akar, mert ő csak azt akar, hogy legyen ott az irodaszer, legyen ott a higiénia termék, legyen ott a kapszula.
0: De hogyha megkérdezze céges beszerzőket, hogy mi neki a legfontosabb, akkor az ár az mindig ott van. De egyre több céggel találkozunk, hogy nem az ár az első a döntéseiben, nem az ár az első.
1: Vagy az ár az egy kötelező, ami nagyjából mindenhol egyforma lehet akár, ugye?
0: Ez így van, és már sokkal, most már ehhez hozzáadott értéket kell adni ahhoz, hogy különlegesek legyünk.
1: Majdnem elfejtettem, például ez is megütötte a szememet. Hogy kerültök ti Ruandába?
0: Hát ez a társadalmi szerepvállalásunk része, mert ahogy említettem neked, mi egy családi vállalkozás vagyunk, aki 100 éve azt hozza, hogy mit tud hozzátenni.
1: Francia,
0: hogy mit tud hozzátenni a társadalomhoz, befelé, az emberekhez, a dolgozókhoz, és kifelé. És van egy olyan programunk, hogy hátrányos helyzetű régiókba visztük el a jólétet, vagy próbálunk segíteni. Mindig van egy olyan programunk, hogy hátrányos helyzetű régiókban gyerekeket segítünk, és iskolákat fejlesztünk, és nem csak fejlesztjük azokat az iskolákat, hanem egy 3-5 éves időszakra ott maradunk mellettük.
1: Ez egy program.
0: Így van, ez egy program, és képezzük a tanárokat, irodaszerrel nyilván ellátjuk őket, és segítünk ahhoz, hogy ott is esélyt kapjanak ezek a gyerekek.
1: Ha jól láttam, az millió dolláros vagy eurós tétel 3 év alatt, és 14 vagy 17 ezer ruandai kisgyerek jutott valamilyen módon lehetőséghez.
0: Így van, így van, és ez minden 3-5 évben tovább megyünk, és akkor egy más új és új programot, és újabb és újabb régiókat és iskolákat támogatunk, hogy minél többen belekerüljenek ebbe a esélyegyenlőségi programunkba.
1: Van még egy idézet, amit a Lireko elnökétől olvastam, és ezt ide is raktam magamnak, mert érdekes gondolat. Mindig az emberekre és arra a képességre építettünk, hogy lépést tartsunk ügyfeleinkkel, mondja a Lireko elnöke, aki egy hölgy ráadásul, ugye?
0: Igen.
1: Én meg a beszélgetés alapján azt mondom, hogy ez egy picit, sőt nem picit, ez ennél több, mint ami a ti filozófiátok a Lirekonál. Egy lépéssel előtte kell lenni az ügyfeleknek, vagy akár több lépéssel.
0: Ez így van, így van, előtte kell lenni, hiszen ha partnerek vagyunk, akkor abban tudunk nekik segíteni a partnereinknek, hogy stratégiai előnyük legyen. Stratégiai előnyükhöz pedig mi hozzá tudjuk tenni azt, hogy a Lirekóval egy olyan proaktív beszállító partnert találnak, akivel tudják azt, hogy megbízhat bennük, újdonságot hoz, munkahelyi élményt hoz, hatékonyságot hoz, amivel ők a saját piacokon tudnak stratégiai előnyt kovácsolni.
1: Nagy Erzsébet, a Lireko magyarországi country menedzsere, köszönöm szépen, és gratulálok a 100 évhez.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: lesz.
1: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Kedves hallgatók, köszönöm a figyelmet, ez volt a keddi Monitor délután. Beszéltünk élelmiszerpazarlásról, kiberbiztonságon is, 2 rendeletről, és a 100 éves Lireco céget is bemutattuk a műsor második felében. Köszönöm a figyelmüket, legközelebb csütörtökön, ugyanebben a műsorsában 4 és 6 óra között rádiózhatunk majd együtt. Már a jó utat, jó pihenést, viszont hallásra.
1: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Early Bird jegyár május 31-éig. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
2: A fővárosban az 51-es és az 51-e a villamos a Haller utca, Mester utca és a Mester utca Ferenc körút között nem közlekedik szabálytalan parkolás miatt. Pótlóbusz jár a Mester utca Ferenc körút és a Mester utca Könyves Kálmán körút között. Tolódásra kell készülni a Szél Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, valamint az Alkotás utcában befelé. Akadozik az előrejutása a Kiskörúton, az Asztória felé mindkét irányból, a Rákóczi úton, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt és kifelé a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a 8. kerületben a Diószegi Sámuel utcát a Rozgonyi utcánál toronydalú bontása miatt, így a Sárkány utcától Zsák utca lett. A 83-as trolibusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sávjárató csatorna karbantartása miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 6 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Nemrég a kormány.hu-n közzétette a kormányzat, hogy elkezdődött a minisztériumok átszervezése, és ahogy írják, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Ennek érdekében megindultak az intézményi átszervezések az érvényes munkaügyi jogszabályok figyelembevételével és teljes körű betartásával, egyidejűleg egyébként a háttérintézmények átvilágításával is. Napközben a külügyminisztériummal kapcsolatban kezdtek jönni információk, ahol 200 fős leépítésről is voltak hírek. Velkei György, a külügy parlamenti államtitkára egy Facebook videóban azt közölte, hogy valóban a külügyminisztériumban is elkezdték a belső átvilágítást, az intézmény átszervezést, ennek keretében pedig 45 kormány tisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezték. Állítása szerint azokat küldték el, akik Szijjártó Péter volt külügyminiszter tevékenységében közvetlenül vettek részt.
0: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 135.997 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 25,6 milliárd forint volt. A saját részvényvásárlások felfelé hajtották a Magyar Telekom árfolyamát új csúcsra. A Telekom 3,1%-kal emelkedett 2748 forintra. A MOL 1,2%-kal erősödött 3966 forintig, az OTP 2,3%-kal drágult 41.890 forintra, az OTP pedig 12.000, a Richter 12.560 forinton stagnált. Nézzük, hogy milyen az európai tőzsde zárás, napközben emelkedtek a főbb indexek, zárása sincs másként, 3,1%-ot emelkedett a londoni tőzsde, 0,5%-ot a német DAX, a CAC 8,1%, az olasz tőzsde 1,6%, a spanyol 0,5%-os emelkedéssel zárt. Elkezdtek erősödni a Wall Street-en és a mutatók 2,1%-os pluszban járnak, 1,1639 az euró dollárral szembeni árfolyama. A német Rheinmetall hadipari vállalat 5,7 milliárd euró értékű romániai megrendelés csomagot nyert el. Ez a vállalat közelmúltbeli történetének legnagyobb nemzetközi szerződése. A megállapodás harcjárművek, légvédelmi rendszerek, lőszerek és lőszeralkatrészek, valamint 4 hadihajó gyártására vonatkozik. Románia csaknem 300 Lynx gyalogsági harcjárművet is megrendelt. A Rheinmetall közölte, hogy a rendelések teljesítése érdekében jelentősen bővíti a Romániában évek óta meglévő gyártókapacitásait és technológiai transfert is végrehajt. A vállalat szerint a megrendelés hozzáadott értékének döntő része Romániában keletkezik majd. A szállítások várhatóan 2028-ban kezdődnek és 2030-ig fejeződnek be. A Navigator csoport konszolidált árbevétele idehaza 58%-kal, kamat, adófizetés és amortizáció előtti nyeresége pedig 83%-kal nőtt tavaly az előző év azonos időszakához képest. A profitja 7 milliárd 150, illetve az árbevétele 7 milliárd 150 millióra emelkedett, a profitja pedig 717 millió forintra javult. Magyar Péter kész találkozni Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel jövő hét elején, amennyiben sikerül megállapodni a magyar kisebbség alapvető jogainak kérdésében. A kormányfő szerint ugyanakkor előbb-utóbb lesz egyesség. Minden esetre az új kormány tartja magát ahhoz, hogy Magyarország nem küld sem fegyvereket, sem pedig katonákat Ukrajnába. Norvégiában a legmelegebb tavaszt mérték a feljegyzések kezdete óta. Az átlag hőmérséklet 2,1 Celsius fokkal haladta meg az évszakhoz képest normálisnak tekintett értéket. Norvégiát elkerülte ugyan a Nyugat-Európa egyes országai csújtó korai hőhullám, de a szokásosnál magasabb márciusi és áprilisi hőmérsékletek így is új rekordértékeket eredményeztek. A felmelegedés az ország északi régióiban volt a legerősebb. Méréseik szerint az áprilisi hőmérsékletek jelentősen, olykor 5-6 Celsius fokkal haladták meg az évszakhoz képest normálisat, például a Spitsbergákon, amelyek éppen félúton találhatók Norvégia szárazföldje és az északi sark között. Az északi sarkvidék felmelegedése jelenleg gyorsabb, mint a közepes szélességi körökön mért felmelegedés.
0: Időjárás jelentés.
3: Éjszaka a nyugat felől megvastagszik a felhőzet, de csak keleten lehetnek kis eséllyel záporok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható. Holnap az ország nyugati felén általában erősen felhősborult idő lesz, de keleten főleg a nap első felében még lehetnek hosszabb napos időszakok. Sokfelé alakulhatnak és záporok, zivatarok, a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartósabb eső is lesz. A zivatarokat lokálisan felhőszakadás is kísérheti, erős élénk széllel. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. 18 óra 6 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél hétkor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
4: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, Csabai Károly vagyok, az Enfor és a Privátbankár főszerkesztője, és Önök a Klasszis Klub Live 6. évfolyamának 98. adását látják, illetve hallhatják is. A mai vendégem Magyar Csaba, a Crystal Worldwide ügyvédi iroda vezetője, az okleveles adószakértők egyesületének alelnöke, valamint az EU Bizottság Jó Adóügyi Kormányzás nevű platformjának tanácsadója. Szerbusz Csaba, köszönöm, hogy elfogadtad a megsívást, és itt vagy velünk.
5: Köszönöm, hogy itt lehetek.
4: Ugye a mai mindig egy aktualitással szoktuk kezdeni, ugye mindig általában olyan vendégeket hívunk meg, akik aktuális témákban nyilatkoznak. Hát most aztán bőven van aktualitás, de ez az egyik legnagyobb aktualitás, az az, ami most nagyon sok embert foglalkoztat, az a vagyonadóztatás. Ugye annyit lehet tudni, hogy Kármán András pénzügyminiszter már az expozéjában is egyértelműen tette a vagyonadóztatás fontosságát. Ezen felül kiemelte, hogy a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó szerinte indokolatlan adókedvezmények visszaszorítása is a fontos céljai közé tartozik. tartozik. Most azt ugye látjuk előbb, mindenhol feszes a határidő, itt nagyon gyorsan alakult meg a kormány, nagyon gyorsan lettek a miniszterek, és a meghallgatások, és hát látjuk, hogy gőzelővel folyik a munka. Nekünk sem nagyon volt időnk feldolgozni a pénzügyminiszteri terveket, ugyanis az új kabinet azonnal napirendre vette mindkét kérdést, és egy kormányhatározatban, egy május 14-i kormányhatározatban a kormány egyszerre kíván felépni a nagy vagyonok koncentráció ellen, továbbá megkívánják szüntetni a bizalmi vagyonkezelés adómentességét. Na hát ez az a két téma, amit én azt javaslom, hogy akkor ketté osztva beszéljünk, tárgyaljunk végig. Először az vagyonadót, majd a bizalmi vagyonkezelést beszéljük meg. Na hát akkor menjünk a vagyonadó kérdéskörben is először, és menjünk ahhoz a alapvető kérdéshez, hogy meglepetésként értette a szakmát is a vagyonadó bevezetése?
5: Maga a ténye nem. Ugyanis aki olvasta a Tisza pártnak a programját, ott egyértelműen szerepelt, hogy beszeretnék vezetni a vagyonadót Magyarországon. Viszont a bevezetőben említetted, hogy májusban megjelent egy kormányhatározat, amiben június 5-ig adtak határidőt a pénzügyminiszternek, hogy kidolgozza ennek a szabályait. Na ez a szűkös határidő szerintem sokakat meglepett, ugyanis a pénzügyminiszteri expozéban, legalábbis a leíratában még egy 2028-as céldátum szerepelt, és akkor én is legyintettem a kezemmel, hogy hát akkor ráérünk még arra, hogy ezeket a szabályokat megismerjük, és aztán jött egyszer csak derültékből villámcsapásként ez a kormányhatározat, ami tulajdonképpen azonos prioritással kezeli a vagyonadót mondjuk az uniós pénzeknek a hazahozatalával. Tehát látható, hogy ez egy kiemelt szempont az új kormányzat részére. Úgyhogy ez a tempó mindenféleképpen meglepte szerintem a szakmát. Eleve most állt föl nálunk az Oklevéles Adószakértők Egyesületénél is egy vagyonadós csapat, akik majd ezzel fognak foglalkozni, de hát még mi is az események után loholunk. Feltehetően a Tisza pártnak azért volt már bezsákolva egy javaslat, tehát szerintem azt fogják tovább boncolgatni. Némi malíciával azért azt mondhatnám, hogy van a szakmán belül egy olyan mondás, hogy minden jogszabály annyi ideig él, amennyi ideig előkészítik. Úgyhogy bízunk benne, hogy ez a gyors tempó, ez arra jó, hogy legyen egy tervezet, és akkor utána jönnek majd még a társadalmi egyeztetések, amelyen belül nézegethetjük, hogy akkor mi lenne az ideális felállás.
4: Meg hát igen, jó lenne, hogyha az adójogszabályoknál nálunk is, meg az összes adózási szabály az legalább olyan hosszú életű lenne, mint mondjuk tőlünk nyugatabbra, tehát nem olyan gyorsan változna, mint mondjuk az utóbbi időszakban. Közelítsük meg picit távolabbról, hogy mit jelent a vagyonadó?
5: Hát a vagyonadó egy külön adónemnek számít, amely a magánszemélyeket terheli, viszont nem a jövedelmüket, hanem a vagyonukat, ha úgy tetszik, az eszközeiket szokta számba venni a vagyonadó, és ezekre az eszközökre kell éves szinten egy százalékban meghatározott adót megfizetni. Általában nettó vagyonadót szoktak bevezetni az országokban, ami azt jelenti, hogy figyelembe veszik, hogy valamilyen tartozás terheli-e azt a magánszemét, és hozzávetik azt, hogy van-e bármilyen aktíva a vagyonában, és akkor ezért nettó vagyonadó. A nettó vagyonadón belül különbséget szoktunk azt szerint tenni, hogy minden eszközre kiterjed, vagy csak az eszközök meghatározott körére. Most Magyarországon úgy tudjuk, hogy egy széleskörű vagyonadót szeretnének, tehát a magánszemélyek valamennyi eszközére kiterjedne.
4: Tehát mindenre.
5: Így van.
4: Mennyire van helye a vagyonadónak a magyar adórendszerben? Mert ugye hát vagyonadó típusú adó azért már létezik jelen pillanatban is.
5: Igen,
4: van.
5: Hát ez elég csekély mértékű, amit az önkormányzatok szednek az ingatlan igen. után, ami egyébként valóban hasonló. Azért figyelni kell a nemzetközi tendenciára is. Európában volt olyan időszak, amikor 11 országban volt vagyonadó, most már csak 3. Tehát inkább csökkenő tendenciát mutat. Volt, ahol eltörölték, valahol meg egész egyszerűen felvizezték, és csak bizonyos eszközökre tartották meg a vagyonadót. Ugyanitt fontos elmondani, hogy az adórendszer egészét kell nézni, tehát én úgy gondolom, hogy csak úgy egyik napra a másikra bevezetni vagyonadót azért lehet káros, mert számos más adóval is egymással kölcsönhatásba lépnek. Svájcban van például vagyonadó, ugyanakkor nincsen az osztalékra adó. Tehát ott tulajdonképpen egy másik csatornán keresztül próbálják begyűjteni azt a jövedelem adót vagyonadó formájában, ami az osztaléknál kimarad. Finnországban is korábban volt vagyonadó, eltörölték, és utána azt mondták, hogy jó, akkor az osztalékot, az árfolyamnyerességet, a kamatot fogjuk adóztatni. Vagy ugye ez ugyancsak kölcsönhatásban áll az öröklési illetékkel, vagy ajándékozási illetékkel, úgyhogy én úgy gondolom, hogy csak úgy hirtelen berakni a vagyonadót a magyar adórendszerbe, az egy túl gyors lépés lenne, össze kell hangolni a többi adónemmel is, hiszen többszörös adóztatást eredményezhet.
4: Ha jól tudom, még akkor Norvégiában és Spanyolországban van, ugye, vagyonadó,
5: és
4: ami
5: Svájc,
4: most...
5: Igen, és tehát az Európai Unión teljes körű vagyonadó Norvégiában és Spanyolországban van.
4: És ugye Svédországban meg volt, de most már nincs.
5: Több mint 100 évig volt Svédországban vagyonadó, aztán úgy döntöttek, hogy megszüntetik, amikor megszüntették, úgy nyilatkozott a svéd pénzügyminiszter, hogy talán a következő Björn Borg nem költözik el az országból. Svédország sok hírességet vesztett, több mint 30 évig az IKEA alapítója is külföldön élt a svéd vagyonadó miatt, a híres rendező Bergman is külföldön élt állítólag a vagyonadók miatt, tehát szerepe volt a távozásában.
4: Hát ez is egy szempont, akkor most nézzük a magyar szempontot, itt hogy mi a célja a vagyonadónak, az újraelosztás, vagy inkább csak a korábbi rezsim haszonélvezőit büntetnék ezzel?
5: Hát ez egy nagyon nagy kérdés, hogy milyen irányba fog elbillenni a mérleg. Én úgy gondolom, hogy érdemes különbséget tenni a kettő között. Nem kellene úgy bevezetni a vagyonadót, mint egyfajta büntetést, hiszen az a jogkövetést is gátolná, hogyha a vagyonos emberek Magyarországon úgy ítélik meg, hogy ez egy büntetés. És már ügyfél oldalról hallottam olyan visszajelzéseket, hogy én soha egy fillér állami támogatást nem kaptam, nem pályáztam soha, tehát én mindent magam építettem föl, miért kéne nekem vagyonadót fizetni, nincsen jachtom, nincsen úszómedencé a házamnak, bármit a házam tetején, és hasonló vélemények vannak, tehát nagyon fontos, hogy ezt úgy éljék meg az adóalanyi körben, hogy ne legyen büntetés, mindeközben hogyha bárki visszaélt az állami pénzekkel, akkor annak megvan a módja, hogy hogyan lehet ennek utána menni, és az nem feltétlenül a vagyonadó kellene, hogy legyen ennek az eszköze szerintem.
4: Most elhangzott a pénzügyminisztertől az is, hogy túl szűk kör kezében összpontosul a vagyon Magyarországon, ebben segít a vagyonadó?
5: Itt két iskola létezik. Az egyik verzió arról szól, hogy építsünk egy hazai tőkés réteget. Tudom, hogy egy picit már elcsépelt ez a gondolat, de azért, ha lecsupaszítjuk és ténylegesen a pozitív hozadékát nézzük, azért jó, hogyha egy országban vannak hazai vagyonos emberek. A vagyonadó, az öröklési illeték és más magas adóztatás, ami ezeket a vagyonokat illetné, ez nincs jó hatással ezekre a koncepciókra. Ugyanakkor van egy másik elgondolás, és ennek az eredeti hazája az Egyesült Államok, ahol úgy gondolták, hogy az örökösök már nem adnak hozzáértéket az eredeti vagyonhoz, ennek hatására adóztassuk meg őket, ne kerüljön át a második generációnak könnyen a vagyon, hiszen legyenek rákényszerítve arra, hogy újból megtermeljék ezeket a vagyonokat. Tehát mind a két iskolának vannak követői, én nem érzem azt, hogy nekem ebben igazságot kell tenni, de lehet pro és kontra érvelni, azt kell eldönteni, hogy mi melyik iskolát akarjuk követni. Építsünk hazai tőkéseket, akik akár exportpiacra is tudnak dolgozni, és nem hátráltatják őket a vagyonadó vagy más hasonló közterhek, akár az is motiváció számukra, hogy a gyerekeknek átadhatják ezeket a vagyonokat, vagy azt mondjuk, hogy legyen egy társadalmi újraelosztási funkció, aminek keretében a gazdagoktól átadunk a szegényebb rétegeknek, ezt is alá tudom támasztani, hogy erre is szükség van, de itt meg kell említeni, hogy a vagyonadó a nemzetközi tapasztalatok alapján GDP max. 1%-át szokta behozni a nap végén.
4: Hát igen, ez egy fontos szempont azért. Én attól tartok, hogy inkább a második, itt rövid távon a második el fog érvényesülni, amit mondtál, de hát majd meglátjuk. Említetted már az öröklési illetéket, nem lenne jobb, ha inkább azt emelnék föl? Várható-e külön adó a nagyértékű örökségekre is?
5: Én úgy gondolom, hogy a kettő együtt már sok lenne, de megint csak ezt kell átgondolni, hiszen ha a vagyon koncentrációja problémát okoz a pénzügyi kormányzat részére, akkor ugyanúgy az is problémát okozhat, hogyha valakinél ott van ez a nagy vagyon, és mindig csak családon belül vándorol ez a vagyon tovább, ahogy említettem, értékteremtés nélkül. Azért nem gondolom, hogy Magyarországon az öröklési illetéket megbolygatnák, mert talán még emlékszel rá, hogy volt ilyen kampány szlogen is, hogy a haláladót el kell törölni Magyarországon, talán még 90-es évek végén volt ez, és akkor bevezették, ugye, hogy családon belül öröklési illeték mentesen tud átháramolni a vagyon, egyenesági rokon, házastárs, testvér részére, úgyhogy ez már szerintem annyira beleégett az emberek tudatába, hogy kisebb fajta lázadáshoz vezetne, hogyha családon belül ezt megbolygatnak.
4: Na már említetted az embereket, ugye nyilvánvaló, hogy a Tisza párt népszerűségét bizonyos választókörökbe az is fokozta, hogy ezt a vagyonadót ugye bedobták, hát ezt ugye lehetett már hallani, még azt hiszem Magyar Péter nagyobb értékekről indított, aztán egyre vitte lejjebb, hogy mi lesz a vagyonadó legalacsonyabb, tehát a limitje, az alsó limitje. Mit gondolsz, milyen lesz a várható társadalmi fogadtatás ennek a vagyonadónak?
5: Ha adótörténeti szempontból közelítem meg ezt a kérdést, akkor csak egy érdekes szösszeletet hagyd mondjak el. Pár évvel ezelőtt egy holland adójogász professzorral beszélgettük, aki nagyon szerette az adótörténelmet, ez volt a fő kutatási területe, és amikor megtudta, hogy magyar vagyok, akkor mondta nekem, hogy hát mi testvérnép vagyunk, ugyanis historikusan adóelkerülő nemzetek vagyunk. Ezt azért mondta, mert hogy annak idején Magyarországon is jöttek a tatárok, jöttek a törökök, jöttek a Habsburgok, és így tovább egészen a szovjetekig, és hozzászokott a lakossága ahhoz, hogy a közterhek elől elrejti a vagyonát. Hát a mezővárosokban is sertést tartottak a török időkben annak idején, hogy ugye ne kelljen beszolgáltatni a házi állatokat a törökök részére, tehát úgy benne van az emberekben, hogy egyből elkezdenek kombinálni, hogy milyen adó megúszási lehetőségek vannak. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy itt Magyarországon mi lesz az általános fogadtatása, mert voltak sajtónyilatkozatok, hogy vannak, akik támogatják a vagyonadót, de azért én úgy gondolom, hogy aki óvatos duha, és hallotta milyen jellegű megjegyzést is bőven, azért nézzük meg a végső szabályozást. Talán június 5-e után okosabbak leszünk, és akkor meg tudjuk ítélni, hogy mennyire lesz népszerű ennek a társadalmi beágyazottsága.
4: Na, akkor majd visszatérünk erre a kérdésre, majd ezeket a kérdéseket megint átbeszéljük. Adottak-e a hazai feltételek a vagyonadó bevezetésére? Mit gondolsz?
5: Én úgy gondolom, hogy ha Magyarországon ezt beszeretnék vezetni, akkor vissza kell menni egészen 2010-re. Egyszer már szó volt Magyarországon nagyértékű vagyontárgyaknak az adóztatásáról, és akkor kimondta az Alkotmánybíróság, hogy ha ezt önadózás útján keresztül akarják megvalósítani, tehát a vagyonosok be

0: nem tudják jól beágyazni a magyar jogrendszerbe. Azt viszont tudjuk nagyon jól, hogyha mondjuk egy céges üzletrészről van szó, vagy egy ingatlanról, hát elég sok vagyonértékelési módszer létezik.
1: Na, ha már ilyen önbevallás, és hogy ha esetleg a NAV, vagy hát az állam, most nem tudom, hogy valószínűleg a NAV-nak a neve azért meg fog maradni, vagy nem tudjuk, ha nem ért egyet az önbevallással, akkor újraindulhatnak a vagyonosodási vizsgálatok a vagyonadó miatt?
0: Hát könnyen benne van a pakliban, ugyanis annak idején a vagyonosodási vizsgálatoknak a tipikus jellemzője az volt, hogy becslést alkalmaztak annak érdekében, hogy megállapítsák csak ott az adó eltitkolásnak a mértékét, mekkora az a jövedelem, amit nem vallottak be. Adóellenőrzés technikai szempontból ez tipikusan egy szakértői bizonyításos eljárás lehet. Ha az adóhatóság azt mondja, hogy nem annyit ér az a céges üzletrész, azért az adóhatóságnak sem lesz meg feltétlenül az a kompetenciája, ami alapján egy céges üzletrész, ne adj Isten, egy cégcsoportnak az értékét megállapítja. Ők is kénytelenek lesznek külső szakértőt igénybe venni, majd utána jön az adóalanya, aki megjön egy négyszer akkora szakértő csapattal, és akkor el lehet ezen vitatkozni. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet bevezetni a vagyonadót, igazából csak azokat a pontokat akarom kihangsúlyozni, ahol könnyen el lehet vérezni, mert mindig azt a kritikát kapják a vagyonadó ellenzői, hogy persze csak az értékelésre fogják állandóan, hogy emiatt nem lehet bevezetni, be lehet vezetni, csak akkor egy exakt értékelési módszert kell kidolgozni az adóalanyok részére, hogy ők is nyugalomban meg tudják állapítani, hogy mennyi az értéke annak a vagyontárgynak.
1: Az elején már említetted, hogy a magyar, tehát ez a magyarországi vagyonadó az ugye mindenre kiterjedne, de akkor egy kicsit részletezzük, hogy pontosan akkor milyen vagyontárgyakat is érintene.
0: Hát ebbe beletartozik az is, hogyha mondjuk ott van egy munkácsi festménye az irodádnak a falán, vagy bármilyen követelésed van, értékpapírbefektetések, céges üzletrészek, gépjármű, hajó, és még sorolhatnám, tehát ez egy teljes körű vagyonadó esetén ez mind ebbe beletartozik.
1: És hogyha ezt nekem kell önbevallanom ezeket az értékeket, és én fel akarom becsültetni, akkor az, tehát hogy arra akarok kiukadni, hogy nem csak az 1%-os vagyonadó terre, amit most kilátásba helyeztek, terheli majd a vagyonadóztatott adóalanyt, hanem emellett egy csomó költsége lehet.
0: Ráadásul elképzelhető, hogy valakinek nem likvid eszközökben van a vagyona, ingatlanokban. És akkor neki el kell adni egy ingatlant azért, hogy a vagyonadót be tudja fizetni. Ez azért elég érdekes helyzeteket tud eredményezni. Vagy például ott van egy cégben a pénze, neki akkor lehet, hogy ki kell venni osztalékként a pénzt, leadózza azért, hogy megfizesse a vagyonadót. Úgyhogy azért ez számos különleges helyzetet tud eredményezni.
1: Igen, most már említetted a nem likvid vagyonelemeket, azokat hogyan értékelnék?
0: A céges üzletrészek esetében valamilyen módon fel kell tudni becsülni majd ezeket a vagyoni értékeket. Tehát, ahogy említettem, kell egy konkrét módszer, amit alkalmazhat mindenki, vagy ki kell választani, mondjuk, mint a transferárazásnál is, amit a kapcsolt vállalkozásoknál alkalmaznak, hogy milyen módszerrel jutottál arra a piaci árra. De kell egy fogóckodót adni ehhez.
1: Azok számára, akik a Trend FM-en hallgatnak, most híreket mondunk.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Fél hét, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Ezt közölte a kabinet a kormány.hu oldalán. A tájékoztatás szerint minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok arányosság elve alapján tisztességes eljárással alakítják át a létszámokat. Velkei György, a külügy parlamenti államtitkára egy Facebook videóban például közölte, hogy a külügyminisztériummal is megkezdték a belső átvilágítást és az intézményi átszervezést. Ennek keretében azt a döntést hozták, hogy 45 kormány tisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezik. Állítása szerint azokat küldték el, akik Szijjártó Péter volt külügyminiszter tevékenységében közvetlenül vettek részt, cáfolták egyszer, mint a 200 fős leépítésről szóló sajtóinformációkat. A német Rheinmetall hadipari vállalat 5,7 milliárd euró értékű romániai megrendelés csomagot nyert el. Ez a vállalat közelmúltbeli történetének legnagyobb nemzetközi szerződése. A megállapodás harcjárművek, légvédelmi rendszerek, lőszerek és lőszeralkatrészek, valamint 4 hadihajó gyártására vonatkozik. A csomag részeként a Románia csaknem 300 Lynx gyalogsági harcjárművet is megrendelt. A megrendelések teljesítése érdekében jelentősen bővíti a Rheinmetall a Romániában meglévő gyártó kapacitását és technológiai transfert is végrehajt. A vállalat szerint a megrendelés hozzáadott értékének döntő részét Romániában hajtják majd végre. A szállítások várhatóan 2 év múlva kezdődnek és 2030-ig befejeződnek. Khalilur Rahman bangladesi külügyminisztert választották meg az ENSZ közgyűlés új elnökévé. A titkos szavazáson Rahman 99, míg a szintén induló ciprusi diplomata Andreas Kakouris 91 voksot kapott. Rahman a volt német külügyminisztert Anna-Lena Baerbockot váltja, a jó részt protokolláris jelentősége bíró tisztségben szeptemberben iktatják be.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,6%-os emelkedéssel 135.997 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 25,6 milliárd forint volt. A saját részvényvásárlások hajtották a Magyar Telekom árfolyamát új csúcsra, amely 3,1%-kal emelkedett 2748 forintig. A MOL 1,2%-kal erősödött 3966 forintra, az OTP 2,4%-kal drágult 41890 forintra, a Richter az előző napi árán 12560 forinton stagnált. Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 3,1%-ot erősödött, a német DAX 0,5%-kal került feljebb, a francia CAC 8,1%-os pluszban zárt, az olasz index 1,6%-os, míg a spanyol mutató 0,5%-os emelkedéssel fejezte be. A Wall Street-en néhány 10%-kal emelkednek a mutatók, ez 2%-os pluszt jelent. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1639.
0: Időjárás jelentés.
2: Estére megvastagszik majd a felhőzet a nyugati ország részben első körben, aztán szinte mindenhol. Éjszaka 12-17 fok várható. Holnap az ország nyugati felén általában erősen felhős borult idő lesz, de keleten, főleg a nap első felében még lehetnek hosszabb napos időszakok. Ettől függetlenül sokfelé alakul ki zápor, zivatar, a Dunántúlon és a Duna-Tisza közén tartósabb eső is lesz. A zivatarokat lokálisan felhőszakadás is kísérheti. Élénk, olykor viharos lehet zivatarok környezetében a szél, a Dunántúlon 17-24, a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul majd a hőmérséklet. 18 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb 7 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
3: És folytatjuk is adásunkat Magyar Csabával, a Crystal Worldwide vezérigazgatójával. Milyen adómentes oázisokba mennek az ultragazdagok, hogy melyek ezek, tehát néhány országot?
4: Két részre lehet osztani ezeket a helyszíneket. Az egyik csapat a teljesen adómentes országok kategóriája. Jellemzően Karib térség és az öbölmenti országok tartoznak ebbe a kategóriába. És vannak azok az országok, amelyek a külföldi jövedelmeket nem adóztatják. Ezt non-domicide adórezsimnek szokták nevezni. A non-domicide arra utal, hogy nem a végleges letelepedés szándékával él az országban. Ezt egy angol jogász úgy magyarázta annak idején nekem, hogy az van ott végleges letelepedési szándékkal, aki még sírhelyet is vett magának az országban. De hogyha valaki nem vásárolt magának, nem ennyire eltökélt, hogy ott él, akkor abban az esetben a külföldi jövedelmei adómentesek. Ciprus, Málta, Írország tartozik ebbe a körbe. De például most Törökország is ráerősít, Erdoğannak a kormányzata most fogadott el egy adómentességi csomagot vagyonos külföldiek részére, 20 évre ígérik. Nem véletlenül történt, ugye az emírségeknek a fénye megkopott az iráni háború
3: de
4: hatására, és így van, pontosan. Tehát ez olyan, mint a nyuszis játék a Vidám Parkba, tehát fejbe csapják valahol a nyuszit, de aztán a másik helyen feldugja a fejét azonnal. Csak pénzt kell bedobni.
3: Igen. Az egy érdekes kérdés viszont, ugye említettük már, hogy nem likvid agyonelemei vannak esetleg a gazdagoknak, és mi van, hogyha ha pontosan ez a nem likviditás miatt nem tudja készpénzzel megfizetni az adót, akkor mi történik?
4: Hát erre jó lenne részletfizetést kitalálni, más megoldást nem tudok elképzelni, hiszen hogyha valakinek, már korábban említettem, ingatlanjai vannak, akkor részletfizetést kell kérnie, mert lehet, hogy nincsen rendelkezésre álló elegendő készpénze.
3: Aha, ez érdekes. Most ha hallgatnak milliárdosok, remélem, hogy hallgatnak, még néznek minket milliárdosok is, akkor talán feltehetnék ezt a kérdést ők is, meg mondjuk mi is magunknak, hogy mivel lehetne népszerűvé tenni ezt a vagyonadót az ő számukra. Tehát, hogy vonzóvá népszerűvé hogyan lehetne tenni a milliárdosok számára. Vagy egyáltalán
4: sok szakértővel egyeztettem már erről, hiszen már beszéltünk erről, hogy nem mindegy, hogy milyen a társadalmi elfogadottsága, különösen az adóalanyi körbe, menjek, maradjak, valami mást kitaláljak. Az egyik verzió az lehetne, hogy ezt az 1%-ot felajánlják. Tehát van már ennek hagyománya Magyarországon, konkrét célra fel lehetne címkézni, vagy pántlik, hogy én erre ajánlom fel, és ezt követően akár büszkén lehet vállalni, hogy én fizetek vagyonadót, meghatároztam, hogy milyen célra. Tehát szerintem ezzel egy kicsit kellemesebbé lehetne tenni ezt a légkört. A másik pedig szintén egy külföldi gyakorlathoz kötődik, hogy legyen egyfajta átalányadó. Nem kell matekolni, nem kell számolni, hogy mennyi a vagyonom értéke, hanem egy fix összegű átalányadóval ezt ki tudom fizetni. Mondhatjuk ezt, hogy a gazdagok katája, és szerintem sokan élnének ezzel a lehetőséggel, időt és energiát spórolnánk meg az adóhatóságnak, ezen felül pedig az adóalany is szívesen vállalná azt, hogy legalább nem kell összeszámolnom, hogy mi mindenem van, hanem ha ezt a fix összeget befizetem, akkor innentől fogva engem mindenki békén hagy. Olaszországban ez 300 ezer euró a vagyonosok részére, ha ők ezt kifizetik, akkor teljesen mindegy, hogy milyen jövedelmeik vannak, vagy éppessége milyen vagyontárgyaik.
3: Igen, hát akkor ez is egy megoldás lehet. Arra biztatom nézőinket, olvasóinkat, hogy kérdezzenek Magyar Csaba úrtól. Most áttérünk a második témánkra, ami a bizalmi vagyonkezelés. Ugye a vagyonadóval együtt döntött a kormány a bizalmi vagyonkezelés adómentességének a megszüntetéséről. Hát gondolom nem véletlen az összefüggés.
4: Hát az adózásban, ahogy szokták mondani, nincsenek véletlenek, úgyhogy voltak már konteók is természetesen ezzel kapcsolatban, hogy azért jár kéz a kézben a kettő, mert akkor aki bizalmi vagyonkezelésben van, arra kell, hogy vonatkozzon a vagyonadó. Volt, aki azt mondta, hogy a bizalmi vagyonkezelésnek vannak különleges adómentességei, ehhez szeretnének hozzányúlni. Június 5-e után okosabbak leszünk ebben a témakörben, de nem véletlen szerintem az összefüggés.
3: Hát addig is azért tisztázzuk azokat a kérdéseket, hogy például a bizalmi vagyonkezelés az mennyiben szolgálja a generációváltást a családi cégeknél, illetve alkalmas lehet örökösödési vagy más családi viták elkerülésére?
4: Tulajdonképpen erre találták ki. A bizalmi vagyonkezelési szerződésnek az a lényege, hogy én át tudom adni vagyonrendelőként egy bizalmi vagyonkezelőnek a vagyonomat. Egyúttal kedvezményezetteket is ki tudok jelölni, tehát egyfajta végrendeletként is működik, ráadásul a kedvezményezetteknek különféle feltételeket is tudok szabni. Egy klasszikus példát, hogy említsek, hogyha van egy családapa, aki felépítette egy vállalkozást, van 3 fia, eltérő szemléletű gyermekekről van szó, ha megörökölnék a céges vagyont 3-an, mind a 3-an ellentétes irányba, különféle irányba akarnák vinni a céget, vita van belőle, és ettől tönkre mehet a cég. Ha mondjuk az egyik gyermeket jelölik ki, aki legalkalmasabb erre, de mindenki a családon belül kedvezményezett, akkor el lehet kerülni akár a hagyatéki eljárást is, hiszen még életében átadja a vagyont a vagyonrendelő, nem fognak az örökösök marakodni a koncon, egy elhúzódó hagyatéki eljárás is tönkre teheti a céget. Nincs, aki elfogadja a beszámolót, ki kéne nevezni egy új ügyvezetőt, tehát erre tökéletes módszer a bizalmi vagyonkezelés. De például válás esetén is nagyon sokat tud segíteni, tehát hogyha van egy lányod, és mielőtt feleségül megy az egyiptomi búvároktatójához, akkor bizalmi vagyonkezelésbe lehet adni a vagyont, és utána, hogyha válás történik, akkor nincs vita ezzel kapcsolatban, hogy mi a közös vagyon, mi a külön vagyon, mi a külön vagyonnak az életközösség fennállása alatt keletkező hozama, ami már megint osztható ketté felé. Tehát ezeket a peres, vitás helyzeteket kiválóan meg tudja oldani a bizalmi vagyonkezelés.
3: Köszönöm,
4: meg a vagyonkezelő alapítvány.
3: Köszönöm a tippet, mert van egy lányom, és nem ment férhez, úgyhogy és a egyiptomi búvárunkat még nem kúszott be a képbe.
4: Akinek fia van, mindig azt szoktam mondani, hogyha Puerto Rico szépébe beleszeret a fia, és ne talán kiderül a hölgyről, hogy aranyásó, akkor abban az esetben is jó megoldás.
3: Hát ezen meg lenni. Már túl vagyunk, mert a lányom beleszeretett Magyarország egyik szépébe, úgyhogy szerencsére ők már férj és feleség. A bizalmi vagyonkezeléshez ugye 2014-ben jött létre ugye a bizalmi vagyonkezelés Magyarországon, mert egyébként már 700 éve működik ugye külföldön, és aztán utána 2019-ben vagyonkezelő alapítványok jöhettek létre, tehát ez úgy szokták mondani, ugye, hogy a kettő majdnem egymással testvéri viszonyban van. Kiterjedhet-e a vagyonadó hatálya a bizalmi vagyonkezelésbe, vagy a vagyonkezelő alapítványokba adott vagyonra?
4: Én úgy gondolom, hogy elég amatőr hiba lenne, hogyha nem terjesztenék ki. Az egy más kérdés, hogy mindenki örülne neki, vagy legalábbis akinek bizalmi vagyonkezelése van, hogyha erre nem terjedne ki, de hát abban az esetben, hogyha mentesítenék a bizalmi vagyonkezelést, meg a vagyonkezelő alapítványt a vagyonadó hatálya alól, akkor mindenki rögtön abba az irányba menne, hogy létrehozzon egy struktúrát. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha fogadásokat kell kötni, hogy beletartozik-e, akkor bele fog tartozni, de nagy kérdés, hogy itt is ki az alanya a vagyonadónak, aki átadta a vagyont, vagy akár a kedvezményezettek, akik lehettek többen, lehet, hogy nem is tudsz róla, hogy egy bizalmi vagyonkezelésnek a kedvezményezettje vagy. Akkor fizess utána vagyonadót, lehet, hogy meg se tudod fizetni. Tehát azért ezek nagyon összetett kérdések, és ezért kell majd igazán mérnökösködni a vagyonadó szabályainál, hiszen kimondani nagyon könnyű, hogy vagyonadó, de leírni hihetetlenül nehéz.
3: Fontos kérdés, ugye, mint említettem, hogy a bizalmi vagyonkezelés adómentességének a megszüntetése. Jó lenne tisztázni, hogy milyen adó előnyöket élvez jelenleg egy bizalmi vagyonkezelés.
4: A bizalmi vagyonkezelésbe adáskor lehetőségem van arra, hogy piaci értékre felértékeljem az átadott vagyontárgyat, ami adózási szempontból kedvező, hiszen nem kell adóznom a felértékelt vagyon után. És ezt követően a kedvezményezettek egy mostani szabályzás szerint 5 év után, ha egyenes ági rokon házastárs testvér, akkor ezt megkaphatják adó- és illetékmentesen. Sokan támadják ezt a szabályt, de azért itt fontos megemlíteni, hogyha öröklés útján jutnának hozzá ezek a családtagok, akkor is a hagyatéki leltárban már azon a forgalmi értéken szerepelne a vagyontárgy, úgyhogy ezért ez is egy véleményes, hogy ha hozzányúlunk, akkor itt inkább a sebészi szikét érdemes alkalmazni, mint a fűnyíró elv helyett. Ezen felül a bizalmi vagyonkezelő, hogyha magánszemélyek, a kedvezményezettek, meg a vagyonrendelő, akkor a pénzügyi eszközöknek a hozama, ami vagyonkezelésben van adómentes, ezen felül pedig lehet TBS-t kötni a kedvezményezett magánszemélyek javára. De ezek más konstrukciókban is elérhetőek, tehát ezek nem mondhatnám azt, hogy extrém kedvezmények.
3: Kaptál egy kérdést, egy nézői kérdést. Killer Kollár kérdezi, a bizalmi vagyonkezelők megadóztatása kapcsán mire gondolt a költő? Azt, hogy a bizalmi vagyonkezelő és vagyonadó alany, vagy arra, hogy a jelenlegi adómentes felértékelés per 5 éves adómentes vagyonkiadást is megszüntetik.
4: Érdemes két részre osztani a kérdést. Az egyik része az, hogy a vagyonadó kiterjed-e majd a bizalmi vagyonkezelésre, meg a vagyonkezelő alapítványokra. Erre mondtam, hogy szerintem jó eséllyel ki fog terjedni a vagyonadó. Ezen felül, ha most elfelejtjük a vagyonadót egy pillanatra, a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódnak különféle adómentességi lehetőségek, és ebben a kormány határozatban kifejezetten kiemelték, hogy a bizalmi vagyonkezeléshez kapcsolódó adómentesség megszüntetése az egyik célkitűzés. És hogy visszautaljak a kérdezőre, itt én kérdezhetném meg a kormányt, hogy mire gondolt a költő, amikor ezt leírta, hogyha tippelni kéne, én úgy gondolom, hogy ehhez az adómentes felértékeléshez és 5 éven belüli vagyonki, 5 éven túli adómentes vagyonkiadás, amiről szó lehet, de ahogy említettem, azért ez sem egy fekete-fehér kérdés, van számos leágazása, és ha úgy nyúlnak bele, hogy nem figyelnek oda, akkor lényegében a PTK-ból ki lehet húzni a bizalmi vagyonkezelést, mert hogyha hátrányosabb adózási szabályai vannak, mint az öröklésnek, akkor nem fognak élni ezzel a lehetőséggel az emberek, és a bizalmi vagyonkezelés azért mindenféleképpen egy értéket képvisel a magyar vagyontervezési kultúrában.
3: Az én kérdésem, ez nagyon jó passzol egyébként a Killer Kollár folytat másik kérdése, hogy mi a helyzet a már meglévő működő struktúrákkal? Kármán András miniszter jelölti meghallgatásán hangsúlyozta a kiszámíthatóság tervezhetőség elvét, az adókörnyezet változása időközben probléma. Hát ugye ezt tudjuk jól, hogy az mindig probléma, de...
4: Jogbiztonsági szempontból a jogszabály elfogadása után létrehozott konstrukciókra illene ezt alkalmazni. Magyarán, hogyha valaki az idejében kötött egy bizalmi vagyonkezelési szerződést, a mostani adózási szabályok szerint, akkor nem kellene, hogy őt ezt hátrányosan érintse. Ha elfogadják a szabályozást, akkor az utána létrejövő ügyletekre kellene alkalmazni. Nem győztem feltételes módot használni, de a jogbiztonság ezt követeli meg, úgyhogy bízzunk a jogalkotói bölcsességben.
3: Igen, ez is egy teszt lesz, hogy mennyiben hoz az új éra mást, mint az előző éra. Megyek akkor az én kérdésem tovább, amíg nem jön a újabb nézői, olvasói kérdés, hogy hogyan különíthető el a legitim vagyontervezés az agresszív adóoptimalizálástól?
4: Jó pár évvel ezelőtt egy külföldi ügyvéd kollega megkérdezte tőlem, hogy mekkora a távolság az adótervezés meg az adóelkerülés között. És nem tudtam válaszolni, gondolkodtam, aztán egyszer csak rávágta, hogy 2 méter. Néztem, hogy mire gondol, és mondta, hogy hát ennyi a börtönfala. Az adótervezés és az adó elkerülés között egész pontosan ennyi a távolság. Számos olyan szempontot figyelembe kell venni, mint rendeltetésszerű joggyakorlás, jóhiszeműség. Ennek azért van már Magyarországon kialakult gyakorlata. Nekem alá kell tudnom támasztani minden körülmények között, hogy jóhiszemű voltam. Ugyanakkor jogomban két azonos megoldás közül adózási szempontból a kedvezőbbet választani, de az ügylet fő célja nem lehet az adóelőnynek az elérése, ellenkező esetben átminősíthetik azt az ügyletet hatósági oldalon.
3: Igen. Ugye a vagyonadó kapcsán már az ellenőrizhetőség felmerült, meg ugye a vagyonosodási vizsgálat, meg ilyesmi. Itt is ugyanaz a kérdés, hogy a NAV rendelkezik elegendő eszközzel ezeknek a bizalmi vagyonkezelési konstrukcióknak az ellenőrzésére.
4: Én úgy gondolom, hogy minden rendelkezésre áll. Gyakran lehet hallani olyan pletykákat, meg híreket, hogy ezek átláthatatlan konstrukciók, senki nem tud róluk semmit. A Magyar Nemzeti Banknál ott vannak a bizalmi vagyonkezelési szerződések. A kezelt vagyon részére az adóhatóságnál adószámot kell kérni. Tehát, hogyha valaki szeretne ellenőrizni egy bizalmi vagyonkezelési konstrukciót, ehhez minden feltétel adott jelen pillanatban Magyarországon. Az egy más kérdés, hogy a bizalmi vagyonkezelési szerződést nem plakátoljuk ki, de hát a közjegyzőnél tett végrendeleteket sem szoktuk a kirakatba tenni. De a hatóságoknak megvan minden eszköze ahhoz, hogy ezekhez hozzáférjen. Az egy másik kérdés, hogy az adóhatóság részéről is időt fog igényelni, amíg létrejön egy ilyen csapat, ugyanis a bizalmi vagyonkezelésnél több adó nem játszik be. Míg a revizorok általában szakosodnak, van társasági adós revizor, áfás, SZIA-s, és így tovább. Itt azért több hangszeren kell tudni játszani, tehát ha az adóhatóság ezeket ellenőrizni akarja, akkor egy olyan külön egységet érdemes létrehozni, ami egy olyan muzsikus csapatból áll, akik ezeket a hangszereket mind ismerik. Most hirtelen a zenebohóc jutott eszembe, de nem biztos, hogy ez hát igen, egy szerencsés képzettársítás.
3: Igen, de azt hiszem, hogy értjük a lényeget. Na, az a kérdés még, hogy nem alakult-e ki egy úgynevezett adózási elitklub a bizalmi vagyonkezelések körül, mert a bizalmi vagyonkezelés előnyei a magyar középvállalkozások számára is elérhetők, vagy csak ezt a legvagyonosabbak használják. Ugye szokták mondani, hogy a bizalmi vagyonkezelőknek a vagyonkezelési szerződésnek elég durva ilyen 90%-ot hallottam, hogy az kerülhet a célkeresztjében most ennek az új szabályozásnak.
4: A nem üzletszerű bizalmi vagyonkezelés esetében én úgy gondolom, hogy ez szinte bárki számára elérhető, mert egy 43 éves poszki fiatot is adhatok bizalmi vagyonkezelésbe, nincsen értékhatárhoz kötve, vagy egy 20 négyzetméteres panellakást is bizalmi vagyonkezelésbe adhat a nagymama az unokájának, mert nem szeretné, hogy mondjuk a fia örököljön utána. Tehát a bizalmi vagyonkezelésnél nincs értékhatár. A nagy testvérénél, a vagyonkezelő alapítványnál ott 600 millió forint a beugró küszöb, ezzel jellemzően a vagyonosabb réteg szokott élni, de a bizalmi vagyonkezelésre semmiképpen nem lehet azt mondani, hogy ez egy elit klubnak minősül, hiszen családi vagyontervezési céllal is bőven élnek ezzel a lehetőséggel.
3: De az a becslés az jó, hogy nagyjából most a kormány új tervei, vagy a szigorításai, az nagyjából a bizalmi vagyonkezéseknek a döntő hányadára vonatkozhat, tehát az ikle.
4: Hát ezt akkor tudom megmondani, hogyha látjuk, hogy mi az az adómentesség, amit meg lehet szüntetni, és ugye bízunk benne, hogy akkor ezt a jövőre nézve fogják megállapítani. Ha a jövőre nézve, akkor nyilván ez a jövőben is struktúrákat érinti, nem a múltbelieket. Úgyhogy én így nem tudnék arányszámot mondani emiatt.
3: Még talán az fölmerül, hogy a bizalmi vagyonkezelés mennyire lehet alkalmas vagyoneltitkolásra, pénzmosásra, és szükség van-e ezen a területen szigorúbb beszámolási és átláthatósági szabályokra, vagy a most meglévő szabályok azok megfelelően alkalmasak?
4: Én úgy gondolom, hogyha valakinek az a terve, vagy határozott szándéka, hogy pénzmosási ügyleteket szeretne végrehajtani, akkor erre egy étterem is kiválóan alkalmas, vagy éppenséggel egy futballklubot is lehet erre a célra használni. Tehát a bizalmi vagyonkezelés kapcsán sokan azt gondolják, hogy egy erdei tisztáson éjfélkor koponyából isszák a vért, de nem erről van szó, ez egy családi vagyontervezési konstrukció, amivel lehet élni is, meg visszaélni. Láttad a Fekete Pont című filmet esetleg?
3: Láttam, igen.
4: Mindig ez jut eszembe a bizalmi vagyonkezelés kapcsán, amikor kritizálják a konstrukciót. Van a zárójelenet a filmben, elnézést, aki nem látta, most spoiler következik, szeretném bejelenteni.
3: Sípoltunk
4: de van egy záró, van egy zárójelenet, ahol a főszereplő kisfiút nagyon megbántják, és fölmászik a fára. Aztán végül sikerül leszedni a fáról, mi történik? Kivágják a fát, ez a megoldás. Igen. Tehát Magyarországon is, attól függetlenül, hogyha bizalmi vagyonkezelést ne talántán valaki olyan célra használja, amire nem kéne, akkor alkalmazni kell a szankciókat vele szembe, de nem a konstrukció a hibás emiatt. Ugyanilyen alapon, hogyha valaki hajléktalan nevére alapít egy céget, és áfacsalást követel vele, nem kell a KFT-ket megszüntetni Magyarországon emiatt, nem a KFT-vel van a probléma, hanem azzal, hogy valaki olyan célra használja, amire nem kellett volna. Tehát én úgy gondolom, hogy a magyar jogrendszeren belül a vagyonkezelő alapítvány, meg a bizalmi vagyonkezelés is olyan vagyontervezési vívmány, amit mindenféleképpen meg kell tartani, hogyha valaki úgy látja, hogy a transzparenci irányába kell terelni, szerintem erre is van lehetőség, olyan keretek között, amikor nem sérülnek a családi érdekek.
3: Ez jó végszó lenne, de kaptál még egy kérdést, és ugye addig nem megyünk el, amíg mi sem megyünk el addig, ahogy szokták mondani a kormányszóvén, amíg van kérdés. A bizalmi vagyonkezelésben a piaci felértékelés lehet vagyonadó alap a NAV szemében, és ha igen, akkor az üzletrész értékesítésnél is el kell fogadniuk, hiszen akkor két adóalap van. Két adónemnél jelenleg a tőzstőke feletti rész után kell esziát meg szocvót fizetni.
4: Igen. Itt is van már internetes konteó a bizalmi vagyonkezelés kapcsán, bár mondjuk 2014-ben, amikor bejött ez a struktúra, akkor még örültünk is volna neki, hogyha lettek volna konteók, mert nem nagyon akartak élni ezzel a lehetőséggel. Most már ott tartunk, hogy vannak különféle verziók a piacon, de hogy a kérdésre válaszoljak. Ha mondjuk én 4 évvel ezelőtt bizalmi vagyonkezelésbe adtam egy vagyontárgyat, felértékeltem, beírtunk a bizalmi vagyonkezelési szerződésbe egy értéket, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy a mai napon az annyit ér. Lehet, hogy többet ér, lehet, hogy kevesebbet ér. Persze, irányzéknak lehet használni, de én úgy gondolom, hogy ha lesz vagyonadó, akkor azt mindig jelen időben kell megállapítani, hiszen elképzelhető, hogy bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyon sokkal többet ér már, mint annak idején, ahogy felértékelték, de az is lehet, hogy kevesebbet. Én úgy gondolom, hogy ez egy hibás megközelítés, hogyha egy bizalmi vagyonkezelési szerződésbe X ideje leírt értéket veszünk a vagyonadó alapjaként. Arról nem is beszélve, hogy ha nem a bizalmi vagyonkezelést nézzük, hanem olyan eseteket, amikor csak simán egy cégértéket kell megállapítani a vagyonadó kapcsán, akkor két eltérő módszerrel állapítom meg az értéket. Holott a jogbiztonság azt követelné meg, hogy tök mindegy, hogy bizalmi vagyonkezelésben van egy cég, vagy éppességgel egy magánszemély tulajdonában, ugyanolyan módszerrel állapítsam meg annak az értékét. De, hogy teljes körű legyen a válaszom, azért azt hozzáteszem, hogy persze, hogyha valami 10 milliárdot ért a bizalmi vagyonkezelési szerződésbe, azért utána senki ne próbálja eljátszani, hogy ez most már csak 999 millió forintot ér, mert az lehet, hogy nem jó mutat. Persze, ha megindokolja, akkor elfogadható a magyarázat, de nem gondolom, hogy ez lenne az alapja a vagyonadónak majd.
3: Hát ennyi fért a mai műsorunkba, de ha még van kérdés, akkor arra biztatom önöket, hogy említettük már Csabával, hogy lehet, hogy amikor már a részletszabályok, azok ismerté válnak, vagy a szabályok, akkor azokat fel fogjuk tenni megint Magyar Csabának, és akkor el fog jönni megint a körünkbe, és akkor részletesen már az ismert paraméterek mellett tudunk esetleg finomítani ezen az egész beszélgetésen, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
4: Én is köszönöm, hogy itt lehettem, már köszönöm a figyelmet helyett, most már egy régies távozáskor használatos kifejezésével ajánlom magamat.
3: Az, akkor.
4: A következő alkalomra
3: akkor a következő alkalomra, igen, tehát Magyar Csabát, a Crystal Worldwide ügyvédiroda vezetőjét, az okleveles adószakértők egyesületének alelnökét, valamint az EU Bizottság jó adóügyi kormányzás nevű platformjának tanácsadóját hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont látásra, viszont hallásra.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 7 óra, jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja. Ezt közölte a kabinet a kormány.hu oldalán. Tájékoztatások szerint a leépítések az érvényes munkaügyi jogszabályok betartásával történnek, és összekapcsolódnak az átalakítások a folyó átvilágítási eljárásokkal. Velkei György, a külügy parlamenti államtitkára egy Facebook videóban közölte, hogy a külügyminisztériumban meghozták azt a döntést, hogy 45 kormánytisztviselőtől válnak meg közös megegyezéssel. Állítása szerint azokat küldték el, akik Szijjártó Péter volt külügyminiszter tevékenységében közvetlenül vettek részt. Uniós forrásokból lecserélik a hévflottát, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint belátható időn belül elbúcsúzhatunk a több évtizedes szerelvényektől. Közölte, hogy 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hévvonalán is lecserélik a kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még idén kiírják, az első szerelvények pedig 2029-re érkezhetnek meg. Az uniós pénzekből legalább 35 új Intercity motorvonat beszerzésére is lehetőség nyílhat. A közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban. Hozzátette, hogy ahol jármű hiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. A német Rheinmetall hadipari vállalat 5,7 milliárd euró értékű romániai megrendeléscsomagot nyert el. Ez a vállalat közelmúltbeli történetének legnagyobb nemzetközi szerződése. A megállapodás harcjárművek, légvédelmi rendszerek, lőszerek és lőszeralkatrészek, valamint 4 hadihajó gyártására is vonatkozik. A szállítások várhatóan 2028-ban kezdődnek, és 2030-ig fejeződnek be. Az eszközök döntő részét Romániában gyártják majd.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 1,6%-os emelkedéssel 135.997 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 25,6 milliárd forint volt. A saját részvényvásárlások hajtották a Magyar Telekom árfolyamát új csúcsra, amely 3,1%-kal emelkedett 2748 forintig. A MOL 1,2%-kal erősödött 3966 forintra, az OTP 2,4%-kal drágult 41890 forintig, a Richter az előző napi árán 12560 forinton stagnált. Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 3,1%-ot erősödött, a német DAX 0,5%-kal került feljebb, a francia CAC 8,1%-os pluszban zárt, az olasz index 1,6%-os, míg a spanyol mutató 0,5%-os emelkedéssel fejezte be. A Wall Street-en jelenleg a főbb mutató 2% körüli erősödésben, az 1 euró dollárral szembeni árfolyama 1,1629-ig jött le. Jelenleg az euróért 355 forint 10 fillért kell adni. A kőolaj esetében újra áremelkedést látható, nagyjából 1%-os, 95 dollár 83 cent a Brent ára, az amerikai könnyolajé 93 dollár 22 cent.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka nyugat felől megvastagszik a felhőzet, de csak keleten lehetnek kis eséllyel záporok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható. Holnap az ország nyugati felén általában erősen felhős borult lesz az ég. Keleten főleg a nap első felében lehetnek még hosszabb napos időszakok. Sokfelé alakulnak majd ki záporok, zivatarok, a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartósabb eső is lesz. A zivatarokat lokálisan felhőszakadás is kísérheti. A Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős, akár viharos nökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul. 19 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb 8 órakor várom Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

különleges zenei válogatás a Trend FM-en.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mintezt dumptempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Szabad strandok a Duna mentén, ahol a folyó megtanít lelassulni. A Duna egyik legszebb, mégis sokak által meglepően ismeretlen szakasza Koppány-Monostornál, Komárom mellett található. Jól kiépített strand lévén van zuhanyzó, pelenkázó, biciklitároló, a szezonban pedig úszómesteri szolgálat is, így a vízisportok kipróbálására is van lehetőség. Budapesthez közelebb, de hangulatában már kisvárosi, barátságos fürdőhely a Szentendrei Postás strand. Ez az egyik legismertebb és legmegbízhatóbb dunai szabad strand a környéken. Rendezett part, fokozatosan mélyülő víz és árnyékos részek jellemzik. Szintén a főváros közelében található a Gödis szabad strand. A hosszú, füves partszakasz és a nagy fák egy klasszikus nyári délutánhoz tökéletesek. A Kisoroszi sziget csúcs gyönyörű természeti képződmény, amely különleges fürdőhelyet biztosít a Dunán. Itt a part fokozatosan mélyül, a víz hőmérséklete könnyen eléri a pancsoláshoz és úszáshoz tökéletes tartományt. A Verőcei Dunapart kicsit olyan, mintha egy kis kikötővárosban lennénk. A part mentén padok, fák, kis tégek és egy olyan nem sietünk sehova hangulat, amiben ritkán van részünk hétköznap. Duna Bogdány. A víz lassan mélyül, rengeteg fa alá behúzódhatunk a nap elől, a folyó íve pedig olyan helyet formál, ahol a fürdőzés egyszerre nyugodt és felszabadító.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Ki mit tudott is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
0: Trend Night.
1: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Alfazú. Mi állattartók jól tudjuk, kedvencünk egészsége és boldogsága a legfontosabb. Nálunk mindent megtalálsz, amire kis állatodnak és neked szükségetek lehet. Országszerte közel 100 üzletben, 20 éves szakmai háttérrel és tapasztalattal várunk. Keresd havonta frissülő online akciós újságunkat, a legjobb ajánlatokkal és árakkal. Alfazú, az egészséges kedvencekért.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a külügyminisztériumban például már elismerten létszámleépítéssel. Uniós forrásból újulna meg a HÉV flotta, de motorvonatokra is jutna idehaza a következő években. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés, holnap borongós, jobbára záporokkal, zivatarokkal tarkított esős idő várható. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, közölte a kabinet a kormány.hu oldalán. A tájékoztatás szerint minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával járnak el, hogyha az átalakítások létszámleépítéssel járnak. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágításokkal. Velkei György, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára egy Facebook videóban közölte, hogy a külügyminisztériumban is megkezdték a belső átvilágítást és az intézményi átszervezést, ennek keretében leépítésekről döntöttek.
3: Azt a döntést hoztuk, hogy 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezzük. A minisztérium több mint 1000 fős állományából azon néhány tucat kolléga érintett, akik Szijjártó Péter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Így közvetlenül részt vettek abban a folyamatban, amely során Magyarország elveszítette hitelességét, elveszítette szövetségesei bizalmát, az Európai Unió peremére sodródott, hiteltelenné vált legfontosabb partnereinek szemében. Minden érintett munkavállalóval leültünk, a szemükbe néztünk és megindokoltuk a döntésünket.
2: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves szerevényektől. Közölte, hogy 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még idén kiírják, az első szerevények pedig 2029-re érkezhetnek meg. Az uniós pénzekből legalább 35 új Intercity motorvonat beszerzésére is lehetőség nyílhat. A közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban. Hozzátette, hogy ahol jármű hiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. A német Rheinmetall hadipari vállalat 5,7 milliárd euró értékű romániai megrendelés csomagot nyert el. Ez a vállalat közelmúltbeli történetének legnagyobb nemzetközi szerződése. A megállapodás harci járművek, légvédelmi rendszerek, lőszerek és lőszeralkatrészek, valamint 4 hadihajó gyártására vonatkozik. Romániában gyártják majd az eszközök többségét, a szállítások várhatóan 2028-ban kezdődnek és 2030-ig fejeződnek be. Khalilur Rahman bangladesi külügyminisztert választották meg az ENSZ közgyűlés új elnökévé. A titkos szavazáson Rahman 99, míg a szintén induló ciprusi diplomata Andreas Kakouris 91 voksot kapott. Rahman a volt német külügyminisztert Annalena Baerbockot váltja, a jó részt protokolláris jelentőséggel bíró tisztségben szeptemberben iktatják majd be.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 135.997 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 25,6 milliárd forint volt. A saját részvényvásárlások hajtották a Magyar Telekom árfolyamát új csúcsra, amely 3,1%-kal emelkedett 2748 forintig. A MOL 1,2%-kal erősödött 3966 forintra. Az OTP 2,4%-kal drágult 41890 forintig. A Richter az előző napi árán 12560 forinton stagnált. Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 0,3%-ot erősödött, a német DAX 0,5%-kal került feljebb, a francia CAC 8,1%-os pluszban zárt. Az olasz index 1,6%-os, míg a spanyol mutató 0,5%-os emelkedéssel fejezte be. 10 katonai célú termékeket, egyebek között drónokat gyártó kijevi vállalatot és az ukrán főváros toborzó központjait támadta az orosz légierő tömeges csapásokkal, ez között legalábbis az orosz védelmi minisztérium. A Luhanszki régióban még múlt héten végrehajtott szakközépiskola elleni ukrán dróntámadás elleni válasszal indokolták mindezt. Még hajnalban tömeges ballisztikus rakéta és dróncsapás érte Ukrajnát, 22 ember életét kioltva és több mint 100-at megsebesítve. Ráadásul napközben újra voltak rakétacsapások. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Európának saját ballisztikus rakéta elhárító rendszerre van szüksége ahhoz, hogy a háború befejeződjön. Az ukránok egyébként közölték azt is, hogy erőik csapást mértek Oroszország Krasznodari területén az Ilszkij olajfinomítóra, amely Oroszország déli részének egyik legnagyobb feldolgozó üzeme. Éves feldolgozási kapacitása 6,6 millió tonna. Az itt előállított termékeket egyebek között az orosz fegyveres erők ellátására is használják.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka nyugat felől megvastagszik a felhőzet, de csak keleten lehetnek kis eséllyel záporok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható. Holnap az ország nyugati felén általában erősen felhős borult idő lesz, de keleten, főleg a nap első felében még lehetnek hosszabb napos időszakok. Sokfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok, a Dunántúlon és a Dunatisza közén tartósabb eső is lesz. A zivatarokat lokálisan felhőszakadás is kísérheti. A Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A belmondó zenekar Cutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Cutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal, vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat, a végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Különleges zenei válogatás a 94.2-n egy zürichi producer következik, aki 1996-tól kezdődően 6 nagy lemezt készített már, és nagyon sok olyan válogatást indított el, amiben egyébként mi is nagy szeretettel csemegézünk a zenei válogatás összeállítása során. Ő maga több mint 100 válogatás lemezen jelent meg saját dallal, és bejárta a világ fesztiváljait, az Apple is használt a Powerbook kampányhoz zenét tőle, már is -7 zenél a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Nights.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a külügyminisztériumban például már elismerten létszámleépítéssel. Uniós forrásból újulna meg a hévflotta, de motorvonatokra is jutna idehaza a következő években. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés, holnap borongós, jobbára záporokkal, zivatarokkal tarkított esős idő várható. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, közölte a kabinet a kormány.hu oldalán. A tájékoztatás szerint minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával járnak el, hogyha az átalakítások létszámleépítéssel járnak. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágításokkal. Velkei György, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára egy Facebook videóban közölte, hogy a külügyminisztériumban is megkezdték a belső átvilágítást és az intézményi átszervezést, ennek keretében leépítésekről döntöttek.
2: Azt a döntést hoztuk, hogy 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezzük. A minisztérium több mint 1000 fős állományából azon néhány tucat kolléga érintett, akik Szijjártó Péter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Így közvetlenül részt vettek abban a folyamatban, amely során Magyarország elveszítette hitelességét, elveszítette szövetségesei bizalmát, az Európai Unió peremére sodródott, hiteltelenné vált legfontosabb partnereinek szemében. Minden érintett munkavállalóval leültünk, a szemükbe néztünk és megindokoltuk a döntésünket.
1: Uniós forrásokból lecserélik a hévflottát, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves szerevényektől. Közölte, hogy 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hív vonalán is le tudják cserélni a kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még idén kiírják, az első szerevények pedig 2029-re érkezhetnek meg. Az uniós pénzekből legalább 35 új Intercity motorvonat beszerzésére is lehetőség nyílhat. A közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban. Hozzátette, hogy ahol jármű hiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. A német Rheinmetall hadipari vállalat 5,7 milliárd euró értékű romániai megrendelés csomagot nyert el. Ez a vállalat közelmúltbeli történetének legnagyobb nemzetközi szerződése. A megállapodás harci járművek, légvédelmi rendszerek, lőszerek és lőszeralkatrészek, valamint 4 hadihajó gyártására vonatkozik. Romániában gyártják majd az eszközök többségét, a szállítások várhatóan 2028-ban kezdődnek és 2030-ig fejeződnek be. Khalilur Rahman bangladesi külügyminisztert választották meg az ENSZ közgyűlés új elnökévé. A titkos szavazáson Rahman 99, míg a szintén induló ciprusi diplomata Andreas Kakouris 91 voksot kapott. Rahman a volt német külügyminisztert Annalena Baerbockot váltja, a jó részt protokolláris jelentőséggel bíró tisztségben szeptemberben iktatják majd be.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 135.997 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 25,6 milliárd forint volt. A saját részvényvásárlások hajtották a Magyar Telekom árfolyamát új csúcsra, amely 3,1%-kal emelkedett 2748 forintig. A MOL 1,2%-kal erősödött 3966 forintra. Az OTP 2,4%-kal drágult 41890 forintig. A Richter az előző napi árán 12560 forinton stagnált. Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 3,1%-ot erősödött, a német DAX 0,5%-kal került feljebb, a francia CAC 8,1%-os pluszban zárt. Az olasz index 1,6%-os, míg a spanyol mutató 0,5%-os emelkedéssel fejezte be. 10 katonai célú termékeket, egyebek között drónokat gyártó kijevi vállalatot és az ukrán főváros toborzó központjait támadta az orosz légierő tömeges csapásokkal, ez között legalábbis az orosz védelmi minisztérium. A Luhanszki régióban még múlt héten végrehajtott szakközépiskola elleni ukrán dróntámadás elleni válasszal indokolták mindezt. Még hajnalban tömeges ballisztikus rakéta és dróncsapás érte Ukrajnát, 22 ember életét kioltva és több mint 100-at megsebesítve. Ráadásul napközben újra voltak rakétacsapások. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Európának saját ballisztikus rakéta elhárító rendszerre van szüksége ahhoz, hogy a háború befejeződjön. Az ukránok egyébként közölték azt is, hogy erőik csapást mértek Oroszország Krasznodari területén az Ilszki olajfinomítóra, amely Oroszország déli részének egyik legnagyobb feldolgozó üzeme. Éves feldolgozási kapacitása 6,6 millió tonna. Az itt előállított termékeket egyebek között az orosz fegyveres erők ellátására is használják.
0: Időjárás jelentés.
1: Éjszaka nyugat felől megvastagszik a felhőzet, de csak keleten lehetnek kis eséllyel záporok. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható. Holnap az ország nyugati felén általában erősen felhős borult idő lesz, de keleten, főleg a nap első felében még lehetnek hosszabb napos időszakok. Sokfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartósabb eső is lesz. A zivatarokat lokálisan felhőszakadás is kísérheti. A Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10-fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mantra pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
0: Trend Night.
1: Bizony, a Mantra pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Megkezdődött a minisztériumok átszervezése, a külügyminisztériumban például már elismerten létszám leépítéssel. Uniós forrásból újulna meg a HÉV flotta, de motorvonatokra is jutna idehaza a következő években. Viszonylag jó hangulatú volt a tőzsdei kereskedés, holnap borongós, jobbára záporokkal, zivatarokkal tarkított esős idő várható. Jó estét kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják, és akkor a részletek. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése. A cél egy olyan közigazgatás felépítése, amely valóban a közjót és a magyar embereket szolgálja, közölte a kabinet a kormány.hu oldalán. A tájékoztatás szerint minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával járnak el, hogyha az átalakítások létszámleépítéssel járnak. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágításokkal. Velkei György, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára egy Facebook videóban közölte, hogy a külügyminisztériumban is megkezdték a belső átvirágítást és az intézményi átszervezést, ennek keretében leépítésekről döntöttek.
3: Azt a döntést hoztuk, hogy 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezzük. A minisztérium több mint 1000 fős állományából azon néhány tucat kolléga érintett, akik Szijjártó Péter irányítása alatt közvetlenül részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Így közvetlenül részt vettek abban a folyamatban, amely során Magyarország elveszítette hitelességét, elveszítette szövetségesei bizalmát, az Európai Unió peremére sodródott, hiteltelenné vált legfontosabb partnereinek szemében. Minden érintett munkavállalóval leültünk, a szemükbe néztünk és megindokoltuk a döntésünket.
2: Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint belátható időn belül elbúcsúzhatunk a 45-60 éves szerevényektől. Közölte, hogy 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is le tudják cserélni a kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még idén kiírják, az első szerevények pedig 2029-re érkezhetnek meg. Az uniós pénzekből legalább 35 új Intercity motorvonat beszerzésére is lehetőség nyílhat. A közlekedési és beruházási miniszter azt is bejelentette, hogy már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, és a nyár folyamán további járművek is forgalomba állhatnak a zsúfoltabb időszakokban. Hozzátette, hogy ahol jármű hiány jelentkezik, ott a külföldi vasúttársaságok kapacitásainak igénybevételét is indokoltnak tartja. A német Rheinmetall hadipari vállalat 5,7 milliárd euró értékű romániai megrendeléscsomagot nyert el. Ez a vállalat közelmúltbeli történetének legnagyobb nemzetközi szerződése. A megállapodás harci járművek, légvédelmi rendszerek, lőszerek és lőszeralkatrészek, valamint 4 hadihajó gyártására vonatkozik. Romániában gyártják majd az eszközök többségét, a szállítások várhatóan 2028-ban kezdődnek és 2030-ig fejeződnek be. Khalilur Rahman bangladesi külügyminisztert választották meg az ENSZ közgyűlés új elnökévé. A titkos szavazáson Rahman 99, míg a szintén induló ciprusi diplomata Andreas Kakouris 91 voksot kapott. Rahman a volt német külügyminisztert Annalena Baerbockot váltja, a jó részt protokolláris jelentőséggel bíró tisztségben szeptemberben iktatják majd be.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,6%-os emelkedéssel 135.997 pontos történelmi csúcson zárt. A részvénypiac forgalma 25,6 milliárd forint volt. A saját részvényvásárlások hajtották a Magyar Telekom árfolyamát új csúcsra, amely 3,1%-kal emelkedett 2748 forintig. A MOL 1,2%-kal erősödött 3966 forintra. Az OTP 2,4%-kal drágult 41.890 forintig. A Richter az előző napi árán 12.560 forinton stagnált. Európában emelkedtek a főbb tőzsdeindexek, a londoni börze 3%-ot erősödött, a német DAX 0,5%-kal került feljebb, a francia CAC 8%-os pluszban zárt, az olasz index 1,6%-os, míg a spanyol mutató 0,5%-os emelkedéssel fejezte be. 10 katonai célú termékeket, egyebek között drónokat gyártó kijevi vállalatot és az ukrán főváros toborzó központjait támadta az orosz légierő tömeges csapásokkal, ez közölte legalábbis az orosz védelmi minisztérium. A Luhanszki régióban még múlt héten végrehajtott szakközépiskola elleni ukrán dróntámadás elleni válasszal indokolták mindezt. Még hajnalban tömeges ballisztikus rakéta és dróncsapás érte Ukrajnát, 22 ember életét kioltva és több mint 100-at megsebesítve. Ráadásul napközben újra voltak rakétacsapások. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök szerint Európának saját ballisztikus rakéta elhárító rendszerre van szüksége ahhoz, hogy a háború befejeződjön. Az ukránok egyébként közölték azt is, hogy erőik csapást mértek Oroszország Krasznodari területén az Ilszki olajfinomítóra, amely Oroszország déli részének egyik legnagyobb feldolgozó üzeme. Éves feldolgozási kapacitása 6,6 millió tonna. Az itt előállított termékeket egyebek között az orosz fegyveres erők ellátására is használják.
0: Időjárás jelentés.
2: Éjszaka nyugat felől megvastagszik a felhőzet, de csak keleten lehetnek kis eséllyel záporok. A legalacsonyobb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható. Holnap az ország nyugati felén általában erősen felhős borult idő lesz, de keleten, főleg a nap első felében még lehetnek hosszabb napos időszakok. Sokfelé alakulhatnak ki záporok és zivatarok. A Dunántúlon és a Dunatisza közén tartósabb eső is lesz. A zivatarokat lokálisan felhőszakadás is kísérheti. A Dunántúl északi részén és zivatarok környezetében erős, akár viharos lökések is lehetnek. A csúcshőmérséklet a Dunántúlon 17 és 24, míg a Dunától keletre 25 és 30 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az első magyar színes televízióra elnevezett Color Star zenekar 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus parti zene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
2: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

Paja Bea következik már is itt a különleges zenei válogatásban, aki gyermekkorát egy Pest megyei faluban Bogon töltötte, ahol 6 évesen kezdett el néptáncolni és népzenével foglalkozni. A Muhorai Elemér népi együttes tanára és segítségével. Magyar, cigány és bolgár népzenén nevelkedett, később más népek zenéiről is tanult, ilyen a szefád zene vagy az indiai zene, de ma leginkább saját dalait énekli, amelyben egy megindítóan személyes világ tárul elénk. 11 szólólemezén nyomon követhető az a folyamat, amelyen játszik hagyománnyal és modern témákkal, és ahogyan önmagát dalolva, gyúrva halad egy belső úton. 2008-tól éneket tanít, és zenei mentorálással is foglalkozik. 2011-ben életrajzi esszékötetet írt Ribizli álom címmel, 2012. októberében életet adott Lili nevű kislányának. Paja Bea énekel most a 94.2-n, önök továbbra is a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: feliz, te acusta, ajusta, ajusta, mago du dan. E me hajtam, hajtam, hajtam, e diske chico, tusta, magam után, magam után.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kislemez is készült. A második lemezen az Amondó már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: A kezemet, ha megfogja,

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2-n.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utat.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dal spice, például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
0: Trend Night.
1: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével.

0: Könnyű az ég, ragyognak a csillagok, könnyű szeretni, mert szeretni akarok. Legyen így, előre hát.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silk Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazz táncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
2: Trend Night.
3: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütőhangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagy közönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

értek, soha nincs igazam, de annyit azért látok, hogy hat egy gonosz átok, a dolgok menetében nagy adag hiba van. Én is látom, hogy beteg a világ, de hát ha csak nátha.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a Magyar Televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Monstert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as aranyzsirábdíj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szakszofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.